0: és a többi, és a többi. Mire ehhez volt jogköre?
1: Ezt nem a TEK állapítja meg. Tehát ez az ügyészségi közleményből is kiderül, hogy hozott anyagból dolgozik a terrorelhárítási központ. Tehát magyarán ilyenkor van egy felkérő szerv. Esetünkben, amit itt be lehet azonosítani, a felkérő szerv, az az adóhatóság volt. Ott valamilyen fajta nyomozás, a hírekből ugye március óta az körvonalazódik, hogy valamilyen fajta titkosszolgálati szál is volt, egy felderítési tevékenység, ahol végül is arról volt szó, hogy tucatnyi ügyben történtek olyan pénzszállítások, közel 1 milliárd eurós nagyságrendben és 146 kilogramnyi arany mozgatásában évelejétől kezdődően, ami miatt úgy érezte a titkosszolgálat, hogy lépni kell. Ebben ez az információ elindult a titkosszolgálattól és eljutott a NAV-hoz. A NAV lett ebben az ügyben a megrendelő, tehát a NAV-tól érkezett a kérés, hogy ez a konkrét akció történjen meg. És ezért mondom azt, hogy saját szakállára egy különleges egység nem tud kimenni és elfogni embereket.
0: Ha pedig adhatott utasítást erre a miniszterelnökön kívül, a TEK főigazgatójának?
1: Hát a miniszterelnök ebben nem is tudom, hogy hogyan van benne, hiszen itt nyomon követhető ilyen akciókban, hiszen van egy dokumentáltság, hogy a felkérő szerv esetünkben a NAV mire kéri fel ezt a szervezetet, milyen ügy kapcsán, mire kell számítani. Ilyenkor elmondják azt is, hogy mit lehet tudni az elkövetőkről, van-e náluk fegyver, van valamilyen fajta előképzettség. Ez alapján készül föl a különleges egység, tehát ezért mondom, hogy ebben az ügyészségi közleményben az a lényeg, hogy gyanúsítottként, tehát ez volt, amit a terrorelhárítási központban tudtak, hogy gyanúsítottként kell ezeket az embereket kezelni, és ezeket az embereket elfogni. Itt van egy nagy kérdőjel ezt követően, tehát ezt eddig azt mondom, hogy értem, mert ez a standardek szerint működik, van egy megrendelő, a megrendelő elmondja esetünkben a NAV, hogy mit szeretne, van egy végrehajtó egység, amit kijelölnek a feladatra, az elmegy arra az adott helyszínre, elfogja ezeket az embereket, ahogy a taktikákban ezt előírják, majd itt jön az űrzavar, valamikor a mostani hírek alapján állítólag 2 órával később az elfogás után már a NAV közölte, hogy ezek az emberek nem gyanúsítottak, hanem tanúk, és innentől kezdve valójában az ügyészségi közleményből táplálkozva jogellenesen történt az ő fogvatartásuk. Ilyen nem tud előfordulni szakmai szempontból. Tehát, hogyha a különleges egység, a kommandó elfog valakiket, és azt mondja a megrendelő szerv esetünkben a NAV, hogy nézzétek, ezek az emberek nem gyanúsítottak többet, el kell őket engedni, akkor nincs jogköre. Tehát ebben az esetben...
0: A TEK-nek itt nem lett volna jogköre.
1: De nem tudom, hogy volt-e. Tehát, hogy ez így történt. Tehát az, amit itt látunk...
0: Megtörtént.
1: De ezért mondom azt, hogy nekem itt van az űrzavar, mert én ezt nem tudom elhinni. Tehát, hogyha...
0: De már most mit nem tudsz elhinni?
1: Az, hogy egy különleges egység fogva tartson úgy embereket, hogy a megrendelő szerv azt mondja, hogy engedjétek el. Nem tudok ilyet elképzelni.
0: Tehát ez akkor, 1990... De akkor szerintem nem mondta?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem végig, tehát az én álláspontom szerint, az, ahogy a műveleti logika ezt diktálja, akkor maradnak így őrizetben ezek az emberek, vagy elfogás után így fogva tartva, ha a megrendelő szerv ezt kéri. Ha a megrendelő szerv azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell engedni, a különleges egység ezeket az embereket elengedi.
0: Ha ez így történt, és a NAV kérte ezt, vagy a NAV utasította a teket arra, hogy ne engedj el, a NAV-ot kiutasíthatta?
1: Nem tudom, és itt van egy másik nagyon furcsa helyzet ebben a mondásban. Több óra eltelik azt követően, hogy állítólagosan a NAV szól, hogy mi már nem akarunk tőlük semmit sem, engedjétek el őket. És ezt követően nem történik egyetlen egy felettes szerv felé egy jelzés a NAV oldaláról, hogy mi itt már elengednénk őket, a kommandósok nem engedik őket el, fogva tartják őket, nem hívják fel az ügyészséget, nincs egy ügyelet értesítve, hogy itt egy bűncselekmény zajlik éppen, hiszen ha ez így történt volna, és a különleges egység jogellenesen tartja ezeket az embereket fogva, akkor azoknak az embereknek, akik a megrendelők, ilyenkor jelentési kötelezettségük vannak, hogy itt mi ezeket az embereket már elengednénk, és nem engedik a rendőrök. Tehát itt történik egy bűncselekmény, folyamatban van egy bűncselekmény. Erről sincsen semmi.
0: Jó, de akkor itt kit látsz most hibásnak? Ki hibázott mindenképpen?
1: Szerintem nem így történt.
0: Hogy történhetett?
1: Én azt gondolom, hogy itt volt egy felkérés. Van egy zűrzavar abban, hogy ténylegesen volt-e titkosszolgálati információ. Ezt márciusban is elmondtam, tehát mi erről beszélgettünk, hogy számomra nem világos, hogy ebben Magyarország milyen érdeket képvisel, csak saját érdeket, vagy valamilyen fajta politikai összezördülés van Ukrajnával éppen, és itt a két vezető között is valamilyen fajta feszültség van. Tehát, hogy ez a rész sem tiszta. Számomra nem tiszta az, hogy ez az egész, hogy mire indult el. Mert hogy itt az alapmondás az, hogy Ukrajna teljesen jogszerűen pénzszállítmányokkal 170-valahány esetben 2022 óta végzi ezt a tevékenységét. Ez vagy így van, vagy nincs így. De a titkosszolgálati anyagok, amelyeket márciusban olvashattunk a médiában, arról szóltak, hogy ez nem volt rendben egyáltalán. Tehát ez az első kérdésem. Ha nincs rendben, és ezek a titkosszolgálati anyagok nem léteznek, és valami fajta fals anyagokra indított nyomozást a NAV, vagy indított el egy intézkedés csomagot, akkor a titkosszolgálatnál pattog kőkeményen a labda. Ha valódi információk voltak a titkosszolgálatnál, de ezt elrontotta a NAV, akkor a NAV oldalán pattog a labda, és az, hogy a különleges egység saját maga fogva tartson embereket hosszú órákig, mert így gondolják jónak, ezt meg nem tudom elképzelni, erre az a mondás, ugye, hogy itt volt egy telefonbeszélgetés, és ezért ellenőrzik most ugye Hajdú Jánosnak a telefonját, hogy ténylegesen beszélte Orbán Viktorral. Nem tudom, tehát ez a jövő zenéje.
0: Mindjárt kitérünk erre a telefonbeszélgetésre, vagy erre a vizsgálatra, de még visszatérve, ugye kérdeztem itt a miniszterelnök lehetséges szerepéről, ugye a 444.hu hozta ezt, hogy az ő utasítása lehetett, sajtóhír. Dr. Horváth Lórend ügyvédit elmondta pénteken, hogy ő Orbán Viktor meggyanúsítását is indítványozta, tehát elérhet-e a miniszterelnökig a cél, vagy ez az ügy, és miért nem hallgatják ki Orbán Viktort is? Tehát itt van nem egy kiszivárgott dokumentum. Vagy?
1: Amit az ügyvéd úr elmond, ugye ő sérteti képviselő, tehát hogy ő képviseli azokat az ukránokat, akiket a mostani gyanú alapján jogellenesen fogva tartottak. Ez egy ügyvédi indítvány, amiben ő kéri, hogy kiket hallgasson meg az ügyészség, és indítványozza azt is, hogy milyen fajta kényszerintézkedéseket foganatosítsanak velük szemben. Esetünkben én is olvastam ezt, ugye ő nem csak Orbán Viktort, hanem más személyeket is ugye megnevezett, akiket szintén ilyenfajta gyanúsítás kapcsáni meghallgatásra, kihallgatásra kellene vinni, és egyébként egyéb kényszerintézkedések, őrizetbevétel 30 napra, tehát több ilyen dolgot indítványozott. Ez nem köti az ügyészséget. Tehát ezt az ügyészség dönti el, hogy ezt meglépi, vagy nem lépi meg. Esetünkben az történt, hogy meghallgatták a TEK volt főigazgatóját, és úgy döntöttek, hogy szabadlábon védekezhet. Nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani, hogy mit ír a 444, vagy mit mond a sérteti.
0: Csak azért kérdeztem, mert a legfőbb ügyészség sem cáfolta egyébként a valódiságát annak a dokumentumnak, ugye ezt a lap lehozta, sőt, ugye említetted ezt a telefonhívást. Ugye most a Telex azt írja, hogy Dezső András cikkét olvasom, hogy úgy tudják, hogy az ügyészek azért kérték el az ő telefonját, mert az ügyben született tanúvallomások alapján felvetődött, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében fogva tartották, a TEK vezetője többször beszélt telefonon a miniszterelnöknek.
1: A kérdés az, hogy miről beszéltek?
0: Az én kérdésem meg az, egyébként pont ezzel kezdtük az két újságíró kollégával, hogy mit bizonyít. Tehát a tartalom nem fog kiderülni.
1: Hát abban az esetben derül neki a tartalom, hogyha rögzítették volna ezt a beszélgetést valakik.
0: Tehát főigazgatójáról van szó.
1: A miniszterelnökről van szó.
0: Ja, és a miniszterelnökről van szó.
1: Tehát, hogy ilyen szempontból ez ugye duplán érdekes. Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a 90-es években, 1994-től 98-ig dolgoztam ilyen területen. Ez alatt a közel 8 év alatt több mint 7 év volt. 6 esetben volt olyan akcióm, amikor közvetlenül kellett jelentenem a miniszterelnöknek, Antal Józsefnek, Hon Gyulának. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen olyan a művelet jellege, hogy jelenteni kell, és ebben semmi törvénytelen nincs.
0: Jó, ez olyan?
1: Nem tudom. Tehát ezt azok, akik vizsgálják, én egyetlen egy dolgot hiányolok. Például a jogellenes fogvatartás kapcsán. Mindenről van belső videófelvétel. Kell, hogy legyen. 1992 óta van. Hogyan tartották ezeket az embereket fogva? A TEK laktanyájában nincsen fogda, nincsen börtön, nincs semmi. milyen irodákban, mi történt ott, ezeket fel kellett, hogy vegyék. Ezeknek az embereknek minden egyes elfogásnál azok, akik elfogásra kerülnek, azok nyilatkoznak. A sérülésükről, ha van, ha nincs, tehát hogy orvos megvizsgálja őket, tehát hogy ez mind videóra van rögzítve. Tehát az, hogy valakik...
0: Akkor itt, ezt az ügyészség bekérheti, nem?
1: Nem tudom, hogy megtették-e. Ha megtették, akkor nyilvánvalóan erre nézve kell információjuk, hogy ki az, aki bántotta. Most nagyon-nagyon egyszerűsítek. Ezeket az embereket, mi volt a bántás? Tehát, hogy földre teperték, megverték, nekivágták a falnak, nem tudom. Tehát, hogy kik tették ezt. Tehát ilyen szempontból ezért furcsa nekem, hogy egyrészt én nem tudom elképzelni, műveleti szempontból, hogy egy művelet így nézzen ki. Ez totális zűrzavar, és totálisan minden szabálytalan, hogyha ez így történt volna, de nem tud így történni. Ez olyan, mint egy orvosi tím kapcsán, számtalan orvos dolgozik, és akkor bejön a főorvos, vagy a megrendelő, diagnosztizáló főorvos, és azt mondja, hogy nézzétek, eddig azt mondtuk, hogy itt 7 beteg van. Nem 7 beteg van, hanem ők tulajdonképpen hozzátartozók. Itt erről beszélünk. Elindul egy akció, hogy gyanúsítottak, és akció közben egyszer csak kiderül 2 óra után, hogy nem is gyanúsítottak, hanem adott esetben tanúk.
0: Ez alapján, amit elmondasz, akkor az ügyészségnek nagyon egyszerű dolga van, mert be kell kérni ezeket, mert azt mondod, hogy mindennek rögzítve kell lenni, meg mindenek nyoma van, akkor az ott van valami.
1: Vannak, kell, hogy legyenek jelentések, kellenek videófelvételek, fényképes anyagok, kellenek megrendelési anyagok, tehát hogy mit küldött a NAV, mire hivatkozva tette ezt. Tehát, hogy itt egy folyamatot kellene látnunk, és én ezt hiányolom ebben az ügyben, hogy ezt a fajta folyamatot végre valaki mutassa már meg bizonyítékok alapján, hogy ténylegesen mi történt. Történt baj, vagy nem történt baj? Mert ebből teljes egészében kirajzolódna. Most azt érzem, hogy különböző információs csomagok így csorognak, és egymásnak ellentmondó hírek alapján, most bocsánat, hogy így fogalmazok, próbáljuk kitalálni, hogy mi történhetett.
0: Jó, hát ha majd kiderül, akkor várunk vissza, hogy magyarázd el, de nem tudhatjuk, hogy kiderül-e valaha.
1: Remélem, hogy ki fogunk.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Természetesen. A tegnap

0: Zirgalom.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nikovics Szoló Mártonnal folytatjuk a műsort. Szerbia lesz a mi témánk, a déli szomszéd, nekünk fontos déli szomszéd. Az új Szoló Mártonnal folytatjuk a műsort. Szerbia lesz a mi témánk,

0: Elnöke, ahogyan is mondta, igen, ezt értelmezhetnénk úgy, hogy célba értek a szerbiai tüntetések, de a szerbiai belpolitikai viszonyokat figyelembe véve gyakorlatilag azt kell mondanunk, sokkal valószínűbb, hogy itt a személyes hatalmának az átmentéséről, vagy legalábbis a folytatás lehetőségének a megteremtéséről van szó, és ez áll a lemondás hátterében. Ugye a szerb alkotmány szerint az elnöki tisztséget két cikluson keresztül lehet betölteni. Most Vučić elnök úr esetében 2027 májusában járna le a második ciklus. Magyarul ő egy harmadik elnökválasztáson nem indulhatna. Ellenben, mint erre már korábban is látunk példát, miniszterelnöki pozíciót betölthet, ez semmi nem zárja ki. Így a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a lemondásával gyakorlatilag elnöki és parlamenti választásokat idézel. Ugye a parlament ciklusa is 2027-ben járna le, így egy előrehozott elnöki és parlamenti választás várható, és a parlamenti választáson ő, mint a szerb haladó párt elnöke tud indulni, gyakorlatilag miniszterelnök jelöltként, ezzel adott esetben bebiztosítva azt, hogy korábbi, vagy további 4 éven keresztül lehessen ő mondhatni Szerbia első ember. Ugye a szerb berendezkedés kapcsán azért meg kell jegyezni, hogy sokszor pont Vučić elnök személye miatt szokás azt gondolni, hogy a Szerbia egy elnöki berendezkedésű rendszer, de valójában egy parlamenti demokrácia, ahol szinte a miniszterelnök lenne az, aki a politikai ügyekben viszi a primát, és az elnök a sokkal inkább reprezentatív szerep.
1: Hát Vučić ennél messzebb ment.
0: Ennél jóval messzebb ment, ez így van, jóval messzebb ment, de várható, hogy amennyiben a miniszterelnöki székbe ülne be, akkor visszáll a rend, és a miniszterelnök lesz.
1: Mit szólnak ehhez azok, akik az utcákon vannak hónapok óta? Kérdezem azért is, mert hogyha egy ilyen csükközésbe belemegy Vučić, akkor azt gondolhatja, hogy egy választást meg tud nyerni.
0: Így van. Ugye gyakorlatilag 2024 évvége óta folynak a tüntetések, ugye ennek a kirobbantója az újvidéki tragédia volt, amikor az újvidéki vasútállomásnak a tetőszerkezete leszakadt, itt 16-an életüket vesztették, és a tüntetések akkor indultak, gyakorlatilag felelősöket szerettek volna látni. Majd később itt elsőlegesen a szerbiai egyetemi hallgatók szervezésében ez a tüntetés egy rendszerellenes, korrupcióellenes tüntetésé csapott át, aminek a célkeresztjébe egyértelműen Vučić elnök úr került. Beszédes, hogy miután az elnök úr bejelentette a potenciális lemondását, a tüntetések akkor is folytatódtak. Úgyhogy ez egyértelművé teszi, hogy a tüntetők is abban a forgatókönyvben hisznek, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy itt nem egy politikai visszavonulásról, hanem egy gyakorlatilag a hatalom átmentéséről van szó.
1: A tüntetők egy hangos kisebbség, vagy a nép hangja valójában? Tehát azt gondolják-e általában a szerbek, amit mondanak a tüntetők?
0: Sokan azt gondolják, sokan elégedetlenek a jelenlegi rendszerrel, de ezzel egy a legutóbbi közvéleménykutatási adatok még mindig azt mutatják, hogy Vučić támogatottsága magasabb, mint a tüntetőké. Oka reménykedik, azt tudni kell, hogy a szerb haladó párt és Vučić elnök úr maga is gyakorlatilag az elmúlt években folyamatosan monitorozza a szerb közvéleményt. Biztos, hogy nem véletlen az időpont választás, hogy most lengette be ezt a lemondást, és várhatóan ősszel kerülhet sor a választásokra. Én azt gondolom, hogy elég biztos lehet abban, hogy ezen a választáson ő többséget fog tudni szerezni.
1: Mennyire hasonlít Orbán Viktor ismert gondolkodásmódjához Vučićé? Ugye az orosz szállat szokás emlegetni, ami összeköti őket, szokás a diktatórikus működést emlegetni, ami összekötheti őket. Hasonlóak?
0: Bizonyos tekintetben vannak hasonlóságok, de alapvetően azért fontos kiemelnünk, hogy ugye Szerbia egyelőre az Európai Unió kapuin kívül van. Ami a szerb külpolitikát illeti, mondhatjuk, hogy az orosz-ukrán háború kitöréséig ők nagyon ügyes hintapolitikát folytattak, lavírozva nyugat és kelet között, gyakorlatilag mindenhonnan kivéve az előnyöket. Az orosz

0: a kínai, az EU-s és az amerikai kapcsolatokat is kihasználva.
1: Láttunk ilyet mostanában itthon is. Ez ment az Európai Unión belül is látszólag.
0: Ez így van. De gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azért Vučić rendszere, bár sokban hasonlít az elmúlt bő évtized magyar politikai berendezkedéséhez, vannak bizonyos különbségek. Itt azért Szerbiában egy nagyon magas szintű állami korrupcióról beszélhetünk, illetve azért sokszor az állam, és mondhatjuk úgy, hogy a fekete gazdaság az igen szoros kapcsolatban áll egymással.
1: Ilyenről sem hallottunk még. Viszont az, hogy az Európai Unióban nem tudnak előrelépni a tárgyalásokban, és hogy sorra dobja vissza az Unió a kísérleteiket, hogy újabb és újabb fejezeteket meg tudja nyitni Szerbia, az erre válasz, amit most felsorolt?
0: Valójában itt három dolgot kell említenünk. Az egyik a jogállamisági kérdések, itt elsősorban a szerb igazságszolgáltatás helyzete, amit rendszeresen kritikák érnek. Másrészt ugye az európai kül- és biztonságpolitikához való igazodás, mint elvárás, amiben Szerbia nem jeleskedik, éppen az említett orosz kapcsolatok miatt. Harmadrészt pedig ott van Koszovó kérdése. Ugye Szerbiának egy külön tárgyalási fejezet az uniós csatlakozásban a Koszovóval viszony rendezése.
1: Na most mondhatjuk, hogy Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét.
0: Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, a szerb alkotmány szerint gyakorlatilag Koszovót továbbra is Szerbia tartományaként kezelik. És itt bejön egy nagyon érdekes szál. Ugye sor került az egyetemi hallgatók által szervezett tüntetésre a napokban, ahol kifejezetten Koszovó állt a középpontban, és Koszovó témája, ahol leszögezték, hogy Koszovót nem engedik, Koszovó továbbra is Szerbia része. Szóval van egy érdekes szál ebben a hallgatói megmozdulásban, vagy a szerbiai ellendéki
1: megmozdulásban. Van, amiben ugyanazt gondolja, mint Vučić.
0: Van, amiben ugyanazt gondolja, sőt, mondhatjuk, hogy helyenként még egy fokkal radikálisabban gondolkoznak Koszovó kérdéséről, ami azért érdekes, mert sokan azt gondolták, hogy itt ez az ellenzéki mozgalom, ez egyértelműen az EU-s irányvonalat képviseli, de azért ez nem teljesen igaz.
1: Két magyar vonatkozású kérdés a végére, az egyik a magyar kisebbség helyzete Szerbiában, és hogy ezzel a konfliktussal, ami az egyetemisták, a tüntetők és Vučić között van, illetve Vučić további szerepvállalásával, ők hogyan állhatnak. A másik pedig a MOL terjeszkedésének szándéka Szerbiában, ami egy nagy lépés lenne a MOL számára, és hát az egy közép-európai bázist is jelentene.
0: Így van. Ugye a magyar kisebbség helyzetét illeti, én azt gondolom, hogy az elmúlt bő évtizedben ez példaértékű módon alakult. Szóval a magyar kisebbség helyzete az alapvetően nagyon jó Szerbiában, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően a két ország, és kifejezetten Vučić elnök úr, illetve Orbán Viktor korábbi miniszterelnök úr személyes jó kapcsolatának is volt köszönhető, hogy ez ilyen irányba alakulhatott, de azt gondolom, hogy a jövőben is jövőben sincs ok arra, hogy ez érdemben
1: ebben
0: változzon.
1: Nyilván Magyar Péter sem ellen érdekel.
0: Abszolút. Az látszik, hogy az új magyar kormány is abban érdekelt, hogy a vajdasági magyar kisebbség helyzete az továbbra is olyan jó.
1: A MOL bevásárlása az csak gazdasági kérdés, vagy politikai is?
0: Elsősorban gazdasági, de természetesen egy ilyen mértékű beruházásnál, vagy gazdasági lépésnél azért a politikai szálat sem zárhatjuk ki. Most jó, nagy kérdés az, hogy adott esetben, hogyha Szerbiában politikai változások lesznek, választások jönnek, ez elodázhatja-e azt, hogy döntés szülessen a MOL kérdésében. Ugye ez látszik, hogy a folyamat egy kicsit belassult az elmúlt időszakban. Mindenesetre azt gondolom, hogy legyünk optimisták, és bízunk benne, hogy talán mielőtt egy instabilabb időszak jön, ugye mindenképpen egy választás egy instabilabb időszakot hoz a szerb belpolitikába, azelőtt sikerül pontot tenni ennek az ügynek a végére.
1: A MOL-nak meg kellett szerezni az amerikaiak jóváhagyását is, tehát a lassulás az nem csak a szerb-magyar kapcsolatokon múlik, hanem mondjuk az amerikai válaszon is, azért ezt adjuk meg. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Nikovics Orló Mártont hallották.
0: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Több ezer család maradt víz nélkül a Budapest környéki településeken az extrém hőhullám okozta rendkívüli helyzetben. A szakemberek már évek óta azt mondják, a helyzet kritikus, de eddig nem történt semmi. Magyar Péter most azt mondta a parlamentben, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. A stúdióban Homoki Andrea és Magyar Ábel Ágnes.
2: Homoki Andrea, a Vízkoalíció közösség szervezője, és Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció kommunikációs szakértője. Jó estét kívánok!
3: Köszönöm! Jó estét!
2: Megvan az első település, ahol nincs már ivóvíz, de hát közben a DMR VZRT kongatja a vízharangot, összeomlásra figyelmeztet, és több mint 100 helységben van érvényben valami fajta vízkorlátozás. Mi történik ilyenkor?
3: Mi történik ilyenkor? Hát ugye ilyenkor megnő a vízfogyasztás, mert hogy nagyon meleg, és mindenki ezerrel zuhanyzik, használja a vizet. Ugye ilyenkor jellemzően jönnek a medencefeltöltések, és hát ugye ez az elavult infrastruktúra, ez nem nagyon bírja. Ilyenkor lemerülnek a tározómedencék, ilyenkor megszaporodnak a csőtörések, és akkor ilyenkor fennáll ugye ez a bizonyos vízhiány időszakosan, illetve ilyenkor kongatja mindenki a vészharangot, hogy fogjuk vissza ugye a vízfogyasztását.
2: Ugye ezt évek óta kongatják, majd erre is kitérünk. Itt ebben a stúdióban is elhangzott már több ok. Rengeteg a kiköltöző, például az agglomerációban, ugye ott látszik most leginkább a probléma, hogy a Szada volt az első, ahol nincs már ivóvíz. Hőhullám, megnövekszik a fogyasztás akár 30-40%-kal is, és elavult a rendszer. Hőhullám volt 10 éve is, akkor még nem volt ekkora probléma, viszont az utóbbi 1-2 évben már igen. Miért? Tehát mitől lett ez akut probléma most, hogy már júniusban erről beszélünk?
4: Hát ugye a klimatikus változásokon túl nyilván arról, tehát az, hogy az agglomerációban ennyivel többen laknak, az ugye pont az elmúlt 10, nagyjából 10 év hatásának tudható be, és egyébként a legnagyobb vízfogyasztás emelkedés az az agglomerációban történt, ez 36%. Országosan más megyékben is elég sok helyen meghaladja az átlagot, az átlag az egyébként 16%, és ugye itt már sokszor beszéltünk arról, de az alap probléma az ugye az 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés, amikor is ugye az előző kormány a 2009-es árszinten fixálta a vízdíjakat, ami azt jelenti, hogy körülbelül ma havonta egy átlagos vízfogyasztó bruttó 2000 forintot fizet a vízért. Ezt szeretjük elmondani, mert ezek ilyen megdöbbentő adatok, és szerintem jó, ha tudják a nézők, hogy 30 fillérbe kerül nagyjából egy liter tisztított ivóvíz, ami eljut egészen az otthonukig, és ez azt jelenti, hogy azt ki kell termelni, azt meg kell tisztítani, tehát valahonnan ki kell venni valamilyen vízbázisból, és el is kell megjutatni a háztartásokba. És ez nagyjából egyébként egy magyar átlagfizetésnek a 0,3%-a, tehát töredéke, és ez azt jelenti, hogy nem érzékeljük a víz értékét.
2: Mennyi lenne rezsicsökkentés nélkül? Ugye 2013-ról beszéltünk, és én emlékszem, ez hogy már lesz. 2013-ban is vízügyi szakértők azt mondták, hogy ennek nem lesz jó vége, 10-15 év múlva, pedig akkor még nem voltak azért ekkora hőhullámok, meg nem volt annyi kiköltöző sem, de a problémát már akkor jelezték többen.
3: Igen, ez jó kérdés, ezt mi is szeretnénk tudni. Ugyanis az történt, hogy ugye azzal, hogy befagyasztotta a kormányzat a vízdíjakat, azzal hoztak is egy olyan rendelkezést, hogy ugye minden évben, októberében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak egy vízdíj javaslatot kellett letenni a kormányzat asztalára. Mi ezt szerettük volna kikérni, de megtagadták az adatigénylést, fordultunk a NAIH-hoz, a főváros is próbált ebben pereskedni, meg is nyerte a pert, majd aztán 30 évre titkosított ezeket a vízdíj javaslatokat nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással. Ez lenne az alapja egyáltalán annak, hogy lehessen arról társadalmi diskurzust folytatni, hogy mi a víz értéke, és hogy hogyan kellene ugye a vízdíjakat átstruktúrálni, vagy megszabni. De ezt nem tudjuk,
2: mert... nagyságrendileg sem tudják, hogy a valóságban mennyi lehet?
4: Nagyságrendileg sem, és ugye 2025 díjat januárjától bevezették, ugye a nem lakossági fogyasztóknak egy magasabb vízdíjat, de senki nem tudja, hogy egyébként ez mennyire reális. Tehát ebből lehet valamit sejteni, hogy azt valószínűleg valamennyire igazították ez a megállapítót. Hát most
3: ezt nem tudjuk, mert különböző ilyen átmérőköz, meg nem tudom én mihez van igazítva, szóval ez nagyon szakmai, és ugye mi azért egy civil szerveződés
4: vagyunk. 500 forint között van egyébként, és most erre tervezik is ezt egy kicsit emelni, de ugye több mindenből tevődik össze, tehát a hálózati átmérő is számít, arra van egy ilyen fix díj, attól függően, hogy az mekkora, és akkor van a fogyasztás, ami ugye jóval magasabb, mint én még annyival egészíteném ki az előbbit, hogy ugye mi minden évben elkészítünk egy tanulmányt, vagyis egészen a tavalyig el tudtuk ezt készíteni, és ugye mindig az előző évnek, így van, az előző évnek az adatait, vagyis hát két évre visszamenőleg, tehát a 2023-as az utolsó, amit 25-ben tudtunk bemutatni, és hogy nagyon nagy lehet a baj, azt abból is sejtjük, hogy idén, illetve tavaly ősszel, mert ősszel szoktuk kikérni az adatokat ugye a vízszolgáltatóktól, és akkor a tavaszi vízhete eseménysorozatunk nyitó eseményére szoktuk ezt a tanulmányt bemutatni, és nem kaptuk meg. Tehát az állami szolgáltatóktól nem kaptuk meg az adatokat.
2: De ez a vízvezeték hálózatra
3: néztünk ebben a fajlagos hibaszámot, néztük a felújítási ciklust, és néztük ugye a hálózati és az értékesítési vízvesztesség számokat. Idén, vagy hát ugye tavaly, amikor kikértük, akkor arra gondoltunk, hogy nem csak az ivóvízhálózat állapotát, hanem a szennyvízkezelés, a szennyvíztelepek kapacitását, arra is kértünk ki adatokat, mert hogy azt is szerettük volna ebbe a tanulmányba bemutatni. Ez majd talán most ősszel megvalósul, mert most, hogy ugye megtörtént a kormányváltás, most hirtelen elkezdtek jönni az adatok.
2: Most ami én találtam adatot, nyilvánosan elérhető adat, ami alapján a hálózati vízveszteség átlagosan 21%, de van, ahol az ivóvíz 60%-a egyszerűen elfolyik a rendszerből. Ezek akkor 24-es adatok?
3: Hát a miénk az 23-as, így van, 23-as adatok, de azt gondoljuk, hogy ezek most is reálisak lesznek, nagyjából ezek a számok, tehát 20-25% között mozgott, ugye mi a 20, 21, 22, 23-as, tehát 4 tanulmányt készítettünk, és nagyjából mindegyik ugyan a között mozgott, tehát 20-25% között mozgott az értékesítési vízveszteség, úgyhogy azt gondoljuk, hogy nagyjából ez ugyanitt van.
4: Meg azt gondoljuk, hogy ha javult volna nagyon ez az adat, akkor nem lettek volna ennyire visszatartva.
2: Az elég valószínű. Igen. Egy nagyon gyors kérdés. Tavaly, amikor történt hasonló korlátozás és hasonló bevétel, történt-e bármi? Tavaly nyáron, bármilyen intézkedés, hogy mondjuk, ami most van, ezt megelőzze?
3: Ugye az előző kormányzatnak azért voltak intézkedései, például kivezették a közművezeték adót, ami ugye terhelte a vízszolgáltatókat, ezzel lett egy kis forrás az ágazatban. Illetve ugye bevezették ezt a nem lakossági díj emelést, amivel szintén lett egy kis forrás az ágazatban. Létrehozták az ellentételezési alapot, meghirdettek egy országos rekonstrukciós programot, csak aztán persze az ütemezés meg a finanszírozás hiányzott igazából mellőle.
2: Hogy magyar,
4: és bocsánat, igen? Még tavaly az kiderült, hogy egyébként most azt nem tudom, hogy 2023-ban vagy 2024-ben akkor annyira katasztrofális volt a helyzet, hogy akkor volt egy ilyen hirtelen forrás injekció az ágazatba, azért, hogy elkerüljék az ilyen a katasztrófát, nagyjából ez nem volt nagyon publikus.
2: Azt az összeomlást, amivel most a DMR vizéje.
4: Igen, és ugye 2024-től pedig ugye elkezdték visszapótolni azt az összeget, ugye közben megjelent az állami számvevőszéknek egy jelentése, a 2017 és 22-es időszakot vizsgálta, kísértetiesen hasonló eredményekre jutott, mint mi, tehát a vízkoalíció, tehát hogy fenntarthatatlan, mennyi pénz hiányzik az ágazatból, mennyit kellene beletenni, a következő 15 évben körülbelül közel 4000 milliárdot, ahhoz, hogy működőképes maradjon. Tehát még nem azt jelenti, hogy hirtelen megújul és szuper jó lesz, csak hogy nem lesz katasztrófa.
2: Ugye ezt a 4000 milliárdot, ezt ma Magyar Péter mondta, akkor ezek az önök adatai vagy tanulmányai?
3: Ez nem a mi számaink, ezt szakértők mondják, vizes szakértők mondják, hogy 4000 milliárd hiányzik az ágazatból. Igen.
2: Hát az irgalmatlan sok pénz. Meddig bírja ez a rendszer, hogyha elkezdik beletenni ezt, vagy egyáltalán azt mondjuk, hogy vízvezeték hálózat, ezt fel kellene újítani, hogy képzeljük ezt el? Ez hány évtizedben
3: egyáltalán? Ezt nem lehet ugye egyszerre, ezt ütemezetten kell, és valami tervezett prioritásokkal, forrás injekciókkal lehet ezt elkészíteni.
2: Hol kellene kezdeni? Hol a legrosszabb?
3: Hát például ugye visszatérve a vízveszteségre, a Miskolc és térsége, tehát a mi víz ugye most már ők állami tulajdonú lettek, de hogy az ő területükön volt ilyen 50% körüli a, vagy a Borsod víz, vagy a Dél-Zala, tehát ők, ez a három szolgáltatói terület volt az, ami ilyen közel 50% körüli vízveszteség számokat hát produkáltak.
4: Voltak helyek, ahol 60 fölött is
2: néha. Igen, azt hiszem, 60%.
4: Még egyébként az előbbi azt akartam mondani, hogy elkezdték, és akkor ugye 2024-ben 200 milliárdot beletoltak az ágazatba, tehát az mondjuk, ha a 4000-et elosztjuk 15 évre, akkor olyan 250-et kellene évente szigorúan beletenni, de ebből a 200 milliárdból körülbelül 100 milliárd itt volt egy adatigénylésünk, és abból 100 milliárd ment egyébként a lakossági vízi közműhálózat rekonstrukciójára, és másik 100 milliárd pedig beruházásokra olyan ipari parkok környékén, ahol gyanúsan akkumulátor ipari üzemek épülnek. Tehát, hogy így ugye nem fog sikerülni, hogyha egyébként a rászánt összegnek a fele az nem a lakossági hálózat felújítására is.
2: De ugye arról már nem tudunk beszélni hosszan, hogy a lakosság mit tehet. Most ugye a miniszterelnök bejelentette, hogy egy átfogó programot indítanak. Ha ismert lesz a program, akkor majd várjuk vissza önöket. A lakosság mit tehet? Most a napokban legalább azt mondják el, mert egyébként iszonyú vízpazarlásban élünk, tehát hiába hívták fel a figyelmet polgármesterek, vagy bárhol a közművek, vagy a DMR ZRT is, még többet fogyasztottak az elmúlt napokban az emberek.
3: Mi se tudunk nagyon mást mondani. Nem kéne medencét tölteni, nem kéne az utat, a járdát vízzel locsolni, egy kicsit spórolni kéne ugye a fürdéssel, vagy a zuhanyzással, szóval, hogy lehetne egy picit takarékoskodni azért, hogy a magasabban fekvő részekre is jusson ivóvíz, mert ugye jellemzően ott jelentkezik először ez a probléma, hogy nem jut el odáig az ivóvízellátás. De azt még azért hagyj említsem meg, hogy a vízszegénységgel is foglalkozunk, és ezért vannak olyan települések, most például Tiszavasváriból jött ki egy videó, hogy ott egyetlen közkút van, aminek a minősége nagyon problémás, és 200 embert lát el az a közkút, vagy van olyan szegregátumi rész, ahol 900 ember van, és megromlanak a közkutak, és nem javítják meg őket, és nincsen ivóvízellátás. Tehát, hogy az is nagyon fontos lenne, hogy minden ember nek jusson ivóvíz, és hogy miközben ugye elfolyik 25%-a a víznek, a közben pedig élnek közöttünk olyan honfitársaink, akik meg nem jutnak ivóvíz.
4: Kiegészíteném, hogy az önmérséklet meg a szolidaritás mellett, ami egyébként nagyon hiányzik a magyar társadalomból, tehát ez például nagyon fontos lenne gyakorolni, hogy ugye itt a víz ára az egy nagyon fontos kulcskérdés, tehát a látható növekedés a vízfogyasztásban az 2014-től indult, ezt az állami számvevőszék jelentése is alátámasztja, és ugye ez pont a rezsicsökkentés óta van, mert egészen egyszerűen nincs értéke a víznek számunkra, mert annyira olcsó. Tehát havi 2000 forintért nagyjából semmit nem tudunk már venni, és fontos lenne tudatosítani, hogy ez a legalapvetőbb élelmiszerünk egyébként, 3 napig tudunk életben maradni nélküle. Ugye ezért kezdtünk el mi is beszélni már az előző követeléslistánkban is, illetve most a vízminimum nevezetű ilyen követeléseinkben, vagy hát a programunkban a víz, a sávos vízdíj kialakításáról, amit ugye Karácsony Gergely is a múlt héten javasolt. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lenne azon túl, hogy legyen egy alapvető vízminimum, ami egyébként szerepel, ami szociális alapon akár ingyenes is lehetne, ez nyilván nagyon, ez 30 liter per fő per nap, de utána legyen egy olyan átlagos vízfogyasztási sáv, ami egyébként megfizethető, és az a fölötti luxus fogyasztást az pedig igenis ki kellene fizetni, mert itt egyszerűen nem lesz. Igen, és ugye a vízbázisainkból is fogy a víz, tehát itt nem csak ez a probléma, hanem az, hogy a vízünk, amit használunk, és a megújuló vízforrásaink azok nagyon kevesek, tehát a 6% a hazánkban található vizeknek a 94%-a az a határon túlról jön.
2: Köszönöm, hogy jöttek.
3: Köszönöm szépen.
2: Most az Aktuál Bodac Balázsa. Én köszönöm figyelmüket, holnap várom önöket. Viszontlátásra.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel folytatjuk a startot, és hát megbeszéljük a Magyar Honvédség helyzetét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kicsit messzebbről kezdem, vagy tulajdonképpen nem is annyira messziről, egy civilt cserélt katonaemberre a kormányzat a maga kormányváltásával. Ugye Szarai Bobrovicski Kristóf semmi köze nem volt a honvédséghez, Lucincendi Romulus meg egy katonatiszt. Mind a kettőre van a világban példa. Mi az igazi különbség a gondolkodásmódban, ami ezt követi, vagy ami ezt körülveszi?
2: Hát a gondolkodásmódban van, vagy lehet különbség. Ugye én alapvetően ugye a civil kontroll híve vagyok, tehát civil miniszterre gondolok, de amikor nincsen megfelelő jelölt, akkor jön egy jó katona inkább. Tehát sokkal jobb az, hogyha egy jól képzett katona van, aki be tudja látni azt, hogy ő ott most nem katona, hanem a politikai képviselő, a kormánynak a képviselője, és persze a katonák képviselő és a kormány felé. Ha egy ilyen katonát találnak, és erre volt példa, hogy nem megyek nagyon messze az időben, szerintem például Benkő Tibor ilyen miniszter volt. És hát bízzunk benne, hogy a mostani is ilyen lesz.
1: Amit viszont örököl, az egy elég nehéz örökség. Egyrészt ő ezt pontosan tudja, mert többek közt neki magának is megvoltak a személyes konfliktusai az elődjével. Másfelől pedig ez a honvédségben stratégiai ágazat lett az előző kormányzásban, de elég ramagy állapotban látszik lenni.
2: Azt látni kell, hogy tulajdonképpen a katonasság, a honvédelem az egész világon válságban van, ha szabad ilyet mondani, mert Amerikában is, ami sok mindenben kifejeződik, ugye teljesen megváltozik a világ a hadviselésnek a körülményei, és egyre kevésbé szeretnek az emberek katonák lenni. Még Amerikában is, ahol ez egy népszerű szakma, és nagyon sokat investálnak bele, hogy az is maradjon, még ott is gondok vannak az utánpótlással. Ugye nem beszélve az európai országokról, Németországról, Franciaországról, Nagy-Britanniáról, és ezek a gondok, ezek itt Magyarországon is megvannak. Ez persze nem menti fel a vezetést, hogy azt mondja, hogy hát máshol is vannak, akkor persze nálunk is vannak, de nálunk meg kell találni azt, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban orvosolni. Ez eddig még nem sikerült, hogy a AVG-ben jelent meg egy hosszú cikk a napokban, amelyik hosszasan elemzi azt, hogy mi minden történt a személyügyi területen az elmúlt években. Kicsit mellé is megy egyébként, mert ugye itt két felfogás van mindig, ez a katona, a civil ruhás, az egyenruhás állampolgár, tehát emberi jogai vannak, meg munkaidő, meg szakszervezet, meg ilyesmi, szerintem egyébként ez így nem működik. Ugye a határa nem lehet kiírni, hogy Magyarországot megtámadni, csak reggel 8 és 5 óra között lehet, ez nem feltétlenül működik. Ugye a másik pedig, hogy hát egy csomó olyan dolgot követelünk a katonáktól, ami már ütközik az alapvető emberi jogokba, és ráadásul elriasztja a katonákat. Tehát ez egy nagyon keskeny ösvény, amin egyensúlyozni, vagy nem is ösvény, kötél, amin egyensúlyozni kell. Nem irigylem azokat, akiknek ez a feladata.
1: Érdekes mondom, kevesebbet beszéltünk az elmúlt időszakban is erről, amit most említett, tehát a katonák jogairól, illetve ez akkor merült fel, amikor hirtelen nyugdíjazni szándékozott a miniszter mindenkit, akire ő rámutatott, és hát sikerült is ez néki. Sokkal többet beszéltünk pénzügyekről, arról, hogy mennyi pénz folyik bele és folyik ki a honvédségből, illetve hogy kinek az érdekeltségei kerülnek előtérbe egy-egy beruházás bejelentésekor.
2: Nem, csak egy megjegyzés, hogy az a tisztogatás, amiről beszélsz, az nem a miniszternek a kezdeményezése volt, ő se szerette ezt végrehajtani, a vezérkari főnök meg még kevésbé szerette, csak úgy tűnik, hogy muszáj volt nekik, ugye most ilyen feltehetően remélhetőleg nem lesz.
1: Sőt, most visszaszerelést hirdettek
2: visszaszerelés helyett. Igen. Hát, ugye mindig a pénzzel kezdjük, ugye van, az jól érthető. Elkövetjük azt a hibát, hogy mindig arról beszélünk, hogy mennyi pénz. Az nagyon fontos, hogy mennyi pénz, de egyáltalán nem mindegy, hogy mire költjük azt a pénzt, és erről nem nagyon szoktunk beszélni. Ugye, ami tetszik a sajtónak, bocsánatot kérek, meg az emberek érdeklik, hogy ki mennyit tudott ellopni, meg kinek a haverja kapott megrendelni. Ezek fontos dolgok, csak alapvetően ugye arra kéne menni a politikának, a katonáknak a segítségével, hogy meghatározza, hogy ennyi pénzünk van, és azt mire költjük el. Hogy mennyi pénzünk van, ugye az alapvetően politikai döntés, hogy mire költjük el, az meg alapvetően katonai döntés kéne, hogy legyen. Persze vannak politikai befolyások, most amerikai vagy német tankot veszünk, ugye abban nyilván vannak politikai megfontolások is, de erről nem nagyon szokott vita folyni, nem csak Magyarországon egyébként, hanem máshol sem, és nagyon azt remélem, hogy ugye azt a személyügyi helyzetet, amiről beszél a HVG, azt rendezni kell, de hogy azután ezekkel az emberekkel, vagy közben is mit kezdünk, hogy milyen képességeket fejlesztünk, ugye, és nem fegyverekről van szó, hanem képességekről, hogyan alkalmazkodunk az új elvárásokhoz, lehetőségekhez, fenyegetésekhez. Hogyan tudunk azzal bánni, hogy hirtelen Ukrajna lett az iskola. Ugye most már egy NATO főiskolát terveznek Ukrajnába, hogy mi a NATO emberei tanuljanak, az amerikaiak meg a britek tanuljanak az ukránok.
1: Hát hiszen ott egy újfajta hadviselés zajlik. Igen. És ráadásul minden oldal szemmel láthatólag egyfajta tesztüzemben is használja az orosz-ukrán háborút.
2: Ugye azt mondják egyesek, most már nagyon érdekes, hogy Ukrajna lesz ilyen szempontból Európa Izraelje. Hogy oda fogunk járni fegyverekért is, meg tanulni. Szóval ez egy teljesen új dolog, egy új helyzet a világban, és ehhez bizony Magyarországnak is alkalmazkodni kell, és nem nagyon van idő várni, nem mondhatjuk azt, hogy majd 10 év múlva készek leszünk, mert a fenyegetések azok most vannak, és minél kevésbé vagyunk felkészülve a fenyegetéseknek az elhárítására, annál nagyobb a veszély, hogy ezek a fenyegetések valósággal is válnak.
1: Pont az ukránoknál lehet látni azt, hogy a drónhadviselés az egy önálló ágazat lett olyan szinten, hogy lényegét tekintve most már mindent felülír szinte. Igen, nálunk ebben van valami lépés?
2: Igen, hát ilyen volt egy idő, amikor megpróbáltak kétségbe esetve magyar drónokat fejleszteni, egy nagyon jó dolog, de azt gondolom, hogy inkább azt kéne megvenni, ami van Izraelből, de most már Ukrajnából is, és sok helyen máshol vannak fejlesztések. De hát mindig fegyverekben gondolkozunk, képességekben kell gondolkozni. Milyen képességeket akarunk kifejleszteni, katonai képességeket, és ehhez milyen fegyverek szükségesek, például drónok. Nem sok minden más is. A drón nem működik, ha nincsen felderítés, hogyha nincsen hozzá tűzvezetés, és így tovább. Tehát csak komplex képességekben szabad gondolkodni.
1: Ez ügyben a magyar hadsereg lemaradásban van?
2: A szükségletektől igen, a nemzetközi helyzettől nincs, mert mindenki lemaradásban van. Tehát ahhoz képest, hogy mi kéne, igen, de a NATO is lemaradásban van. Ami egyébként úgy kell fölfogni, hogy rendes amerikai módra, hogy ez egy lehetőség, hogy most benne vagyunk abban, az a lehetőség, hogy mi is benne legyünk a fősodorban, mi is benne legyünk azok között, akik kifejlesztik ezeket a képességeket, és nem csak átvesszük úgymond valahonnan máshonnan szolgai módról.
1: Gyarmati István, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: hát.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

senkinek. Csak neked, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, át. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

hát az élő víz. Tudod, kaptam mindezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden hibákat

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz akció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, most például 2025. július 9-éig. Ezen a napon Karácsony Gergely főpolgármester Ursula von der Leyennel tárgyalt, megköszönve az Európai Bizottság elnökének kiállását a Pride mellett. És ezen a napon a Spirit FM Jazz Clear Live műsorában Krausz Dominika vendége Jákob Zoltán üzletember befektető volt, és arról beszélgettek, hogy az üzletember hogyan figyel az egészségére.
3: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Just Clear Live velem, Krausz Dominikával. Mai vendégem Jákob Zoltán, üzletember, befektető, és a Luxoja brand megálmodója. Szia Zoli, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Szia, és köszöntöm a nézőket is.
3: Szeretném a beszélgetésünket egy monológgal kezdeni, amit anno a Dalai Láma mondott, hogy az ember feláldozza az egészségét azért, hogy pénzt szerezzen, aztán a pénzét arra, hogy visszaszerezze az egészségét. Hogyan tudsz egy ilyen folyamatos, pezsgő életforma mellett, illetve a rengeteg üzlet mellett, amit csinálsz, fit maradni a mindennapjaidba?
4: Ez milyen szép volt, és hogy a Dalai Láma milyen jól látta, pedig szerintem ő nem nagyon volt üzletember sose. Viszont én meg is tapasztaltam ezt, és ezt meg tudom erősíteni. Valóban az ember, amikor küzd azért, hogy sikeres legyen, és ugye a sikernek az egyik mércéje a pénz, És aztán látja, hogy valaki megbetegszik, szerencsére nekem önmagammal kapcsolatban nincs ilyen, de látok más embereket, akik megbetegszenek, és hogy mennyire megváltozik az életük, és nekik nem sok reményük van arra, hogy jobb legyen az életük, amíg nem jó vissza az egészségük, és vannak visszafordítható és visszafordíthatatlan megváltozott egészségállapotok. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyiunknak tanulnunk kell egymástól, én is másoktól tanultam ezt, akiknek ilyen problémájuk volt, hogy én odafigyelek az egészségemre, és egyébként már a pénzt se hajszolom. Sose hajszoltam úgy, ahogy egyesek gondolják, de most pedig már egyáltalán nem hajszolom.
3: Mi volt ez a fordulópont az életedben, amikor azt realizáltad, hogy egy kicsit mondjuk hátrébb kell lépni, és tényleg jobban magadra figyelni, nem pedig a munkádra?
4: Ó, hát több ilyen pont van az ember életében, de talán ha a munkával kapcsolatban beszélünk ilyenről, akkor vannak olyan pillanatok, amikor elveszíted az önkontrollodat, és azt veszed észre, hogy egy ilyen taposómalomba vagy benne, és hogy már nem vagy türelmes, nem csak hogy a kollégáiddal, hanem már a családtagjaiddal is. Néha kikibukkan az, hogy türelmetlen vagy, és akkor ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy valami nem stimmel, valami változtatni kell, mert akiket szeretünk, azokat nem akarjuk még csak véletlenül sem megbántani.
3: És a mindennapokban ez hogy néz ki? Van olyan rutinod, amit minden áldott nap elvégzel, akár reggel, akár délután, akár este, amivel megőrzed az egészséged?
4: Nagyon sok ilyen rutinom van, és ez az életem folyamán folyamatosan változik, és még én is keresem az utam, tehát ilyen szempontból még én is identitás kereső vagyok, és útkereső. Vannak dolgok, amik beváltak, és azok hosszú távon beváltak. Amit most utoljára kezdtem el, nem olyan rég, hogy szoktam meditálni és elgondolkodni mélyen dolgokról, és ezt a legjobban akkor tudom megtenni, amikor elutazom valahova, mert amikor itthon vagyok, akkor állandó készenlétben áll az agyam, meg a kollégák is azt gondolják, hogy amióta van home office a világban, azóta mindenki elérhető mindenhol. Úgyhogy ha elutazom, és így ki tudok kapcsolni, akkor szoktam lelkileg magamat rendbe rakni, mert a fizikai egészség nem létezik lelki egyensúly és egészség nélkül, és hogyha valakinek nincs egy megfelelő világképe, és nem tudja magát elhelyezni, és nem tud nyugodtan élni, akkor abból sose lesz egészség.
3: Te egy ilyen nagy túlgondoló, vagy ugye az angol azt mondja, hogy overthinker, az annak mondod magad?
4: De meg egy ilyen nagy szónok vagy, aki már emlegette a Dalai Lámát, most az angolt, overthinkert. Nem gondolok túl dolgokat, már, úgy, mint régen, viszont mélyen gondolkodni szeretek.
3: Ugye a social media aktivitásod az csak növekszik így az elmúlt időszakban, és ott nem nagyon hallani arról, hogy te egyébként mennyire sokat foglalkozol így önmagaddal befelé. Nekem ez teljesen új volt, amiket most elmondtál, és szerintem a hallgatóknak is rólad ez egy olyan információ, amit kevesen tudhatnak. Mit gondolsz, hogy milyen siker az, amit még te sikernek tekintesz az életedben, ami nem a munkából adódik?
4: Hát rengeteg siker fajta létezik. Ami nem a munkából adódik, azok nekem olyan sikerek, mikor például a gyerekeimnek van sikere, vagy velük kapcsolatban nekem van sikerélményem, mint például mostanában, amikor a kisebbik lányom ugye tínédzser, tehát 15 éves, és sok mindentől elzárkozik, és nem annyira apás, és most vannak apró sikerélményeim ezzel kapcsolatban, hogy megnyílik felém, és amikor biztatom őt dolgokra, amikben ő jó, tehát nagyon okos, meg nagyon intelligens, akkor egyre jobban megnyílik. És ezt a folyamatot én megélem, és ez nekem egyfajta sikerélmény.
3: Talán ennek az egész monológnak most van egy olyan tanítása szerintem, hogy az ember elfelejti sokszor így a rohanó hétköznapokban ezt, illetve azon a szinten, ahol te tartasz a karrieredben, azért nagyon fontos, hogy az ember ezeknek a kis dolgoknak tudjon örülni, és hogy észrevegye ezeket a világban.
4: Igen, és ehhez egyébként kellenek most én is idézek valakit, Irwin Shaw, óhatatlan veszteségek, hogy kellenek olyan negatív, kisebb negatív élmények is, amikor úgy érzed, hogy valamelyik családtagod elfordult tőled, vagy nincs meg az a kötődés, amit szeretnél, és ezt megéled, és akkor utána jönnek ilyen siker részletek, vagy apró kis sikerek, és akkor annak tudsz nagyon örülni, és akkor a kicsit is megbecsüled.
3: Volt olyan, hogy a kapcsolataidnak a rovására ment azt, hogy mennyit dolgoztál?
4: Volt. Szerintem mindenkinek van ilyen. Tehát amikor karriert építesz, vagy vállalkozást, tök mindegy, mert összefügg a kettő, vagy lehet egyiket a másikban, akkor szintén van olyan, hogy nem mennek úgy a dolgok, ahogy szeretnéd, rá stresszelsz, és egy kicsit görcsössé válsz, és ebből a görcsből, ebből nem tudsz levetkőzni. És észrevettem, hogy nekem az üzletmenetem, az üzleti sikereim mindig akkor jöttek, amikor le tudtam ezt a görcsöt vetkőzni, be tudtam lazulni, és a dolgok úgy elkezdtek maguktól menni, és nem kellett erőltetni semmit.
3: Mit jelent Jákob Zoltánnak a boldogság, hogyha ezt három szóban kellene megfogalmaznod?
4: A boldogság? Az a pillanat. Amikor itt ülök, és neked beszámolok a sikerekről, az egy boldogság pillanat. és érdeklődő szemekre találok, meg tekintetre. Tehát, hogy azt érzem, hogy az üzenetem az értőfülekre talál. Az mindig ilyen maradandó élmény is. Az mindig fel tud tölteni, és ez boldogságot okoz. A szerelem, ugye, hogyha majd egyszer valaki megkérdezi, az is boldogságot tud okozni, vannak emlékeim ezzel kapcsolatban.
3: A Luxajával kapcsolatban. A Luxaja már nem csak egy brand, hanem egy életérzéssé forta ki magát. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy kezdődött ez az egész.
4: 20 éve elkezdtem a Kristálnézt, az a szépségiparon belül egy kis szelet, de egy egészen jelentős szelet, ez a műkörömipar. Most már úgy nevezik, hogy körömipar, mert most már nem műkörmök vannak csak. Ebből a sikerből ugye jön az, hogy én tapasztalom az életem során, hogy bármivel kezdesz, akkor jönnek a sikerek, de a sikernek a hatása saját magunkra, ez egyre kisebb, és az ingerküszöbünk emelkedik, és hozzászokunk, és telítődünk azzal a fajta sikerrel, és mindig újabb kihívásokat keresünk. Telítődtem az ottani sikerekkel, ami nem azt jelenti, hogy meguntam, hanem azt jelenti, hogy kerestem új kihívásokat. És ha már szépségipar, és ha már én voltam a legnagyobb támogatója az akkori beauty kiállításoknak, illetve én is szerveztem kiállításokat, és a magyar szépségipar legnagyobb szereplője voltam a magyar márkák közül, nem a nemzetköziek közül nyilván, akkor azt mondtam, hogy akkor tessék a szépségipar többi ágába is beszállni, Zolikám, és akkor a második ilyen a köröm után, ami egy jó szépségipari terület, az a haj, aztán a hajhoz adja magát a smink, és egy kicsit kívülről jött bele ebbe valakinek az ötlet alapján az életmód, de aztán az életmód nagyon beleilleszkedett ebbe a képbe, mert csináltam olyan műsort például, ahol átalakítottam nőket, ez volt a szépségguru, és ott is nagyon adta magát, hogy ne csak külsőleg egy nap alatt változtassuk meg valakinek az életét, hanem mondjuk, ha egy életmódváltásba is belefog, akkor nem csak a külseje tud változni, ha mondjuk diétázik, vagy akár hízni akar, vagy bármi, hanem a lelki, mentális jóléte is megszülethet, és ez adja meg együtt a nőt, aki szép lesz, és önmagát is szépnek látja, és maga biztos lesz, ez a legfontosabb.
3: Ezért ez nagyon komplex, szóval, hogyha veled szembe leül egy nő, most kvázi, hogy én itt ülök veled szembe, egy kicsit így izgulok is azon, hogy most a hajamnak, a sminkemnek, a körmemnek és mindennek nagyon kell klappolni, hiszen Jákob Zoltán az egészség és a szépség nagykövete ül itt velem szembe. Egy kicsit úgy érzem magam, mintha így mustrázva lennék.
4: Igen, mert mustrázva is vagy. Jába próbálom átszázni, mert hogy te tudod rólam, hogy én ezzel foglalkozom.
3: Látható az szerinted egy nő arcán, hogy attól függetlenül, mert rendben van a külső, de belül valami hibázik?
4: Látható, főleg akkor látható, hogyha nem vesz észre, hogy nézik. És megy az utcán, és lehajtott, leszegett fejjel megy, és maga elé néz, és mereng, akkor vagy lelki problémája van, de az is lehet, hogy nem komfortos abban, amiben van, nem tetszik a haja, nem tetszik ez az amaz. ezen lehet javítani. Ezen mentálisan is kell, külsőleg is kell, és az a jó, ha egy nő jól érzi magát, tehát ez annyira nyilvánvaló, és akkor látszik rajta, akkor kisugárzása van neki, és szóval jó ránézni egy olyan nőre, aki vidám.
3: Mi inspirál téged abban, hogy megalkoss egy új ízt például, vagy egy új terméket?
4: Ha most a Luxen belül ugye van életmód, haj és mink, és az életmód termékeknek az ízére kérdezel, akkor igazából nem az inspirál, amit látok, hanem az eredeti célkitűzés, hogy egy prémium minőségű termékcsoportot akartam létrehozni, és amire rá megyek és kihegyezem rá, azok az ízek. Amit mondasz, hogy az utazásomon, hogyha találkozom olyan új ötletekkel, amiket Magyarországra érdemes elhozni, akkor hozom magammal. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Tehát én, amit én szeretek, ugye az a fejlesztés, termékfejlesztés, nekem az a kedvencem, és a Luxeában is ezért vágtam bele, mert itt rengeteg mindent tudok fejleszteni, és egy éve van az életmód, és fél éve a hajsving, de már most rengeteg termékünk van, és ez még csak a kezdet. Tehát a Krisztán nézve nekünk 15 ezer árucikkünk van. Tehát aki ezt logisztikával bírja, az egyébként a fiam, aki a beszerzést irányítja.
3: Fontos számodra a jó kapcsolat a dolgozóiddal, a kollégáiddal, és ugye el szoktak veled utazni. Most is egyébként voltatok kint Párizsba, ugye erről tettél is fel különböző videókat. Milyen céllal mentetek oda kifejezetten, csak kikapcsolódni, vagy most is volt benne egyébként munka is?
4: Ez egy vegyes út volt most. A Luxolja marketing csapatában van 4 olyan kollégám, akivel egy korábbi utunk volt Siófokra, az is munkaügyben volt, de olyan jól el voltunk, és akkor csináltunk ilyen barátos programokat is, hogy eldöntöttük akkor, hogy akkor kimegyünk a párizsi irodánkba, és amellett kalandba vágjuk magunkat, és felfedezzük az egész várost. Úgyhogy bementünk az irodánkba is, ott is voltunk, és volt egy titkos terv, ami megvalósult, hogy az irodánk mellett van egy híres francia cukrásznak az
3: élet. A Cédric Gollet.
4: A Cédric Gollet. És ugye mi életmódváltók vagyunk, de bűnözni is szeretünk, meg lehet is időnként, és akkor a világ legjobb francia krémesét ott megkóstoltuk. Annyit tettem belőle, hogy én cukorsokkot kaptam, és úgy elszoktam a cukortól már.
3: Ahogy említetted, hogy nem nagyon fogyasztasz cukrot, hogy minden terméketek cukormentes egyébként, vagy vannak olyan termékek, amik egyébként tartalmaznak akár gyümölcscukrot, vagy bármilyen cukorszármazékot?
4: Kerüljük a cukrot. A gyümölcscukor és a hozzáadott cukrot nem szoktunk tenni sose. A gyümölcscukor az azokban a termékekben van, amiben eredeti gyümölcsdarabok vannak. Általában liofilizált gyümölcsdarabokat használunk, most fogunk kijönni olyan, nem tudom, hogy ezt most már mondhatom el, mert hogy ez egy új termék, és hogy ez nekünk lesz ilyenünk, hogy eredeti gyümölcsdarabos kollagénnel, amiben ilyen finom elrágható gyümölcsdarabok vannak a kollagénben, és benne van ugyanúgy a 10.000 mg kollagén, és ugye a rózspudingjainkban is gyümölcsdarabok vannak, ezzel dobjuk föl magát az ízeket, meg az élményt, tehát mi élményt is akarunk ezzel adni. És ezek a gyümölcsdarabok igazából a arányos mennyiségük olyan kicsi, ahhoz képest, hogy sok van benne, hogy ez a cukortartalmat nem viszi föl, tehát a szénhidrát és cukortartalom nem nő meg jelentősen. Úgyhogy nálunk az elv az az, hogy vagy mentes, vagy zéró, vagy nagyon minimális energiatartalmú étrendkiegészítőink legyenek, ezeket fejlesztjük, és emellett oda akarjuk tenni a maximális ízeket, a sok proteint és a sok rostat. Most a legsikeresebb termékünk, ami dübörög, az egy rost italpor, amiben azt az összetevőt sikerült megtalálni, amit egyedül 61 összetevőből 60-at elutasított az EU, és ezt az egyet engedélyezte, hogy testsúlycsökkentésre ezt szabad mondani, és rá szabad írni, hogy testsúlycsökkentés. Ez való, ez a glükomannán, ez egy rost, ami százszorosára duzzad a hasadba, És most ez a rostító aporunk, ez iszonyatosan dübörög, és mindenki. Tehát már a második rendelés is mindjárt elfogy, az első rendelés, az első gyártás az 2 hét alatt elfogyott. Most jön belőle egy vadonatúj íz, ez a mangó marakúja, amit szintén, ezt eltaláltad én az utazásom során, mikor Maldivon voltam, én ott meg voltam halva attól, hogy mangót és marakuját ugye leturmixoltak, és az a kombináció, annál jobbat én nem tudok elképzelni, és most ebből a Slim Control glukomannás ital, rost italporból jön a mangó marakuja. Tehát én azt elviszem Maldívra, és nem kell többet rendelnem turmixot.
3: Van bármilyen étel intoleranciád egyébként?
4: Nekem nincs. Én szerencsés vagyok. Szoktam mondani, hogy vidéki vagyok, de gondolom a vidékieknek is van. Ez az életmód terület nekem egy nagyon nagy kihívás volt, és ezért is szeretem most már. Az elején nagyon nem szerettem ezt a dolgot, hogy sokkal szigorúbbak a szabályok, mivel hogy ezeket megesszük, ezeket a dolgokat, mint amit magunkra teszünk, ugye a külső szépségipari dolgok, és nekem ebbe bele kellett tanulni, de most pont az egyik kolléganőm mondta már, hogy azon kívül, hogy vannak versenyhivatali jogászaink, akik állandóan vizsgálják, hogy megfelelünk-e az ilyen reklámkövetelményeknek, hogy mit mondhatunk, mit nem mondhatunk. Én már nagyon beletanultam. Tehát most már szakértői szinten tudok kommunikálni életmód kiegészítőkkel kapcsolatban úgy, hogy nem ejtek ki a számon egyetlen tiltott szót sem.
3: Szerinted, hogyha az emberek viselik a termékeket, most a sminkekről vagy a haj szobrászati termékekről beszélünk, akkor milyen életérzést kell, hogy érezzenek? A luxust?
4: Abszolút. A luxust, és ha a hajra gondolsz, akkor az illetfelhőt. És a luxusa most 1 éves életmód és 1,5 éves hajsmink alatt utolérte, vagy illetve elérte a Crystalisnek közel a felét, az árbevétel felét. Tehát a Crystalis 8-9 milliárdot tud egy évbe. A Luxoja mostani bevételek alapján már tud egy 3-4 milliárdot.
3: Ezek megint csak növelik ugye ugyanazt, illetve validálják, amit az előbb mondtam, hogy mi okozza a legnagyobb nehézséget egyébként a koordinálásban ezek között a termékek, illetve maga ugye a brandek között, hiszen nyilván megvan mindenre a legjobb embered, de mégis, ami eljut hozzád ebből, abban mi a legnagyobb kihívás számodra?
4: A legnagyobb kihívás a vásárlói és fogyasztói igények pontos monitorozása, felmérése és kiszolgálása.
3: Dolgozol együtt influencerekkel, celebekkel, hírességekkel is, hiszen nagykövetként prezentálják a te termékeidet. Mennyire fontos az, hogy kik azok a személyek, akik képviselhetik a Luxoját?
4: Ez nagyon fontos, ugyanis az emberek abból ítélnek, amit a social médiában vagy mondjuk a tévében látnak, és tudják egy márkát hozzá kapcsolni egy influencerhez, vagy egy celebhez, és hogyha arról az illetőről negatív kép van, és egyébként veszély is van benne, mert lehet, hogy most éppen nincs negatív kép, de valaki valami butaságot csinál, vagy lejáratja magát, akkor az egész márkát le tudja járatni. Ezért nagyon óvatosan kell dolgoznunk ezen a területen. Nagyon sok szor mondunk úgy nemet, illetve nem választunk ki úgy egy-egy influencert, hogy azt gondoljuk, hogy lehet, hogy jó lenne, de bizonytalan, és akkor inkább nem választjuk. Most akire büszke vagyok például, ő a Király Linda, aki egy elegáns, ilyen igazi úrinő, Amerikában született, és akkor ő Hollywoodból jött, és...
3: És a termékek segítségével Linda rengeteget fogyott, illetve neki van egy inzulin rezisztenciája.
4: Igen, ő tegnap előtt mesélte, akkor volt egy diátadónk, ahol láthattunk 20 trófeát, akik lefogytak legalább 10 kilót, és ő is kapott egy trófeát, ő 20 kilót leadott, és ő az, aki elmondta, hogy ő gyerekkorában is duci volt, csak a magyarok nem így ismerték meg, mikor hazajött Magyarországra, és sikeres lett, vagy híres énekes, előtte 1,5 évvel adott le 10x kilót, azért, hogy jön Magyarországra, és akkor volt lelkereje, de azt nagyon gyorsan visszaszedte. És egész életében küzdött, és most először van az, hogy ezt a 20 kilót most már tartja, és most még 6-ot le akar dobni, és szerintem ezt most ő fogja tudni tartani.
3: Ez egy nagyon fontos kérdés merült fel így bennem, most, hogy beszéltünk ugye arról, hogy ugye le tudnak emberek fogyni, de általában az a nagy fejfájás, hogy hogyan tartsák meg a súlyukat. És ugye a termékek segítik ezt is. Erről egy kicsit mesélj nekünk.
4: Igen, a termékek csak akkor segítik azt, hogy a leadott súly az ne jöjjön vissza, ha ezt egy életmódváltásként éljük meg. Az életmódváltás, ez egy elszajkozott dolog, de igazából ez a kulcsa mindennek, tehát, hogy nem elég úgy táplálkozni, és nem elég olyan étrendkiegészítőket enni, amivel ezt elértük, hanem ezt úgy kell tenni, hogy ezt közben élvezzük, nem mondjuk le, és ne szenvedjünk, ne mondjuk le dolgokra, és ne szenvedjünk. Ezért vannak nálunk azok, hogy az, hogy az ízek nagyon jók, és ezért van az, hogy annyi féle étrendkiegészítőnk van, hogy változatosan lehet ezt csinálni, és emellett ugye mi a mentális jólétet és a sportot is oda soroljuk az életmódváltásba, tehát, hogy mozogni mindenképp muszáj. Igaz, hogy mondjuk 70% az étkezés, de egy 30%-ot én azt mondom, hogy a sport is hozzátesz ahhoz, hogy és a mentális jólétben is a sport nagyon fontos, tehát hozzátesz ahhoz, hogy ne jöjjenek vissza a kilók.
3: A jövőbeli terveidről egy kicsit, hiszen mindjárt itt az ősz, és egy nagy dobásra készültök, erről mesélj egy kicsit, szeptemberben lesz egy nagy...
4: Igen, szóval a szeptember 28-án megszervezzük Magyarország első szépség expóját az arénában. Ugye ez egy hatalmas rendezvényterem, itt lesz haj, smink, életmód és köröm. A köröm azért fontos, mert én körömmel régen szerveztem ilyen rendezvényeket, körömhajó és körmös nap néven, és hatalmas sikerük volt. Nagyon izgulunk a szervezésen, két nagy színpadot teszünk be, az egyik egy haj nagy színpad, és jön spanyol és francia sztárvendég, és hatalmas hajsó lesz. A körömbe is hívunk külföldi sztárvendégeket, és ott lesz egy másik nagy színpad a rendezvény csarnok másik felébe, és akkor lesz egy életmód színpad és egy smink színpad, és mindent meg lehet kóstolni, mindent ki lehet próbálni, és egész nap szakmai előadások, meg játékok. Újra sikerre lehet vinni a fizikai rendezvényt is, mert online rendezvényeink azok nagyon sikeresek, és sok látogatója van online, de mégis az embereknek szerintem újra van igénye arra, hogy kimozduljanak otthonról, és egy főként ugye fodrászokat, körmösöket várunk, de akik egyáltalán érintettek a haj és smink és életmód témákba, meg a köröm témákba, őket mindenkit várunk.
3: Nagyon fontos számodra a jótékonykodás is, szóval amit kifelé kommunikálsz magadból, az szerintem nagyon szimpatikus és nagyon értelmezhető a hétköznapi ember számára. Régebben is adakoztál, illetve segítettél másokon?
4: Régebben is adakoztam, sőt szokták mondani, hogy ugye videókra ki szoktam tenni, amikor adakozok, hogy csendben is szoktam adakozni. A videóknak az az értelme és célja, hogy kedvet csináljak másoknak is ehhez, hogy adakozzanak, hogy látni lehet ezekből a videókból, hogy ilyen kis segítséggel is nagyon nagy változásokat lehet egyes emberek életében elérni, és hogy segíteni milyen jó, és hogy mindenki segítse a többieket. És arra biztatok mindenkit, hogy akinek van egy kis fölöslege, abból adjon másoknak is, mert minden emberben ott van a hála, minden emberben ott van az, hogy megérdemel egy jobb életet, akkor is, hogyha ez nem látszik mindig.
3: Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy maradjunk meg embernek attól függetlenül, hogy milyen pozícióban vagyunk az életünkben. Hogyha most itt ülne helyettem veled szembe egy friss egyetemről kilépett fiatal, és megkérdeznéd tőled, hogy mégis mit kezdjen magával, hiszen olyan sikeres szeretne lenni, mint te, és szeretné sokra vinni. Mit mondanál neki? Mi lenne a tanácsod?
4: Először is az, hogy büszke vagyok arra, hogy hozzám hasonlítja magát, mert az látszik, hogy én sikeres vagyok. Ettől függetlenül ez a siker, ez nem egy olyan út, ami mindig csak pozitív és jó dolgok vannak benne. Tehát én inkább őt fel akarom készíteni arra, hogy készüljön úgy, hogy a sikerek közt vannak apró kudarcok, és ne keseredjen el senki, és ne álljon meg. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha valaki elindul egy úton, akkor a kudarc élmények csak akkor állítsák meg, ha látszik az, hogy az út az egy rossz út, és helytelen út, és új utat kell keresni. Ellenkező esetben én mindenkit arra biztatok, hogy minden embernek vannak kis problémái, és nekem is, csak én ezt ugye nem rakom ki az internetre.
3: Szerintem oda senki. Nem a negatívumot.
4: És ez is egy probléma, és ezt is próbáltam a fiataloknak továbbadni, hogy nehogy elhiggyék, hogy a celebek meg az influencerek élete az fenékig telj fel, sőt, van, aki rosszabbul él lelkileg, mint ők, csak ezt nem látják, és hozzájuk akarnak hasonlítani, és nem muszáj hozzájuk hasonlítani, mindenkinek legyen meg a saját útja, és mindenki önmagát érezze jónak, és a sikert az pedig csak úgy fogja meghozni az élet, hogy közben lesznek kudarcok, és ezeket le kell nyelni, és tovább kell lépni, és akkor jönni fog.
3: Hát nagyon szépen köszönöm neked, Zoli, ezt az átfogó interjút, és szerintem mindenki nevében elmondhatom, hogy érintettünk mindent, ami personálisan veled kapcsolatban is fontos, illetve újdonság, illetve a termékekről és magáról, a tevékenységedről is nagyon sok mindent megtudhattunk, úgyhogy nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, és remélem, hogy majd még eljössz hozzánk.
4: Mindenképp, mert ez egy nagyon tartalmas és jó beszélgetés volt. Köszönöm, Dominika.
3: Köszönöm szépen.

műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás, mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással.

0: Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, még mindig 2025. július 9-én járunk. Ezen a napon Donald Trump elnök újabb frontot nyitott a globális kereskedelmi háborúban. Több kulcsfontosságú partnerországot, köztük Japánt és Dél-Koreát is magasabb vámokkal fenyegetve. És ezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Ignác Péter, a KPMG Data Science menedzsere volt, és a mesterséges intelligencia biztonságos használatáról beszélgettek.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, illetve a Spotify csatornán, és köszöntöm a stúdióban Ignác Pétert, a KPMG Data Science menedzserét, akivel ma körüljárjuk egy kicsit a vállalati szféra és a mesterséges intelligencia használatát. Minden műsor úgy kezdődik, hogy megkérdezem a vendégtől, hogy ő maga személyesen mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, mire használja, hogyan használja. Otthon, munkában, bárhol.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat. Én mesterséges intelligencia, vagy ilyen machine learning modellekkel 2019 óta foglalkozom, akkor még a MOL csoportban, a retailen foglalkoztam ilyen data science meg advanced analytics projektekkel, akkor még ez nem a generatív AI-nak a része, hanem amit most ilyen analytical AI-nak nevezünk. És akkor a kérdés az, hogy használok-e mesterséges intelligencia modelleket? Hát a Netflix jó rég tesz róla, hogy igen, legalábbis sokszor elszenvedője vagyok, illetve igen, én a mindennapokban használok Copilotot, Claude applikációt is, ez főleg a Copilot az a vállalati felhasználásban, vagy a munkám során, a Claude az inkább a magánjellegű kérdésekre, úgyhogy igen, eléggé aktívan.
2: Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy mitől függ, hogy melyik modellt használod?
3: Inkább az, hogy melyik eszköz hol elérhető. Tehát, hogy a nyilván vállalati környezetben az, ami átment a különböző biztonsági jóváhagyásokon, és egyébként ez minden problémákkal használható. Magánszférában meg most egy jó kérdés, hogy mi alapján cövekeltem le az Anthropic alkalmazása mellett, de jó ideje már azt használom.
2: Tudom, hogy miért nem ChatGPT?
3: Megmondom őszintén, szerintem ez egy ilyen, azt kell, hogy mondjam, hogy impulzusvásárlás volt a részemről, hogy valamit kipróbáltam, ami nem a ChatGPT volt, és ott ragadtam.
2: Tehát a magánéletben is előfizetéssel használod?
3: Igen.
2: Jó, és a munkában mire használod?
3: A munkában elsősorban ilyen research-re használom így a generatív AI-t, illetve hát mind nekünk a munkánk az, hogy ezeket a modelleket beépítsük különböző alkalmazásba, szóval egy kicsit így akasztanak.
2: Igen, ez két dolog, tehát egyik beépíti az ember, a másik amikor ő dolgozik.
3: Így van, vagy segíti a munkámat, úgyhogy itt elsősorban nekem a research az, amiben sokat tud segíteni, vagy annak a formázása.
2: Tehát a elkészült eredet, ami már van egy kutatás, azt formázni, alakítani, illetve vagy a tartalmát.
3: Illetve, hogy az ötleteknek a generálása, struktúrása. Tehát sosem végtermékként tekintek arra, ami kiesik egy ilyen applikáció, hanem sokkal inkább egy ilyen első változat, és elsősorban nekem legalább annyira érdekes, hogy mik azok a weboldalak vagy források, amiket felhasznált arra, hogy nekem válaszoljon, mint maga a válasz.
2: És az, hogy mik azok a weboldalak, az a hitelesség miatt fontos, vagy valamilyen egyéb?
3: Abszolút a hitelesség miatt, tehát hogy a hallucináció, mármint hogy ennek a modell architektúrának a sajátossága, hogy ez nem biztos, hogy tényszerű lesz és pontos, ezért igen.

0: Tehát ha már ott van a forrás, akkor már hihető.
1: Akkor jobban ellenőrizhető. Tehát, hogy attól még majd elhinni azt fogom, hogy saját ma kétkezűleg gyártok, de nem. Tehát, hogy az ellenőrzőben sokat segít.
0: Jó, és a munka, és amikor dolgoztok, uh-huh. amikor ti AI modelleket fejlesztetek, illetve AI alkalmazásokat uh-huh. fejlesztetek, ugye, hogyha igen. jól gondolom. Mi az, ami ma a legkelendőbb a magyar vállalati szférában?
1: Mármint így implementáció során most azt tudom elmondani, hogy a...
0: Mit keresnek? Mire szeretnék használni?
1: Mármint, hogy mindig a legújabb dolgokat keresik természetesen, és most nagyon sokat beszélgetünk a különböző agent framework-ökről, de az, hogy mit keresnek a végén így implementáció során, az így a harmada jelenleg a munkánknak az a klasszikus analytical AI, tehát az ilyen prediktív modelleknek a...
0: Ezt egy kicsit tudnánk magyarítani?
1: Igen, tehát hogy az, amikor ilyen előrejelző modelleket gyártunk.
0: Hát mennyibe fog kerülni két hét múlva a benzin?
1: Meg, hogy melyik csapatnak hány darab IT-ticketre kell válaszolnia, és vagy melyik az a vásárló, aki esetleg, aki esetleg elhagyná a szolgáltatást, amit éppen kínálunk.
0: Amit ti kínáltok.
1: Amit az ügyfél kínál. Igen. Igen, igen, és azt próbáljuk előrejelezni. És a másik és nagyobb szelet, az pedig az ilyen generatív AI nagynyelvi modelleknek a folyamatokba építése és használata.
0: És hol tartunk ezzel ma körülbelül? Itt egy korábbi műsorban az hangzott el, hogy a magyar vállalkozásoknak a 60%-a valamilyen szinten már használ.
1: Most a pontos penetráció nem fog tudni számot mondani, de az a tapasztalatunk, hogy minden nagyobb és fejlettebb az IT infrastruktúrai vállalatnak, annál valószínűbb, hogy már nem csak, hogy kísérletezik vele, hanem tényleges élő folyamataiban is használja.
0: Igen, abban az elemzésben is az volt, hogy a kutatásban kisebb számossággal jelenlévő nagyvállalatok, azok sokkal előrébb járnak, de valamilyen szinten, ha más nem, akkor nyelvi modelleket már a kisebb vállalkozások is egyre inkább kezdenek használni.
1: Igen, és itt a mindenféle ilyen, akár ilyen ChatGPT Enterprise, vagy hasonló előfizetéseknek hála ezeket könnyebb beépíteni, vagy sokkal kisebb a belépési küszöb, mint a korábbi ilyen prediktív analitika modelleknek az implementációjában, bár azok a vállalatok, ahol ezek meg már elérhetők voltak, és már foglalkoztak vele, ők sokkal inkább, vagy sokkal szélesebb körben kezdték kihasználni a generatív AI modelleket is.
0: Gondolom, hogy egy nagy nemzetközi vállalatnál ez valamilyen központi iránymutatás alapján készül.
1: Ez függ attól, hogy maga a cégnek mennyire centralizált a döntéshozatala, és ezek a funkcionális területei, de igen.
0: Jó, és akkor térjünk vissza oda, hogy ma egy magyar vállalkozás, aki megkeres titeket, vagy akit ti megkerestek, hogy lenne neki egy ajánlatotok, ő náluk ezt mégis mire használjuk?
1: Hát ez általában azt szoktuk mondani, hogy mi nem azt ajánljuk, hogy akkor mindenképpen rátukmáljuk az AI-t a kedves felhasználóra, hanem üzleti problémákat szeretnénk megoldani, és akkor ennek a útközben ki kell derülnie, hogy mivel. Hogy ezt AI-jal kell megoldani, vagy valami mással, az már egy következő lépése a felmérésnek. És én azt szoktam mondani, hogy ha valamit meg lehet oldani mondjuk RPA robotokkal, vagy pedig standard...
0: Kikkel?
1: Tessék?
0: Milyen robotokkal?
1: Ez a Robotic Process Automation, tehát egy ilyen előre programozott robotokkal, akik determinisztikusan mindig ugyanazt a processzt csinálják, és ha ezekkel meg lehet oldani valamilyen problémát, akkor ezekkel oldunk meg problémát, és ha nem lehet, akkor megyünk el a sokkal kevésbé determinisztikus AI modellek világába.
0: Tehát az AI akkor ma még egy kisegítő alkalmazás?
1: Nem, például? Csak ez is egy lehetséges választás az étlapon, uh-huh. és azt kell először megvizsgálni, hogy az adott problémára AI-t kell használni, vagy nem AI-t kell használni.
0: Ahogy nézem a híreket, nekem úgy tűnik, mintha manapság az lenne a divatos válasz, hogy mindenre AI-t kell használni.
1: Nyilván, aki kalapácsot fog a kezébe, hirtelen minden szögnek lát, úgyhogy valóban ez sokszor a munkánk része, hogy felmérjük, hogy ténylegesen AI-t kell egyébként arra a problémának a megoldására használni, hiszen ugye, hogyha onnan indulunk, hogy mindenképpen AI-t szeretnénk, annak hirtelen lesz egy költségvonzata, meg sok esetben a bizonyos modelleknek van ez az úgynevezett black box hatása, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy mi történik a motorháztető alatt, de viszont ha van olyan megoldás, ahol ezt tudjuk, és nem ad hozzá sokkal több mindent egy AI modell használata, akkor igenis az a helyes üzleti döntés, hogy nem ezt a megoldást alkalmazzuk.
0: Tehát van, hogy ti beszélitek le az ügyfelet róla, hogy inkább egymás irányba kéne menni?
1: Igen. Szerintem ez abszolút a munkánk része, hogy a legjobb megoldást javasoljuk az ügyfeleknek.
0: És mennyire tartanak ma attól a vállalatok, felhasználók, hogy van ettől a bizonyos black box modelltől, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. De a végén kijön egy eredmény, ami úgy lehet, hogy jó egyébként, csak nem tudjuk, hogy jön ki.
1: Magától a halucinációnak a hatásától, meg ettől a black box hatást abszolút tartanak az ügyfeleink és a vállalatok. Itt sokkal inkább az a cél, vagy bizonyos szinten az edukáció kérdés, amivel próbáljuk ezt kezelni, bizonyos szinten pedig azokat a folyamatokat is át kell alakítani, ahova egy ilyen termék, vagy ilyen megoldás megjelenik, hogy ezt tudatosan tudják kezelni.
0: És mire kell egy ilyen átalakulás során, ha mondjuk most valaki hallgat minket, akkor kb. Mire kell felkészülnie? Oktatnia kell a dolgozókat, meg kell változtatni, nem tudom, az adatkezelést, mire kell még?
1: Hát meg például ugye a legtöbb folyamatot is ezek a munkavállalók végzik, tehát hogy az, hogy mi az a folyamat, amiben segítségre van szüksége, vagy automatizációs lehetőséget látnak, azok sokszor egyébként házon belül megvan ez a tudás, csak nincsen meg az a keretrendszer, amivel ezt a felszínre lehet hozni, és egy struktúrát keretek között lehet elindulni a problémák kezelésében.
0: Tehát mondjuk azt mondják a cégnél, hogy dolgozói panasz, hogy túl sok az adminisztratív munka. Akkor mi a megoldás?
1: Hát azt először meg kell vizsgálni, hogy mi okozza ezt mit jelent pontosan a túl sok adminisztratív munka, és ez milyen feladat lépésekből áll össze, mert ha csak azt a megoldást, vagy azt az igényt kapjuk, hogy oldjuk meg, hogy ne legyen ilyen sok az adminisztratív munka, az lehet, hogy egy hatalmas fejlesztési projekt lesz a végén, elmegyünk egy évre, kitaláljuk valamit, hogy valamit le kell fejleszteni, visszajövünk, és egy év múlva már teljesen más problémái vannak a cégnek.
0: Mennyire kell egyébként haladnotok azzal a korral, hogy az AI-ban naponta, hetente újabb és újabb eszközök, megoldások, modellek jelennek meg?
1: Hát valamennyire igen, tehát hogy muszáj követni valamennyire a piaci trendeket, de ez elképesztően nehéz. Tehát hogy és sokszor már nálunk is muszáj valamennyire filterezni, hogy mi az, amit így érdemes egyáltalán megnézni, vagy ezt majd eltesszük egy később időre, és majd amikor éppen ráérünk, akkor megnézzük. Ez sokkal inkább ilyen iteratív folyamatnak a része, hogyha azt látjuk, hogy éppen az adott problémára még nincsen megoldásunk, vagy jó megoldásunk, akkor vesszük elő azokat a úgymond újdonságokat, vagy akár régebbi dolgokat, hát ha találunk valamit a tarsolyban, ami megoldja a problémánkat. Van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé.
0: Pillanatra kizökkenve a bizniszből, azt mondod, hogy te is magad egy alkalmazást használsz, mint magánember.
1: Igen.
0: És nem kapsz kedvet kipróbálni, hogy tegnap bejelentette az X, az Y, az E, hogy szebb, gyorsabb, okosabb, ez jobban ír verset.
1: Az... Ó, dehogy nem, természetesen. Tehát van ilyen, hogy akkor a, nem tudom, negyed, ilyen pár percre, pár órára egy másik alkalmazást, vagy másik modellt, szolgáltatást megnézni, hogy pontosan mit tud. Tehát, hogy ez nyilván...
0: De ez munkaköri kötelesség, vagy valóban ez az érdeklődés?
1: Hát ez mind a munkakörből is fakad, de ez a személyes érdeklődés része is, hogy akkor ténylegesen, amit tud a demo során, az mondjuk a való életben is akár materializálódik.
0: Szoktál képeket alkotni, zenét írni?
1: Általában inkább maradok a szöveges részénél, de igen, tehát hogy zenét keveset írtam, megmondom, az én vagy generáltattam, képeket többet.
0: Én most elkezdtem avatárt generáltatni, ez lesz a következő, de ez csak mellékszál, hogy egyenre még mi ülünk itt a stúdióban. Amikor ezek az új és új modellek kijönnek, akkor az ügyfél oldal az is nyilván tájékozódik, nyilván utána olvas, nyilván hallgatja ezt a podcastet, remélem mindenki, vagy mást is esetleg. És akkor az újabb és újabb elvárásokkal jönnek, vagy egyelőre még azért ez nem ennyire átmegy a köztudatba?
1: Általában ugye azt tapasztaljuk, hogy amikor van egy nagyobb tech cégnek az ilyen éves, féléves demója, ahol bemutatják az újabb, hát nem is feltétlenül modelleknek, hanem termékeknek az új szolgáltatásait, akkor általában vagy a leggyakoribb kérdés az, hogy oké, és akkor ezt hogyan fogom tudni én mostantól pontosan ezt használni, pontosan egy ugyanilyen problémámra.
0: És mi a válasz?
1: Hát az, hogy egyenlőre ez, hogy nem tudom, mert általában nem pont abban a demo világában élünk az adott ügyfélnél, és nagyban függ attól, hogy milyen infrastruktúrával, milyen adatokkal és milyen folyamatokkal rendelkezik.
0: És általában mondjuk ez szintén egy kutatásban olvastam, tehát az adatok, amikkel a cégek rendelkeznek, azok ugyan lehet, hogy elég bőségesek, de nem igazán jók. Általában ti is ezt tapasztaljátok, hogy...
1: Hát változó az adatköröknek a minősége, hogy szépen fogalmazzak, igen. És ebben vannak olyan vállalatok, akik igenis ebben az országban is előre haladottak, és sokat foglalkoznak az adatoknak a tisztításával, a struktúrálásával. És igen, van olyan is, hogy össze kell gyűjteni akár a fiókból, levelezésekből, különböző forrásrendszerekből az adatot, hogy egy adott projektet le tudjunk szállítani.
0: Akkor, hogyha valaki egy AI projektet tervez egy cégnél, akkor az egy nagyon fontos alap, nem? Hogy az adatokat megfelelően kéne tárolni, kezelni.
1: Igen, meg hogy ugye attól, hogy meg kéne lenni az adatnak, amit szeretnénk felhasználni az adott projekten, és most ugye nem a modellnek, most egy generatív AI modellnek a fejlesztését, vagy előállításáról, igen, hanem egyáltalán a használatáról beszélünk, hogy ezt a képességet használni lehessen.
0: És milyen a jó adat? Hogy van struktúrálva? Vagy mit jelent egyáltalán struktúrában van?
1: Hát mondjuk tranzakciós adatokban gondolkodva azért nagyon jó lenne, adattárházban lenne tárolva, vagy akár egy most, ha csak egy egyszerűbb esetet feltételezve, hogy szerződésfeldolgozás és azoknak az értelmezése, akkor valamilyen szerződéskezelő rendszerben megvan ezeknek a szerződéseknek a képe, és mondjuk valamilyen metaadattal akár össze vannak kötve, hogy melyik az adott keretszerződés, melyik a módosítása, hogy jönnek ezek sorba.
0: Ez egyébként a magánéletünkben is így kéne kezelni, hogy mondjuk megvan digitálisan minden szerződésünk.
1: Szerintem igény az volna rá. Most hogy belegondolok, hogy saját esetemben, szerintem minden szerződéssel rendelkezem, minden szépen papíron struktúrálva van, hogy digitalizálva vannak a szerződés, a saját magam szerződései, abban már lehet, hogy kételkednék. Uh-huh.
0: És akkor ezt a jövőnk érdekében egyébként érdemes lenne otthon is átállni egy ilyen dologra, mondjuk nem tudom, 20 éve vettem egy lakást, van gáz szerződésem, van áramszolgáltatóval szerződésem, hogy ezeket valahogy elvinni egy ilyen irányba, hogy később, hát ha van olyan alkalmazás, amivel ezt tudnám használni?
1: Hát hogyha ez egy tudatos cél, akkor szerintem mindenképpen az, hogy ezt valaki offline vagy online szeretné tárolni, azt már a preferenciára bízom, hogy éppen egy nagy tech cégnek a felhőszolgáltatását szeretné erre használni, és jobban megbízik benne, vagy pedig a saját szekrényét már jobban megbízik benne.
0: Igen, csak azért, mert ugye arról sokat beszélünk, vagy sokszor téma, hogy mondjuk a vállalatoknál ez hogyan van, de hogy a magánéletünkben hogyan van, hiszen még általában a legtöbb embernek ebbe magamat is beleértem, a jelszavaink tárolása is egy elég nagy problémát okoz.
1: Mondjuk kivételesen ebben kellően szigorú vagyok saját magammal és a családtagokkal, úgyhogy jelszó, menedzser, alkalmazás vagy szoftver használata az egy alapkövetelmény, de igen,
0: ebben a műsorban nyugodtan ki lehet mondani termékek nevét. Mi az a jelszó menedzser szoftver, amivel te például együtt tudsz élni?
1: Szerintem én Keepass-t használok. Ez egy open source szolgáltatás.
0: És akkor abban te bizalommal elmented a jelszavaidat?
1: És azzal generáltatom a jelszavaimat, uh-huh, amiben jelentkezem.
0: Hát akkor minden új jelszóval jelentkezel be.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez egy elég tudatos hozzáállásnak tűnik.
1: Megszokás kérdés. Ez egyszer el kellett dönteni, és utána ragaszkodni hozzá. Uh-huh.
0: És ezt telefonon, laptopon, mindenhol tudod használni. Jó, csak azért kérdezem, mert ugye ez például egy nagyon fontos dolog, pláne amikor tele vagyunk mindenféle internetes egyéb csalásokkal, akkor ez a biztonság, ez egy rendkívül fontos része.
1: De ez egyébként a projektjeink során is visszaköszön, ugyanis nagyon, vagy ez a kezdeti beszélgetéseknek egy nagyon fontos része, hogy oké, és az adataimat ugye nem fogják használni ezeknek a modelleknek a további tanítására, még akkor is, hogyha felhős környezetben kerülnek ezek felhasználására, és akkor itt nyilván biztosítani kell az ügyfelet, hogy nem, ez egy olyan keretrendszer, amiből az ő adatai nem fognak kikerülni, mégis ugye ezeket a modelleket fogjuk a szolgáltatás során használni, és akkor itt vannak szigorúbb és kevésbé szigorúbb követelmények, mert van, ahol mondjuk az OpenAI-nak a modell szolgáltatását lehet használni, van, hogy ezeket nem, és mondjuk akár helyben, tehát on-premise tárolt modellekkel kell helyettesíteni. Mind a kettő megoldható.
0: És vagytok ti KPMG-t, rengeteg céges adatot kezeltek nyilván, hiszen rengeteg cégnek adtok tanácsot, stb. Ti hogyan kezelitek ezt, hogy a nálatok, megvan ugyanez nálatok is?
1: Természetesen, tehát nálunk is megvan. A legnagyobb vízválasztója mondjuk egy belsős alkalmazásnak az, hogy tárol-e olyan, vagy kezel olyan adatot, ami mondjuk a céges ügyfeleinkre relevánsak. És abban az esetben, hogyha erre válasz igen, akkor egy viszonylag hosszú biztonsági és security folyamaton kell átmenni, hogy ezt az alkalmazást akár mi házon belül is használhatjuk. Ugyanez igaz az általunk használt termékekre is. Például ugyanezen akár a Copilot license, még akkor is, ha ez egy Microsoft termék, és csak egy license vásárlásról van szó, ugyanúgy végig kellett menni ezen a folyamaton.
0: És mondjuk ott ez biztosított, hogy senki nem használhatja?
1: Igen.
0: Hát túl azon, hogy le van írva a szerződésben.
1: Hát itt már van egy olyan része, hogy most a Copilot esetében a Microsoftnak a szerződéses feltételeit kell alapul vennünk, hogy akkor abban megbízunk vagy sem. De hogyha az a mondás, hogy ebben nem bízunk meg, akkor felvetődik a kérdés, hogy a egyébként online és felhőben tárolt levelezésünk, meg a Teams, meg egyéb információk akkor helyesen vannak-e ott, ahol.
0: Igen, hogyha azokban megbízunk, akkor ebben is.
1: Ez hát tulajdonképpen igen.
0: Igen. Egyébként meg el lehet menni Amerikába pereskedni, hogyha valamilyen problémánk támad. Vagy azt gondoljuk, hogy problémánk támadt?
1: Szerintem ez nem fekete-fehér maga ez a kérdéskör, mert helyben tárolt vagy helyi szervereket is lehet rosszul és nem biztonságosan használni, és felhős konfigurációt is fel lehet húzni úgy, hogy az biztonságos legyen. Tehát, hogy mindkét oldalon el lehet követni ugyanezeket a hibákat, és ugyanúgy mindkét oldalt fel lehet húzni úgy, hogy az biztonságos legyen.
0: Mennyire vagyunk ma ebben tudatosak? Tehát te például igen, mert te megfelelően kezeled a jelszavaidat, de mondjuk mit látsz a mai magyar vállalkozások, vállalatok, mennyire tudatosak ebben, mennyire divat még, hogy nem tudom, a mondjuk monitort már kevésbé használunk, aminek az oldalára még ki lehet matricázni a jelszót, de azért ez elég bevett gyakorlat volt régen.
1: Szerintem egyébként főleg itt a különböző felhőszabályozásos követelményeknek hála ez egyre tudatosabb a vállalati életben, és ahol mi ezeket a projekteket csináljuk, ott általában vagy már kapunk egy olyan fejlesztési környezetet, ami megfelel a vállalat követelményeinek, vagy a KPMG követelményeinek, vagy pedig mi visszük el az adatot, és akkor az a saját biztonságos fejlesztési környezetünkbe kerül feldolgozásra.
0: És amikor egy ilyen fejlesztésnek vége van, akkor ti visszaadjátok az adatot? Vagy marad nálatok, és úgy fut tovább a rendszer? Kicsit bocakszerű a kérdés, attól tartok, de...
1: Igen, ez attól függ, hogy mi a cél, és mennyire... Tehát, hogyha egy pici, rövid projekt van, akkor általában utána mi nem fogunk ezzel az adattömeggel mit csinálni, úgyhogy ezek általában törlésre kerülnek a projekt végével.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti Alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Francia. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Július 1-e van, egy szerda reggelen köszöntöm Önöket szeretettel, és remélem van idejük velünk tartani egészen 8:30-ig. Addig megy ugyanis ma is a Start itt az ATV-n. Politikával, külpolitikával kezdjük, hát legalábbis ránézésre, mondtam a híradó végén is, hogy ez annyira külpolitikai, voltak éppen rólunk szól az egész. Ugye Trump meg Putyin, ez külpolitika ránézésre, hogyha azt értelmezzük, hogy mit gondolunk mi róluk, a politikájukról, a működésükről a világban, akkor ez meg nagyon is belpolitika. Németh András a vendégünk, a HVG újságírója. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt vagy. És ez egy kutatáson alapul az, amiről kezdjük. Szerintem az elmúlt 16 évben, ahogy ezt kutatták volna folyamatosan, ez egy folytonosan változó kapcsolat lett volna Oroszországgal. Itt a végére egészen kibékültünk azzal, hogy Putyin olyan, amilyen.
2: Igen, mert ez a Pew Research végezte a felmérést, ők korábban is készítettek felméréseket, és az sem volt Magyarország, legalábbis az én ízlésem szerint Magyarország dicsére. Ugye az állapítódott meg, hogy Trump a közép-európai régióban Magyarország a legnépszerűbb, Putyin is, Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök pedig a legkevésbé népszerű. Ez szerintem teljes mértékben azt mutatja, hogy a médiának azért komoly hatalma van még mindig, tehát ugyanaz a társadalmi környezet tulajdonképpen Közép-Európában, és hogy ez nálunk így alakult, ez valószínűleg ennek a 16 év szellemi kútmérgezésnek az eredménye. És ugye ez az Ukrajna elleni háború, a második nagy szakasz az 2022. februárja óta tart, de ez a fajta propaganda, amely Putyin dicsérte, az azért több mint 10 éves. Tehát amióta a Fidesz másodszor hatalma került 2010-ben, Putyin mindig egy macsó volt, Orbán Viktor minden évben találkozott Putyin elnökkel, és azt is tudjuk, hogy Trump elnököt tulajdonképpen megváltóként várta a magyar társadalom egy része, épp a Fidesz kormányzat propaganda propagandának köszönhetően. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kép, hogyha egy év múlva megismétlődik a felmérés, amit egyébként február és május között végeztek, tehát még a hatalomváltás előtt nagy valószínűséggel már érkeztek Magyarországra adatok, érdekes lesz látni, hogy hogyan tud megváltozni a közvéleményünk egy-két-három év alatt, amikor egy médiából normálisabb média lesz, és nem olyan lesz a köztévé, mint eddig volt.
1: Mondjuk az is elgondolkoztató, hogy mennyire független a gondolkodása az embernek, mennyire hat rá az, amit nagyon sokszor elmondanak, és lehet, hogy másképp gondoltak korábban, de egy idő után mennyire képesek vagyunk társadalmi méretben elhinni azt, hogy az, hát lehet, hogy úgy van, tényleg, lehet, hogy úgy van.
2: Hogy ez mennyire igaz, tehát én sokszor voltam Ukrajnában, Putyin alatt éltem 5 évet Oroszországban, tudom, hogy milyen Putyin, azt is nagyjából láttam, hogy milyen Magyarország, és amikor az ember tényleg sokat hallja ugyanazt a hazugságot, akkor bennem is felmerült, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye. És ez valószínűleg mindenkiben felmerül, tehát nem, ez rettetes hatásos, és ugye azzal is foglalkoztak a médiával, foglalkozó szakértők, hogy milyen ügyesen csinálta ezt egyébként, nem csak a Fidesz, hanem Oroszországban Putyinék is, hogy ugyanazt az üzenetet különböző csatornákon, különböző szellemi színvonalnak megfelelően juttatták el a felhasználókhoz, tehát az értelmiségtől kezdve ugyanazt az üzenetet megkapták lebutítva a kevésbé, a politikával kevésbé foglalkozó emberek, tehát minden csatornán ugyanaz a fajta szennyvíz dőlt, nagyon nehéz ezzel kitérni.
1: Mondod, hogy ismered Putyin gondolkodást, mondját meg, hát értél Oroszországban, tehát láttad azt, hogy gondolkodnak az oroszok, érted, hogy gondolkodnak. Mintha most másképp beszélne Putyin az elmúlt hetekben, mint ahogy ezt korábban lehetett hallani. Ezt elemezték is nagyon sokan, hogy valami változik. Te hogy látod?
2: Ennek nagyon sok oka van, ez valóban így van egyébként. Tehát eddig ő nem ismerte el azt, hogy bármiféle probléma lenne. Az, hogy ez megváltozott, ennek több oka van. Az egyik fő oka az, hogy látványosan változik a helyzet. Tehát ilyen a korábbi időben, a háború első 4 évében nem történt olyan, hogy Ukrajna rendszeresen tudja lőni Moszkva környékén az energia termelő berendezéseket, az olajtárolókat.
1: Erről annyit, bocsánat, hogy ma éjszaka is támadás érte Moszkvát, Seremetyevó.

0: sem fogad gépeket például.
1: Igen, tehát ugye Putyin tulajdonképpen nem nyíltan, de 2022-ben azt ígérte az orosz népességnek, hogy lesz ez a háromnaposra tervezett különleges katonai akció, de ti ebből semmit nem fogok megérezni, legfeljebb annyit, hogy megint egy kicsivel nagyobb lesz az országotok. Na ez nem jött össze, nem sikerült elfoglalni Ukrajnát, maradt az Zelenszkij kormányzat, és valóban elérte Oroszország polgárait ez a háborút, tehát a Krímben abszolút nincsen benzin, Oroszországban van 89 régió, abból több mint 60-ban már súlyosan benzinellátási gondok vannak, látványosak ezek a hatalmas füstfelhők, menekülnek az emberek, a turisták leginkább a Krímből, tehát ez most már látványos ez a háború, az orosz polgárok is lassan fölteszik a kérdést magukban, hogy ez megérte, a másik pedig, ami szintén fontos lehet szerintem, hogy azért már másfél millió orosz férfi, nő halt meg, sebesült meg súlyosan. Ez lassan most azért már kezd látványossá válni szintén. Tehát csak emlékeztetni szeretném a nézőket, hogy az afganisztáni háborúban, ami 10 évig tartott, 15 ezer orosz vagy szovjet katona halt meg, tehát 100-szor annyi halt meg itt most ebben a háborúban eddig, és nem látszik a vége. Tehát az oroszok is látják, hogy ez nem úgy halad. És valószínűleg az is változásra kényszeríti Putyin elnök álláspontját, hogy több forrás szerint különböző klikkekre kell szakadni az orosz hatalmi elég. Tehát van, aki még keményebb fellépést akar, van, aki kompromisszumot kötne, aztán talán ebben a vektorban tekinthető Putyin középutasnak, van, aki őt követni. Tehát, és még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy amikor Oroszország, Szovjetunió rosszul szerepelt háborúk utána jellemzően felfordulás történt. Lásd, 1905-ben, amikor elvesztette Oroszország a japán elleni háborút, az első forradalom, az első világháborúban orosz veszteségek voltak, akkor 17, amikor az afganisztáni háborút elvesztették, az is jelentősen hozzájárult a Szovjetunió szétúlásához.
0: Tehát Putyin, hogyha és ő történelem rajongó, igen, ezt végig gondolja, akkor tudja, hogy van mitől félnie.
1: Van.
0: Megváltozott a magyar-orosz viszony, és változik a magyar-ukrán viszony is. Az egyik kicsit kihűlt, a másik kicsit melegebb lett. De ettől még látszik-e az, hogy mi a magyar álláspont Ukrajna kapcsán? Főleg azért kérdezem, mert az Európai Unióban is viselkedünk mi valahogy ez ügyben.
1: Igen, tehát valóban elindult egy közeledés Ukrajna felé. Én arra gondolok egyébként, ennek sok oka van, hogy ez nem olyan az a sebességű közeledést, amit akár Ukrajna elvárna, vagy az Európai Unióban sokan elvárnának. Szerintem jelentős mértékben köze van ennek a óvatos magyar politikának ahhoz, amiről a legelején beszéltünk, tehát a közvélemény Zelenszkijjel, Putyinnal kapcsolatos álláspontjához. Tehát valószínűleg nincs értelme azonnal teljes mértében szembe menni ezzel a fajta szeretjük Putyint, utáljuk Zelenszkijt.
0: Bár azt ok nélkül feltételezem, hogy akik megválasztották Magyar Pétert, ők ezen az állásponton vannak?
1: Nem mind, tehát nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, aki nem szavazott a Fideszre, viszont jelentős előítéletekkel viseltetett Zelenszkij iránt, Ukrajna iránt, tehát azért azt se felejtsük el, hogy Ukrajnának azért a rendszerváltozást utáni évektől kezdve nem volt túl jó híre Magyarországon, lásd ukrán maffia, lásd csencselés a határon, tehát az a baj, hogy volt mire építeni a Fidesznek ezt az ukrán ellenes narratíváját, tehát van a magyar társadalomban tényleg egy előítélet Ukrajnával szemben, és ez szerintem nagyon nehéz legyőzni. A másik pedig, ami szintén fontos, hogy én azért úgy látom, hogy az Európai Unióban kevesen lelkesednek azért az ötletért, hogy Ukrajnát soron kívül azonnal vegyük fel az Európai Unióba, és ami szintén szerintem fontos még, hogy azért a magyar külpolitikának oda kell figyelni a többi szomszédra is, lát Szerbia, meg azok a más államok, amelyek szintén szeretnének az Európai Unió tagjává válni. Van egy olyan nézet, amely szerint igazságtalan lenne soron kívül beengedni Ukrajnát Szerbia előtt, mondjuk, akik meg ezt nem fogadják el ezt az évvel, és azt mondják, hogy azért a háború mégiscsak Ukrajnában van, és ez egy jelképes segítség lenne.
0: Hát van még egy érv a magyarok sorsa Kárpátalján, ami ugye egy ütköző pont volt a két ország kapcsolatában, és hát most okkal mondja Magyar Péter, hogy várjuk meg, hogy Zelenszkij, amit ígért az ukrán delegáció, valóban megtartja-e, valóban változik-e a kárpátaljai magyarok sorsa, az oktatási, a nyelvhasználati lehetőségeik.
1: Na, ez nagyon fontos, hogy felvetetted, mert azért Ukrajnában is, ugye hivatalosan Ukrajna vállalta, hogy ezeket a megegyezéseket életbe lépteti, sőt belevette a cselekvési programba is, amit az Európai Uniónak készített, de a nacionalistáknak komoly befolyása van Ukrajnában. Lásd például ez a lengyel-ukrán botrány, ami szerintem teljesen fölösleges dolog volt Ukrajna részéről, amikor a nácik mellett ellen, de főleg a lengyelek ellen harcoló II. Világháborús ukrán hadseregről neveztek el egy ukrán egységet. Most a jelenlegi ukrán hadseregben ez megrontotta a lengyel-ukrán kapcsolatot. Tehát biztos, hogy van ellenérzés az ukrán társadalomban is, az amiatt, hogy most esetleg túl közel kerülnek az ukrán politikusok, vezetők Magyarországhoz. Pedig a kárpátai magyarság egyre kevésbé tényező sajnos, tehát egy 2000-ben 150 ezer fős közösség mára jóha 70 ezeresre nem kevesebb.
0: Hát a fiatalok, a munkaképesek, a mindenki. Nyelvet tudók, ők gyakorlatilag az elmúlt években minden jött.
1: És a nyugdíjasok is, akik ugye a magyar nyugdíjrendszert tudják használni, a katonakorú férfiak, akik ugye nem feltétlenül akarnak mind bevonulni a cseregbe, tehát tényleg minden rétegében vérzik a kárpátaljai magyarság, tehát nagyon fontos lenne mondjuk az ő számukra az, hogyha ez a magyar-ukrán határ valóban átjárható lenne, amihez pedig ugye azért kellene az Ukrajna és az EU közötti gyorsabb közeledés.
0: Ugorjunk egy hatalmasat, menjünk át Trump irányába, ugye úgyis azzal kezdtük a beszélgetést, az egyiket kedveljük, a másikat meg még jobban kedveljük mi magyarok. Hát ezt a Trump iránti rajongást ezt végül is szintén elég nehéz megérteni, de azt gondolom, hogy ez is arról szól, hogy nagyon sokáig hallgatta a magyar társadalom, hogy Trump a béketeremtő, Trumppal majd minden másképp lesz. Az amerikaiak is szembesülnek vele, bár Trump azt mondta, hogy ha ő jön, akkor béke lesz, de inkább háború lett.
1: Igen, egyébként én, tehát ez az amerikaiaknál lesz, nem fogom tudni soha megérteni, hogy hogyan sikerült másodszor megválasztani Trumpot, tehát annak ellenére, hogy tudjuk, hogy demokrata jelölt sem volt első osztályú jelölt, de hát azért az első négy év is arról szólt, hogy Trump igazoltan naponta 15-20 hazugsággal lépett a közönség elő, ez az csak romlott. Ugye megint, ahogy így mondtad is, hogy visszatérhetünk a legelejére, hogy a magyar kormányzat Trumpot próbálta nyomni, és valóban sok magyar állampolgárnál ez szimpatikus lehetett, hogy Donald Trump amerikai elnök minden beszédében megveregeti képletesen Orbán Viktor vállát. Annak ellenére jó volt, amikor mondjuk török elnöknek nevezte, de hát ugye ezt Trumptól nem szokhatnak.
0: Mindent ő se tudhat.
1: És viszont az látványos egyébként, hogy hogyan állt ki mögül. Tehát Trump nem szeret lúzerekkel, vesztesekkel együtt mutatkozni, és az utóbbi időben nem igazán hallani azt, hogy Orbán Viktor lenne a legnagyobb.
0: Ha hozzáteszem, hogy Putyin is kiállt azonnal Orbán Viktor mögül.
1: Igen.
0: És az orosz politika sem nagyon akart már emlékezni rá, hogy idáig Orbán Viktor volt a legfontosabb partnere Európában.
1: Igen, viszont aki a leglátványosabban állt ki, az a visegrádi négyekből a cseh miniszterelnök és a szlovák miniszterelnök ezzel a híres képpel, hogy várják a negyedik muskétást a visegrádi négyekbe. Tehát én szerintem látványos, hogy Orbán Viktor korábbi valósnak tűnő nemzetközi tekintélye tényleg napok, hetek alatt elporlott.
0: De az is látszik belőle, hogy a politikában nincs barátság, csak érdekek vannak.
1: Igen, és ez Oroszországra különösen igaz. Tehát az egyik kedvenc mondásom az, hogy Oroszországnak nincsenek, csak két szövetségese van, a hadi flotta és a hadsereg.
0: Ezt látjuk. Igen. Azt is látjuk, hogy mire mennek vele, de ez egy másik kérdés. Ha már flotta, ugye ott van az amerikai flotta, amelyik küzd hormuzi szoros biztosításával, meg eleve Iránnal. Irán most úgy tűnik, hogy Ománnal fog össze Amerikával szemben, ami egy érdekes új képlet az öbölben, mert Omán idáig az Egyesült Államok egyik szövetségese volt, de a pénz minden. Most arról tárgyalnak, hogy akkor ők ketten mégis fognak a hormuzi szorosért pénzt kérni az áthajózás tekintetében. Ez romba döntheti Trump tervét a békére.
1: Sok minden romba döntheti, ez az egyik. A másik pedig ugye Izrael, amely korábban úgy tűnt, hogy hallgat arra, amit Trump mond, Dél-Libanonban változatlan, nem állítja le a hadműveleteket, tehát ezt valószínűleg folytatni is fogják. Tehát ez a trumpi béketerv is vérzik ott a Hormuzi szorosban. Sok vélemény szerint ez a vereség, mert ez egy vereség az Egyesült Államok számára, ez súlyosabb következményekkel jár, mint a vietnámi vereség járt, ami azért szintén komoly presztízveszteség és minden szempontból veszteség a számára. Én nem látom azt, hogy ez hogyan és miként tud befejeződni. Pillanatilag ott tartunk, hogy az Egyesült Államok körülbelül annak örülne, hogyha visszaállna az, ami a háború előtt volt. Lásd, hogy a Hormuzi szoros szabadon járható, hogy valamennyire Irán betartja ezeket a korábban vállalt, és egyébként Trump által megszüntetett egyezményekben vállalt kötelezettségeit. Pillanatilag erre sem látok feltétlenül biztosítékokat, és ami nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdődött volna ez a háború, Iránban egy nagyon komoly tüntetési hullám indult be ez ellen a elnyomó rendszer ellen, ez megszűnt ez az ellenállás. Valóban az irániak többsége úgy érzi, hogy az egész államot sodorja veszélyben az amerikai fellépés, és ezért inkább kiállnak, vagy legalábbis hallgatnak. Tehát ez minden.
0: Ezt nagyon elmérték, nem?
1: Hogy
0: az Egyesült Államokban az első napokban még az volt a kommunikációja ennek a megkezdett hadműveletnek, hogy és buzdítják az irániakat, hogy folytassák a tüntetéseket, na abból egy szál nem volt onnantól.
1: Igen, és ráadásul azért látványilag is elképzelhetetlen, miközben azért bombázzák, Teherán nem fog tudni fölvonulni 200 000 ember tüntetni, már csak ezért sem. De valószínűleg Trump elmért, azért mérte el ezt az egészet, mert ez a Venezuela, ez a kalandja, amikor ugye elrabolták az elnököt, tulajdonképpen nulla veszteséggel, látványosan, gyorsan sikerrel. Ő azt gondolta, hogy ugyanez menni fog Iránban is. Pedig biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan figyelmeztették őt, hogy a Hormuzi szoros az egy nagyon fontos fegyver Irán kezében, és ez így is történt, és nem tud hogyan kimászni ebből arcvesztés nélkül pillanatnyilag.
0: Mondjuk Irán se nyeri meg, de az Egyesült Államok sem. Ez egy patthelyzet, és hát nem látszik, hogy mivel lehetne feloldani. Az izraeliek ellenállása a Trump-al szemben, illetve a harci cselekményei Libanonban belobbanthatja ismét a Közel-Keletet?
1: Szerintem igen, tehát ugye megint sokan mondták ezt az Irán elleni közös izraeli-amerikai háborúban, hogy az is egy nagyon súlyos probléma, hogy ennek a két egymás mellett hadviselő félnek mások a céljai. Tehát Izrael sokkal tovább menne, mint az Egyesült Államok, és most úgy néz ki, hogy a Trump az eredeti mérsékeltebb terveiből is visszavesz. Én biztos vagyok abban, hogy ez egy valós veszély, hogy ismét berobban az egész Közel-Kelet, mert szemmel láthatnak Netanyahu miniszterelnök Izraelben nem hajlandó most már hallgatni Trumpra, pedig pár héttel vagy egy-két hónappal ezelőtt pont ő volt az, aki nyilatkozatában azt mondta, hogy Trump a főnök és nagyjából követjük, most ez az egység, ez eltűnni látni.
0: Hát mindenhol választások lesznek, az nyilván egy kicsikét befolyásolja azt is, hogy ki mennyire akar fegyverdörgést hallani a háta mögött. Trumpnak nem jó, Netanyahu-nak meg igen.
1: Igen, tehát ő valószínűleg arra számít, hogy amíg ez a háború tart, addig az ő személyes különböző ügyei nem kerülnek bíróság elé.
0: Németh András, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Lucia jön a friss hírekkel, nem sokára, aztán pedig várom önöket vissza.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Idegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételéjét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlétés folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hépszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stolzek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Reggelt, július 1-e van, egy szerdai nap, az év második fele elkezdődött, az Anna Máriák névnapjával nekik. Sok boldogságot meg a születésnaposoknak is. Köszöntöm szeretettel a kedves nézőket és a rádióhallgatókat is, hiszen most már a Spirit FM hallgatói is hallanak minket. Üveges Gábor politológust is, akivel a Start folytatásában találkozunk. Szervusz Gábor, jó reggelt neked is.
2: Jó reggelt, szervusz.
1: Mondtam az előbb a híradó végén, hogy hát a szuverenitásvédelmi hivatal nélkül maradunk, hogy ez mit jelent számunkra, hát biztos nagy fájdalom, hát nem. Szóval, hogy igazából volt egy olyan eszköz, ami mint egy fegyver az asztalon ki volt rakva, azzal a fenyegetéssel, hogy ezt bármikor használhatjuk ellened. De használták-e igazán? És mire akarták használni valójában?
2: Én azt látom, hogy ez a gépezet ez most pörgött volna föl igazán, hogyha a Fidesz esetleg megint egy felhatalmazást kapott volna a választáson. De hát ennek az egésznek az abszurditásáról ugye nagyon sok beszélgetés és cikk született már, hogy egy normális demokráciában, most a 21. században egy ilyen nagyon dohos avit régi rossz emlékű korszakot idéző szervezetnek a létrehozása, és egyre inkább elmélettel, funkcióval való feltöltése, ezek olyan reflexeket erősítettek volna vissza, ami tényleg a legsötétebb időket idézi. És döbbenetes volt látni, hogy mintha a történelem nem változna semmit, hogy mindenhez is lehet találni olyan arcot, olyan embert, olyan végrehajtót, aki egy ilyen teljesen abszurd hivatalnak és ennek a már nem abszurd, hanem nagyon is fogható és nagyon is húsvér következményeibe akár bele tud állni. Én azt gondolom, hogy az a lázálom, ahogy ez létrejött, ennek meg kellett ekként szűnnie, hogy tényleg egy kicsit visszatudjunk arra az útra térni, amit normalitásnak hívunk.
1: Egészen fura, hogy az ember azt gondolná, hogy egy ilyennek az lehet a célja, másképp minek csináljuk, hogy segítsen valamin. De ez a magyar érdek ellen jött létre ez a szuverenitásvédelmi hivatal. Eleve a magyar állampolgárok ellen, egyfelől a civil szervezeteik ellen, amelyik valamit képvisel, valakiket képvisel az országban, meg hát olyan dolgok ellen, amik a mi érdekünk, például az Európai Unió befolyása. Hát az Európai Unió mi magunk vagyunk. Az a befolyás, az mi magunk vagyunk valójában.
2: Hát az a teljes téboly, hogy mindig valaki veszélyezteti a mi szuverenitásunkat, ez ugye a Fidesz kormány tébolyának a teljesen plasztikus, látható leképeződése volt, hogy mindig mindenki harcol ellenünk, mindig Magyarországban a célkeretben. Ugye hosszan tudnánk a sort egészen Sorostól kezdve mindenkin keresztül, aztán ugye Ukrajna, Zelenszkij és mindenki más, tehát mindenki, ami szuverenitásunkra tör, mindenki, aki kritikus velünk szemben, az alapvetően a magyar népnek a szuverenitását veszélyezteti. Tehát hosszú éveken keresztül a magyar kormány sportot űzött abból, hogy önmagát a magyar néppel azonosította, és mindenki, aki kritikus volt, vagy netán szembe ment azzal, amit ő képviselt, vagy netán tükröt tudott mutatni, az rögtön veszélyes volt az egész nemzetre. Ez egészen rossz helyről gyökerezik megint ez a fajta reflex, és nagyon messze van attól, amit fejlett és normális demokráciának, jogállamiságnak hívunk, ahol bizony ott vannak a csörték, ki kell állni, ha úgy tetszik, a kritikának a próbáját, de hát semmi másról nem szóltuk az elmúlt évek, hogy elhallgattassák azokat a hangokat, akik próbálnak valami mást, vagy próbálnak netán egy másik alternatív valóságot felépíteni Magyarországon, és szintet lépett volna ez a történet, és ezt ugye belengedték, aztán látszott, hogy a Fideszen belül van egy olyan szűk réteg, aki ennek nagyon durva eszközeit is előkapná, és felruházná ezt a hivatalt ezzel. Aztán valahogy a választásig megérkezve azért ez nem tudott bejönni a jogszabály erdőbe, hogy tényleges olyan fogható intézkedések legyenek, és olyan vegzálásokba menjenek át, ami már tényleg az 50-es éveket idézte. És hál' Istennek tényleg ennek a folyamatnak a végére értünk.
1: Van egy másik vég, a kekvák vége, illetve annak a formának a vége, ahogy ezt korábban ismertük, és ahogy létrehozta az Orbán kormány. Ugye néhány kekva már most is a kormánytagok felügyelete alá került. Ebben a legplasztikusabban megragadható az MCC például, vagy éppen mondjuk a Terrorháza meg a 21. század intézet, amelyik ugye Schmidt Mária birodalma volt. Úgyhogy itt azért vannak nagyon egyértelmű jelei annak, hogy egy teljes társadalmi hatalomátvétel zajlik.
2: Ennek is tanúi vagyunk, illetve annak megint csak, és nem lehet majd elégszer mondani a konkrétumokat, hogy a Orbán kormány konkrétan az, amit közpénznek hívunk, az, amit közbizalomnak hívunk, az, amire ő felhatalmazást kapott, hogy hű legyen a fölött, amit egyébként a társadalom, az emberek összessége összelapától, akár adóforintokból, és azt felelősen költse el, felelősen fordítsa rájuk, felelősen működtessen ebből szektorokat. Ő ezt teljesen látható módon saját pénzként kezelte és bevitte. Ugye a kekvák is és nagyon sok minden olyan élő példái voltak annak a szürke zónának, ami már lassan fekete zónává vált, hogy hogy lehet eltüntetni a közpénznek a jellegét. Ugye a Matolcsi fél elhíresült mondattól ezt a Nemzeti Bank kapcsán folyamatosan ugye napirenden volt. És a kekvák valahol ugyanez a történet. Tehát oké, hogy megjelentek külső források, de az egésznek az átláthatatlan szerkezete, az egész mögött felsejlő egyéni érdekek, és az, hogy alapvetően ez a mi pénzünk, és majd mi úgy elköltjük, és azokra, és olyan klientúra növelésre, olyan juttatásokra, olyan egyéni sorsoknak a helyzetbe hozására, ahogy majd mi gondoljuk, és ez teljesen szemérmetlenül a kekváknál tényleg elszabadult a gyeplő, és a végén nem láttuk azokat a biztosítékokat, átláthatósági garanciákat. Tehát átment megint az ország abba, hogy gyakorlatilag nem a kormányzat van ugye a népért, hanem ti vagytok nép, értünk. És valahol ennek is egy nyoma leképeződése volt a kekva szerkezet.
1: Az, ami most történik, az vagyon visszaszerzésnek látszik, de valójában tényleg ez lesz-e a vége?
2: Az, hogy mi lesz a vége, azt még senki nem látja. A szándék az teljesen egyértelmű. És én csak bízni tudok abban, tényleg az egész társadalomtól, hovatartozástól és világlátástól függetlenül, hogy az, amit rá kell fordítsanak a szektorokra, ami fölött őrködnie kell a kormányzatnak, ami fölött felelős gazdálkodást kell, hogy mutassanak, az a lehető leghatékonyabban, legátláthatóbban fog a jövőben működni, és alapvetően az, ami viszont rossz helyen van kint, állami vagyontömeg, és mozdítható, és visszaszerezhető, ott mindent meg kell tenni, és azt látom, hogy a szándék az ez. Az, hogy mi lesz az output, mi lesz a vége, milyen csontvázak hullanak még ki a szekrényből, milyen bebetonozott, jogilag is megfoghatatlan, vagy már eltüntetett és láthatatlan vagyontömegek vannak, aminek a nyomaira bukkannak, de már esetleg nem megfogható. Szerintem ennek nagy részét még most nem látják. Én magam is csak bízni tudok abban, hogy ez a lehető leghatékonyabban és legszigorúbban, de legtranszparensebben fog végigmenni.
1: A végére az önkormányzatok, ugye egyrészt a polgármestereké, akiktől elveszik a költségtérítést, de végül is a fizetésükhöz nem nyúlnak, ettől valószínűleg egy kicsit megkönnyebbültek. Másfelől pedig például az a hír, hogy a paksi Fidesz-KDNP frakció hopp, megszűnik. Pedig Paks egy elég jelentős bázisa volt korábban a Fidesznek.
2: Hát sok ilyen kicsi dominó már megdőlőben van, vagy már eldőlt, ami a Fidesznek a háttér bázisát jelentette, helyi szervezeteit jelentette. Én azt gondolom, a Fidesz teljes szétesésének vagyunk éppen tanúi. Nem látom azt, hogy a Fidesz mint brand, mint márka vissza tud jönni, és a hitelessége meg pláne nem. Az önkormányzatisággal kapcsolatban ugye rögtön felzúdult, mint a méghas az önkormányzati szektor, és én magam sem vagyok, és soha talán nem is leszek semleges a szektor ügye iránt, mint tényleg 18 éven keresztül, ráadásul kistelepülési origóból, optikából láttam, néztem, éltem ezeket a mindennapokat. Ahogy ezt próbálták beállítani, hogy hú, mennyire nem becsüli meg a Tisza kormány a polgármesterséget, illetve akár az önkormányzatiságot ezzel az intézkedéssel. Itt szó sincs ugye fizetés csökkenésről, egy olyan teljesen organikus és a jogszabályokba beépített emelésnek most a megállítása volt, hogy alapvetően ne növekedjenek az illetmények, és valahol abba a rendszerbe, ahol tényleg elsőként húzott magán az országgyűlés, a képviselők, a minisztériumok, hogy csökkentek a fizetések, itt ez a költségtérítésnek az elvétele, talán ez a fajta szolidaritás az önkormányzati szektor részéről. Én azt látom, hogy egyébként nagyon is partnernek tartja és kezeli, és szeretnék kezelni az önkormányzatiságot a Tisza, viszont a folyamat elején vagyunk még. Most indulnak majd azok az egyeztetések velük, és amit eddig hiányoltak az önkormányzati szövetségek, én azt gondolom, hogy most figyelhetjük ezeket a lépéseket, de számomra sokkal inkább fontos, az, hogy hogyan áll majd bele akár egy önkormányzati törvénynek az újraszabásába, egy választójogi törvénynek az újraszabásába a következő időszak, ennek hogy nyitja ki a társadalmasítását. Ez sokkal fontosabb lesz, mert amitől régóta szenved az önkormányzati szektor, az az, hogy a minőség az hogy tud visszajönni, azok a minőségi emberek hogy tudnak újra megjelenni az önkormányzatiságban, hogy tud újra ez hivatássá, szakmává válni, beleértve akár a ma bár elfelejtjük sokszor a köztisztviselői karnak, ma van a hivatalosan dedikált ünnepe, hogy tud újra presztízse lenni akár a köztisztviselői munkának, és ide dobom a végére azt is, hogy maga az önkormányzatiság hogyan tovább, milyen feladatokat hagyunk akár a legkisebb településeknél, hogyan gondoljuk újra a feladatmegosztást, és hát itt vannak ugye a megyéknek a kérdése, hogy a megyék teljes kiüresedését láthattuk, vagy már kifizető ügynökségé válását láthattuk. Van-e szükség? És érdemes az asztalra tenni nagyon sok tabu kérdést a megyékre, mint önkormányzati szint, vagy akár érdemes elgondolkodni abban, és most itt a végére tényleg egy gondolatébresztő, hogy az a járási szint, ahol térségi szinten még szervezhetőek szolgáltatások, gazdaságfejlesztés, talán sokkal hatékonyabban, mint a távoli megyei szinten. Ez is asztalra kell, hogy kerüljön, az egész önkormányzati szektor minőségi újratervezésért kiállt. Most indulunk el ezen
1: hát
2: az
1: lehet,
2: úton.
1: Hogy nem is a járási szint, ugye Budapest kapcsán is felmerült, hogy lehet, hogy nem 23 kerület kellene, hanem régiókra kéne osztani, mert lehet, hogy a fejlesztések például könnyebbek lennének, és nem kerületi megosztásban. Így felmerült az is, hogy régióban lehetne gondolkozni, és nem megyékben, vármegyékben még inkább. De még egy utolsó kérdést engedj meg nekem ezzel. Az egész önkormányzati egyeztetéssel kapcsolatban mennyire zavaró most az, hogy a Tisza nem indult az önkormányzati választáson, tehát egyetlen önkormányzati képviselője és egyetlen polgármestere sincs az országban, kivéve Budapesten.
2: Nyilván szakmailag ez egy hátrány. Tehát az, aki az elméletet ismeri, az az egyik dolog. Az, aki hallott hírből valamit, az a másik dolog. És más az, amikor valaki a hétköznapok valóságában van benne, és ezt az egészet ötvözi, és úgy próbál át vagy bét mondani, úgy próbál ebben az egészben megnyilvánulni. Én azt gondolom, hogy akkor jár jól el a Tisza kormányzat, hogyha ennek az ügynek a kinyitásánál az a fajta nyitott fül, értő fül, és azoknak a szakértőknek, tapasztalásoknak, tapasztalatoknak a bevonása megtörténik, akik az elmúlt években ott voltak, és látták ennek, ami pozitív volt azt is, ami a vadhajtások, vagy akár egy olyan zsákutca azokat is, és tabu nélkül tud az asztalra kerülni jó pár ügy. Én magam szívesen látnám azt, amire egyébként folyamatosan söpörték le az asztalról, és mondták, hogy hát ez nem lehetséges Magyarországon, mert a rendszerváltásnál emellett tettek le dolgokat, hogy amennyire lehet a politikától egyre távolabb lenne talán célszerű vinni, legalábbis a napi pártpolitikától az önkormányzati szektort, az önkormányzati kiválasztási rendszert. Ez megint egy olyan nagy falat, aminek az átrágása a hogyanjai, pláne nagyobb településnél, ahol ugye listák vannak, és ott általában ugye pártok állítottak képviselőket, polgármestereket, és eleve a listás rendszer teljesen más, mint kis településen, ahol egyénekre szavaznak, de mégis hogy lehet akár kijebb szorítani a napi pártpolitikai csatározást, ami nem tett jót az elmúlt évtizedek, mondhatom azt, önkormányzatiságának, hogy ellenzékre és kormánypártra volt felosztva az önkormányzati szektor is, és az önkormányzatoknak, a településeknek a megítélése is ekként történt. Tehát nagyon sok olyan húsvér valóság van, amiben bele kell nyúlni, bele kell kezdeni. Most van itt az idő.
1: Üveges Gábor, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Vízfogyasztásügyben nemzeti összefogást kért Magyar Péter a parlamentben a tegnapi napon. Hát, hogy milyen nemzeti összefogásra vagyunk mi képesek, arra mondjuk jó bizonyíték az áramszolgáltatással kapcsolatos hasonló kérés, mert ugye rögtön megjelent a DAC, amely úgy szólt, hogy akkor csak azért is bekapcsolom este 6-kor a klímát. Van, aki csak azért is autót most, valószínűleg nem ez a helyes megoldás, és egészen biztosan valami megoldás mégiscsak kellene. Kurdi Viktort hívtuk, jó reggelt kívánok, aki a Mavíz Magyar Vízközmű Szövetség elnöke, örülök, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És hát kérdezem, hogy mi a megoldás, mert az látszik, hogy a helyzet az gyalázatos.
1: Vannak azért jó példák, és én optimista vagyok e tekintetben is. Láthattuk, hogy a hőség rekordok dőlnek meg sorra napjában, és látjuk azt is mi víziközmű szolgáltatók, hogy a vízfogyasztási rekordok is sorra döntögetődtek meg az utóbbi napokban. Tudok kis településről, 2000 lakosú településről, ahol vasárnap estére az látszódott, hogy a hétfő esti vízfogyasztásra esélytelen visszatölteni a víztároló medencéket. Minden szivattyú, minden kút működött maximális kapacitással. A vízművesek ilyenkor látják, hogy amennyiben nem lesz eső, nem lesz drasztikus változás, akkor mi várható 24-36 órával később. Az önkormányzat és a vízmű szépen kérte a fogyasztókat a tudatos vízhasználatra, és elértük azt, hogy a melegebb hétfői napon 10%-kal kevesebb volt a fogyasztás, és nem lépett föl vízhiány az este folyamán. Van mellette nem sokkal néhány 10 kilométerrel másik település, ahol pedig azt érzékeltük, hogy a vasárnapi csúcs volt, és a vasárnapi csúcsra még további 5-6%-os fogyasztás növekedés volt hétfőre.
0: Pedig otthon sem vagyunk napközben, azt gondolná az ember, tehát mitől fogyasztunk többet?
1: Így van, azért, mert a csúcsidőszakokban a vízigény jelentősen megnőtt. A normál napi rutin szerint, amikor munka után hazamennek, akkor rengeteg vízfogyasztás megy az öntözésre. Ez pedig összefügg azzal, hogy a talajvizekben talajvízszint jelentősen csökken az utóbbi években, a talajvizes kutak kiszáradtak, alig érhető el a talajhoz közeli vízből öntözési célú vízigény, a csapvíz megfizethető, elérhető, és nagyon sok ingatlan tulajdonos váltott a saját kútjáról a csapvízre azzal, hogy öntözze azt a kiskertet, nagyobb kertet, használja akár betonfelületek hűtésére is a vizet. Tehát látható, hogy a víznek, mint véges természeti előforrásnak a megbecsültsége, az nagyon kevésbé tudatos.
0: Hát
1: ma
0: kinyitjuk a sapot, aztán jön a víz, és ennyi a dolgunk vele. Ránézésre. Előbb volt egy fél mondata, nem ment el a fülem mellett, hogy a vízdíj az alacsony. Mihez képest alacsony?
1: Ahhoz képest, hogy például egy fél literes sör áráért 1000 liter vizet lehet kapni. Tehát 2000-szeres a különbség egy fél literes dobozos sör, és ugyanakkor a űrmértékű csapvíz között.
0: Ez máshol hogy van? Hogyha ezt az arányt nézzük, megnéztik, hogy mondjuk a cseheknél, akik nagy sörfogyasztók is, hogyan van ugyanez?
1: A cseheknél biztosan olcsóbb a sör. Múlt héten éppen Csehországban jártam egy kerékpár túrán, így volt időm több helyen is megtapasztalni ezt.
0: De
1: ha már behozta
0: fizetett
1: ezt a témát, volt egy kis büfé egy kis településen, ahol feltűnt, hogy a WC-ben a WC előtt vízmérő van. Ki volt írva, hogy nem tudom mennyi korona a WC használat, de mivel csehül volt kiírva, mi azt gondoltuk, hogy ez a fogyasztókra nem vonatkozik. Majd amikor a hatodik emberünk is végzett, akkor mondta a hölgy, hogy tessék kifizetni azt a X cseh koronát, mert hogy drága a víz. Tehát azt gondolom, hogy megítélésben, értékítéletben és fontosságban minden bizonnyal más szemlélet van Csehországban a vezetékes vízszolgáltatás.
0: Mi van, hogyha nem a sörhöz mérjük, hanem önértékén? Tehát az, amit mi fizetünk egy liter vízért, vagy 1000 literért, hogyha a sörben mérte már az előbb, az mennyiben arányos azzal, amennyibe kerül?
1: Erre az Európai Unió kitalálta a megfizethetőségi küszöböt, és ennek a vizsgálatát. 15 évvel ezelőtt Magyarországon egy átlagos keresetű, átlagos létszámú, átlagos fogyasztású család jövedelmének 3,5%-át költötte kb. Vízcsatornaszolgáltatásra. Ma ugyanez az arány, 0,8 átlagos fogyasztású család jövedelmének 3,5%-át költötte kb. Vízcsatornaszolgáltatásra.

0: dologhoz. Mivel ez egy véges természeti erőforrás, ezért ez nem olyan, hogy ha én megfizetem, akkor elvárom, hogy bármikor kinyissam a csapot, és ott megfelelő mennyiségű nyomás legyen. Tehát pénzért nem lehet egy csomó mindent megtenni, előteremteni, ami végesen van jelen a környezetben. Tehát a díjpolitika kapcsán el kell dönteni azt, hogy mekkora felújítási, pótlási alappal, mekkora fejlesztési alappal, és milyen indokolt költségekkel kell egy szolgáltatásnak működni.
1: A felújításról még majd váltson néhány mondatot, de ha már itt tartunk, rezsicsökkentés. Ugye hát nyilvánvalóan ennek a politikai terméknek az eredménye az is, hogy mennyivel olcsóbb ma a víz használata, mint volt mondjuk 15 évvel ezelőtt. De hogyha kivezetjük a rezsicsökkentést, a szociális szempontokat hogyan lehetne érvényesíteni azoknál, akiknek viszont megfizethetetlenné válna a víz?
0: Azt gondolom, minden kompetencia, szakmai kompetencia rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy olyan vízdíjrendszer legyen Magyarországon, ami kielégíti a szociális szempontokat, kielégíti a természeti erőforrások kíméletének elvét, és kimeríti a teljes költségbekerülést.
1: Van erre kész terv?
0: Elvét. Én azt gondolom, hogy van, és azt gondolom, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal munkatársai felkészültek arra, hiszen minden évben törvénykötelességük, hogy ezt az előterjesztést elkészítsék. De ma Magyarországon, köszönhetően a 2013-as rezsicsökkentési befagyasztásnak, több mint 1000 féle lakossági vízdíj van érvényben. Én is hallottam, hogy a főpolgármester úr szeretné, hogyha a főváros határozhatná meg a vízdíjat.
1: Ha és már... sávos vízdíjban gondolkoznak.
0: Sávos vízdíjban. Ez rendben van, de hogyha az önkormányzatok 1000 féle megközelítéssel fogják a saját területükön ezt a dolgot megvalósítani, abból megint nem lesz egységes rendszer, megint nem lesz igazságos rendszer.
1: Na de más a költsége, minden településen szokták mondani.
0: Minden víziközmű rendszeren, minden vízbázisra, sajátosságokkal, stb. Épp ezért mondjuk azt, hogy határozzuk meg, és a szakpolitika mondja meg, hogy milyen vízszolgáltatást szeretnénk. 24 órásat, kiváló minőségűt, elérhetőt, üzembiztosat. A szakember, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozza meg ennek az indokolt költségét. Amikor ez megvan, akkor pedig döntsük el, hogy ebből mennyit fizessen a lakosság, mennyit a nem lakosság, ipargyárak, stb. És akarunk-e költségvetési támogatást, költségvetési forrás beletenni. Idén 150 milliárd forint költségvetési pénz van abba, hogy a vízművek működjenek, az indokolt költségek fedezete meglegyen, és egy minimális felújítási, pótlási forrás is rendelkezésre álljon. Ez most per pillanat ennyibe kerül?
1: Világos. Ha... hallgatom a szakembereket, újra és újra felmerül az, hogy milyen elmaradás van a hálózat felújításában, mennyi víz folyik el, mire eljut hozzánk a csapba, tehát mennyi vizet pocsékolunk valójában a rendszerben. Itt van, aki azt mondja, hogy 300 év, meg 1000 év az, ami idő alatt vissza lehetne pótolni azt az összeget, és vele a munkát, amennyivel a vezetékrendszert ki kéne cserélni Magyarországon. Ez mennyire drámai?
0: 20-25%-nyi víz folyik el a betáplálási pont és a fogyasztás
1: csapkörül. Az mondjuk drámai.
0: Ez drámai. Tudom, hogy Európában vannak olyan országok, ahol ez egy jó számnak számít, de vannak olyan országok is, amelyek ennél lényegesen kisebb hálózati veszteséggel működnek, és azt gondolom, nekünk is e felé kell menni, a 10-12%-os sávot kellene megcélozni 10-15 éves távlatban. Ma a magyar vízhálózat átlagos életkora 51,3 év. Azon csöveké, amelyeket 60-70-80 évre terveztek. Amit említett a pótlási referencia szám, az körülbelül azt jelenti, hogy ha minden évben annyit költenénk a rendszerek megújítására, mint tavaly, akkor 300 év alatt érnénk végig. Tehát látható, hogy az élettartamának háromszorosát, négyszeresét, ötszörösét meghaladó időre lenne szükség. Ez nyilván, ez csak egy elméleti szám, és azt gondolom, hogy a 2024-es új finanszírozási modell, amit az energiaügyi miniszter bevezetett, az megteremtette azt, hogy elkezdődjenek a források megképződni, de ennek az ütemén jelentősen kell gyorsítani. És amit én tegnap a miniszterelnök úr felszólalásából kiértettem, az az, hogy a kormány elkötelezett az mellett, hogy egy átfogó víziközmű rendszer rekonstrukciós program meghirdetése kerüljön, ami a szakmai álláspontok szerint 10-15 éves távlatban hajtható végre, amely több 1000 milliárd forint forrásigényű, de hozzájárul ahhoz, hogy ez a véges természeti erőforrásra tudjunk vigyázni, tudjunk vele gazdálkodni, és utódainknak is legyen megfelelő elérhető vízbázisa és vízszolgáltatása.
1: A Magyar Víziközmű Szövetség elnöke volt a vendégünk, Kuli Viktor. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Egy titkosított jelentés, amivel kapcsolatban az ember tulajdonképpen értő, miért titkosították, miközben hát azért mégiscsak az egészségügybe járt mindenki gyógyulni, vagy remélni a gyógyulást. Kökély Mihály volt egészségügyi miniszter, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát doktor úr, itt ez egy 2015-ös jelentés, amit nem véletlenül titkosítottak 10 évre, mert arról szól, és egyébként nem egy független, a kormánytól teljesen független szervezet készítette, hanem az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Gyakorlatilag a kórházak elsöprő többsége alkalmatlan volt a gyógyító tevékenység művelésére.
2: Igen, hát ez 2015-ös az évszám. Tehát több mint 10 évvel ezelőtt készült a jelentés. Néhány dolgot azonban érdemes ehhez hozzátenni. Először is azt, hogy azt nézték, hogy az úgynevezett minimum feltételek, amelyeket egy 2003-ból származó rendelet állapított meg, azok mennyiben valósulnak meg, vagy a kórházak mennyiben teljesítik ezek a feltételeket, itt a higiénés viszonyoktól kezdve, tárgyi feltételeken át, a személyi feltétel, létszám feltételekig, sok minden van, szakmánkénti bontásban. Na most, amikor ezt megfogalmazták, a szakmák fogalmazták meg, és abban van igazság, hogy a szakmák egy optimális állapotra igyekeztek hát valamilyen feltételrendszert kitalálni, végül is ez került be a rendeletbe.
1: Na, de ha én kórházba kerülnék, hát én persze, is egy optimális állapotot szeretnék.
2: Igen. Na most ezen folyt némi kis vita, hogy ez így, úgy, amúgy a lényeg az, hogy 2015-ben az akkori Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat, amelyet aztán egy évre rá megszüntettek, tehát szétesett ez, a területi szervek a kormányhivatalokba kerültek, és maradt a Tiszti Főorvosi Hivatal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, készített egy egyébként korrekt jelentést, és hát ahogy ezt a politika tanulmányozta, rájött arra, hogy azért az nem lenne jó. Nem illik a sikerpropagandába, ha ez nyilvánosságra kerülne. Ne izgassuk a társadalmat, a népet, stb. És úgy, ahogy más ilyen ügyekben, emlékezzen csak a kórházfejlesztésekről szóló Boston Consulting jelentésre, azt is titkosították, mondták, ez egy döntés előkészítés.
1: Igen, erre is azt mondják, hogy ez egy döntés előkészítés.
2: Tehát ez sajnos egy olyan dolog, ami nagyon is jellemezte ezt az elmúlt 15 esztendőt.
1: Hát meg ha döntés előkészítő anyag, igen, ez, akkor miért nem tetszettek dönteni utána? Hát ez ugye az. Itt azért olvasunk olyat, ami nem csak arról szól, hogy optimális-e a helyzet. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, írja a jelentés. Azért hát az ennél súlyosabb, mint hogy titkosítjuk 10 évre, aztán majd csinálunk vele valamit.
2: Hát bizony nem nagyon. Bár aki kórházakban ment, tisztelet a kivételnek, mármint úgy értem, mert vannak felújított, rendbe rakott kórházak. De bizony, vannak málófalú intézmények, vannak olyan körülmények, hadd ne nevezzek meg kórházakat, ahol hát gyakorlatilag bizony komoly kockázata van annak, hogy például egy sebészeti osztályon, akár csak azért, mert nincs elég létszám, nincs elég ápoló, és nem figyelnek eléggé a higiénére. De egyéb feltételek hiánya miatt is megnő a kórházi fertőzéseknek a kockázata, a veszélye.
1: Amelyek szintén szigorúan titkos adatok voltak nagyon sokáig.
2: Hát sokáig, és aztán egy-egy oknyomozó portál megpróbálta több-kevesebb sikerrel ezeket kiperelni. De hát ugye ma ünnepeljük éppen Semmelweis Ignácnak a születésnapját. 208 évvel ezelőtt született az anyák megmentője, világszerte ismert orvos. És az ő mondása volt az, és az azt hiszem, hogy nagyon is ide illik, hogy bármely fájdalmas, bármely nyomasztó is a beismerés, nem ellenszere mindennek a tagadás. És itt valójában ez valósult meg, amire már Semmelweis figyelmeztetett, aki a hatalmasságokkal dacolva kötelezte a egykori Szent Rókus kórházban a klórvizes kézmosást, mielőtt a szülőasszonyokat vizsgálnák meg az orvosok. És ezzel valóban a gyermekágyi lágy halálozását nagyon jelentősen csökkentette. Egy hatalmas lépés volt ez a 19. század közepén a betegbiztonság érdekében. És hát szomorú, és valóban úgy van, ahogy mondja a szerkesztő úr, hogy a 2017-22 közötti időszakban igen aggasztó adatok láttak napvilágot a kórházi fertőzések számáról, arányáról, amit a kormány akkor is vitatott, de hát ez is benne van abban, hogy itt tenni kell, és nagyon jó, hogy ez most végre nyilvánosságra került, mert ez egy induló pont.
1: Ez így aztán tényleg döntés előkészítő hát anyaggá válik, van egy új miniszter.
2: Egy feladat az új minisztérium számára.
1: Látszik, hogy merre indulnak? Hegedűs Zsolt nagy lendülettel kezdte a munkát, és nagy lendületet ígért korábban, amikor arról beszélt, hogy hogyan kellene megreformálni a magyar egészségügyet. Egyszerű dolga lesz?
2: Én úgy látom, hogy az elmúlt 51 néhány napban, amióta a kormány megalakult, arra igyekeztek egyrészt figyelni, hogy 15 év után a semmiből újjászervezzék az egészségügyi minisztériumot. Oda most jó szakemberek kerültek, tehát újra kell szervezni a minisztériumot, újra kell szervezni a közvetlen háttérintézményeket, szakmailag megfelelő tapasztalt vezetőket kell megbízni. Én úgy látom, hogy ebben jó úton vannak. Kitűnő szakemberek kerültek például a népegészségügy élére, az új tisztifőorvos asszony, az ország egyik legjobb járványügyi szakértője, a helyettesei is kiváló emberek. Ha jól emlékszem, tegnap jelent meg a közlönyben az új országos kórházi főigazgatónak a kinevezése. Ő Norvégiából jön haza, ahol ott egy regionális egészségügyi hatóságot, korábban kórházakat igazgatott, azt megelőzően Magyarországon is vezetett kórházat. Tehát ez csak példa
1: arra, hogy... A különbségeket is tudja tehát.
2: Nagyon tudja, jó szakemberek vannak. Azt még nem látszik, hogy az ígéreteket anyagi értelemben tett ígéreteket, hogy tudják arra
1: van váltani. Egy mondás, ugye itt 500 milliárdról volt szó, azt az Európai Uniós források biztosítják.
2: Igen, majd. De ezt még most pontosan nem látjuk, még nincsenek itt a források, és hát először ugye csak azt látjuk, hogy a államháztartás helyzete elég borzasztó állapotban.
1: Viszont amikor az előbb arra kérdeztem, hogy egyszerű dolga lesz, nyilván nem szervezetileg, meg a szervezés tekintetében, de van egy éhség az egészségügyi dolgozókban is arra, hogy legyen már másképp. Ebből a szempontból őt nyilván nagyon sokan nagyon várták erre a pozícióra.
2: Ez így van. Egyrészt más a kommunikáció. Tehát nagy a nyitottság. Tehát sokat beszélnek sok mindenről, amire azelőtt nem volt példa.
1: Ami híradós kollégán bemehetett forgatni kórházba.
2: Hát tehát az, hogy a nyilvánosság jobban bepillantást kap az egészségügyi intézmények életében, már ez is fontos. Vagy hogy pont a mai naptól ígérték azt meg, hogy a arcfelismerő rendszereket leszerelik, tehát ez nem. Ezek apró lépések, de mégis van egyfajta üzenet értéke ezeknek a lépéseknek. Tehát azt valószínűleg meg kell várni, amíg meg lesz a pótköltségvetés ősszel, hogy nagyon határozott, egyértelmű, már tényleg reformlépéseket elindítsanak. Ez egy hosszú folyamat. Egyrészt annyi hallgatás, annyi titkolódzás, az egyeztetések elkerülése után széleskörű szakmai konzultációt, társadalmi konzultációt kell fontos lépésekről folytatni. Tehát én azt várom, hogy rengeteg mindent előkészítettek, különböző dokumentumokban ez elolvasható. De türelemmel kell lenni, hogy egyrészt felálljon a minisztérium, elinduljanak dolgok, de azért vannak nagyon fontos dolgok. Csak arra gondoljon, hogy belefért ebbe az 50 napba, hogy a legtöbb kórházban azért a klímaberendezéseket megpróbálták soron kívül rendbehozni, erre a kormány azonnal jelentős pénzt biztosított. Tehát történnek azért fontos lépések, de én azt gondolom, hogy a hosszabb távon is ható intézkedések, azok még készülőben vannak.
1: Két témát gyorsan, az egyik a házi orvosi rendszer, amivel szintén valamit tennie kell az egészségügyi kormányzatnak, mert ez így nem megy tovább, hogy gyakorlatilag lassan csak nyugdíjasok vannak a házi orvosi rendszerben, másfelől pedig, már nyugdíjas orvosok, másfelől pedig a rengeteg kis és még kisebb kórház, amivel kapcsolatban azt mondják, hogy hát ezt fenntartani teljesen felesleges, csak senki nem meri vállalni a bezárás ódiumát.
2: Az utóbbival kapcsolatban én azt hiszem, hogy ez nem egyik percről a másikra történhet. Ezt valóban meg kell vitatni, hogy egy úgynevezett kisebb intézményt, ahol nincs is sokszor elég szakember, nem lehetne jobban helyettesíteni egy megfelelő sürgősségi centrum mellett azzal, hogy ezek az intézmények a hosszú ápolási idejű krónikus betegellátás szolgálatába kerülnek. De ezt végig kell vitatni, meg kell nézni, adatokat kell gyűjteni. Tehát ez tervbe van véve az én ismereteim szerint, de ez nem túl rövid idő.
1: Hát és ezt a helyiekkel is meg kell beszélni.
2: És persze, hogy meg kell beszélni. Most a másik kérdésére, tehát a
1: háziorvosokat
2: illetően. Itt is vannak tervek, ezeket én még nem látom eléggé kikristályosodottnak, hogy mi minden fog történni. Egy dolgot azonban megjegyeznék, hogy az Alkotmánybíróság éppen a tegnapi napon mondta ki, hogy alkotmány ellenes az, hogy a háziorvosokat a megkérdezésük nélkül, szerződések nélkül kötelezték az ügyeleti rendszerben való részvételre. Most nem megyek ennek a részleteibe. Ezzel kapcsolatban mondta el Hegedűs Zsolt miniszter, hogy igen, szóval ezt az egész ügyeleti rendszert újra kell gondolni, a háziorvosi ügyeleti rendszert, ugye, amit a mentőkre telepítettek, amiben vannak okos elképzelések, de azért azt vegyük észre, hogy más a háziorvosi munka, és más a mentőszolgálat. És ez a oda oktrojált háziorvosi ügyelet, ez bizony a mentéstől, az életmentéstől bizonyos helyeken elvonta a lehetőségeket és erőforrásokat a mentőszolgálat esetében, ezért nő bizonyos területeken például a mentő kiérkezési ideje. Hát ez csak egy példa, hogy mi mindent kell csinálni. Arról nem beszélve, hogy 75 éves háziorvost, akit arra köteleznek, hogy éjszakai, sürgősségi, életmentő feladatokat lásson el, holott ilyet 20 évvel korábban csinált utoljára, ez indok volt arra, hogy akkor ő köszönöm szépen, feladom a praxisomat, és elmegyek nyugdíjba.
1: Kökély Mihály, köszönöm szépen. Köszönöm, világos, hogy mennyi feladat van.
2: Sok van.
1: Végére talán majd jutunk is valamire.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változik az egészségügyi ellátás rendje a mai napon. Már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. A B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Ma van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Annak emlékére tartják, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok és az önkormányzati irodák munkaszüneti napot rendelhetnek el, de a kormányablakok nyitva tartanak. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatos nyitvatartó patikák biztosítják. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben a 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Nehéz az előrejutás a Hősök terétől. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt lezárták a belső sávot. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerényi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A magyar irodalom és műfordítás egyik legnagyobb járra emlékeztek, méghozzá a színházkritikusok, a színházi kritikusok céhe tette ezt. Pikli Natália ennek a tagja, örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok. És ez a legnagyobbak egyike Nádasdy Ádám, aki hát nem érte meg a kormányváltást, a rendszerváltást, pedig én azt gondolom, hogy az egész életműve arról a szabadságról szólt, amit most nagyon sokan remélnek ismét Magyarországon.
2: Igen, neki olyan tartása volt, és olyan ügyekben is állt ki mindenféle kompromisszum nélkül, nagyon elegánsan és nagyon finoman, de nagyon határozottan, amik szerintem hozzájárultak ahhoz, hogy megtörténhetett ez a változás.
1: Hosszú évek óta Londonban élt, és hát ez nem állt az ő lelkétől nagyon távol, hiszen az angol irodalomnak, az angol kultúrának, az angol nyelvnek volt a szerelmese és tudója. Éppen ezért köszönhetünk neki rengeteg fantasztikus fordítást, méghozzá újrafordításokat is, tehát Shakespeare-t Arany János után talán ő fordította a legmélyebben.
2: Igen, és az első fordítása 94-ben, pont az Arany Jánosi Szent Iván éjjelomnak az újrafordítása, az skandalum volt, botrány volt annak idején, és nagyon érdekes, hogy akkor még ezt nehezen fogadták el, hogy pont a Katonában, pont Arany János, pont Szent Iván éjjelom, hogy lehet ezt újrafordítani mai modern nyelvre, és Géher István volt az, aki az akkori vitában is azt mondta, hogy hát majd az idő eldönti. És igaza lett Ádámnak, mert az ő fordításai, az a 14 Shakespeare dráma, amit lefordított, az olyan mélyen beépült a magyar színházba és a magyar oktatásba és a kultúrába, hogy az kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Hát ezt próbálta a színházi kritikusok céhe most valahogy megmutatni, felmutatni. Ki szoktunk adni életműdíjat minden évadban, 2011 óta, az első Törőcsik Mari kapta, de az, hogy posztumusz életműdíjat is kiadunk a rendes életműdíj miatt, mellett, amit ugye az idén Asher Tamás kap, az ritka, és az mindig ilyen szomorú esemény okán van. Radnai Anna Mária és Lengyel Anna kapott még egy posztumusz életműdíjat.
1: Azon töprengek, hogy ez meg kell halni, hogy a helyén kezeljünk egy életművet.
2: Nem feltétlen. Pont erre való az életműdíj, hogy a 65 év feletti és nagy jelentőségű fiatal nemzedékekre is ható színházi vagy színházzal kapcsolatos alkotókat díjazzuk, de amikor egy ilyen eset történik, akkor muszáj valahogy ezt is jelezni, hogy olyan ember is elment közülünk, akit még eddig nem tudtunk megfelelően.
1: Pedig talán járt volna.
2: Járt volna, persze, természetesen.
1: Ádámnak az egyik fantasztikus tulajdonsága volt az, hogy ő fiatal volt. Itt látunk egy képet egy idősebb emberről, de ez az arca. Igen. A lelke az nem ilyen volt.
2: A szelleme az örök fiatal, és örök pimasz szemtelen maradt valahol. Hát ugye az ő élete is úgy indult, hogy hivatott lett volna egy színházi pályára. Ugye édesapja a híres rendező, színházi igazgató, édesanyja operaénekes, és valahogy, mint Oidipusz, így menekült a sorsa elől, aztán előbb-utóbb a színház elkapta a grabancát, és visszarángatta a színház környékére a fordításokkal. Ugye 14 Shakespeare dráma, 2 George Bernard Shaw dráma, 1 Oscar Wilde dráma, újrafordítások fűződik a nevéhez, mai modern nyelvre, és emellett ugye, ami szintén egy kicsit ilyen skandalum volt, hogy a Bánkbánt, meg a Csongor és Tündét, és az Ember tragédiáját is próza fordította, vagy ilyen magyarázó jegyzetekkel látta el.
1: Hát mai magyarra. Mai magyarra, próbálta igen, értelmezni
2: igen,
1: ezeket.
2: Igen, mert tanárember volt Ádám.
1: Nagyon nehéz már érteni őket, de egyébként most például megjelenik éppen itt augusztusban egy Pigmalion újrafordítása, Shaw-nak a klasszikusa. Az egy nagyon népszerű darab. És hát nem is úgy szokták játszani, mint hogy az eredeti fordításban vala, mert hogy hát elment az idő fölötte. Igen. Az meg most akkor vadonatúj, ez most jelenik meg először majd?
2: Először most jelenik meg, eddig a Shakespeare fordításai jelentek meg, több kiadáson, a Magvetőnél, de az egyéb fordításai, vagy librettói, például van egy Figaro librettója is, azok még nem jelentek meg, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezek ki fognak jönni nyomtatásba, hogy mindenki elérhesse őket.
1: Egyébként az ő munkássága megnyitja azt a vitát is, és lefolytathatóvá teszi, hogy szabad-e hozzányúlni a klasszikusokhoz. Tehát, hogy ezek szent szövegek-e, amiknek az érintése is bűn, hát, vagy pont attól izgalmasak, mert hozzá lehet nyúlni.
2: A szent szöveg az minden időben újat tud mondani, és pont ezért kell újrafordítani. Nekünk iszonyatos mázlink van azzal, hogy nekünk nem a 400 éves Shakespeare szöveget kell hallani a színpadról, hanem újabb és újabb fordításokat tudunk színpadra vinni, és a közönség mondjuk nem Pázmányok balassi nyelvén értesül Róma és Júlia történetéről, de nekünk már az arany is régi, és a diákoknak meg még régibb, és Ádámnak az a nagyon nagy hát hozadéka a magyar irodalomhoz, kultúrához, a sok egyéb hozadék mellett, hogy ő kortárs magyar drámaíróvá tudta tenni Shakespeare-t, vagy akár G.B. Show-t, vagy akár az ember tragédiája kapcsán, és egy kortárs mai magyar előadáshoz tud hozzájárulni az ő fordítása.
1: Tanár is volt, vannak utódai ennek megfelelően?
2: Persze, persze, ő iskolateremtő, műhelyteremtő pedagógus volt minden szempontból. Tehát a Műfordítók Egyesületében is műfordító tanítványai, én Shakespeare tanítványnak számítok főként, de a nyelvészek között is rengetegen vallják őt mesterüknek. És tényleg még nyugdíj után is jártam hozzá doktori hallgatóknak készített, hát csak nekik ilyen külön tartott privát szemináriumra, amikor a Julius Caesart skandáltuk angolul, és ezt elemezgettük, és ott is ültek a hallgatókkal, együtt ültem én is, és tanultam Ádámtól.
1: De az az eredeti szöveg volt.
2: Az eredeti angol szövegnek, igen, hogy a jambus hogyan működik pontosan, és akkor hogy van egy kis variálás a jambussal a Shakespeare szövegben. Egyrészt nyelvészeti, másrészt meg verstani szempontból nézek.
1: Mennyire lett színházi ember a szónak a valódi értelmében? Tehát abban az értelmében, hogy beül a próbára, hogy segít, hogy átír, hogy belenyúl?
2: A próbákra ő nem ment sosem, viszont ízig-vérig színházi ember volt, tehát egyrészt ugye beleszületett a színházi világba, másrészt emlékszem rá, amikor egy időben jártunk együtt sokat színházba Shakespeare darabokra nyilván, ahol az ő fordításait játszották, és ha ez premier volt, akkor ugye utána meghívták őt pezsgőzni, mint a fordítót, és mondta, hogy na akkor, Nati, menjünk színházi patkánykodni, tehát ő nagyon ismert, hogy hogyan kell ezt a színházi belső világot is kezelni, de a próbákról nem szeretett járni. Azt mondta, hogy a szöveget ő megírta, dolgozott rajta, utána a színház csináljon vele, amit.
1: Dolgozom most már más is.
2: Igen.
1: A Színházi Kritikusok Cihe Posztumusz életműdíjat adományozott Nádasdy Ádámnak, ebből az alkalomból beszélgettünk Piki Natáliával. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Készült egy applikáció a fák öntözéséről. Ez első hallásra elég furcsának tűnő dolog, de ez annyira nem is az, mert hogy a fák is szomjasak. És hogy mennyire szomjasak, például erről beszélhetünk a következőben Egedűs Kristóffal. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Ez a Bikónak az applikációja, és ön annak a társalapítója, ugye?
3: Így van.
1: Milyen céllal született az applikáció? Miben segít ez nekünk?
3: A tavalyi évben a főváros és a főkert fölkért minket, hogy segítsünk a közösséget aktívan bevonni a fák öntözésébe, és kapva kaptunk az alkalmon, hiszen egy hasonló alkalmazásunk már alapvetően volt, és föltettük a fiatal fákat a térképre, és tavaly annyira jól sikerült ez az első tesztév, hogy idén most már országosra terjesztettük ki, hogy a közösséggel együtt, a magyar lakossággal együtt öntözik meg a fiatal fákat.
1: Ez ugye úgy működik, hogy azt én például tudom jelölni, hogy meglocsoltam.
3: Így van.
1: Tehát, hogy van amelyiket agyonlocsoljuk, van amelyik nem kap, ezzel ezt ki lehet küszöbölni.
3: Igen, de azért agyonlocsolni nem lehet ilyen időben.
1: Hát igen. Na, a kérdés igazából pontosan ez, hogy mi történik ilyenkor a fákkal. Azt gondolja az ember, hogy azért olyan mély a gyökerük, biztos találnak nedvességet. De hát amikor azt halljuk, hogy métereket kell lefelé menni, hogy valami nedvesség legyen a talajban, akkor meg nem.
3: Igen. A talajvízszint az sokkal lentebb van, mint amikor a mélységbe le tud jutni egy fiatal fának a gyökere. Az ugye egy ilyen fél méter, egy méter mélyen van, amikor elültetik, és kell egy fiatal fának legalább 5-6 év, mire eljut a gyökérzónája odáig, hogy önfenntartó tudjon lenni. És mindaddig nekünk kell öntözni, vagy az eső, vagy a hivatásos öntözők, vagy a lakosság tudja öntözni a fát.
1: Mennyire kapcsolódtunk ebbe a mozgalomba be? Mi lakosság?
3: Tavaly több mint 1500-an öntöztek csak budapesti főkerti fákat, akkor még csak azok voltak fönt, idén pedig már szintén 1500-an már öntöztek, és mindannyian visszatérő öntözők legalább 4-5-ször öntöznek, úgyhogy még csak egy hónapja indult el a kampány. Úgyhogy eléggé aktívak.
1: Sokan vannak, úgy én is beszélgettem pont egy ilyen fával kapcsolatban, mondtam, hogy itt van egy fa, és hát láthatóan ez eléggé szomjas lehet, úgyhogy öntözzük már meg. Egy ismerősnél voltam éppen, és mondta, hogy de nem a mi dolgunk, hát ide járnak a parkfenntartók, ők majd biztos meglocsolják.
3: Hát ők így is erejükön felül dolgoznak, de a szakma szerint 5-10 éve még az volt a mondás, hogy 2-3 évig kell öntözni egy fát, és ez most 5-6 év. Ez az időtartam,
1: Igen, illetve a csapadék hiány, az
3: illetve nagy a csapadék hiány, itt van persze. A hőkupula, párolog a víz a földekből nagyon, úgyhogy érdemes, mivel a fák közkincsek, tehát a környezetünknek a természetes klimatizáló szerkezetei, így a közérdek, hogy a köztéren levő közfákat öntözzük.
1: Minden város egyfajta hősziget, sajnos így élünk, nagyon köveztük, nagyon betonoztuk. Az, hogy fát ültetünk, mennyit segít ezen?
3: Hát nagyon sokat. Hogyha összevetjük, hogy egy park például csak le van térkövezve, vagy fákkal van körbe, vagy fákkal van beültetve, akkor lényeges a különbség, hiszen a fák párologtatnak, hűsítik a levegőt, illetve megkötik a vizet, ugye ez a szivacsváros modell is ehhez kapcsolódik, míg a betonról egyből elpárolog, meg lefolyik, és levezetődik a csatornákba. A víz.
1: Mondják, hogy nem slaggal kell locsolni, hanem célzottan és pontosan. Tehát, hogy az, hogy körbe slagozunk valamit, az igazából nem segít. Na igen, hanem igazán az segít, amikor oda megyünk, és konkrétan odaöntjük a vizet.
3: Így van. Az is egy ökölszabály, hogy egy fának a gyökérzónája úgy terjed ki, mint ahogy a lombkoronája is. Tehát, hogyha egy kis fának egy ilyen ölnyi a lombkoronája, akkor valószínűleg a gyökérzónája is akkora, tehát nem mellette kell locsolni, meg nem konkrétan a fatörzsét, hanem körülötte.
1: Mennyire ért hozzá, melyikhez ért jobban az applikáció készítéshez, vagy a kertészkedéshez, vagy a kettő együtt jár?
3: Mind a kettőhöz őstermelő családból származom, úgyhogy pár tízezer fánk volt, és az Alföldről származom, úgyhogy ott már gyerekkoromban is jelentős volt.
1: Ott most nagy baj van ez ügyben.
3: Igen, igen.
1: Meg van még a családi kertészet?
3: Meg bizony, de nagyon nehéz helyzetben van.
1: Hát igen, mint hogy a városokban is, ugyanúgy az Alföldön is a szárazság, a sivatagosodás az, ami a legnagyobb probléma. Hogyha ezt az applikációt letöltjük a telefonunkra, akkor látjuk a célpontot is, tehát látjuk azt, hogy hova kéne menni locsolni. Tehát
3: van.
1: Azt is megmutatja, hogy melyik fa lehet a legszárazabb.
3: Így van. Egy kattintásra megmutatjuk a legközelebbi szomjas fát, illetve a vízvételi helyet is. De hogyha nincs a közelben szomjas fa, de látunk lakosként egy fát, aki kókad, akkor azt a lakosok is föl tudják tölteni a
1: térképet. Honnan tudja, hogy szomjas-e fa?
3: Hát egy nagyon egyszerű matematika van hozzá.
1: Milyen rég locsoltuk?
3: Igen, így van. Egy fának egy héten 50 liter vízre van szüksége, és hogyha egy lakos odament és öntözött 20 litert, akkor már csak 30 litert kérünk a többi felhasználótól, a többi lakostól, hogyha ez megvan, akkor kizöldül a fa. Hogyha nincs meg, akkor marad sárga.
1: Mindegy az ütemezés? Tehát egyszerre kap 50 litert, vagy mit tudom én, 7 részletben?
3: Hát az a jó, hogyha egyszerre kapja meg, hiszen a víz, hogyha teszem azt, csak fél litert öntünk a fa tövére, akkor ez nem jut el a gyökérzónáig, plusz nagyon gyorsan elpárolog. Uh-huh. Viszont, hogyha egyszerre öntözzük meg 50 liter vízzel, akkor szépen beszivárog a gyökérzónáig, és átnedvesíti a fa.
1: Milyen applikációt keresünk?
3: Bíkó.
1: Bíkó.
3: A méhecskés alkalmazás.
1: Hegedűs Kristóf, köszönöm szépen, gratulálok hozzá.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9. Spirit FM. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, másik nevén a Semmelweis nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Megint elektromos rollerekről fogunk beszélgetni, nem mondhatják, hogy nem szóltunk, többször szóltunk már, és most is fogjuk ezt tenni Kapitány Tiborral, közlekedésbiztonsági szakértővel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye ezek a rollerek, ezek kiváló eszközök arra, hogy A pontból B pontba környezetszennyezés nélkül viszonylag gyorsan el tudjunk jutni. Ha eljutunk, és ha nem törjük össze magunkat útközben.
2: Ez abszolút így van, és ugye ez megállíthatatlan, hogy az elektromobilitás fejlődik. Mindenféle nem csak az elektromos rollerek, egyéb eszközökkel is könnyen eljutunk városon belül bárhonnan, bárhova. Viszont azt kell tudni, hogy nincsen ez szabályozva. Nagyon-nagyon régóta hiány az, hogy szabályozzák ezeknek a közlekedését.
1: Ha azt szeretnénk, hogy a józan ész szabályozzon, akkor esélytelenek vagyunk?
2: Szerintem igen. Szerintem a józan ész az nem szabályoz. Azt kell tudni, hogy ha mondjuk csak a közösségi rollerezést nézzük, amit már 4 európai városba betiltottak, itt van Párizs, Madrid, Prága, most Brüsszelbe fogják betiltani, bárki felülhet, egy 12 éves gyerek, vagy egy 10 éves gyerek egy applikációval feláll rá, és akár szembe megy a 7-es busszal. Tehát mindenféleképpen helyet kéne neki csinálni, hogy hol közlekedhet, ki vezetheti, és milyen védőfelszerelésbe. Ez a három dolog, ami nagyon fontos abban, hogy biztonságosan el tudjunk jutni A pontból B pontba.
1: Vitézi Dávidnak az egyik első miniszteri megszólalása arról szólt, hogy ugye készül egy KRESZ módosítás, de azt megelőzően még egy hullámban mindenek előtt pontosan az elektromos rollerekre kellene reagálnia a törvényhozásnak. Ön milyen elképzeléssel találkozott ez ügyben?
2: Hát ugye két csoportra osztják a rollereket, a 25 km alatti sebességűekre, meg a fölötti sebességűekre.
1: Ebben hol van a határ? Mennyivel mennek ezek, hogyha szabadjára engedik őket?
2: Hát ez ugye gyártó függő, de van 120 km/órás sebességgel közlekedő
1: roller. Autópályán tudna menni?
2: Abszolút. Autópályán fotózták le Csehországba a rollerest 120x-el. Nem, pontos számot nem tudok, de 120 fölötti sebességgel.
1: Mondanám, hogy bátor, de inkább eszetlen.
2: Egyetértünk ebben, maximálisan egyet tudunk érteni. Igazából a sebességhatár meg, hogy kiülhet rá. Tehát 25 km/órás sebesség fölött én azt gondolom, hogy indokolt egy jogosítvány rá. Még ha csak egy segédmotoros kerékpáros jogosítvány rá.
1: Ezt 14 éves kortól lehet megszerezni valójában egy KRESZ vizsgával.
2: Nem, most már gyakorlati része is van. Igen, most már 10 óra gyakorlati része is van a segédmotoros kerékpár jogosítvány
1: megszerzése. Ebből is látszik, hogy elmúltam már 14
2: egy. Igen, egy kicsivel, de nem látszik. Jó, tehát mindenféleképpen jogosítványhoz kötném, és védőfelszereléshez. És védőfelszereléshez kötném a alacsonyabb sebességgel közlekedő rollereket is. A legtöbb halálos baleset fejsérülésből adódik. Ha nincs bukós isak rajtunk, akkor az nagyon könnyen összejön. Ugye ebben az évben azért lett ez a nagy kapkodás, mert 2-14 év alatti gyerek halt meg rolleren.
1: Hát ugye látjuk ezeket a kerekeket, ezek pici kerekek, és ismerjük mondjuk a budapesti utakat, azok meg hát nem éppen a legsimábbak. Ezek a kis kerekek, ezek azért is életveszélyesek, mert az első kisebb gödörben megakad a kerék, és fejre áll a rolleres.
2: Egyetértünk ebbe. ChatGPT-t kérdeztem. Nem tudom, mennyire hiteles az, amit megírt. 1100 sérülés volt ebben az évben rolleres sérülés, abból 450 gyerek. Tehát azért ez minden nagy sérülés, de akik valamilyen módon kórházi ellátásra vagy egészségügyi ellátásra szorultak, 1100 fő egy fél év alatt azt gondolom, hogy az egy igen jelentős szám.
1: Milyen felszerelést kellene? Olyan bukós isak, mint ami a motorosoknak van, vagy olyan bukós isak, mint ami a kerékpározóknak?
2: Ez most nagyon nehéz kérdés, ezt nekem tette fel. Ugye mindenki, hogyha azt mondom, hogyha egy zárt bukós isak sokkal biztonságosabb, mint egy kerékpáros isak, akkor mindenki azt mondja, hogy hát egy zárt bukós isak, vagy ilyen 25 km/órás közlekedő rollerrel közlekedni, abban közlekedni az kényelmetlen, meleg, ugye leginkább ezt nyáron használjuk.
1: Tehát meg a dolog működésével megy szembe, mert ugye ennek az a lényeg, hogy mennem kell valóban, felpattanok, aztán megyek.
2: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha már a bukós isakoknál tartunk, akkor a kerékpáros isak a 25 km alattiaknál biztos, hogy elég, fölötte meg, ezt döntsék el a nálam sokkal okosabbak.
1: Az, hogy hol mehetnek ezek a rollerek, ez állandó vita. Ugye a kerékpársáv az adja magát gyakorlatilag, de hát nem csak azt használják, hanem a buszsávban is mennek, elvben mehetnek, azt hiszem, nem. De a járdán is mennek, ott meg végképpen
2: ezt rosszul,
1: mehetnek.
2: Ezt rosszul tudja, mert hogy a rollerek nincsenek szabályozva, nincsenek besorolva sehova.
1: Hát akkor bárhol mehet.
2: Úgy, bárhol. Tehát az autópályán szembe, ha éppen úgy gondolja, ott is mehet a rollerrel, ezt is szabályozni kéne. Kerékpársáv, Hollandiában csak a kerékpársávon használhatják a rolleresek a járművüket, már ott is, ahogy hallottam, tehát ott is a fegyelmezetlenség azért ott is jelentős, pedig az egy kerékpáros név.
1: Ez nem kerékpár.
2: Igen.
1: Ez olyan, mint régen a Trabant, ami könnyelműségre csábít. Ugye emlékszünk, igen, a Trabant használati utasításában benne volt, hogy ez egy veszélyes eszköz. Hát ez tényleg az. A turisták használják nagy előszeretettel azokat az eszközöket, amik ráadásul egykerekűek. Ugye látunk ilyeneket, amikkel lehet, igen, száguldozni a városban a maga egykerék. Az nem is roller. És aztán az végképp szabályozatlan.
2: Igen, az elektromobilitást, tehát az minden ilyen kis eszközt szabályozni kéne, be kéne sorolni sebességre, súlyra, kivezetheti, és én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy nem lesz népszerű, amit mondok, én ezt a közösségi rollerezést, ezt nem is értem. Tehát nem értem, bárki felpattanhat rá, én értem, hogy a turistáknak ez kényelmes, de ha Madrid be tudta tiltani, Párizs be tudta tiltani, és kerékpárt lehet ott is bérelni. Tehát, hogyha a könnyű egy A pontból B pontra jutáshoz szeretnénk gondolni, akár turistaként kerékpárra, ugyanúgy meg tudjuk tenni, és kevésbé veszélyes, mint egy roller.
1: Jó, vannak ennek azért értelmes kivezetései is, tehát berakja az ember a csomagtartóba egyszerűbben, mint egy kerékpárt, mert összeajtható, kiveszi, leparkolt az autóval, és onnan megy tovább be a belvárosba a rollerrel. Tehát, hogy nem önmagában a dologgal van a bajunk.
2: Nem, abszolút nem, sőt, hogyha belegondolunk abban, hogyha valakinek van saját rollere, akkor lényegesen jobban fogja kezelni, mint aki először állt fel rá egy bérelt rollerre, sokkal biztonságosabban vezet, és nagy valószínűséggel szabálykövetőbb is lesz.
1: Azt mondja, hogy a fiataloknál van a nagy baj. A felnőttek higgadtabbak, mint ők, és ez lehet a magyarázat, vagy többet tudunk mondjuk a kresszről mi felnőttként?
2: Szerintem inkább higgadtabbak vagyunk. A legtöbb baleset az 10 és 17 év közötti korosztályra jellemző. A sérülések is, tehát értelemszerűen a sérülések is leginkább rájuk jellemzőek. Azt kell tudni, viszont az idősebbek felállnak a roller, akkor nehezebben gyógyulnak, tehát a sérülés ott súlyosabb szokott.
1: Nem kellene az iskolában tanítani erről valamit?
2: De, azt körülbelül 20 éve mondom, hogy edukálni kéne a magyar népet a közlekedés biztonságra, arra, hogy ha kilépünk a kapun, akkor mi történik, akár gyalog, akár bármilyen közlekedési eszközzel járunk.
1: Miért nem tartozik egy kressz vizsga például egy iskolai oktatáshoz?
2: Nem én állítom össze a NATO-t.
1: Hát a roller csőn vitte ki a utcára, végig
2: igen, nem én állítom össze a NATO-t. Régen benne volt egy osztályfőnöki órában a közlekedésről való beszélgetés, ahol az osztályfőnök, aki lehet, hogy B-kategóriás jogosítványal sem rendelkezett, elmondta, hogy hogyan kell közlekedni. Azt gondolom, hogy ezt szakembereknek kéne tanítani az iskolákban, már kiskorban, és akkor talán egyszer eljutunk arra a szintre, hogy a közlekedési balesetek lényegesen csökkenjenek.
1: Kapitány Tibor, köszönöm szépen. Közlekedésbiztonsági szakértővel zártuk a mai Startot, a Start Plus-t egészen pontosan. Holnap reggel ismét várom Önöket, addig töltsék kellemesen a mai napot. Viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mától hatályba lép a 3 eurós vámszabály. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át Szegeden. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VON, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás, az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakított ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy új könyvet mutatunk be önöknek, amely egy sorozat 8. darabjaként jelenik meg. Székely Csaba történelmi drámáinak kötete ez, és hát valójában talán az új kötetben újabb művek szerepelnek, bár ott van a Vitéz Mihály, amelyik most már több mint egy évtizede nyerte meg a Szombathelyi Vörös Sándor Színház dráma pályázatát, hát ha úgy vesszük, akkor nem teljesen új de ebben a kötetben például nincs a Bányavidék trilógiának egy darabja sem. Ilyen módon meg lehet, hogy hiányérzete lesz annak, aki Székely Csaba rajongó. Jó napot kívánok! Itt van a vonalban Székely Csaba.
3: Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azt tudom, hogy a bányavirágnak milyen rajongó, Bányavidéknek milyen rajongó tábora van, mert hogy magam is találkoztam ilyen rajongókkal, és hát ugye ez egy trilógia, aminek a darabjai most is mennek a különféle színházakban. Hogyan élnek meg úgy más drámák a Bányavidék árnyékában, hogy ne emlékezzünk meg róluk?
3: Hát én azt gondolom, hogy akik követik valamennyire a munkásságomat, azok remélem, hogy picit el is tudnak rugaszkodni a Bányavidék trilógiától. Ott van például a Radnóti Színházban futó 10, hogy csak egy teljesen más darabomat említsem, aminek ugye semmi köze ahhoz a Bányavidékhez sem, bárhol elképzelhető Kelet-Európában, és hát annak is van egy ilyen közönsége.
2: Bizony.
3: Akik rendszeresen visszajárnak és megnézik. Szóval azért úgy lehet elképzelhető, sőt vannak vidékek, ahol nem is ismerik a Bányavidék trilógiát, hanem más darabjaimat ismerik.
2: Ha abból indul ki az ember, hogy a dráma az nem csak az írójának a kiteljesedése, hanem azoknak is, akik aztán majd színházban eljátszák, színpadra viszik, megrendezik. Tehát ez egy furcsa, nehéz helyzet, mert hogy mondjuk egy regény az, ami egészen mondjuk addig, amíg nem lesz belőle film. Egy dráma az sosem áll meg önmagában, hogyha színpadra szánjuk. Így aztán az alkotó maga is egy furcsa helyzetben van vele, gondolom én.
3: Így van, igen, a drámának a színpad az értelme, tehát önmagában, hát én például nem tudom annyira élvezni, így könyvben olvasva, hát a kiadóm így finoman azt tanácsolt, hogy ezt ne nagyon mondjam.
2: Hát igen, nem a legjobb marketing fogás, ez kétségtelen, de szerintem aki szereti a dolgait, nem fogja elbizonytalanítani ezzel a mondattal. De más műveit sem szokta már csak a kíváncsiság okán sem forgatni?
3: Hát vannak, igen, kíváncsiság okán van úgy, hogy elolvasok egy-két művet, de igyekszem színpadon látni őket. Az igazi lételemük ezeknek a daraboknak, már nem csak az enyémeknek, hanem az összes darabnak, amit írnak. Ott kelnek életre, és ott, hát az igazi próbaköve, ott derül ki, hogy működik-e, és hogyha ott nem működik, akkor valószínű, hogy a papíron is valami baj van.
2: Most holnap lesz a könyvnek a hivatalos bemutatója az Írókboltjában az Andrássy úton délután 5 órakor, gondolom, hogy sokan lesznek. Ott lesz Alföldi Robert is, nem érdeklődőként csak csupán, hanem ugye ő rendezte a Mária Országa ős bemutatóját, és most Budaörsön az Igazság gyertyáit állítja színpadra, amit 2024-ben a kritikusok a legjobb új magyar drámának választottak. Amikor valakit ennyire a tenyerén hordoz a szakma, mint ahogy az elmúlt évtizedben önt, az egy remek helyzet, persze. De közben van az emberen, gondolom én, egy nyomás is, hogy a következővel még nagyobbat kéne dobni, de hogyan? nem fogja egy kicsit a kezét?
3: Hát igen, van ennek egy ilyen árnyoldala is, ha igen, nagyon szerencsés helyzetben vagyok ilyen szempontból, tehát valóban figyelem irányul a műveimre, az én dolgaimra. Kritikai figyelem is, meg közönség, a közönség figyelme is, és ez nagyon-nagyon jól esik. És hát persze ott van emiatt ez a nyomás, de amikor írok, akkor soha nem arra gondolok, hogy meg kéne bármit is ugrani, hiszen már a korábbinál is azt gondolom, hogy úgy próbáltam írni, hogy amit éppen én most tudok erről a szakmáról, erről a témáról, azt most én ebbe beleteszem. Szóval mindig megpróbálom magamból a legtöbbet kihozni, és ha esetleg úgymond egy ilyen megugrás, vagy bármi hasonló nem sikerül, akkor az azért nem sikerül, mert akkor éppen én csak annyit tudok az írásról, meg arról a témáról mondani.
2: Marosvásárhelyen mutatták be az igazság gyertyáit, ami a kötetnek a harmadik darabja, és hát ott játszódik Észak-Erdélyben. Más ott egy igen. darab élete, mint mondjuk amilyen lesz Budaörsön, vagy amilyen lehetne bármelyik hazai színházban? Másképp szól a darab?
3: Hát ez egész biztos, hogy másképp szól ott, ahol maguk az események történtek. Én egyébként nagyon szeretem a történelmi fikciót, nem csak a történelmi darabokat, hanem a filmeket is, és a regényeket is, és hát egy olyan történelmi fikciót is szívesen olvasok én magam is, vagy nézek, amelyhez nekem is köze van, vagy mondjuk felmenőimnek esetleg köze lehet. És hát ott Marosvásárhelyen nagyon sok ember él, akiknek valamilyen módon közük van ehhez a történethez, akár ismerőseik, akár rokonaik, felmenői éltek ott abban a faluban, amely már nem létezik, és amelyben a cselekmény játszódik. Szóval ott egész biztos, hogy más, mint távol 600-700 kilométerre, ahol más dolgok fognak megszólalni. Tehát én egész biztos vagyok abban, hogy ez az előadás is egy érvényes előadás lesz, és hogy jó előadás lesz. Hát ott voltam a nyílt próbán, és hát minden jel arra mutatott, hogy a közönség, akik részt vettek rajta, nagyon jól fogadták.
2: Mennyire hagyja, hogy belenyúljon egy rendező a szövegbe, vagy akár a színészek, néha a színészeknek is vannak kiváló ötleteik, néha meg nem annyira jók nyilván, szóval, hogy mennyire megengedő ebben?
3: Eléggé, mivel ugye, ahogy az elején is már beszéltük, a színpad a lételeme, és ha úgy érzik, hogy a színpadon az működik jobban, amit ők gondolnak, vagy amit ők szeretnének változtatni, akkor hát nyugodtan változtassák. Vannak határok, persze, bizonyos dolgokat nem tett, mondjuk, hogyha jeleneteket nagyon cserélgetni szeretnének, akkor azért azt nem mindig szeretem, vagy ha hozzátoldanak, hozzáírnak, ilyenből szerencsére nem igazán volt, nagyon-nagyon kevés ilyen példa volt. Általában az a tapasztalatom, meg hát ugye én is igyekszem úgy írni, hogy ne nagyon lehessen se elvenni, se hozzátenni, de az a tapasztalatom, hogy inkább így egy-két mondatot húzogatnak ki, mint radikális változtatások történnek.
2: Ha azt nézem, hogy vannak-e címszereplői a darabjainak, na azok általában ugye nincsenek. Ami azt mutatja, hogy nem egy emberről ír, hanem egy történetet mesél el, általában egy közösség történetét. Ami annyiból furcsa, hogy talán nehezebb megragadnia a nézőnek első pillanatban.
3: Igen, így van. Mondjuk ebben a kötetben ott van a Vitéz Mihály című darabom, és az talán egy kivétel, a Vitéz Mihály című darab, az tényleg Vitéz Mihályról szól, nem a Csokonairól, hanem egy 17. századi történelmi figuráról, és a többi pedig valóban inkább egy közösség életét próbálja megfogni, vagy egy ilyen életérzést, valamit megragadni. Nem, ez egy kísérlet nálam egyébként, hogy mi lenne, ha nem lenne igazi főszereplő, hanem több főszereplő lenne, lehet-e úgy írni. Mert azért azt gondolom, hogy könnyebb főszereplővel írni. Nagyon sok ilyen íróiskolai fogás létezik arra, hogy hogyan lehet könnyen egy főszereplőt A-ból B-be vezetni. Viszont ha több főszereplő van, egy család, egy közösség vagy valami, akkor az már nehezebb, hiszen mindenkinek fontos szerepet kell adni benne.
2: De hát így élünk. De valójában így élünk, tehát hogy hiába gondoljuk azt a saját életünkről, hogy mi vagyunk benne a főszereplők, sőt a címszereplők, de hát közben meg egy közösség alakít minket, oda-vissza.
3: Igen, igen, igen, így van. Hát néha azért támadhat az embernek az az érzése, hogy a saját életének a mellékszereplőjévé válik. Ennek
2: ugye... igen. De valójában tényleg, igen. Azt mi határozza meg, hogy milyen témába szeret bele? Tehát egyáltalán beleszeret a témáiba?
3: Igen, igen. Nem nagyon tudok olyan témáról írni, ami ne érdekelne, ne foglalkoztatna. És hát... én nem is tudom, hogy kell valami rákapcsolódás. Például egy barátom számára, Marosvásárhelyi színész Galló Ernő, fogok írni egy monodrámát, aminek az lesz a címe, hogy egy diktátor születése. Na és akkor amíg ezt ki nem találtuk, amíg csak odáig beszélgettünk erről, hogy kéne egy monodráma erről, vagy arról, vagy színészi létről, nem igazán foglalkoztam vele, nem foglalkoztatott ez a, vagy a színész életéről írjak. Viszont amikor így kiderült, kitaláltuk azt, hogy legyen egy diktátor születése, akkor már fölcsillant a fejem fölött a kis villanyégő, és akkor elkezdtem rajta gondolkodni. Tehát kell egy téma, amire csak úgy hirtelen rákapcsolódom, hogy na ez jó, erről szeretnék, ez foglalkoztat. Általában olyan témák ezek, amelyekről azt gondolom, hogy szeretem, hogy érdekel, de hogy nem tudok eleget róla, és akkor jó lenne egy picit elmélyülni benne.
2: Tehát igazából a saját érdeklődése az, ami aztán drámává alakítja ezeket a gondolatokat. Az első mondat kell? Azt mondja, hogy elkezd gondolkozni rajta. Egy első mondat kell, vagy az ember azt, ha drámaíró, kell, hogy érezze, hogy megérett a történet?
3: Hát inkább az, hogy a saját érdeklődésemen kívül érdemes ezt a történetet elmesélni másoknak is. És akkor inkább az kell, hogy hogyan lehet ezt elmesélni úgy, hogy érdeklődésre tartson számot. Ha azt érzem, hogy ez egy olyan történet, ami másokat is érdekelhet, vagy fontos, hogy mások is foglalkozzanak vele, akkor működik, akkor neki tudok fogni.
2: Mennyire látja azt, hogy milyen húzavonák zajlanak a magyar színházi, vagy általában a kulturális életben, és akkor most elég távolságtartóan fogalmaztam a húzavona kifejezéssel.
3: Hát sajnos látom, tapasztalom, igen, ismerőseim, barátaim helyzetén, saját bőrömön is már tapasztaltam elég sokszor, szóval igen.
2: Saját bőrén hogyan?
3: Hát belefut az ember azért pár dologba, egy cenzúrába, meg látom azt, hogy tudom én, a színház, nem tudom, fél is, vagy esetleg megnyer egy pályázatot valamelyik, egy produkciós pályázatot valamelyik darab, és akkor jön a színház mindenható pápája, és azt kihúzza a pályázat nyertesek listájáról, meg ilyesmik azért vannak, vagy ha mit tudom én, kínossá válik a nevem valahol, akkor mégiscsak visszakoznak, és mégsem mutatnak oda. Szóval azért vannak dolgok, amikben az elmúlt 10 év alatt belefutottam, és hát ezek általában olyan dolgok, amik normális demokráciában nem kéne, hogy megtörténjenek, de itt Magyarországon azért rendszeresen megtörténnek. Remélem, hogy már nem sokáig.
2: Harcol ilyenkor, vagy elengedi?
3: Hát nekem nincsenek azért erre eszközeim. Meg hát különben is nem, és én nem harcban gondolkodom, hanem inkább a türelmes buddhista ember pozícióját veszem fel, bár nem vagyok buddhista, de hogy hát igen, majd egyszer csak vége lesz ennek is. És hogy elfogadom, hogy hát igen, ez ilyen, legalább van miről beszélni.
2: Szeret szerepelni? Mert hogy holnap azért még, ha nem is olyan módon, hogy mondjuk ki kell állni a színpadra, de gondolom az Írókboltjában sokan lesznek.
3: Nem, és interjút is utálok adni.
2: Köszönöm. Így viszont külön köszönöm, hogy most itt van velem.
3: De... köszönöm, egyébként én is lehet is. De tudom, hogy szóval, hogy is mondjam, én ezt eldöntöttem már korán, hogyha esetleg nekem interjút kell adni, amikor ugye elkezdődött az én színházi működésem, akkor azt azért megteszem, mert ez segíti az előadásaimat és azokat az előadásokat, amelyekhez közön van, és esetleg a színészeket is, akik benne vannak, szóval, hogy ez nem, az én, nem én rám vetve elsősorban különböző fényeket, hanem az ennek azért más hatásai is vannak.
2: Na de mi van akkor, amikor a premiéren ki kell menni meghajolni?
3: Jaj, hát az borzasztó.
2: De hát addigra már mindenki tapsol, tehát addigra a szerző már tudja, hogy ez siker. Jó esetben.
3: Jó esetben, igen. Igen, hát meg kell tanulni ezért ezt, egyszer majd veszek leckéket, hogy kell meghajolni, azt még mindig nem tudom, pedig már 10 éve gyakorlom.
2: Alföldinek kiválóan megy, hogy holnap megkérdezheti. Alföldi Robert is ott lesz a könyvbemutatón, aminek kapcsán hívtuk Székely Csabát, a könyvbemutató holnap 17 óra az Írók boltjában, a kötet pedig Székely Csaba történelmi drámáinak kötete, az Igazság gyertyái címmel. Szerintem minden fontosat elmondtam, örülök, hogy beszélhettünk, és köszönöm.
3: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont
2: hallásra. Viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják itt a Spirit FM-en, a folytatásban pedig az Anya leszek csak azért is magyar címmel szereplő dokumentumfilmről fogunk szólni, amelynek vezető producere Dintino Patricia. Szerbusz, örülök, hogy itt vagy velünk. És azzal kezdeném, hogy dokumentumfilmeket ritkán szokott megelőzni a híre. De ti ezt elértétek, hogy erről a filmről már lehetett hallani akkor is, amikor még nem látták itthon az emberek.
2: Igen, ez tényleg úgy tűnik, hogy belenyúltunk egy olyan témába, ami itthon nagyon foglalkoztatja az embereket. Nyilván próbáltunk azért kommunikálni is, meg tudatosan felépíteni az egésznek az előéletét, de nagyon hálás volt így ideig a közönség, meg a szakma, meg a visszajelzés.
1: Ha a történetet elmondjuk nagyon röviden, akkor szerintem a hallgatókat egyúttal tudjuk is orientálni arra, hogy igazából mire számíthatnak, ha egy ilyen dokumentumfilmet, ezt a dokumentumfilmet megnézik. Mondod te, vagy mondjam én?
2: Mindegy, igazából.
1: Mondja, tehát végül is a te munkád volt.
2: Jó, hát igazából arról szól, hogy van egy magyar lány, aki, vagy nő, aki 36 éves, és Barcelonában él, nagyon sikeres a szakmájában, így ilyen látványtervezőként dolgozik, és úgy minden szuper, de valahogy a romantikus kapcsolatok terén viszont nem annyira van neki állandó társa, és hát 36 évesen így elkezd benne nagyon munkálni az anyaság iránti vágy, és mivel nem látja, hogy ezt így kivel valósítaná meg, ezért elkezd alternatív utakat keresni, és hát végül is talál is, és mi ennek a, tehát mi ezt az utat nagyon intim módon, vagy egy ilyen portréként, ahol bele együtt élnek a rendezők, és lélegzik a film, mi ezt szorosan követjük, és hát odáig eljut a film is, mert hát a való életben is, hogy most már neki lett egy gyereke, és hát ez egy ilyen társszülői felállásban valósul meg, ahol úgy vállalnak gyereket a két társszülő, hogy ők igazából nincsenek együtt. Itt a mi esetünkben egyébként ez egy meleg orosz férfi, aki társszülő lesz, és ennek ellenére, hogy mégis, hogy tud egy szerető családként funkcionálni.
1: Meddig tudtátok követni őket? Nyilván az elhatározástól eltelik az idő, és aztán mennyi idő telik el a gyerek születése után, hogy még azt lássuk, hogy ez hogy tud működni?
2: Hát körülbelül szerintem a ilyen két éves koráig követjük. Tehát, hogy volt egy nagyobb leállás, és aztán még utókövetés volt. Tehát mi a szülésig egész, tehát odáig nagyon sokat forgattunk, és nagyon szorosan velük voltunk, és aztán pedig, amikor elkezd járni, tanulni, meg elkezd a Henny, a főszereplőnk visszamenni dolgozni, tehát hogy ezt az egész felállást, hogy ők hogyan osztják be egymás között a szülői feladatokat, ezt mi is nagyon érdekesnek találtuk, és ezért mindenképp ezt is még bemutatja a film vége.
1: Ez két barcelonai ember, egy magyar és egy orosz ember találkozása egy ügy érdekében.
2: Így van.
1: Az ügy egy életre szóló elkötelezettség a gyerek iránt, és valójában egymás iránt is. Ez ebből a szempontból valahol ugyanolyan, mint hogyha valaha is szerelmesek lettek volna, és aztán szétválnak, mert a gyerek összeköti őket.
2: Abszolút, tehát hogy igazából az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy mi is azt gondoltuk, hogy ez itt egy nagyon más felállás, ugyanúgy, meg hogy valamennyire, most ez ilyen rossz szóval, de hogy egy ilyen sterilebb, vagy projektmenedzsmentszerű felállás, mégis nagyon látszik, hogy mennyire bejön egy ilyen felállásban is nyilván az embereknek az érzelmei, és hogy mennyire fontosak itt is ugyanazok a kvalitások is, akár mint egy tradicionális felállásban. És hát a Henny is végül, annak ellenére, hogy az elején ilyen mert hogy most már vannak ilyen online társszülő kereső applikációk, fórumok, végül aztán egy közös barátom keresztül talált rá Andrejre, tehát bizalom az nagyon fontos itt is, tehát és hát ők is végigmentek nagyon sok klasszikus olyan fázison, ami akár a megismerkedésnél, akár a friss szülővé válásnál, tényleg a rendes házas pároknál is, ami megtörténik.
1: Mert hogy a helyzet maga hasonló ahhoz nyilván, tehát ugyanazokat a konfliktusokat és problémákat veti fel.
2: Ugyanaz,
1: legfeljebb, igen. És ez egy nehezítő körülmény, nincs meg az a szeretet kapocs a két ember között, ami egyébként elvitte őket a gyerekvállalásig. Mert hogy itt ez egy döntés, hogy legyen gyerekük, és nem érzelmi, hanem nagyon is tudatos.
2: Így van. És hát ez egy nehézség, és ezt is próbáljuk bemutatni, tehát hogy az fontos, hogy mi nem egy, tehát hogy mi egy olyan filmet akartunk készíteni, és erre igyekeztünk ügyelni, hogy ezt így kvázi 360 fokban be tudjuk mutatni, és ennek a jó és rossz oldalával együtt meg tudjuk ezt mutatni. Pont amiatt, hogy ők viszonylag gyorsan beleugrottak ebbe, és már nagyon akarták, és ahogy mondtam, tehát, hogy végigmentek azon a fázison is, ami így a kezdetekben tényleg így az ember nagyon akar tetszeni a másiknak, vagy nagyon a legjobb oldalát igyekszik megmutatni magából. Ez velük is megtörtént, és hát átugrottak sok olyan részt, ami lehet, hogyha egyel tudatosabban mennek, még jobban ennek neki, akkor lehet, hogy jobban kibeszélésre, vagy fókuszba kerül.
1: Hát csak ehhez nincsen gyakorlat, tapasztalat egy ember életében, az ott egy hirtelen születő döntés, hogy akkor így. Mennyire általános ez? Mennyire van jelen a magyar társadalomban már egy ilyen megoldás, vagy ennek a filmnek az egyik súlyos vállalása éppen az, hogy megmutassa, hogy ez is egy út?
2: Szerintem én azt vettem észre, vagy mi azt tapasztaltuk, hogy mivel ez három országban forgott ez a film, azért sok fejlesztő workshopon is részt vettünk már így a gyártás alatt is, és ott így a feedbackek alapján külföldön, vagy főleg Nyugat és Észak-Európában ez már létezik, tehát hogy ezen már kevésbé kapják fel az emberek a fejüket. Itthon viszont szerintem még nagyon új dolog, kevesen tudnak erről, és mindenképp akartuk azt, hogy egy kicsit érzékenyítsük a társadalmat, és látószöget szélesítsünk ezzel, meg tényleg inspirálni akart az összes készítő ebben a filmben nőket, férfiakat, akik mondjuk hasonló helyzetben érzik magukat.
1: Hú, nagyon fontos, amit most mondtál, nőket, férfiakat, mert pont akartam kérdezni, és szerintem jogos a kérdés, látva azt, hogy Cira Sára és Nagy Eszter, két rendező nő készítette ezt a filmet, hogy te vezető producerként, szintén nőként láthattad ezt a folyamatot, és gondolhattál rá, hogy ez mennyire női film?
2: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy ez egy női film, mert maga a címe, tehát az angol címe, az Cabin Pressure, ami erre tehát a sokféle nyomásra, a nőket érintő nyomásra próbál reflektálni, ami nyilván jöhet társadalmi, jöhet belső, jöhet közvetlen a családtól, és hát közben van egy biológiai, ideális időszak is, amikor egy anyává tud válni.
1: Hát az is egyfajta nyomás tud lenni.
2: És bizony. Az egy nyomás, és hogyha nem biztos, tehát van, aki nem akar gyereket vállalni, van, aki tudatosan karrierre fókuszál, de a Henny esetében például nagyon sokszor az volt, hogy ő valahogy mindig olyan férfiakba futott bele, akik nem akartak annyira elköteleződni, és egyszer csak 36 éves lett. És erre is akartunk reflektálni, hogy így a mai társadalomban azért nagyon bevett, hogy a nők is főleg a karrierre fókuszálnak, és könnyen lehet, hogy ezt a fajta tudatosságot, hogy például közben pedig már 35 fölött nem annyira, tehát hogyha az orvosokkal konzultálsz, akkor ők azt mondják, tehát ők a Hennyvel is ez megtörtént, hogy konkrétan lapoztak, hogy akkor az már ott egy másik kondíció, hogyha te 35 fölött akarsz. És ez megtörtént, hogy konkrétan lapoztak, hogy akkor az már ott egy

0: és hogy egy szorosabb kapcsolatot szeretne fenntartani egy életen keresztül, de egy gyereket meg igen, mert ez két különböző vágy.
1: Így van, tehát hogy akár nyilván ez is lehet az egyik, és ő például nagyon-nagyon vágyott gyerekre, tehát hogy ő bennük ez a közös vágy, ez elég volt arra, hogy ez meg tudjon ebből születni.
0: Hogy születik egy dokumentumfilm, a te ötleted, vagy megkerestek a rendezők?
1: Történt mindkettő, itt ebben az esetben az Eszter és a Sára, ők már forgattak valamennyit a telefonjukkal, így Hennivel, és akkor kerestek meg, amikor ez az egész így kibontakozóban volt.
0: Végig telefonnal forgott a film? Ezt most egyébként azért kérdezem, mert ez kifejezetten izgalmas része annak, hogy készül ma egy dokumentumfilm.
1: Igen, hát szerintem ennek a filmnek tényleg az egyik legnagyobb erénye az az, hogy nagyon személyes, és hogy nagyon intim. És ez nem volt egy tudatos döntés a részünkről, csak hát nyilván az elején ugye minimális finanszírozással, ahol még semmilyen, tehát hogy még igazából nem áll össze ennek az egésznek a financiális háttere, viszont ki kellett utazni Hennihez folyamatosan Barcelonába, tehát már rögtön voltak azért költségeink. Így valahogy ezt így hozta, hogy elkezdtek a lányok telefonnal forgatni, és ott aztán rájöttünk, hogy ez igazából nagyon kulcsfontosság, hogy ez így is maradjon, mert hogy így tudunk ilyen nagyon beépülni a Henninek akár a hálószobájába, akár a konyhájába, és nagyon intim pillanatokban vele végig ott lenni, kvázi mint a nővérei, és hogyha mondjuk ezt egy ilyen nagyobb stábbal, nagyobb kamerákkal, hangmérnökkel indítjuk, mint egy szokványos forgatást, akkor simán lehet, hogy ő például nem így tud működni, mint ahogy a filmben. És ez nagyon szuperül működött vele, hogy ő tényleg nagyon viszi a nézőket, és abszolút nem játsza meg magát, hanem mindenben ott vagyunk vele a jóban és a rosszban végig. Később egyébként a nagyobb megtervezett jelenetek vagy eseményeknél már voltak rendes nagy kamerás beugró operatőreink és hangosok, de így a gerincét azt telefonnal vettük fel.
0: Mennyit változik a világ, és mennyit segít mondjuk a dokumentumfilmeseknek ez a változás?
1: Abszolút.
0: Neked lesz ma még egy jelenése túl azon, hogy mi most beszélgetünk, és ennek én örülök.
1: Igen.
0: Mégpedig az, hogy ma lesz a filmszemlén a film bemutatója, és utána még egy beszélgetés is vár rád magáról a filmről. Én mondanám a hallgatóknak, hogy irány a filmszemle, de hiába mondom, mert ott jegyet kapni már csak örökléssel lehet, vagy talán már úgysem. Úgyhogy nézzük azt, hogy lehet ezzel a filmmel találkozni a filmszemlén túl.
1: Jó, igen, ennek nagyon örülünk egyébként, hogy ilyen gyorsan elkeltek a jegyek. A Max felületein fog ez debütálni február 14-én.
0: Az lánykori nevén az HBO volt, hogyha
1: az
0: valaki...
1: Az a régi HBO, így van, ezt érdemes még hozzátenni. Mi is szokjuk még, hogy folyamatosan HBO Maxot mondunk a biztonság kedvéért. És hát tervezünk még további vetítéseket is, úgyhogy a filmnek a Facebook és az Instagram oldalán, ami Cabin Pressure filmként fut, ott folyamatosan tesszük fel a további vetítés időpontokat.
0: Mondom, az már önmagában nagy dolog, hogy erről a filmről már úgy beszélnek, hogy még nem látták, és ma este majd látják is a filmszemlén, és akkor ezek szerint február 3-ától 14-től?
1: 14. Igen.
0: A Maxon meg lehet nézni a streaming felületen, úgyhogy hajrá, és így gratulálok van a filmhez, és köszönöm
1: nagyon
0: a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Dintino Patriciát hallották, az Anya leszek csak azért is című dokumentumfilm vezető producerét.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ebben az évben született meg, illetve már tavaly megszületett, hatályba viszont idén lépett az internetes agresszió visszaszorításáról szóló törvény, aminek sorai csak akkor érnek valamit, ha mi magunk is teszünk valamit ez ellen, az agresszió ellen, ami egyébként pont az ellenkező irányt mutatja, most egyre durvább és egyre keményebb, főleg, hogyha a politika szóba kerül, de talán már minden más ügyben is képesek vagyunk egymás torkának esni két pillanat alatt a közösségi platformokon elsősorban. Hogy mit lehet tenni, és hogyan lehet ez ellen tenni, a törvényen túl, vagy a törvénytől függetlenül is. Az iránt érdeklődöm Balatoni Mónikánál, aki az MCC Média Iskolájának kutatótanára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Én azt gondolnám, hogy azok a dolgok, amikkel úgy korábban foglalkozott életében, drámapedagógia, dramaturgia, azok jó kapaszkodót adnak, mert hogy valójában ezek a színházi eszközök, ezek jól mintázzák azt, hogy hogyan élünk, és jól mintázzák azt is, hogy hogyan lehetne.
2: Igen, részben azt hiszem, hogy még mindig az embernek az egyik legfontosabb és legerősebb jellemzője, hogy imád bizonyos sztereotípiákhoz, vagy akár történetekhez kapcsolódni, és keresi azokat a biztos kapaszkodókat, ami ad számára valami fajta megoldást, legyen ez egy konfliktus helyzet, egy élethelyzet, és szeret valahogy mástól, máson keresztül kész sablonokat kapni arra, hogy megtalálja esetleg a saját életében is a megoldásukat.
1: Azt én jól érzékelem, hogy miközben persze a törvénykezés is próbál, törvényhozás is, a törvénykezés az más, a törvényhozás is próbál valamit tenni, azon közben mi, akik az internetre fölmászva megengedünk magunknak mindenféle megjegyzéseket, egyre durvábban fogalmazunk. A feltűnést, a figyelmet azzal lehet felkelteni, hogyha valami nagyon kemény mondat kerül oda.
2: Igen, részben óriási információ stengerben élünk, tehát rengeteg inputot kapunk nap, mint nap, vizuálisan, verbálisan, minden formában. Plusz a zsebünkben hordjuk azt a nyitott lehetőséget, hogy bármihez, bármikor értő, szakértő vagy álszakértő formában hozzá tudunk nyúlni, hozzá tudunk szólni, vagy egészen egyszerűen azt érzékeljük, hogy nekünk jelen kell lenni ezeken a platformokon, és itt elsősorban a social media és online platformokra gondolok. Az, hogy mennyire átgondoltan kommentelünk, szólunk hozzá, vagy mennyire a gyors reakcióinkat, az érzelmeink befolyásolják, ugye itt már megjelennek azok a szubjektív jellemzők, amire egyébként itt, ha akár a gyűlöletbeszédre gondolunk, akár adott esetben, amit ön is említett, hogy hát nem éppen kultúráltan és empatikusan fordulunk egy-egy problémához. Ez sajnos mind a társadalmi szinten, mind az egyén szintjén az elmúlt időben egy végtelen negatív irányt vett. Sajnos az agresszió, a durva beszéd, a különböző negatív tartalmak nem csak a figyelemfelkeltés szempontjából, hanem ebből a zsigeri reakcióból jön, ami arra is enged következtetni a társadalomtudomány ilyen jellegű kutatói esetében, vagy a média szociológiában, hogy bizony nagyon erős frusztráció és nagyon erős szorongás, nagyon erős ősi ösztön ez az üss és fuss. Ból elsősorban az ütés az, ami megjelenik, és az arctalanságból fakadó esetleg.
1: Igen, az arctalanság miatt futni sem kell, hiszen úgyse tudják, hogy ki vagyok.
2: Van
1: egy iskolai zaklatás elleni kampány, annak az a neve, hogy nem oké, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos, nagyon fontos dolog. Ehhez tartozik például érzékenyítő előadás, edukációs foglalkozás is, mert hogy a gyerekek gyakorlatilag a felnőtt társadalomat mintázva egyre fiatalabban és egyre durvábban esnek egymásnak, szintén arctalanul sok esetben, mert hogy ez az iskolai zaklatás például az internet világában egyáltalán nem biztos, hogy arccal párosul.
2: Pontosan, illetve talán ott kezdhető, hogy még nem is vagyunk az internet világában, hanem az offline térben vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy csak az számít zaklatásnak, hogyha valaki fizikálisan mondjuk odajön és folyamatosan lögdös vagy molesztál bennünket, holott a verbális zaklatásnak, a verbális agressziónak egyre erősebb jelentősége van. És ez ugye, amit ön is említett, ez az úgynevezett cyberbullying, tehát hogy a digitális térben a fiatalok számára is, amit egyébként elsősorban a felnőttek, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy a mindennapi közbeszéd, a mindennapi retorikában az agresszió, a másiknak a lenyomása, a másikkal szembeni erőfitoktatás, az empátia hiánya jellemző, akkor egy gyerek miért ne gondolná ezt mintának, hogy hát ha mindenki ezt csinálja, meg a felnőttek, ne talán a családban otthon is így rendezzük egymás közt a konfliktusokat, akkor én miért ne ezt a fegyvert használjam?
1: Hiszen ezt látja normálisnak. Ha ez van körülötte, ebben nő föl.
2: Pontosan, és ugye az enkulturációnak, ennek a bizonyos kultúra értékközvetítő rendszernek az egyik legnagyobb hatása, hogy először mit látunk a családban, kicsit hasonlóan, mint a szocializáció. Aztán utána mi az, ami az iskolai környezetben számunkra értékként megjelenik, és definiálják, hogy ez a jó, ez a menő, ez a lúzer, most egy kis túlzással és direkt ilyen szlengbe beszélve, és aztán utána a felnőtt társadalmi rendszerben a média a legfőbb ilyen értékközvetítő erő, és akkor már megérkeztünk a social media platformokon az előbb említett új és szinte egyre növekvő számban megjelenő tendenciák a cyberbullying esetében, a sharenting esetében, a szexuális zaklatás, a szexuális kizsákmányolás is hosszan sorolhatnám, ami sokszor tulajdonképpen egy gyerek esetében egy teljes kiszolgáltatottságot jelent.
1: Azt szokták ellenérvként mondani arra, hogy korlátozzuk-e az agresszivitást az interneten, például az interneten, hogy hát ez a szólásszabadság kérdése, és hogy a szólásszabadság korlátozásával jár, hogyha az agresszivitást korlátozzuk, holott arra senkinek nincs felhatalmazása, hogy a másik ember emberi mi voltát például megkérdőjelezze, ami hát egy egészen hétköznapi dolog a Facebookon például. Tehát az nem a szólásszabadság, de hol van ennek a megragadható határa?
2: Az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szólásszabadságáról egyébként ma már hétköznapi értelemben a közbeszéd mit gondol? Mi a szólásszabadsága? Valószínű, hogyha ön bárkit megszólítana az utcán, akkor azt mondaná, hogy az, hogy én szabadon véleményt nyilvánítassak.
1: Azt mondok, amit akarok.
2: De ez a így van, de ez a szabadon véleménynyilvánításnak az egyik része, hogy van-e, vagy vezet-e ez például valami olyan fajta megosztottsághoz és társadalmi polarizációhoz, ami már adott esetben esetleg egy gyűlöletbeszéd kategóriájába tartozhat. Ez például az én véleményem egy lenyomva mondjuk egy csoportról alkotott véleménnyel a csoportnak, vagy invalidálva a csoportnak a létét és identitását, mert akkor már megint egy más kategóriáról beszélünk, hogy ki az, aki el tudja dönteni, mert az algoritmus biztos nem fogja, hogy az én véleményem vagy a csoport érdekei a fontosabbak vagy a priorizáltabbak. Tehát ezek borzasztóan nehéz és nagyon erős kérdések, és nem is tud vele láthatóan sem a jogszabályt alkotók, akár hazai, akár nemzetközi szinten az európai szabályozás sem talál erre megfelelő megoldást, de én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az alapvető emberi minőség és az emberek egymás iránti tisztelete és a határoknak a betartása az elsősorban egy nagyon komoly társadalmi edukációval kellene, hogy társuljon, és nem elsősorban a jogi szabályozásokkal. Természetesen mind a kettő kell, de az egyén felelőssége nem megúszható például az ilyenfajta digitális tartalmak közlésén.
1: Én itt két dolgot vetnék fel végezetül tulajdonképpen. Az egyik a család, a másik a közbeszéd, a politika. A családban ugye az egészen világos, hogy amilyen mintát kap egy gyerek, azt viszi tovább magával, azt látja normálisnak, vagy azt látja elfogadottnak. Viszont a politika az mindannyiunkra hat. Ebben élünk egy átpolitizált, agyon politizált világban, ahol a politika megszólítja az embereket, vagy a politikusok egymást, az sok esetben több száz vagy egy-két millió emberhez is eljut, és az is egyfajta minta. Az edukációt lehet, hogy ezen a két ponton kéne megragadni.
2: Ez pontosan így van, és nagyon-nagyon érdekes, és egyébként egy picit sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az jutott, ahogy önt hallgattam eszembe, hogy vajon ez mikor kezdődhetett igazán, mert hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy oké, de ehhez kell egy befogadói réteg, tehát kell egy befogadói attitűd, hogy nekem ez mondjuk szimpatikus legyen, és adott esetben ezáltal én pozitívan ítéljem meg azt a bizonyos politikust, aki mondjuk nemi szervnek tekinti a mikrofont, és éppen ezzel humorizál. Tehát, és akkor most csak egy távoli tartalmat mondtam. Tehát, hogy ez kinek szimpatikus? Mert ugye, ha mi beszélünk róla, akkor biztos vagyok benne, hogy sem ön, szerkesztő úr, sem én magam, se a környezetünk nem fog erre pozitívan reagálni. Mégis azt látjuk, hogy óriási tömegeknek tetszik ez. Vajon miért? És akkor itt jön számos olyan elfojtott agresszió, eltorzult valóság, ahol már nagyon sok esetben azt a tendencia is lát, az a tendencia mutatkozik meg, hogy az egyén sokkal több, nagyon szélsőségesen fogalmazok most, aberrációt is magába foglal a környezeti hatások következtében, és ezen keresztül megéli és kiéli ezeket. Tehát már nem a tisztaság, a szeretet, a fényesség, a különböző szellemi ébredés a lényeges, hanem a másiknak a megszégyenítése, a másik kárán való esetleg nevetgélés és szórakozás, és ennek az erkölcsi változónak egyébként, ami a filmekben is megjelenik, egy nagyon-nagyon erős társadalmi hatása ott jelentkezik, hogy tulajdonképpen érzékenyülünk, és az inger küszöbünk egyre mélyebbre és egyre lejjebb csúszik. És valóban igaza van röviden a kérdésére válaszolva. A politikának, a médiának, a sajtó különböző munkatársainak, a köznapi szereplőknek, akik jelen vannak és különböző követői csoportokkal rendelkeznek, óriási felelősségük van abban, hogy miképpen mutatják fel a különböző morális és emberi értékeket. És ez elsősorban a kommunikációban nagyon erősen megjelenik.
1: Ugye van az a kimondatlan szabály, hogy hát annak tapsolja, amit saját magaddal kapcsolatban is el tudsz képzelni, hogy az veled történik. És hát ezt a közéletben simán elfelejtjük.
2: Teljesen elfelejtjük, illetve egyre inkább az emberi tulajdonságok úgy jelennek meg, hogy én nem hordok állarcot, és egyébként én tagadom, hogy állarcot hordok, én nem tapsolok ilyen vulgáris kifejezéseknek és ilyen minősíthetetlen viselkedésnek, de azért valahol szórakoztat és valahol sokan megérdemlik. Tehát nagyon érdekes kettőség alakul ki az elmúlt időszakban, részben az individualista jelleg miatt, másrészt pedig, hogy az új média környezet az behozta azt a fajta korlátot, vagy a korlátmentességet, vagy az emberi minőségnek a végtelen színességét, ami talán megvolt korábban is, csak a négy fal között maradt.
1: Nem láttuk. Igen.
2: Így van. Igen. Most viszont...
1: Meg ráismertek az emberek arra, hogy ja, hát itt bármit lehet. És a bármit az bárkivel szemben is igaz.
2: Pontosan, és nagyon-nagyon gyorsan kell mindezt megtenni, mert különben a különböző vetélytársak vagy akár mások beelőzhetnek, és ezért az internetes platformok virális jellege az oly gyorsan képes, mondjuk szándékosan félrevezető információt, brutális tartalmat, vagy teljes fake news, vizuális, vagy akár deepfake rendszereket közvetíteni, ahol az ember valójában tulajdonképpen nem is gondolja át, hanem azonnal lereagálva azt mondja, hogy ja, igen, ez persze, hát mert ezek ilyenek, vagy olyanok, vagy igen, én ezt ismerem. Ez is egy érdekes, de talán hosszabb útra vezet a beszélgetésben, hogy két kutatási adat is eszembe jutott, hogy egyrészt az emberek 87%-a, bár tudja, hogy álhír, vagy nem igaz, de mégis megosztja a többiek számára. Tehát, hogy nincs az, hogy amiről még tudjuk is, hogy nem igaz, azt esetleg akkor azt mondjuk, hogy kizárjuk.
1: Mert tetszik.
2: És nem engedjük tovább. Mert tetszik, mert miért nem, hogy kíváncsi vagyok, és egyébként ebből a visszatérve az iskolai zaklatásba, nagyon sok iskolai konfliktus van, hogy egészen egyszerűen leminősíti az egyik gyerek a másikat, mert mondjuk olyan tartalmakat oszt meg, ami szerinte nem éri el azt az értelmi színvonalat, vagy adott esetben a valóságot, amit ő állít. Na de most akkor ki az, aki valót állít egy teljesen sokoldalúan értelmezhető világban?
1: Hát igen, és ezen a jogi megközelítés nem fog segíteni, ezen igazából csak mi, a saját kritikai érzékünk és annak a feltámadása, hogy mit lehet és mit nem lehet megengedni, és mi az, amit szabad, és mi az, amire azt mondjuk, hogy soha. Tehát igazából ez a megoldás, mert hogy a jogi megközelítés az a végső eszköz egy végső helyzetre.
2: Így van. A kritikai gondolkodásnak az oktatásba való beemelése, egyáltalán a beszélgetés egymással, a minél több primer tapasztalat, hogy legyen valós tapasztalatunk a különböző dolgokról, milyen az íze, illata, szaga, az mindenképpen segít az életünkbe ahhoz, hogy ne fogadjunk be korlátlanul mindenfajta balgaságot.
1: Örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm. Balatoni Mónikát hallották az előzőekben. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Holnap jövünk a kultúrával ismét ugyanebben az időben, és megtalálnak minket ismétlés formájában délelőtt is. Remélem, hogy velünk tartanak. A mai adás szerkesztője Cserdi Zsolt volt, Rónai Egon vagyok. Örülök, hogy itt voltak, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: majd az utolsó sorra én kiáltom, amire úgyis megőrül a brigádod, de se tagadhatnád azt, hogy imádod. De veled miért nem láthat senki, minden függőségem lelki, lábad képelem.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Magyar Péter Semmelweis napon mondott köszönetet és fontos ígéretet tett. Indul a NAV ellenőrzés sorozata a nagy tavainknál. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok. De ellenőrzésekre számíthatnak a például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Rekordmeleg, csak nem 21 fok volt júniusban a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete. A Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Az óceánok felmelegedése fokozza a tengeri hőhullámokat, emeli a tengerszintet és hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek erősödéséhez. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, és Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. A nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálatát készíti elő a Szociális és Családügyi Minisztérium. Barna Szabó Tíme államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1-je óta 28.500 forint, ez önmagában is elképesztő, és hogyha hozzáteszük ehhez azt, hogy különböző egyéb ellátások is a nyugdíjhoz vannak kötve, akkor meg különösen izgalmas, hogy hogyan alakul ez át. Juhász Lászlóhoz, a NYUSZ-ért, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa elnökéhez fordulok felvilágosításért. Mennyit lehet erről tudni? Jó napot kívánok, elnök úr!
5: Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is, akik most velünk vannak.
4: Mit lehet tudni, mit tervez a kormány? Voltak ígéretek, azt tudjuk, és nyilván számon is tartják a nyugdíjasok, hogy a legkisebb nyugdíjakat majd megemelik. Ez ezzel összefüggésben zajló folyamat most, amiben belevágott a kormány?
5: Igen, de ennek a részleteiről mi még nem nagyon tudunk. Ez minket is meglepett egy picit, mert pont ez a minisztérium, amiről szó van, tehát Kátai német Vilmos miniszter úrnak a Szociális és Családügyi Minisztériuma. Ez nem teljesen volt világos számunkra, hogy a nyugdíjreform is ide tartozik, mert a pénzügyminiszter úrtól azt a választ kaptuk, hogy, vagy a miniszterelnök úrtól, hogy a pénzügyminiszter fog ezt tartozni.
4: Hát a végén, hogy nyilván ő mondja ki a végső szót.
5: Igen, fölkerestük ezeket a minisztériumokat azzal, hogy egy első kapcsolatfelvétel célzó találkozót kezdeményezzünk, és ezen átadhassuk azokat a szakmai anyagunkat, amik erről szólnak, és hát legelőször ezzel a minisztériummal, illetve két államtitkárral sikerült találkoznunk, Barna Szabó Tíme, aki parlamenti államtitkár a minisztériumnak, és dr. Tóth Kingával, aki szociális és család és idősügyi államtitkár, tehát a legjobb helyre kerültünk, és hát itt szakmai részletekről még nem kerülhetett, erre nem kerülhetett még sor, ezen megtörtént az anyagainknak az átadása, és egy rövid beszélgetés keretében elmondtuk, hogy miket szeretnénk, és az abban maradtunk, hogy ezt a anyagai áttanulmányozása után folytatjuk ezeket a megbeszéléseket. A pénzügyminisztériumtól meg várjuk még a választ, hogy ott ki a kijelölt személy, akivel tudunk találkozni.
4: Úgy volt ez korábban, ja igen, mondja csak, aztán majd én
5: van még egy terület, a Tar Zoltán miniszter úr minisztériuma, ahova viszont a társadalmi egyeztetés, érdekegyeztetés tartozik. Ez azért nagyon érdekes, mert mi szeretnénk ott újra ebben a minisztériumban felvetni azt, hogy ismét legyen idősügyi tanács, mint ami régen volt, aki az idősek ügyeivel foglalkozik, mert az idősek tanácsa az megszűnt a kormányváltással együtt, tehát hogy legyen valami olyan rendszeres egyeztető fórum, ahol a nyugdíjasok is el tudják mondani a véleményüket, illetve az az alapelvünk, hogy semmit rólunk nélkülünk, hogy tudjunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak, mit terveznek velünk kapcsolatban, és ezt adott esetben hozzászólhassunk. Tehát ez a rövid történet.
4: Hát akkor egyelőre eléggé, hogy mondjam, sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy mi lesz. De vannak itt azért bizonyos dolgok, amikből kiindulhatunk. Ugye azt mondta korábban Magyar Péter, hogy 125 ezer forint alatt senki nem kaphat nyugdíjat Magyarországon. Ez egy jó viszonyítási alap ahhoz képest, hogy hol tartunk most. Aztán volt itt egy másik, egy 2008 előtti állapot, amikor a nyugdíjminimum a mindenkori bruttó minimálbér 40%-ában volt rögzítve. Hát ha ehhez visszatérnénk, ez ugye most a bruttó minimum az 322.800, akkor ez még több is, mint 125 ezer forint.
5: Így van, pontosan. Ez a 28.500 forint, ami jelenleg van, ez tényleg botrányos és elfogadhatatlan, de ez szerencsére a nyugdíjasok nagy tömegét nem érinti. Viszonylag kevesen kapnak ilyen alacsony nyugdíjat, persze egyetlen ember sem halt éhen Magyarországon, tehát nem az a fontos, hogy hányan vannak, hanem hogy ez mekkora súlyú probléma, tehát hogy ez mennyire nem kerülne túl sokba, hogy ezen változtassanak, ezt szerettem volna csak érzékeltetni. Ez a lépés, ami most, én 120 ezerre emlékszem, de mindegy, hogy 120 vagy 125, ez egy jelentős lépés, és fontos, hogy ehhez nyúl először a kormány, mert ezt mi is régóta sürgetjük, hogy ettől alacsonyabb összegből nem nagyon lehet megélni. 500 ezer olyan ember van ma is még Magyarországon, aki a megélhetéshez szükséges 174-175 ezer forintot nem kapja meg. Hát ez még nem annyi, de azért sokszoros annak az összegnek, amit eddig kaptak az alacsony ellátást kapó nyugdíjasok nagy tömege. Úgyhogy ennek örülünk, hogy ez az első lépés. Itt majd, ha a tárgyalási pozícióba kerülünk, akkor elmondjuk az ezzel kapcsolatos észrevételeinket, annak ellenére, hogy támogatjuk, vagy azzal együtt, hogy támogatjuk. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy különösen a határ környékén lehetnek anomáliák, illetve úgy kell ezt végrehajtani, hogy újabb igazságtalanságokat ne szüljön. Tehát akinek magasabb volt a nyugdíja, azt egy határ alatti emelés ne előzze meg. Tehát ott valami fokozatosan kivezetve, vagy hát most nem tudom, szakmailag nem akarom elmondani, mert akkor délig beszélhetnénk róla. Tehát itt vannak ez azért apró észrevételeink, hogy ez hogy történjen, de alapvetően üdvözöljük ezt a célt. Illetőleg a valamennyit tudunk azért, hogy mi a Tisza terve, mert ebben a 250 oldalas programban ugyan három oldalban de megjelent nyugdíjas dolog is, és nagyon örömteli az, hogy a problémák felsorolásaként a miniszterelnök úr a minden beszédében ma reggel, vagy tegnap is a parlamentben a harmadik helyen említette a idős ügyet, illetve a nyugdíjakat. Úgyhogy a figyelem úgy látjuk, hogy talán rá irányul jobban a nyugdíjasokra.
4: Én említettem az előbb ezt a nyugdíjminimumhoz kötését a bruttó minimálbérnek, ugye itt 40% volt 2008 előtt, aztán ezt kivezették, és hát az Orbán kormány soha többé nem is nyúlt hozzá. Önök visszavezetnék ezt a határértéket?
5: Hát mindenféleképpen olyat szeretnénk visszavezetni, ami indexálódik. Tehát nem szabad semmilyen ellátást véleményünk szerint fix összeghez kötni, mert ha annál a fix összegnél megmaradunk, akkor néhány év múlva az infláció meg a nyugdíjemelés azt már túllépi.
4: Hát a minimálbér az pont egy ilyen, ami önöknek így kedvező.
5: Igen. Tehát a minimálbérhez szeretnénk kötni. Hát annak a százalékánon azon lehet vitatkozni, hogy mennyi legyen, de mindenféleképpen ezt a 150 ezer forint körüli értéket el kellene érni. De ez a 120 is nagyon jó, tehát ha ebben maradnánk és egy ideig ez lenne, az is jó lenne. De még egyszer mondom, ilyen valamilyen mutatóhoz, vagy valamilyen összeghez szeretnénk kötni ezt a mutatót is. Egyébként ez a más ellátások ehhez a nyugdíjminimumhoz a kötésében, ez történt már lépés, néhány évvel ezelőtt ezt feloldották, és csak kevés ellátásra vonatkozik ez már. Ennek akkor örültünk, mert úgy gondoltuk, hogy ez az akadálya ennek az emelésnek, de ennek ellenére megmaradt a 28.500 forint. Tehát most már nem minden ellátást
4: ehhez. Ugye ez a szociális vetítési alap, ez borzalmasan hangzik, ugye ez volt az, ami kapaszkodója lehetett ahhoz, hogy ne kelljen más sem emelni, ha a nyugdíjakat nem emeljük. Ez 2023-tól elkülönítették a nyugdíjminimum valóban,
5: igen,
4: hogy önálló szabályozást kapjon a nyugdíjjellegű szociális ellátások sora, de hát ez az összeg változatlan 28.500.
5: Sajnos ez nem segített a nyugdíjminimumon, az maradt 28.500 mind a mai napig, úgyhogy remélem, hogy ezt elfelejthetjük most már rövidesen.
4: Én meg remélem, hogy tárgyalási pozícióba kerülnek a kormánnyal mihamarabb, és el tudják mondani az álláspontjukat. Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vízhiány egy csomó településen, ez ma reggel is téma volt a parlamentben, Magyar Péter is szóba hozta a takarékoskodás fontosságát, ne most mossunk autót, ne locsoljuk a kertet, amikor ivóvízzel tesszük, mert nincs elég ivóvíz. Hogy mennyire nincs, ez iránt érdeklődöm Magyar Áber Ágnesnél, a Vízkoalíció tagjánál. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És furcsa módon rögtön azzal kezdhetem, hogy nem is nagyon értem, hogy miért éppen a Pest vármegye az, ahol egy csomó településen vízkorlátozás van. Miért Budapest környéke a legnehezebben ellátható terület?
2: Mindjárt mondom ezt is, ugye ez nagyon fontos, hogy évek óta a vízkoalíció egyébként évek óta kongatja a harangot, hogy ez komoly problémák lesznek, de nyilván ez addig nem nagyon lesz nyilvánvaló a lakosság számára, amíg folyik a csapból a víz, és ugye ez most érkezett el, hogy nem folyik. És igazából nem csak vízszegénység van az országban, hanem víztudás szegénység is, és mondjuk az elmúlt 10 évben hát a közmédia nem túl sokat tett azért, hogy ez megváltozzon. Ami a Pest megyét illeti, ugye itt nőtt az elmúlt 10 évben a legnagyobb mértékben a vízfogyasztás. Nyilván ez a lakosság létszámának emelkedésével is összefügg, ez 36%, ez óriási. Az elmúlt 10 év olyan szempontból fontos, hogy hát ez nem pontosan a rezsicsökkentés óta, de nagyjából, tehát az ugye 13 éve 2013-ban történt, tehát mióta igazából nincs értéke számunkra a víznek, azóta országos átlagban is 16%-kal nőtt a vízfogyasztás, de ebből Pest megye magasan kiemelkedik. Ugye ennek a belső gazdasági vándorlás, tehát az agglomerációba költözés, véleményünk szerint az elhibázott családtámogatási rendszer is, az előző kormány elhibázott családtámogatási rendszere is oka, tehát több összetevőből adódik ez össze, de azért több megyében is átlag feletti egyébként a fogyasztás növekedés, tehát ilyen 20-30%-os.
1: Itt igazából egyébként függetlenül attól, hogy igen, az agglomeráció hogy ugrott meg és növekedett az elmúlt években, van egy egyszerű kapacitás hiány, tehát egészen egyszerűen nem győzi a rendszer ellátni, vagy azért itt vannak más jellegű problémák is?
2: Hát nyilvánvalóan van egy egyértelmű kapacitás hiány, hiszen ez a vízvezeték hálózat az agglomeráció kis településein, ami kiépült így a 70-es, 80-as években, az ugye nem ekkora lakosság számra épült ki, tehát lassan képtelen ellátni ezt a mennyiségű embert a szolgáltató tiszta ivóvízzel, és ugye a szolgáltató sajnos nem tudott fejleszteni, hiszen a 2013-as rezsicsökkentés ugye azt jelenti, hogy mi nem fizettük meg a víz valós bekerülési árát, tehát amennyibe az kerül a szolgáltatónak kitermelni, megtisztítani és eljuttatni az otthonainkba, és ugye ezt nem tette bele az állam se. Az is ugye a mi pénzünk lett volna, csak az egy másik zsebből került volna oda. Ezért a szolgáltatók az elmúlt 13 évben fokozatosan a forráshiány miatt ugye visszavettek a fejlesztéseikből, tehát nem tudtak se fejleszteni, se rekonstrukciót végrehajtani, és ugye ezt pontosan tudjuk, hiszen a Vízkoalíció ugye évente készít egy ilyen tanulmányt, amiben felméri ezeket az állapotváltozókat az ország különböző szolgáltatóinál, hogy nagyon komoly problémák vannak, tehát teljesen leamortizálódott a vízhálózatunk. Nagyjából 25%-os az éves vízveszteségünk, tehát a kitermelt ivóvíz negyede elfolyik, van körülbelül évi 100 000 csőtörés Magyarországon, és hát a felújítási ciklus átlagban a 2023-as, ezek a legutóbbi publikált adataink, 280 év, ami ugye ahhoz képest, hogy nagyjából 80 évre van kalibrálva egy ilyen vezetéknek, vagy egy ilyen csőnek az élettartama, az óriási, de tudjuk, hogy vannak az országban olyan területek, ahol ez 10 000 évnél is több, tehát hogy ez egészen szürreális. Tehát az utóbbi években a vízszolgáltatók gyakorlatilag a túlélésre koncentráltak.
1: Amikor a DRV közleményét olvassa az ember, amely arról szól, hogy az is elképzelhető, hogy maga a DRV rendszere mondja fel a szolgálatot, és hát akkor lehet, hogy több napig nem lesz víz, úgyhogy már csak ezért is arra kérik az ott élőket, a szolgáltatási területen élőket, hogy takarékoskodjanak, akkor szerintem sokan nem értik, hogy itt igazából nem arról van szó, hogy nincs víz, és akkor most megáll a rendszer, hanem hogy tönkre is mennek a berendezések, amelyek ugye próbálnak vizet adni, de nem tudnak, mert nincs.
2: Hát igen, ugye itt több összetevős a probléma, ugye egyrészt szivattyúk működnek, amik egyébként ugye villamos energiával működnek alapvetően, vagy hát valamilyen energiával is. Ezt az előbb nem is mondtam, de ugye az energiaárak is jelentősen emelkedtek az elmúlt 10 évben, ami hát számunkra nem érzékelhető lakossági fogyasztók számára, de ez a szolgáltatók számára ugye igen, hiszen ők nem rezsicsökkentett áron kapják ezeket. És ugye a vízmedencék, tehát a szolgáltató megtölt különböző tároló medencéket, és ugye abból kerül a vezetékhálózatba a víz, és ott kellő nyomásnak kell lennie. Na most, hogyha a tároló medencékben nagyon alacsony a vízszint, akkor ezt nagyon nehéz létrehozni, és ugye kellő nyomás nélkül pedig nem tud eljutni a víz. És nyilván ez magukra az eszközökre is hatása van, amik egy rendszerszerű normál működésre vannak, gondolom, tervezve. Tehát egy ilyenfajta anomália esetén nem tudnak elégségesen működni. Az, hogy egyébként ez milyen típusú meghibásodást okoz, nyilván ennyire nem vagyunk szakértők, tehát ezt a vízszolgáltatók tudják elmondani, de az egyértelmű, hogy ugye ilyenkor látványosan csökken a tárolómedencékben a vízszint, és ez ugye hatásra van arra, hogy milyen távolságra, milyen mennyiségű vizet, milyen nyomással képesek eljuttatni a szolgáltatók.
1: A Karácsony Gergely féle javaslattal, a főpolgármester javaslatával nyilván találkozott. Ez egyébként a mostani kánikula és az óriási problémák előtt született, ezt még valamikor június közepén tette ezt a javaslatot Karácsony Gergely a vízdiak sávos rendszerre való változtatásával. Mondván, hogy Budapesten van egy nagyon komoly hálózati vízvesztesség, ez jelentős pazarlás, bár ahhoz képest, amilyen országos szinten van, még nem is annyira vészes. De muszáj lenne bevételeket szerezniük a szolgáltatóknak, és éppen ezért vissza kellene adni a településeknek a vízdíjak meghatározásának jogát. Ez lenne az első pont. Mit gondol erről?
2: Hát ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen eltérőek a vízdíjak országosan, és azért eltérőek, mert eltérő a víz kinyerésének a költsége is országosan. Tehát van, ahol, tehát Budapesten ez nem olyan drága, de van olyan terület, ahol ez jóval költségesebb. Tehát, hogyha ez egységesítve lenne, akkor nyilvánvalóan kompenzálni kellene azokat a településeket, akik emiatt ugye többlet díjfizetésére kényszerülnek. Tehát ez egy megfontolandó kérdés. Mi inkább a sávos vízdíjjal foglalkoztunk, és egyébként a vízkoalíció már az előző követelés listájában, a bakancs listájában is megfogalmazta ezt az igényét, vagy ezt a követelését, amit érdemes lenne megfontolni, és hogyha visszaemlékszik, akkor ilyen, hát az elmúlt években többször felröppent ez a sávos vízdíj kérdés, szerintem ezeket az előző kormányzat szellőztette meg, de aztán mindig nagyon gyorsan le is került a napirendről, valószínűleg ez így borzolta a választói kedélyeket, és a mi bakancslistánkban ez megfogalmazódott, hogy ezen el kellene gondolkozni, és nagyon fontos lenne megfontolni, hogy milyen módon vezethető ez be, és a most tavaly megjelent vízminimumunkban is szerepel ez a pont, hogy a sávos vízdíj bevezetése az sürgősen szükség lenne rá, illetve társadalmi egyeztetés kellene, hogy megelőzze. Ugyan nem pont, és szerintem egyébként nyilván kommunikálunk a fővárossal, hiszen ugye a nem lakossági fogyasztók vízdíj emelése kapcsán is ugye a MEG háttér adataira kíváncsiak lettünk volna mi is, nem csak a főváros, amit ugye aztán 30 évre titkosított az előző kormányzat. És így nagyon nehéz látni azt, hogy mennyi a valós bekerülési díja a víz kitermelésének, tehát mondjuk egy köbméter víznek. És ilyen ugye kommunikáltunk, tehát nyilván eljuthatott a mi javaslatunk a fővároshoz is, mi azért reméljük, hogy ez valamennyire ott van ebben a javaslatban, amit Karácsony Gergely megfogalmazott. Mi akkor is azt fogalmaztuk meg, és a mostani programunkban is az szerepel, hogy itt a szociális szempontokat nagyon fontos lenne figyelembe venni, és Karácsony Gergely is beemelte ezt a pontot, ami egyébként a vízszegénységgel kapcsolatos követeléseink között nálunk is szerepel, hogy ugye a vízhez, tiszta, egészséges ivóvízhez való jog az egy alapvető emberi jog, és ezért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen vízminimum, ami akár ingyenesen járna szociális szempontok alapján. Ez egyébként nálunk 30 liter per fő per nap, tehát ez tényleg elenyésző ahhoz képest, amennyi egy magyar átlag fogyasztó fogyasztása, ami ugye napi 100 liter körül van, 110. Illetve nagyon fontos lenne, és ezt még nem hallottuk viszont, hogy legyen egyfajta differenciálás a nem lakossági fogyasztók esetében is, hiszen itt vannak közfeladatot ellátó intézmények, kórházak, iskolák, hajléktalan szállók, stb. És hát vannak piaci szereplők mondjuk, és akkor vegyük az akkumulátorgyárakat, de nyilván mások is, tehát teljesen eltérő ugye az a társadalmi hasznossága a dolognak, vagy fontossága, ami ugye meghatározhatná azt, hogy milyen vízdíjat fizetnek. Nyilván ez a nem a lakossági térinti, csak azt gondolom, hogy ez is fontos, ugye, tehát nálunk a sávos vízdíj kapcsán mi erről is beszélünk.
1: Hát és egy szó, mint száz, legvégül is, meg most ebben a kánikulában ne csöpögtessünk fölöslegesen vizet a csapból, ne folyassuk a medencébe, ne mossunk autót, és nem feltétlenül kell a füvet éppen most napközben a tűző napon locsolni. Ezek fontos dolgok, hogy vigyázzunk arra, hogy másnak megjusson ivóvize, meg fürdésre elegendő. Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció tagja, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbok-Sebestyén utcát mától megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbok-Sebestyén utca és ületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbok-Sebestyén utcát mától

0: járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ebben a műsorban időnként beszélünk a kriptopiacról, és akkor, hogyha az elmúlt évekre talán kicsikét visszagondolnak, akkor arra is emlékeznek talán, hogy amikor a kormányzat az előző belenyúlt a kriptopiac szabályozásába, akkor is beszéltünk Lázár Anitával, a Kripteusz alapítójával arról, hogy hát ez nem feltétlenül öröm a piacnak, sőt, gyakorlatilag olyan körülményeket teremtenek, ahol a kriptobefektetések hát inkább nem ajánlott kategóriába tudnak kerülni. Most a kormányzat belenyúl ismét a szabályozásba, ennek szerintem örülnek a piaci szereplők. Kérdezem Glázer Anitát, hogy mit várnak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nagy örömmel olvasta a teljes kriptopiac, illetve az érintettek június elején, amikor kijött az a törvénymódosítás tervezet, hogy lényegében visszaállítja a kormány az eredeti tavalyi ilyenkori állapotot, ami lényegében az Európai Uniós MiCA, tehát az egységes kriptopiaci rendeletnek az egy-az-egyben történő alkalmazása Magyarországon is. És ugye ezt az előző egy évet úgy éltük meg itthon, mint egy tragédia, ami ellehetetleníti a kriptopiacot, ilyen-olyan, most már azért nagyjából látszik, hogy milyen okok voltak a háttérben, és most mindenki nagyon örül annak, hogy ez úgy tűnik, hogy hamarosan megszűnik, és visszaáll a korábbi rend.
1: Hogyha ez visszaáll, akkor ez azt is jelenti, hogy ismét nyitott lesz a piac? Mert ugye, amiről mi beszélgettünk, annak az egyik hátulütője, az azért nagyjából úgy nézett ki, hogy még az is bizonytalan volt, hogy akinek kriptóban van a pénze, az hozzáfér-e.
2: Nem maga a hozzáférés volt a probléma az elmúlt évben sem, hanem a váltást, maga azt a tevékenységet, amikor a kriptóból eurót, dollárt oda-vissza, ugye azt az aktust megteszi a felhasználó, ezt kriminalizálta a teljesen nonsens módon a kormány, és betett a BTK-ba két olyan paragrafust, mint a felhasználó oldaláról is kriminalizált ezt a cselekedetet, mint pedig a szolgáltató oldaláról, hogyha egy váltóról beszélünk. De maga a kriptoeszköz tartása, illetve továbbküldése, illetve a legtöbb cselekmény, amivel egyébként a magánszemélyek foglalkoztak, az nem volt tiltott, de volt benne egy olyan pont, ami teljesen abszurd volt és irreális, szemben ment a teljes Európai Uniós nemzetközi szabályozással, és érthetetlen volt. Ezt törli most el a kormányzat, az új kormányzat. A tavalyi évben is nagyon sokan voltak, akik ettől megijedtek, de voltak, akik azt mondták, hogy hát értjük, hogy mi van a háttérben, köszönjük szépen, ez bennünket nem fog zavarni, és ugyanúgy csináltak mindent, ahogy eddig is. Én nem hallottam egyetlen olyan ügyről sem a tavalyi évben, ahol emiatt bárkit büntetőjogi felelősségre vontak volna, tehát ez egy nagyon érdekes szituáció volt. Nyitott a piac, olyan, mint eddig volt, ez más kérdés, hogy még a szabályozás ugye nagyon erőteljesen fogyasztóvédelmi fókuszú, és azért magát az innovációt és a szolgáltató szereplőknek a megjelenését továbbra sem annyira könnyíti meg, mert nagyon nehéz ilyen engedélyt szerezni, de ettől függetlenül egységes és szabályozott, és lényegében az európai standardeknek megfelelően nyitott a piac.
1: Azt mondják, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára is lehet stratégiai jelentőségű ennek a pénzügyi innovációnak, tekintsük így a kriptopiacot, az ösztönzése, mert hogy a Nemzeti Bank, mint egyébként a nemzetközi pénzügyi életben is jelenlévő szereplő, pontosan látja a folyamatokat, amelyek a világban zajlanak. Ezek változatlanul olyanok, hogy a nemzeti bankok, különböző államok nemzeti pénzintézete, meg az államok maguk is vásárolnak?
2: Ezt, akik értik a kriptó működését, és most igazából a bitcoinról beszélünk a kriptó világon belül, amely tud egy olyan akár állami stratégiai nemzeti pénzügyi tartalék is lenni, hogyha ezt valamilyen államok felismerik, egyébként némely országok ezt már felismerték és elkezdték vásárolni. Ugye hosszú távú digitális arany értékelőző funkció révén sokkal inkább egy infláció ellenes eszközként tudna működni, vagy tud működni a Magyar Nemzeti Bank eszköztárában is, de azért én úgy látom, hogy az európai és a hazai nemzeti bankok még nem tartanak ott, hogy ezt az eszközt alkalmazzák. Tehát jelenleg még azért óvatosan bánnak ezzel.
1: Hát, hogyha az elmúlt időszak árfolyam hullámzását mondjuk kiesését tekintjük, akkor talán alappal erről egy mondatot váltsuk, aztán elengedem. De ugye volt egy nagyon durva árfolyam esése a bitcoinnak, hogy maradjunk ennél az egyfajta kriptónál, és ez megint sokakat megijesztett. Miközben ön például mindig elmondja, hogy ez nem arról szól, hogy egyik napról a másikra befektetünk, mint a tőzsdén megvárjuk, hogy 3 forinttal emelkedjen az árfolyam, és gyorsan eladunk, bár ott sem ajánlott, hanem ez egy hosszú távú befektetés.
2: Pontosan így van, és én tényleg mindig elmondom, hogy a bitcoin esetében hosszú távú, legalább 4 éves ciklusokban kell gondolkodni. Tehát aki rövid távon szeretne könnyen, gyorsan meggazdagodni, ugye ez mindig is egy nagyon rizikós befektetési tevékenység volt. Tehát az nem feltétlenül a bitcoinban gondolkodjon, és itt valóban benne van a piacban ez a nagyon nagy mértékű erőteljes volatilitás, tehát nagyon gyorsan ingadozik az árfolyam föl, vagy akár le is. Az, hogy most éppen lent vagyunk, egy hosszú távú perspektívából nézve semmi meglepőt nem tartalmaz, hogyha kitágítjuk a nézőpontot, és nézzük az idősávot 5-10 éves távlatban, akkor egyértelműen a trend olyan fölfelé mutató trend, aminek ugye megvannak a mögöttes okai, magából a technológiából, meg a bitcoin jellegzetességéből fakadóan. Tehát az, hogy rövid távon esik, igen, ez benne van a játék szabályok között, és ezzel számolni kell, nem rövid távon érdemes ebben gondolkodni. És ugye ezért is beszéltünk akár az államoknak a hosszú távú stratégiai befektetéseivel kapcsolatban is a bitcoinról, de hogy azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, és veszélyes is egyben, és nem csodálkozom azon, hogy azért nagyon nehezen lépi meg egy állam is akár, hogy ilyen irányú befektetésekben gondolkozzon.
1: Glázer Anita, a Kripteusz alapítója szólt nekünk a kriptopiaci változásokról, ugye jelenlegi törvényt módosítana az új kormány, és hát ennek kapcsán azért hallottak egyet s mást a befektetési lehetőségekről is. Köszönöm szépen, Anita!
2: Én is köszönöm.
1: Köszönöm az önök figyelmét is Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is. Róna Jegont hallottak, és ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdo.hu
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés, több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen letiltották az akkumulátorok töltését. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között. Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében. Az utat lezárták. A jármű 180 állatot szállított, amelyek közül több elpusztult a balesetben. A sofőrhöz mentőt riasztottak. A helyszínre a szállítmányozó cég mentesítő kamionját is várják. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Szlazsászki Ferenccel.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, az aranykonvoj ügyben gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ korábbi főigazgatóját. mintegy reakcióként Orbán Viktor kinevezte a Fidesz biztonsági főnökévé Hajdút, valamint kiírta a Facebook oldalára, hogy aki minket akar megfélemlíteni, vagy minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. A korábbi miniszterelnök tehát úgy értékeli, hogy ez egy megfélemlítési akció, a hatóságok pedig úgy, hogy az aranykomboly ügyében bűncselekmény, mégpedig több és elég súlyos bűncselekmény gyanúja merült fel. Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől a tegnapi nap folyamán a parlamentben, mondván, hogy eltért a tárgytól. A miniszterelnök egy későbbi felszólalásban elmagyarázta, hogy a házszabály alapján a miniszterelnök eltérhet a tárgytól, meg a kormánytagok is, amikor megszólalnak a parlamentben, az ellenzéki képviselők nem térhetnek el attól a tárgytól, amit előzetesen jeleztek a házelnök vagy a levezető elnök felé. Ezek tehát a témáink. Lászlóval kezdünk, pontosabban folytatjuk a reggeli beszélgetést. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! És hát akkor tulajdonképpen most kezdjük, mert eddig csak az elhangzottakhoz szóltam hozzá, most viszont szeretnék a felvetett témákhoz, a ritkaság mind a háromhoz szeretnék hozzászólni. Én örvendetesnek tartom, hogy Hajdú János gyanúsítottként hallgatták ki. Ez egy jelentős lépés, hogy tényleg nem lehet most már azt mondani, hogy a felső vezetők érinthetetlenek, mert azért Hajdú János egy elég magas pozíciót töltött be a NER rendszerében. Ugyanakkor nem tartom valószínűnek, hogy ellene komolyan vádat lehetne emelni. Nem valószínű, hogy ő személyesen adott volna parancsot azokra a elfogadhatatlan eljárási fogásokra, amit alkalmaztak a tekesek az ukrán pénzszállítókkal szemben. Úgyhogy
3: bocsánat, hogy közbevágok, pont azt írják a lapok, hogy egyrészt személyesen ott volt, a helyszínen volt, és hogy ő irányította az akciót, hoppá, tehát hogy ő utasított arra, hogy bilincsben kell a pénzszállítókat elvinni, és csúkjával a fejükön.
4: Ezt nem tudtam, ez így egészen más színezetet adott.
3: Igen, igen. Sőt, azt írják, azt írják, hogy valakivel közben folyamatosan kommunikált telefonon.
4: Igen, igen.
3: Mint egy utasításokat kapva, vagy közvetítve a történéseket.
4: Én a Hajdú János annál sokkal korrektebb, jó vezetőnek tartottam annak idején, mint hogy személyes utasításokat elfogadjon a szakmájával kapcsolatban. Ha ez mégis így történt, akkor nagyon csalódtam, és az igazságszolgáltatás végezze a dolgát, ez a kívánságom. És ezen persze nem változtat semmi, hogy szabad lábon védekezhet, mert hát esetleg tanúk befolyásolása.
3: Megint csak egy picit vitatkoznék önnel, de csak elemzésekre hivatkozok, tehát nem vagyok a téma szakértője. Tehát sokan azt mondják, hogy az, hogy szabad lábon védekezhet, az az ügyészség elfogultságát jelzi, vagy arra utal, hiszen pont, hogy az összebeszélés lehetősége megvan. Tehát ha ő szabadlábon van, akkor mindenkivel meg tudja beszélni, akik még az ügyészségi, van egy kiszivárgott ügyészségi levél, ahol megnevezik őt, Farkas Őrst, egy NAV-os vezetőt, meg Orbán Viktort, tehát akkor mindent meg tudnak beszélni. Arról nem beszélve, hogy vannak fotók, amik azt mutatják, hogy ők egy helyen találkoztak egy Andrássy úti villában. Hát, gondolom nem az időjárási helyzetet beszélték meg.
4: Ebből is ugye az látszik, hogy a legfőbb ügyésznek a személycseréjéig igazán komoly lépésekre azért nagyon nem lehet számítani. Úgyhogy ez a lépés még hátra van, és ez szerintem az egyik legfontosabb ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás zavartalanul végezhesse a munkáját. Azt hiszem, én ennyit tudok elmondani, mert én sem vagyok az ügynek a szakértője. Viszont az nagyon érdekes számomra Orbán Viktornak ez a kijelentés, hogy aki minket meg akar félemlíteni, kelljen fel hamarabb. Hát én nem hiszem, hogy a megfélemlítésről van itt szó. Ha ők megfélemlenek, azt elég jogosnak tartom, de nem megfélemlítésről van szó, hanem tényekről, és arról, hogy igenis a személycserék be fognak következni előbb-utóbb, és bízhatunk abban, hogy egy korábbinál lényegesen reálisabb, tárgyszerűbb igazságszolgáltatásban lesz részünk. Ha ez megtörténik, akkor már érdemes volt április 12-én igennel szavazni a Tiszára. Ez a véleményem egyszerűen, én nem hiszem, hogy meg akarnák őket félemlíteni, őket le akarják csukni egyszerűen. Hát,
3: igen, de ez egy kommunikációs, mondjuk is stratégia, ez szerintem már erősen körvonalazódik, tehát, hogy olyan választ fog kapni majd a hatóság, ha esetleg Orbán Viktort megkérdezni bármilyen ügyben is, hogy a faladja a másikat, ezt a volt miniszterelnök mondta, most, hogy őket meg akarják félemlíteni, kiírta a Facebook oldalára, hogy elkezdődött a Tiszás leszámolás, vagy megtorlás, tehát át akarja terelni, na erre a síkra, hogy nem jogos hatósági eljárások indulnak súlyos gyanúk miatt, hanem egy politikai bosszú áldozataivá akarják tenni őket.
4: Szerintem számukra a legkomolyabb megtorlás az a jogszerű eljárás lesz, hogyha ezeket le tudják folytatni. Úgyhogy én ebbe bízom, nem vagyok türelmetlen, és mindenkit erre bíztatok, hogy ne legyenek türelmetlenek. Orbán Viktornak a letartóztatását, Hadházi ugyan kijelentette, hogy rengeteg bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy a Viktort letartóztassák. Én ebben igazából nem hiszek, még akkor se, hogyha a legfőbb ügyésznek a személye meg fog változni. Én nem is ezt várom, én csak azt várom, hogy Orbán Viktor egyszerűen el fog lehetetlenülni, amikor kiderül, hogy mindenkinek ott állt a háta mögött, mint ahogy ezt tudjuk, és mindenki, akit esetleg majd elítélnek, az tulajdonképpen a Viktornak az utasítását hajtotta végre, de ezt valószínűleg soha nem lehet majd bebizonyítani. És az utolsó téma, ez nekem borzasztóan tetszett, ez a Forsthoffer Ágnesnek ez az akciója, ami bár hibásnak tűnt, nem, mert a házszabály jelenleg megengedi, hogy a miniszterelnök az bármiről beszélgethessen a parlamentben. Hát megmondom őszintén, ilyen mélységben nem ismertem a házszabályt, de ha ez így van, szerintem ez teljesen, hogy is mondjam, változtatásra vár. Mert miért beszélhet egy miniszterelnök bármiről? Amikor föltesznek neki egy egyenes kérdést, vagy interpellálják, ne adj Isten bármiben, akkor miért beszélhet mellé? Hát ne engedjük már meg neki.
3: Szerintem nem mellé beszél, bár nem hallottam ezt a konkrét felszólalást, amikor megvonták a szót, hanem Magyar Péter szokása, hogy aki őt kérdezi, vagy nem is kell, hogy bárki kérdezze, kiosztja pestiesen szóval a fideszes, meg mi hazánkos képviselőket.
4: Egyértelműen az történt, hogy ugye azt Novák előtt szólította meg, és nem neki válaszolt, hanem az előző felszólalónak, annak a tudom is senki, fideszesnek, nem tudom sajnos a nevét, aki a kereszténység meg minden nevében szokott felszólalni, és őnek, ja, a 11 éves kisgyereknek a felhasználása, és erre válaszolt, nem pedig a feltett kérdésre, és én szerintem teljesen jogos, hogy ilyenkor rendre utasítja a házelnök, és nagyon örülök neki, hogy ilyen csapata van, ahol az emberek még akár a parlament plénuma előtt is képesek a véleményüket a miniszterelnökkel szembe helyezni, és ez nagyon
3: jó. Igen, de hogyha a házszabály nem így rendelkezik, akkor a házelnök hibázott, az egy más hibázott, kérdés, hogy egyébként érdemes volna változtatni.
4: Szabad Györgynek volt egy gyönyörű megszólalása még nagyon régen, amikor még állítólag korrekt volt a parlament. Palotás Jánostól vonták meg a szót, mert 10 percen túl beszélt valamiről, aminek 10 perc volt a kerete. És következő napon Palotás János felszólalt, és kikérte magának, hogy őtől megmondták a szót. Ő megfette a jogászait, hogy miért nem szóltak neki arról, hogy, és kiderült, hogy ez csak egy ajánlás volt a házszabályban, nem lefektetett szabály. És akkor erre azt mondta a Szabad György, hogy azért létezik egy gentleman agreement, azt mondja, hogy ha valami ajánlás, azt is be kell tartani. Na hát én itt pedig azt mondanám, hogy létezik egy jó ízlés, és ha a jó ízlésre hívja fel a házelnök a figyelmet, én azt is helyesnek tartom. Akár még ilyen drasztikus módszerrel is, hogy megvonja a szót, mert én szerintem ezzel a miniszterelnöknek jót tesz, hogy igenis, legyen szíves, fogja vissza magát, mert a híveinek a legnagyobb része úgy gondolom, hogy már túlzásnak tartja azt, amit a parlamentben folyik. Túl sokat szerepel a miniszterelnök, és túlságosan sokat beszél olyasmiről, amiről szerintünk nem biztos, hogy kellene, és főként nem ilyen hangnemben. Tudomásul vettük, győztünk, nagyon örülünk neki, lépjünk tovább, és tényleg a kormányzással kell foglalkozni, nem pedig az ellenzéknek a sárba tiprásával. Főként, hogy az ellenzék, az igazi ellenzék nem ül ott a parlamentben. Na, erről ennyit.
5: Miért? Ki az igazi ellenzék?
4: Hát biztos, hogy nem a Fidesz, és nem is a Mi Hazánk.
5: Hanem a régi baloldali pártok, akik kiestek?
4: A régi baloldali pártoknak kellene lenniük, mint ahogy szerintem azok is, mert ahogy a Facebookon olvasom, hát unos-untalan találkozom ezekkel a kormány intézkedéseit, és sajnos még az intézkedéseit is kifogásolják, szerintem néha indokolatlanul, de néha bizony egyet kell értenem velük, hogy nem mindig a kellő súlypontokon folyik a parlamenti munka. Ez a véleményem. És akkor szerintem ennyit szerettem volna mondani, remélem van már valaki a vonalban.
5: Persze, igen. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Köszönöm. További szép napot, viszonthallásra. Ágnessel folytatjuk, kezi csokolom.
6: Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Kacúr Ágnes vagyok, Szegedről.
5: Parancsoljon. No.
6: Régen beszéltünk, Ferenc. Ezzel az egész fölhajtással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy úgyis igazából mindenki tudja, hogy miről van szó. Úgyis mindenki tudja, hogy itt egyetlen egy akarat létezett. Nem volt elég a rendeleti kormányzás. Minden törvény is és jog fölé helyezkedve Orbán Viktor mindent maga alá tiport és egyértelmű, hogy ki volt az, aki ezt az egészet megreszkírozta. Ő úgy volt vele, hogy ha sikerült négyszer egymás után csőbe húzni az országot, akkor egy ilyen dolog még nagyon jól jöhet, és képes volt megengedni magának ezt is.
5: Nem igen, tudom, de, az, hogy... bocsánat, de az úgyis mindenki tudja, az nem jogi kategória, tehát, hogy ezt bizonyítani kellene tudni.
6: Bizonyítani is kell, igen. Hát én szerintem lehet, hogy ugyanaz fog történni, mint a pedofil simogatás ügyében, hogy ugye jön egy ember, aki magára vállal mindent, ugye ez volt abban az ügyben a balogpüspök úr, aki ezzel végleg lerombolta a magyar egyházak, főleg a református egyháznak a nimbuszát igazából, mert még mindig ott kakaskodik, és még mindent ő magára vállalt, hogy megmentse az Orbánnak a bőrét, miközben nagyon sok minden mutat arra, ugye, hogy az Orbánnak a családi kapcsolatai, illetve a feleségének a kapcsolatai is benne voltak ebben az egész undorító ügyben, és soha nem fogom megbocsátani és elfelejteni, hogy amikor Romániában zajlott az a másik óriási pedofil per a Böjte Csaba intézményeiben, biztos emlékszik, Ferenc,
5: igen, igen.
6: Hogy őt egy kollégáját ugye 20 évre lecsukták emiatt, tehát ez biztos, hogy megtörtént, mert nem hiszem, hogy a román bíróság és igazságszolgáltatás hülyére vehető lenne, és akkor mi történt Magyarországon? Ide jött a Böjte Csaba, és szépen a Novák Katalin ugyanvajon kinek a felszólítására ugye kitüntette a Böjte Csabát. Ugye jól tudom erre, jól
5: igen, emlékszem. Jól emlékszik. Ágnes, reklámszünet van, innen tudjuk folytatni. Kérném, hogy maradjon vonalban.
6: Majd visszahívunk.
5: Így van. Köszönöm szépen, kedves nézők, egy rövid reklám, aztán jövünk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a Budaörsi úton a Villányi út előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Mára lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Egyirányosították a Budafoki utat a Lejmányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétényi partelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerényi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre kell számítani elektromos közműjavítás miatt. A 11. kerületben az Egri József utcában a Stolzek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm a türelmet, Ágnessel folytatjuk, parancsoljon.
3: Halló?
2: Igen, igen, parancsoljon.
3: Jó, csak olyan hirtelen elment minden.
2: És vissza jó. Is jött, igen.
3: Vissza is jött, hál' Istennek. Tehát ott tartottunk, hogy igazából ez a bujkálás, ez mérhetetlen gyávaságot mutat én nekem. Tehát, hogy ő mindig, az Orbán Viktor mindig másra hagyja a felelősséget, egész életében nem vállalt semmiért sem felelősséget, és nagyon-nagyon sokszor, hogy is mondjam, a szájából azt a bizonyos testrészünket alakította ki többször is, mert ugye azt mondta, hogy ha nagyot bukunk ugye a választásokon, akkor le fogok mondani. Ebből se történt semmi, pedig nagyot buktak a választásokon. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy milyen erkölcsi tanulni. Ebből se történt semmi, pedig nagyot buktak a választásokon.

0: az emlékeit, amit ugye közreadott, hogy hogyan bánt vele ez a drága, jószívű, keresztény, gyerekimádó és családkedvelő ember, hogy azonnal kirúgta, amint ő neki a gyerekét kellett ugye ápolnia, mert nem egyszerű betegsége volt, és akkor behívatta az Orbán Viktor, és fönt volt az asztalon a lába, és közölte, hogy ő itt nagyon-nagyon-nagyon fontos munkát végez, és ehhez a munkához neki nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy olyan emberek álljanak a rendelkezésére, akik minden percüket az ő hatalmas világ megváltó dolgaira
1: szerintem tánják. Ez annyira mellékszál, hogy egy titkárnő, aki elküldtek, ezt állítja, hogy így volt, vagy nem volt. Most csak arról beszéltünk, hogy tehát a politikai tevékenység is munka.
0: Hát igen, csak ő ennyire becsüli a mások munkáját.
1: Hát ezt állítja egy elbocsátott titkárnő. Tehát nem érdemes szerintem ilyen részletekbe elveszni, hogy mindenből azt olvassuk ki, hogy Orbán Viktor maga a patás ördög, mert szerintem ennél sokkal összetettebb a világ. Én nem védeni akarom, csak nincs értelme ilyeneknek, hogy valaki leírta a memoárjában, aztán az vagy úgy volt, vagy nem úgy volt. Szóval nagyon sok tény van, ami itt van a szemünk előtt, ami sokkal izgalmasabb szerintem annál, mint hogy egy elbocsátott...
0: Milyen hát, jó dolgot művelt az Orbán Viktor ez alatt, a 16 esztendő alatt. Ön szerint művelt valami olyan jó dolgot, amit más nem tehetett volna meg, anélkül az erkölcsi rettenetes negatívum nélkül, ami az Orbán Viktort jellemezte?
1: Én csak arról beszéltem, hogy ne egy... Tehát én nem beszéltem erről, azt mondtam, hogy ne egy, nem tudom, 20 éve elbocsátott titkárnő emlékiratairól beszélünk, mikor sokkal izgalmasabb tények vannak itt, erről beszéltem. Mindenki tisztelheti, vagy nem tisztelheti, vagy megvetheti, vagy kedvelheti vérmérsékletétől.
0: Mindenesetre annyit szeretnék mondani, függően... szerintem nagyon sok ember nevében nagyon várom, hogy végre csattanjon már az az átkozott bilincs egy olyan embernek a kezén, aki tényleg rászolgált.
1: Hát tehát... megint csak azt tudom mondani, hogy idő kell a bűnöldöző hatóságoknak arra, hogy feltárják a különféle dolgokat.
0: Ideje kellett volna lenni a Váradi Juhásznak is, hogy annak idején végig tudja csinálni a politikai elképzeléseit. Ott volt a másik, a cserdi polgármestere. Őnek is kellett volna még idő valószínűleg. Aztán ne felejtsük el, hogy a Lázár János vette át annak a szoftverfejlesztő cégnek is az ügyét, akinek a 41-2 éves fiatal fejlesztője, amikor elvették tőle a cégét szó szerint, és használják még ma is, ha jól tudom, a Nemzeti Választási Irodában azt a szoftvert, amit elvettek ettől az embertől, és érdekes módon a következő nap öngyilkos lett. Tehát itt olyan bűnök vannak, amelyek természetesen biztosan, hogy nagyon messzire vannak az Orbán Viktortól, nem lehet rá bizonyítani, de hogy az ő politikai akarata benne volt, emberi akarata benne volt, és az ő erkölcsi nihilje benne volt ezekben a döntésekben, az biztos. Úgyhogy nekem ez a véleményem, hogy az aranykonvoj működésé, vagy a letartóztatása, meg ahogy bántak ott az emberekkel, ez mind Orbán Viktor lelkületét mutatja, és szerintem ennek a felismerését mutatja szerintem a titkárnőnek az emléke is, mert ő nagyon jól tudta, hogy ez egy ilyen ember. És mi megválasztottuk, többször is megválasztottuk, és most végre ez mutatja, hogy annyira belepökhendisedett már az ő hatalmába és az önimánatába, hogy megmerte tenni ezt, hogy megkockáztatta hazafiatlan módon, hazaáruló módon megkockáztatta azt, hogy háború törjön ki Ukrajnával. Mert ugyanis ez egy normál időben ez megtörténhetett volna egy ilyen ügy után. Szerencséje van Orbán Viktornak, hogy a Zelenszkijék sokkal jobb stratégák annál, hogy egy kétfrontos háborút megnyissanak, ugye a fele Oroszország, a fele meg az Oroszország imádó Orbán Viktornak a
1: szerintem ez teljesen irreális, tehát nem azt akarták, így hogy van. Ukrajna megtámadjon minket, hanem azt akarták, hogy valami kommunikációs feszültség keletkezzen, és ismét rá lehessen mutatni az ukránokra, mint akik agresszívek, meg hát önmagában az

0: állítás volt erős, vagy próbálták ezt az erős állítást elhinteni, hogy tehát az ukránok finanszírozzák a Tisza pártot, mert ez lett volna a történet, a kikerekedik, de nem az, hogy háborúba lépjünk, vagy lépjen velünk Ukrajna.
1: Hogy a magyar történelemben hasonló döntések azért csak születtek, amikor arról volt szó, hogy úgy próbáljam átmenteni a bűnös cselekedeteimet, hogy valami olyat teszek, ami el fogja az egészet takarni és törölni, mert hogy a Putyin is ugyanezt csinálja már évtizedek óta, tehát olyan döntéseket hoz, és úgy hajszolja bele az országát újabb és újabb áldozatokba, amit azért tesz, mert ha kiderülne, hogy mekkora hazaárulás és mekkora bűn az, amit ő tesz, akkor ő neki vége lenne. És
0: de itt látok egy logikai ellentmondást látok, tehát hogyha Orbán Viktor pontosan olyan volna, mint Putyin, és ugyanúgy gondolkodna, és ugyanolyan okkal és céllal, akkor itt hogy le lehetett váltani simán és brutális vereséget mérve rá április 12-én. Tehát Putyinnal ez nem tud előfordulni, ha csak meg nem döntik belülről, hiszen nem tudom, 20 éve vezeti az országát, ha kell átül a miniszterelnöki székbe, aztán visszaül az elnökibe. Tehát hogy ez akkor hogy jön össze ön szerint?
1: Én szerintem, hogy nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unió azért nagyon-nagyon oda tette a kést az Orbán Viktornak a nyakába, mert ugyanis azért hiába rúgta föl az eddigi elvárásokat, és hiába rúgta föl, akarta ugye kivinni egész Európából az országot, mert most már ennek is ugye biztosak vagyunk benne, hogy ezt akarta tenni, miközben Putyinnak senki nem volt ott a hátába, hogy ez most akkor veszélyérzete legyen neki. Egyedül a gazdasági helyzet és a belpolitikai helyzet az, ami a nyakán tartja a kést, és ezt nem sokáig fogja tudni húzni, hiszen most már, ha jól tudom, az utolsó nagy olajfinomítóját is elveszítette a háborúban, és megteszi azt, hogy afrikai zsoldosokkal próbálja meg föltölteni a hadseregét úgy, hogy munkavállalónak toborozza őket Nigériából, meg az Isten tudja szubszaharai terület, és aztán ezeket a katonákat nem munkavállalásra viszi, hanem egyenesen küldi ki őket a frontra. Tehát ott is olyan szintű erkölcstelenség van, amit a Putyin csinál, és én nagyon örülök neki, most egyébként még ezt hagyd fejezzem be, mert ugyanolyan személyiségekről van szó. A Vucic is számításból most ugyan lemond, miközben azért Bosznia-Hercegovina, illetve hát Nagy-Albánia ügyében megy ám a szarkavarás a háttérben, tehát ott is ezek a személyiségek minden káosz, kaotikus lehetőséget felhasználnak, hogy a saját erkölcstelenségüket és bűneiket, amelyeket a saját népük ellen elkövetnek, ezeket leplezzék. Köszönöm, hogy meghallgattam.
0: Köszönöm szépen, Ágnes. További szép napot. Kezi csokolom. Zsófiával folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Ágnes, ezt mondta, hallottam a végét. Én igen. A parlamentet néztem, és ott csöngött a telefonom, át kapcsoltam ide az ATV-re.
0: Igen, igen.
2: Ugye ő volt, a Szegedi Ágnes.
0: Igen. Ő.
2: Hát nagyon kedvelem őt, és hát nagyon egyetértek vele. Na most az, hogy Orbánt, vagy hogy Orbánék így kikaptak, az ön azt mondja, hogy ez a demokráciának a jele. Hát én meg azt gondolom, hogy Orbán, én nem vagyok történész, én pénzügyi szakember vagyok, de én azt gondolom, hogy Orbánék nem számítottak a vereségre, és amelyet ha számítottak volna, akkor nagyon drasztikus eszközökkel léptek volna közbe.
0: Hát márciusban már szerintem számítottak rá, amikor ez az ukrán aranykonvojos történet zajlott. Utólag Orbán Viktor elmondta, hogy már látta, hogy nagy bajban vannak, csak nem,
2: hát,
0: ezt nem mondhatták el.
2: Orbán Viktor az vagy igaz, vagy nem, mert ő a hazugságnak a mestere, úgyhogy én egyetlen szavát sem hittem sosem, hosszú-hosszú évek óta, és most sem hiszem, és azt a kavarást, amit hátulról csinál, a parlamenti képviselők ugyanazt teszik, mint Orbán idején történt, hogy hazudnak, és azzal vádolják a Tiszát, amit ők követnek el, és amikor a Magyar Péter a fejükre olvassa a bűneiket, akkor meg vannak sértődve, és ők a nem tudom kicsodák, és húha, hát ő nekik, főleg az a KDNP-s nő és az a hajnalka, meg tegnap, vagy tegnap előtt kikelt magából a fideszes, aki ott ül a Gulyás mellett, és a Gulyás is milyen szemenszedett hazugságokat mond, hogy ez az ember is hova süllyedt, hogy ez mitől fél ez, hogy végrehajtja a hátulról utasító volt diktátornak, vagy most is diktátornak a parancsait, hát nem szégyellik magukat, hogy viselkednek a parlamentben. Egyszerűen elképesztő, és komolyan mondom, hogy az én nagyon megkönnyebbültem, hogy ezek eltűntek, de nem tűntek el. Ugyanúgy viselkednek, ott ezekben semmi megbánás, ezek mindent letagadnak. Konkrétan most is arról volt szó, hogy a gazdáknak a vízellátás, meg stb. A földekre, és akkor ez a Rétvár is hazudozik ott össze-vissza. Hát nem csináltak semmit sem. Nem csináltak víztározókat. 16 év alatt, hát nem is tudom, annyi mindent meg tudtak volna tenni és csinálni. És most a Tiszát vádolják meg
0: hiányolják. Igen, hát ez biztos, hogy nem elegáns 50 nappal a kormányváltás után az új kormányra hárítani a felelősséget, például a vízgazdálkodási ügyben. Ez kétségtelen, de hát az ellenzék nyilván nem fogja feltartott kézzel végighallgatni az összes bírálatot, kritikát, ami rájuk zúdul.
2: Már embermódon viselkedni, Ferenc, hát azért
0: persze, én egyetértek, próbáljanak. Nem tudom,
2: ő intelligenciát mutassanak már, vagy legalább, ha nem ismerik be a bűneiket, meg azt a rengeteg sok bajt, amit okoztak, akkor legalább maradjanak csendben, vagy viselkedjenek úgy, hogy az ember azt érezze, hogy mégiscsak érzik, hogy azért a 16 év alatt mit műveltek, hát fröcsögnek, ordítanak.
0: Ez egy nagy kérdés különben, hogy őszintén úgy látják azt a 16 évet, ahogy beszélnek, tehát hogy ez egy sikertörténet volt, csak sajnos néhány nagyobb hiba miatt kicsúszott a hatalom a kezükből, vagy ők is tudják, hogy nagyon-nagyon sok negatív ügy tapad hozzájuk, és szükségszerű volt a bukásuk, tehát ezt nem tudom innen kívülről megfejteni.
2: Hát de Ferenc, kell, hogy tudják azt, hogy miket követtek el, hát tele van vele az internet már évek óta, amióta Magyar Péter járta az országot, meg egyáltalán a Tiszáról szó volt. Ez, én biztos vagyok benne, hogy tudják, mosakodnak, megpróbálják semmisíteni, megpróbálják a
0: választók
2: előtt azt mutatni, hogy ők nem hibásak, nem bűnösek, nem tettek semmi rosszat. De egyszerűen elképesztő. Na most az aranykombolyak...
0: Bocsánat, ezt már csak lejárt az idő, de ha gondolja, majd a déli híradó utáni fórumban vissza tudunk erre térni. Kérném, hogy egyeztesse kollégámmal, ha van ideje, akkor visszahívjuk Önt. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, kedves nézők, fél egy körül találkozunk a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Új uniós díj jön az ázsiai rendelésekre. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. Több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat tegnap országszerte. Edelényben hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegély Nyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos, a Kossuth díjas dalszerző énekesnél tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most gyógyulás érdekében elmaradnak nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i Arena koncertjén már újult erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra azonban országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a déli műsorsávban. Az aranykonvoj ügyben gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját. Orbán Viktor ezt követően a Fidesz biztonsági főnökévé nevezte ki Hajdút, és azt írta, hogy aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől, ez még tegnap történt a parlamentben. Mindketten azt állítják, hogy nekik van igazuk, de hogy jelezzék, hogy igazából nincs komoly törés a Tisza párton belül, közös fotót posztoltak, kávéztak egyet a mai parlamenti ülés előtt, tehát ez a történet itt most egyelőre véget ért, majd megvitatják egy házbizottsági ülésen, hogy akkor kitől is és milyen alapon lehet megvonni a szót. Közben megszüntették a szuverenitásvédelmi hivatalt egy mai parlamenti döntéssel, illetve helyben hagyták, vagy befagyasztották a polgármesterek fizetését. Korábban arról volt szó, hogy jelentősen akár 40%-kal csökkentik. Végül arról egyeztek meg, vagy arról döntöttek, hogy marad a mostani szinten ez a bérszint, viszont nem emelkedik automatikusan, mint ahogy az elmúlt években emelkedett. Egy társadalmi réteg járt rosszul, a megyei közgyűlési elnökök pénze az eddigi mintegy bruttó 2,6 millió forintról a felére bruttó 1,3 millió forintra csökken, de ez nem egy széles társadalmi réteg, hogyha minden megyei közgyűlésnek egy elnöke van, akkor ez, ha jól számolom, 19 ember, viszont mindannyian fideszesek, tehát azért itt érzékelhető némi célzatosság. Zsófiával kezdünk, jó napot kívánok! Halló, halló! Ha,
3: itt vagyok, hallani?
2: Igen, most már igen, csokolom, parancsoljon!
3: Igen, köszönöm. Forsország Ágnes megmondta azt ott Magyar Pétertől, hát állítólag, ugye, mert ön mondta, hogy lesz a bizottsági megbeszélés ezügyben, nem ezügyben, hanem hogy a olyan témát nem hozhatnak be a felszólalók, ami nem oda tartozik. Tehát, igen.
2: Mégiscsak ebben az ügyben lesz, igen. Tehát, hogy most olvastam a friss hírt, Mellétei Barna Márton mondta igen. el, hogy a házbizottságban igen, végigveszik, hogy akkor...
3: Ezt akartam mondani.
2: Igen.
3: Éppen, hogy Forsthoffer Ágnesnek nincs igaza. Nem lesz igaza, állítólag.
2: Igen. Mellétei Barna ezt mondja, a házelnök asszony meg azt mondja, miután kávézott Magyar Péterrel, és deklarálták, hogy szent a béke, és együtt erősebbek, stb. Stb. Tehát azt nyilatkozta, hogy továbbra is úgy gondolja, hogy ő helyesen járt el, itt tartunk most. De valóban nem ez a világ legfontosabb kérdése.
3: Hát nem, de nem, ezt a nyilatkozatot az házelnöktől én ezt nem hallottam, de akkor köszönöm, hogy mondta. Azt mondja Orbán, hogy minket nem lehet megfélelni, keljen fel hamarabb. Ez olyan, mint azt mondja, megválaszolok úgy, hogy a másikat a faladja. Hát szóval ne haragudjon, megint ez a pökhendi nagyképűség, ez a kibírhatatlan, undorító viselkedés. Mi az, hogy őt nem lehet megfélelni? Nem, őt le kell csukni. Nem megfélemlítésre van itt szó. Elkövették a bűnöket, igenis felelősségre kell őket vonni. A legfőbb ügyésznek a keze van ebbe benne, hogy Hajdút szabadon engedték. Nagyon úgy néz ki, hogy a legfőbb ügyésznek az intézkedései arra utalnak, hogy az ügyet semmisé akarja tenni.
2: Hát semmisé most már nem tudja tenni, de az kétségtelen, hogy már... Jóval korábban megnevezték ezeket a négy embert, akinek köze van a történésekhez. Orbán Viktor, Hajdú János, egy NAVOS vezető, meg Farkas Őrs, korábbi államtitkár. Ehhez képest a négy közül egyet gyanúsítottak meg, és ráadásul ez a gyanú állítólag már megfogalmazódott az ügyészségen belül június 9-én, tehát 3 hetet igen, kivártak. Az alatt sok mindent meg lehet beszélni. Úgy, és ráadásul ezek az érintettek találkoztak is, fotók hát, bizonyítják.
3: Persze. most is szabadon engedték, úgyhogy tudnak egyeztetni, tudnak akármit, de és akkor a Magyar Péternek a fejéhez vagdossák, hogy leváltja a főméltóságokat. Hát persze, hogy leváltja, hát nem megy semmi, hát minden áll azért, mert ezek Orbánnak a privékjei, könyörgöm. Hát hogyha ez így marad, akkor itt soha senkit nem lehet felelősségre vonni, hogyha a főügyész nem akarja.
2: Igen, hát ez az eset most tényleg a Tisza malmára hajtja a vizet abban a tekintetben, hogy akik eddig kikeltek a közjogi tisztségviselők elmozdítása ellen, azt mondták, hogy ez nem jogállami, itt van egy friss példa, hogy nagyon úgy fest ez a történet, hogy egy teljesen pártatlan ügyészségnél nem vártak volna mondjuk 3 hétig, igen, vagy esetleg nem hagynak szabadlábon valakit, akinél az összebeszélés lehetősége mindenképp fennáll, hiszen fotók mutatják, hogy voltak ilyen találkozók, vagy legalábbis egy biztos.
3: Igen.
2: Úgyhogy igen. De,
3: hát szóval erről van szó, és azt szeretném én tudom, hogy most egy párt kinevezhet ilyen, mint amit most Hajdút is kinevezett Orbán, ez a...
2: Persze, egy párt az, igen, hát egy párt picit olyan, mint egy egyesület, bizonyos szempontból nem, bizonyos szempontból igen, tehát hogy az a belső ügye, hogy van biztonsági főnöke, nem biztos, hogy minden pártnak van biztonsági főnöke, nem tudom, hogy mit kell védeni a Fideszen, de náluk van biztonsági főnök, vagy eddig lehet, hogy nem volt, most lett, és ez Hajdú János. Nyilván ennek is üzenetértéke van, hogy senkit nem hagynak az útszélén, csak ezt ellenzékből nehezebb megvalósítani, mert itt ugye a hatóságok nem pártalapon fognak működni, ha eddig úgy is működtek, teljesen mindegy, hogy valakinek a foglalkozása az, hogy egy párt biztonsági főnöke, ha Sáros, akkor bizony meg fogják hallgatni, akár bíróság elé is állítják.
3: Bizony, nagyon is az útszélén hagytak 16 évig, csak a janicsárokat vonják pártfogásuk alá, úgyhogy jó, én köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
2: Köszönöm szépen, Zsófi, hogy hívott. Kezi csókolom, további szép napot. Ilonával folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Ferenc! Üdvözlöm a nézőket és a stábot is.
2: Csokolom. Parancsoljon!
4: Én, Ferenc, majdnem 30 évig dolgoztam közalkalmazottként a Nemzetbiztonságnál, a kémelhárításnál, a BRFK-nál.
2: Komolyan?
4: Egy kis pont. Akkor a hazát szolgálta mindenki. Tehát mindenféle szempontból.
2: Ez mikor időszakban volt ez, hogy ön ott dolgozott 30 évig?
4: Hát, mondjuk a 88-tól, amíg nyugdíjba nem mentem.
2: Értem. Ez egy nagyon izgalmas terület.
4: Nem mentem addig, és akkor azért mondom, hogy mindenki a hazas szolgálatában volt. Persze voltak ott is olyan dolgok, amiről az ember nem tudott, mert nem tartozott rá. Én egy kis pont voltam, de nekem nagyon gyanús ez az aranykóbor, hogy miért indították el, és én szerintem ez Orbán Viktor van a háta mögött. Lehet, hogy azt gondolta, hogy talán egy drónnal átlőnek Magyarországra, és akkor tudja saját magát igazolni, hogy háborús veszély van. De hát
2: nem látunk bele a fejébe, hogy mit gondolt. Az biztos, igen, hogy ezekben a napokban történt, biztos emlékszik rá, hogy már többször felszólították az ukránokat, hogy nyissák végre meg a barátság olajvezetéket, mert a magyar fél szerint ez már működhetett volna, és ezt mondták, hogy akkor majd erővel fognak az ukránokra nyomást gyakorolni. Lázár János is ezt mondta.
4: Hát persze, ez egyszerűen ez nevetséges. Ez nevetséges, Ferenc, ha valami nem jó, meg egyszerűen olyan gonoszak voltak az ukránokkal, akik háborút folytattak, és én nagyon sajnáltam a ukránokat, és akkor ilyeneket csinálnak, ami törvénytelen. Hát az egész, mindenki, az egész világ meg tudta, hogy ez törvénytelen. És a legnagyobb bűnök az volt, Ferenc, ezt nem tudják elképzelni, hogy miért váltották le őket. Hát Ferenc, 3 millió embert tettek szegényé. 3 millió embert. hány százezer hajléktalan van?
5: Hát annyi nincs, hála Istennek, 30 ezer van, de az is nagyon sok. Igen, tehát nem akarom bagatelizálni.
4: Mi vagyunk társadalomban, hogy lehet, hogy nem keresnek annyit, hogy megéljenek belőle? Egyszerűen, és ez a lakáshelyzet, a fiatalok helyzete, Ferenc, egyszerűen, tehát nem tudtak mit csinálni a fiatalok, se lakásuk nem volt, se normális munkahelyük, egyszerűen nem tudtak annyit keresni, hogy normális albérletet találjanak. Miért nem építettek, Ferenc, önkormányzati lakásokat, hogy ez a sok szegény ember, és ne haragudjon, Ferenc, 300 ezer forintnál kevesebb pénz nem kellett volna, hogy keressenek, és akkor kiszúrták ezekkel a 150 ezer forintos fizetésen, hát abban nem lehet megélni. Tudja, Ferenc, nem felejtem el azt a kislányt, aki a tévébe szerepelt, hogy életében nem evett rántott húst. Életében nem evett rántott húst. Hogy volt, 8 vagy 10 éves kislány volt. És hány ember nyomorog. Magyar Péter elment, és meglátta, hogy tényleg valóban milyen nyomor van az országban. Ezek a fideszes képviselők, ezek is menjenek el, és nézzék meg, hogy valóban milyen nyomor van az országban. Tönkretették a vidéket teljesen. És egyszerűen nincsen munkahely, és ha valaki olyat mond, kirúgják a munkahelyéről. Meg ez a devizahitel. Ne haragudjon, kíváncsi lennék, mikor a Lázár úr azt mondta, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. És ő mennyit lopott. Ezt nem mondja. A becsület.
5: Nyilván nem fogja ezt mondani. Mondtam,
4: hogy 93 éve dolgoztunk ketten a férjemmel.
5: Igen.
4: Adót mindent fizettünk, és 300 ezer forint nincs a kettőnk, mert meghalt, szegény férjem meghalt, és kettőnek a nyugdíjam, ezzel nincs 300 ezer forint. Hogy lehet az 93 éve dolgoztunk? Ferenc, becsületesen. Soha egy napot nem voltam az, hogy nem dolgoztam. Tehát mindig elmentem, inkább elmentem Ferenc kevesebb pénzért, de hogy egy napot ne legyek munkanélküli, mert akkor lehet, hogy nem tudok visszamenni a munkába. Én voltam már telefonközpontos, én voltam dajka, én voltam takarítónő, én voltam konyhán dolgoztam, én minden voltam, Ferenc, de dolgoztam, hogy legyen munkám. Mert tudtam, hogyha egyszer valaki kiesik a munkából, az már nehezen tud visszakerülni. És tudja, mire vagyok büszke, Ferenc? 10 fillér adósságot nem fogok adni a gyerekeimre. És 17 éve ápolom a beteg gyerekemet, akire az önkormányzattól kapok segélyt, 9500 forintot, de ápolási díjat nem kapok, mert nyugdíjas vagyok. Köszönöm, hogy meghallgatott.
5: Igen, ezt is meg kell oldani. Köszönöm szépen, Ilona.
4: És remélem, hogy jobbra fordul a magyar emberek, és a fiatalok, jobb élete lesz a fiataloknak.
5: Igen, köszönöm, bízunk benne. Köszönjük szépen, Ilona. Kezi csokolom. További szép napot. Szóval, ha már szóba került, hogy jobbra fordul, igen, jó lenne, hogyha jobbra fordulna mindannyiunk élete, és ennek van is reális alapja. Magyar Péter azt mondja, hogy amióta Tisza kormány van, szárnyal a forint, ez kétségtelen, és csökkent az üzemanyagár, mondjuk ez nyilván az olajvilágpiaci ára miatt van, meg olcsóbb hitelekhez lehet jutni, tehát olcsóbb finanszírozni az államadósságot, ez is kétségtelen, és hogyha tényleg annyit loptak itt az elmúlt 16 évben, amennyiről beszélnek a mostani kormányoldal tagjai, illetve az integritás hatóság vezetője, aki egyébként maga is vád alatt van, de ettől függetlenül azt mondja, hogy 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon tűnt el 16 év alatt, konzervatív beslés szerint. Pontosabban ekkora a hiány, mert hogy a gazdaságot is visszavetette a rendszer szintű korrupció, illetve a túlárazások, meg a konkrétan eltett pénzek, ez így kiadják ezt a hatalmas összeget. Szóval, hogyha ezt tényleg sikerül megszüntetni, már pedig a Tisza ezt ígérte, akkor azért az éves szintre lebontva is egy nagyon-nagyon nagy összeg, hatalmas összeg, szóval abból óriási fejlesztésekre lehetne költeni, vagy nyugdíjemelésre, vagy béremelésre, bízunk benne, hogy ezúttal tényleg így lesz. Ennyi volt, kedves nézők, az első rész, most jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Széna térnél balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Mára lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton, a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Péterrel folytatjuk. Jó napot kívánok! Halló, halló!
3: Halló, üdvözlöm Ferenc, napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
2: Jó napot kívánok, parancsoljon.
3: Én ma telefonálnék, kezdeném abban, hogy a parlamenti elnök asszony megvonta a szót a Magyar Pétertől, tehát ezek szerint működik a demokrácia. Erről csak ennyit szeretnék mondani. És a TEC-nek a dolgairól, hogy a TEC-nek a főparancsnoka Hajdú urat meghallgatta az ügyészség. Most, ha ő ön szorgalomból...
2: Halló? Itt vagyok, én hallom önt, jól, minden rendben.
3: Ja, nejem integetett, hogy a tévében nem megy, meg én a tévétől távol mentem.
2: A tévében minden késve igen, érkezik, meg egy perccel, úgyhogy...
3: Nejem integetett, hogy még nem megy csak ezen. Na mindegy, na. A lényeg az, hogyha ő önszorgalomból csinált ezt az egész pénz, akármit megállítását, akkor az is igaz.
2: De nem önszorgalomból csinálta, már erről napvilágot látott egy ügyészségi dokumentum, amiben az ügyészek írják, hogy 4 embert kell meghallgatni, hogy összeálljon a kép.
3: Igen, igen. De valaki akkor biztos, hogy parancsba adta nekik, hogy ezt a dolgot el kell végezni, ezt az akármit.
2: Igen.
3: És akkor biztos, hogy parancsba adta nekik, hogy ezt a dolgot el kell végezni.

0: adta ki a parancsot, hogy, hogy támadják meg a pénzszállító konvojt.
1: Hát itt két ügy van egyébként, és ezek nagyon szorosan összefüggenek. Az egyik, hogy az volt a gyanú valakinek a fejében, hogy pénzmosásból származó pénzt szállítanak keresztül az országon, és az ukránoknak akarják adni, de még az is lehet, hogy egy részüket itt úgymond leesik, egy része leesik a kocsiról, ahogy szokták mondani, tehát hogy magyar ellenzéki pártokhoz kerül. És hogyha ez így van, akkor a magyar hatóságoknak kötelességük fellépni, hiszen ez bűncselekmény. Csak hogy semmi nem utal arra, hogy lett volna pénzmosás, nincs erre bizonyíték, mindenki tagadja, hogy lett volna pénzmosás. És innentől viszont meg már a másik kérdés adódik, hogy akkor miért kellett ezt az akciót így lebonyolítani, igen, vagy egyáltalán?
0: Igen, számtalan alkalommal már keresztül mentek az országon, vitték a szállítmányt, és hogyha most ez egy alkalomban ezt megállították a konvojt. Ez azért kellett, mert Orbán Viktor és a csapat a politikai előnyt akart ebből szerezni.
1: Hát csak ezt bizonyítani kell tudni. Tehát értem, hogy van egy ilyen feltételezés, meg vannak ilyen elszólások Lázár Jánostól, meg Orbán Viktortól, hogy majd ők erővel válaszolnak, meg nem adják vissza az ukránok pénzét. Tehát igen, de ez még nem biztos, hogy önmagában bizonyító erejű. Hát ezért kéne meghallgatni az összes többi érintettet, nem csak ezt az egy embert a négyből.
0: Tehát azért azt le lehet szűrni, hogy Orbán Viktor ment az a DPK-esekre, és akkor hirdette, hogy Ukrajna ellenség, le fogunk csapni erőből. Hát akkor csak onnan bizonyítál, csak én volt a parancsnok.
1: Ez szerintem önmagában még nem bizonyítja, tehát ezt meg lehet magyarázni, hogy azt nem úgy értette, vagy úgy értette, de ebből nem következik, hogy ő azt mondta volna, hogy az ukrán pénzszállítókat...
0: Hát akkor, akkor Hajdú János vigye el a balhét, akkor ő önforgalomból megszámadta a konvojt, és kész. Akkor
1: hát vagy vagy a NAV, meg a titkos szolgálat kinyomozta, hogy itt baj van, és ők utasították, de nem tudom, hogy utasíthatják-e, nem tudom, hogyha megállapították, hogy baj van, akkor be tudják-e bizonyítani, hogy itt van pénzmosás, mert eddig ezt senki nem tudta bizonyítani, szóval...
0: Na most, hogyha nem volt itt pénzmosás, akkor miért engedték el az embereket?
1: Hát épp az, hogyha volt pénzmosás, akkor miért engedték el, mert ha nem volt pénzmosás, akkor logikus, igen, hogy elengedik, mert nem történt semmi. Viszont pont ez az elengedés utal arra, hogy mintha nem lett volna itt alapja az egyáltalán a feltartóztatásoknak. Mert persze, ha ezek bűnözők, és mosott pénzt akarnak a magyar ellenzéknek tolni, meg Ukrajnába vinni, akkor ott itt kéne őket a mai napig tartani.
0: Persze.
1: Hát igen. Több sebből vérzik a sztori, az biztos.
0: Úgy jönnek ahhoz a dolog, hogy például egy embert letartóztatnak egy arrest, és akkor a csukját húznak a fejére, akkor beinekciózzák, és akkor ezért senki nem vállalja felelősséget.
1: Igen, ez a másik, ez benne van a gyanúsításban, hogy sanyargatással történt ezeknek a pénzszállítóknak a feltartóztatása.
0: És akkor neki áll, itt erőből ő verje mellét, már elnézést, hogy azt mondom, hogy ő milyen nagy ember, hogyha őt nem lehet terbe fogni, nem lehet meggyanúsítani, majd a faladja a másikat. Hát egy kicsit ez az ember sokat kérdel magáról.
1: Az a helyzet, hogy a múltkori aktuálhoz összegyűjtöttem jó pár olyan sztorit Európából, de a világon szerte van az elmúlt években, vagy 20-at, ahol korábbi miniszterelnököt, államfőt, magasrangú vezetőket, elnököket, minisztereket zártak börtönbe, tehát hogy egy picit meghökkentő itthon ezt hallani, hogy egy országvezetője börtönbe kerül, de nemzetközi téren körülnézve ez egyáltalán nem ritka.
0: Na hát akkor tehát a főügyész az ezeket a dolgokat nem tudja mérlegelni, vagy éppen neki is van a füle mögött, hogy nem meri beidézni Orbán Viktor.
1: Lehet, hogy benne van egy ilyen tartás ettől az ügytől. Az biztos, hogy az ügyészségen is valami törés van, ugye egy ügyész lemondott, azt hiszem a nyomozó főügyészség, főügyésze, Fürst Pál, ő lemondott, mert hogy más jogi eljárást, más sorrendet akart érvényesíteni itt a dolgok menetében, mint ahogy végül megtörtént. Tehát, hogy ez is arra utal, hogy az ügyészségen belül is más és másként kezelnék a sztorit.
0: Tehát itt nem lehet a 16 év az emberségeit csak úgy, hogy elsétálnak és nincs semmi, ráadásul még Orbán Viktor még fenyegetőzik is. Most odavették Hajdú Jánost a Fidesznek a milyen védelme, vagy
1: biztonsági főnökként nevezték ki.
0: Hát ez is mutatja.

0: meg, hogy ők még hatalmon vannak. Már nincsenek hatalmon, csak bent vannak az országgyűlési, mint kisebbség.
1: Hát egyrészt nincsenek, másrészt azért mégiscsak egyfajta mély államépítés, hogy bebetonozunk 30 embert, mondjuk 5-10-11 évre, például Polt Péternél lesz 11 év. Tehát nyilván ez azért történt, vagy gondolom én, hogy ezek a, hogy jó, a megfelelő helyen legyenek a megfelelő emberek. Tehát egyrészt nincsenek hatalomban, de a mély állam lényege az, hogyha nem vagyunk hatalomban, is hatalomban vagyunk, mert gondoskodtunk jó előre.
0: Mindig próbálják nyomni az orosz propagandát, még mindig. Nekik az volt a veszőparipájuk, hogy majd szépen Ukrajnát legyűrik, aztán Ukrajna elvérzik, és akkor uralkodnak. Tehát nem.
1: Hála Istennek, ezt benézték, most már fordulni látszik a kocka, most már Putyin is elismerte, ha jól értem, hogy háborúban állnak, eddig csak katonai, különleges katonai műveletről szabadott beszélni. Most már tárgyalnának akár az ukránokkal, hát, ilyeneket lehet hallani.
0: Az ember az borzasztó. A saját emberét kivégezteti, az ivar érett fiatal férfiakat, a nemzőképes férfi társadalmat kivégezteti inkább az önkényes hatalmi érdekébe. Ez egy mocskos terrorista, nem érdekel, hogyha meghallja Moszkvába, kutyát nem érdekel.
1: Gyanítom, hogy nem a fórumot nézi, van annál nagyobb problémája most, de benézte ő is, igen, azt gondolta, hogy ahogy a Krímet lenyelték, és Európa csendben maradt, most ezt a négy megyét elfoglalják, Európa majd csendben maradt, de nem így történt. Plusz az ukránok is tanultak, és elég jól felkészültek egy támadásra.
0: Akármit, még Amerika is tanult tőlük. És akkor itt volt még Szijjártó Péter, szépen hallgat, és akkor telefonálgat a Lavrovnak, hogy gyere apukám, segítek én neked, hogyha majd a problémád lesz. Persze kirőlték őt, hát kirőlték. Tehát itt játszották az agyukat, hogy ők micsoda nagy emberek, aztán az oroszok meg a Putyinék a kutyába se vették őket, csak rölnek rajtuk. De itt velünk elhitették, hogy ők milyen nagy fiút, meg mi, tehát egyszerűen megáll az ember ezzel. És még mindig ezek a fideszes hölgyek, urak egyszerűen úgy viselkednek a parlamentben, és mint a sem történt volna 16 éven keresztül. Már csak ez a moskos a propaganda, ezek a plakátok, ezek a háborús plakátok, undorító mocsok, és nem, még nem jut az odáig, agyukig el, hogy mit műveltek az emberekkel. Még mindig verik a tamtamot a parlamentet.
1: Hát a politika ilyen, tehát attól, hogy ellenzékbe szorul, attól még politikus, és vannak jogai, nyilván érvelhet, politizálhat.
0: Hát kell politizálni, hogy ne kellene. De 16 évvel semmit nem csináltak. Szóval csináltak, de tulajdonképpen a rendszerváltás óta azért nagyon megnézik a dolgokat, jó, kicsit fejlődött az ország, de tulajdonképpen mindenki a zsebeit tömte. Nem foglalkoztak a mezőgazdasággal annyira, nem foglalkoztak a árvízvédelemmel, a vízgazdálkodással, semmivel nem nagyon foglalkoztak tulajdonképpen, de mindegyik. Jó, oké, a Fidesz most 16 évig hatalmon volt, ők se csináltak semmit, de Ezt
1: kicsit általánosítónak érzem, mert történtek előrelépések azért számos területen, csak szerintem is nagyon sok közpénz elvesztette közpénz jellegét, miközben ha jól fektetik be, akkor eleve a fejlődés is már ameddig volt, sokkal gyorsabb lehetett volna, meg akkor talán nincs ez a négy év teljes lenullázódás, hogy semmit nem mozdul a gazdaság. Úgyhogy igen, ezt benézték stratégiai értelemben.
0: Moszkvai úr is olyan kijelentései vannak, hogy egyszerűen tehát nevetséges. Akkor itt vagy ezt a 17 milliárdot eltapsolták, akkor az a kis ember, az a kis szemüveges ember mondta, hogy jó hiszeműleg adták oda lóvét.
1: Hankó Balázs. Lehet az a helyzet, hogy itt a törvényesség számít, nem a jó hiszeműség vagy rossz hiszeműség, de azért az, hogy 500 milliót átutalok valakinek, aki Mága Zoltán fotósa, meg egy cégnek, ami majd tegnap előtt alakult meg. Szóval ez kicsit más kategória, mint a jó hiszeműség.
0: Dühíti az embereket, hogy az emberek azért befizetik az adót, ami be kell fizetni a lóvét, és akkor ők meg szépen elcsakították a lóvét. Hát hogy ne idegesíteni az embereket? És akkor még fő vannak lázadva. Vagy ők mondják, hogy mi nem vagyunk bűnözők. Hát nem, hát persze, hogy nem vagytok bűnözők, csak 16 éve végignéztétek, hogy Orbánik hogy hozták ki az országot. Meg hát oda le akartak minket passzolni az oroszokhoz, mindenféleképp, hogy ők uralkodni tudjanak. Ez a képet alakul ki. Ez. Ők minden áron uralkodni akartak. Csak benézték ezt, hogy a magyar embereknek most már elege van belőlük, ezt már benézték. És most bukta van. És akkor jön itt a Orbán Viktor, hogy majd a faladja a másikat, meg ilyesmi. Tényleg? Ugyanna.
1: Jó, hát kommunikációban megint csak mindenki olyan stratégiát visz, amit akar, ha ők így látják, hogy itt az erőfelmutatás a célra vezető, akkor tehát joguk van így beszélni, így kommunikálni. Én nem látom ennek sok értelmét.
0: Mondják a betelefonálók is, hogy némelyik, hogy a Magyar Péter kicsit fogja vissza magát. Hát én nem fogja vissza magát. Mondja ki az igazat, mindegyik fejjel olvassa, amit elkér, amit műveltek. Nem kell, hogy visszafogja magát.
1: Szerintem ők is mérik egyébként a közönség reakcióit, és hogyha olyan számok jönnek majd, hogy már túl sok a Magyar Péterből ilyen értelemben, akkor gondolom én majd visszavesz. Illetve ő maga azt állította, hogy sokat tanult, és változott az elmúlt 2 évben, gondolom akkor most is hajlandó megfogadni külső tanácsokat, meg azt is mondta, hogy 63, nem tudom, tényezőt írt fel a falára, hogyha abban látják, hogy gondjai vannak, akkor szóljanak rá.
0: Ez egy olyan ember, meg nem kell azért a miniszterelnöki poszt, hogy egy tejbe tök már elnézést, hogy azt mondom, hogy nem szól semmit, és akkor hallogat, és akkor csak
1: simulgat. Ez kétségtel, hát majd meg kell találni az úgynevezett arany középutat.
0: Meg fogja találni, és én bízom abban, hogy lesz egy mosolygós Európa, de nem mosolygós erős Magyarország gazdaságilag. Most már a forint is, most már ment a mennyi, 3,50 az euró, vagy mennyi, nem is tudom.
1: Igen, elég jól visszaerősödött a forint. Bár hát volt az 260 is rége, már a 350-nek is örülni kell a 420-as szint után.
0: Akkor csak van valami bizalom Európa iránt a magyar politikához, csak van valami bizalom, csak van valami. Nem füstből jött ez az egész, hogy 350 az euró. Tehát csak van valami bizalom. És biztos, hogy rendeződni fog az ország sorsa, de és ez a Fidesz, amitől az élel, amit műveltek az országgal, hát ez tényleg katasztrófa. Persze, a csókosoknak jó volt nagyon. Tehát volt lóvé, meg a csókos vállalkozóknak volt lóvé, gyűvörögött az ellenzéknek is szépen be volt járatva. A bankszámlájuk minden hónapban csorgott rá a lóvé, aztán Hawaii Dizsi. És ez lett a vége, hogy nem működik az ország jóformán. Rosszak a útjaink, a hídjaink, a közműveink, tehát szétmegy az autó, most vizsgáltattam az autómat, 150 ezer fontot költöttem csak a futóműre, aztán most belementem egy gödörbe, majdnem szétvágta a gumit. Mondom, nagyon jó.
1: Lehet újra kezdeni. Az a helyzet, hogy minden esetre a Tisza tudta úgy nagyjából, vagy sejthette, hogy milyen fába vágja a fejszét, hogy kemény fába, tehát ennek a tudatával vágott bele a kormányváltásba, úgyhogy egy ideig nyilván még vissza lehet hivatkozni arra, hogy mit örököltek, de egy idő után azért el kell kezdeni az érdemi tevékenységet, bár elkezdődött, csak egy idő után már majd nem lehet a múltra hivatkozni, vagy nem lesz elegáns, de bízunk benne, hogy nem is kell. Köszönöm szépen, Péter, hogy hívott, lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom öntől, és búcsúzom a kedves nézőktől, holnap reggel ismét találkozhatunk 8:30-tól itt az ATV-n, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasod csaposok, lakályok cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt vén polon vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma zárva tartanak a rendelők és a legtöbb gyógyszertár. Új fejlesztések segítik a tájékozódást és az utazástervezést a közösségi közlekedésben. Több fokos lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösség szüksége van. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsonypadlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerű nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hidegfront érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket. Gazdaságról lesz szó elsősorban, de nem csak a következő előttünk álló 3-4 órában. Nem is akárkit hívtunk hozzá, szakember a vendégünk, természetesen ismerkedjünk is meg vele.
1: Szalai Berzevici Attila, közgazdász, fotóművész. Tanulmánya és karrierje is nemzetközi és hazai intézmények váltakozásával indult. Bécsben a Credit Anstalt, Budapesten az UniCredit igazgatója volt, majd a budapesti értéktőzsde elnöke lett. Még 2005-ben 100 közismert személyiséggel közösen létrehozta a Budapesti Olimpiáért Mozgalom Egyesületet, melynek elnöke lett. A mozgalom a hazai olimpia megrendezését és a tehetséges sportolók támogatását tűzte ki céljául. Fotóművészként is sikeres, számos kötet és kiállítás mutatta be dokumentarista műveit.
2: Attila, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Beszélgettünk mi hónapokkal ezelőtt arról, hogy a geopolitika és a világgazdaság hogyan alakul át, és hogy hogyan mozgatja a geopolitikai meggyőződés sok-sok állam működését, és akkor itt említettük, hogy Kínával mi a helyzet, és hogyan formálja a saját arcára az ázsiai térséget, vagy próbálja a befolyási övezetévé tenni. Beszélgettünk az Egyesült Államok terveiről, és hát rám csak ez a hormuzi szoros körüli történet, ez valahogy ezt a kettőt, a kínai befolyást, ami ugye Iránban elég egyértelmű, és az Egyesült Államok szándékait, és akkor itt beszélhetünk Izraelről is, egészen közel egy ütköző zónába hozta össze. Úgyhogy amiről beszéltünk, igazad lett.
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy amit nem remél, vagy bíztam, hogy nem kerül a világ ilyen helyzetbe, abba az amerikaiak lekormányoztak mindannyiunkat, mert most kialakult az a helyzet, hogy igaz, hogy úgy néz ki, hogy kitört a béke, megállapodott a két fél, de az biztos, hogy innentől kezdve tudja mind Irán, mind a világ, hogy Irán bármikor lezárhatja a hormuszi szorost, és még az amerikaiak se tudják újra nyitni. És az egy teljesen új helyzetet teremt. Ha máshol nem, akkor a Perzsa-öböl régióban, ami viszont eléggé meghatározó energetikai szempontból, meg nyilván az agrárium szempontjából is. És ez bizony egy győzelem Kínának is, mert hát főszövetségese Irán. És azt gondolom, hogy ez viszont leértékeli az Egyesült Államok több szövetségesét is ott a régióban, mert innentől kezdve az a hit, ami korábban gazdaggá tette az Egyesült Arab Emirátusokat, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katárt az olajon kívül, az a hit, hogy biztonság van és kiszámíthatóság. Ez innentől nem igaz.
2: Ha baj van, majd megvéd minket az Egyesült Államok, de hát lám csak.
3: És nem tudja az Egyesült Államok, sőt, az ő jelenléte komoly kárt okozott ezeknek a golf államoknak az életében.
2: Igazából itt az Egyesült Államok vereséget szenvedett, csak megpróbálja eladni győzelemnek?
3: Ezt azt hiszem így kimondhatjuk.
2: Aminek nyilván hosszú távú következménye van. Például a világ egy jelentős részének el kell gondolkozni rajta, hogy a hormuzi szoros nélkül hogyan tudja maga kőolajellátását biztosítani a következő évtizedekben. Mert hiszen ez innentől kezdve egy veszélyövezet számára.
3: Így van, tehát most újra elindultak a hajók a hormuzi szoroson, de a kockázat mindig ott lesz, hogyha Iránnak valamilyen problémája van a világgal, akkor fogja, és gyakorlatilag egy verbális intervencióval, mert nem is kell az aknákat kihelyezni, tulajdonképpen csak egy verbális intervenciót végrehajtva bejelenti, hogy le van zárva a hormuszi szoros, és megáll a világ.
2: Van itt egy másik kérdés, ami tulajdonképpen az alapja ennek a konfliktusnak, Izrael és Irán kapcsolata, illetve az iráni atomfenyegetés Izrael irányába, amire Trump elnök, hát igen, finoman azt a mondatot mondta az előző nap, a beszélgetésünkhöz képest előző nap, hogy hát, hogyha hagytuk volna Iránt, akkor Izrael 10 percen belül nem lenne.
3: Nyilván ez az, ami tisztázandó, ez majd a jövő mondja meg, hogy az egyrészt az atom kérdése, az mennyire játszott valóban szerepet ebben a mostani háborúban, és ez az atom kérdés mennyire lett a problémazónából kiemelve ezzel a mostani konfliktussal.
2: Ez ma nem látszik, őszintén szóval, nem mert látszik. Erről nem beszélnek a felek.
3: Nem látszik, hát ugye a megállapodás állítólagos egyik eleme, hogy Irán nem fog nukleáris fegyvert előállítani. Azonban Irán két példát láthat maga előtt, az egyik Észak-Korea, akinek lett nukleáris fegyvere, azt az országot mindenki békén hagyja, és a másik Ukrajna, aki önként feladta a nukleáris fegyvere arzenáját, és azóta folyamatos háborús zónában van.
2: Hát és a világnak van még egy fenyegető képe erről, hogy Irán már többször megígérte, hogy nem fog atomfegyvert előállítani, de folyamatosan haladt azon az úton, ami oda vezet.
3: Hát ugye ez az amerikai narratíva, ez az, amit nem tudunk teljes biztonsággal. Van az atomenergia ügynökség folyamatos jelentése, tudjuk, hogy az uránium dúsítása az elérte azt a kritikus szintet, de ami már a harcászathoz kell, ami biztos, hogy az amerikai és az iráni fél konfliktusában azért 1979 óta az amerikaiak többször faképnél hagyták az irániakat, ami az ígéreteiket illette. Úgyhogy ez egy nagyon terhelt kapcsolat, ahol a bizalom az már régóta nincs egyik oldalon se. Tehát most örüljünk annak, hogy a fegyverek elhallgatnak az öbölben. Én csak azt akarom mondani, hogy ez hosszú távon nem adottság, nem lehet adottságként kezelni.
2: Te a geopolitikai jóslatokban jó vagy.
3: Nem tudom.
2: Múltkor is elég jól bejött. Úgyhogy kérdezem, hogy ez most mennyire formálja át az erőviszonyokat? Kína, Egyesült Államok is, hát mindig elfelejtjük manapság már, de hát Oroszországnak is vannak igényei az. Azért a mozgásukból látszik, ugye haderőket telepít az északi határvidékére a NATO közvetlen közelébe, tehát olyan, mintha úgy gondolná, hogy fenyeget vagy fenyegetik.
3: Hát az Egyesült Államoknak kéne valamelyest letisztázni önmagának is, meg a világ felé is, hogy most mi az ő politikája. Mert egyfelől érthető, hogy Kínát főriválisnak tartja, de közben pedig, és készül egy esetleges háború elkerülésére a csendes óceániában, de ebbe az egész felkészülésben nem fér bele, hogy közben Grönlandon kihívjuk az európaiakat magunk ellen, sőt, olyan stílusban kommunikálunk Európával, hogy az gyakorlatilag az egész kontinenst elidegeníti, a NATO-ba vetett bizalom az megkérdőjeleződött. Nem lehet úgy háborúba menni Venezuelába és Iránba, hogy ezt mindenki az újságokból tudja meg.
2: És szóval, hát közben fenyegeti Kubát, ami
3: igen,
2: szintén szóval, egy izgalmas
3: miközben a trumpi politika arra épült, úgy jött a Fehérházba, hogy békét teremtünk. Közben úgy néz ki, hogy Ukrajnában lassan a háború végéhez ér, és nem az amerikaiak miatt, hanem az európaiak miatt.
2: Mire gondolsz?
3: Hát az, hogy az európai stratégia bejön, hogy Ukrajnát támogatni kell addig, amíg ők harcolni akarnak a hazájukért, mert az oroszok nem fogják bírni.
2: Itt a szankciók valóban olyan hatással lehetnek az orosz gazdaságra, mint hogy azt sokan várják, vagy inkább a másodlagos hatás?
3: Nem, az, hát a szankciók összességét kell venni, és ezek lassan, de folyamatosan amortizálják, darálják le az orosz gazdaságot. A legfontosabb két csapásirány az, hogy korlátozzák az export lehetőségeiket, tehát a bevételeiket, másik pedig a beruházásokat lehetetlenítik el. Mind a harctéri eszközök, mind az energetikai eszközök, mind a repülőipar eszközei leginkább nyugati alkatrészekkel, nyugati beszerzéseken keresztül működnek. Ezek a csatornák el lettek vágva, és ezért egyre nehezebb például most az oroszoknak, a finomítói kapacitásaikat megújítani az állandó ukrán dróntámadások következtében, ugye jelentős károk okozódnak. Ma már legalább a különböző elemzések szerint az orosz finomítói kapacitások 20%-a elpusztult. Úgyhogy ez radikálisan formálja át a harctéri helyzetet, és bizonyítja azt, hogy az európaiak stratégiája volt a megfelelő.
2: Van egy érdekes képlet még ebben, hogy ugye nagyon sokáig az volt a hírmagyarázók véleménye, hogy mert hogy vidékről viszik el a katonákat Oroszországban, a nagyvárosi orosz ember, amelyik a véleményformáló, alig találkozik a háborúval. De hát most már, hogy Szentpétervárt támadja az ukrán drónsereg, vagy meg éppen Moszkvát.
3: Igen.
2: Azért ez most már egy közvetlen fenyegetés, megérkezett a háború Oroszország mélyére.
3: Abszolút. És most már 1600 kilométer távolságra szabadon repkednek az ukrán drónok, ráadásul olyan drónok, mert ugye hihetetlen fejlesztéseket hajtott végre Ukrajna, amik már kezelő vagy vezető nélkül, földi vezető nélküli kapcsolat hiányában is pusztítóan tudnak hatékonyak lenni.
2: Az orbáni politika, és akkor térjünk kicsit közelebb a mi világunkhoz, egy utolsó, hát majdnem évtizedben. Abból indult ki, hogy az Európai Unióval vitatkozunk, de azokkal a nagyhatalmakkal jó kapcsolatot építünk ki, amelyek a világ meghatározói. Kína, Oroszország, a Trumpi Egyesült Államok, és akkor nem kell majd nekünk az Európai Unió. Ez a gazdasági elképzelés, és ugye összekötöm a te geopolitikai okfejtéseddel, ez életképes lehetett volna egy jobb gazdasági környezetben, amikor nincsen Covid, nincs ilyen infláció, nincs ilyen uniós gazdasági visszaesés, vagy pedig eleve életképtelennek látszik, mint ahogy most látjuk?
3: Én mindig nagy kritikusa annak számítottam, nyilván nem nyilvánosan, de a saját környezetemben, meg amikor egy-egy interjúban ennek hangot adhattam, akkor igenis hangot adtam, hogy nem értek egyet az orbáni külpolitikával, és nem értek egyet az orbáni gazdaságpolitikával. Mind a kettő egy látszatcselekvés, és zsákutcába viszi az országunkat. Nem igaz, hogy az Egyesült Államokkal jobb lett a kapcsolatunk elnöki szinten. Egy adott személyhez kötődően igen. Én azt nevezem jó kapcsolatnak, amikor az Egyesült Államokkal a kapcsolat úgy adottság, hogy tök mindegy, melyik oldal vezeti a Fehérházat, vagy kiül a Fehérházban. Itt föltettünk egy emberre mindent. Ha az nem jött volna be, akkor ma nézhetnénk az Egyesült Államokkal kapcsolatot. Ilyen nincs. A világon nincs még egy ország, aki megengedheti magának ezt a luxust, hogy a világ egyes számú hatalmával a kapcsolata egy emberen múlik. Ugyanez igaz Oroszországgal, hogy egy emberhez fűződődik a kapcsolat, ha ő bukik, akkor megy az egész. De hát ugye láttuk a választások után, hogy ez semmit nem jelent. Mert a kapcsolat folytatódik, a politika nem barátságokról szól.
2: A politika
3: szól,
2: az nagyon racionális, hanem azonnal kiderült, hogy...
3: Így van, érdekekről szól, tehát ez nem volt egy különleges helyzet, viszont aminek az eredménye ennek a politizálásnak lett az ország számára az, hogy elkezdtek a saját szövetségi rendszereinkből minket lassan kitolni, mert megbízhatatlan szövetségesekké váltunk. És ez egy probléma, és örülhetünk, ha ennek nincsen hosszú távú hatása.
2: Miért nem érdekelte ez vajon a kormányt? Ugye nem. Számokból dolgozik a gazdaságpolitika, akkor is, ha egyetértünk vele, meg akkor is, ha nem. Tehát nyilván látniuk kellett az, hogy az uniós konfliktusok, azok nem segítik az országot.
3: És nem csak az uniós konfliktus, hanem az ukrajnai háború maga. Tehát az elfogadhatatlan, hogy Oroszország a náci Németországhoz hasonló inváziós agressziót hajt végre egy békés országon. És mi az elmúlt 4 évben egy rossz szót nem mondunk az oroszokra, hanem teljes tűzerővel az ukránokat
2: szídjuk, támadjuk. Ugye nem is hadi eszközökkel, persze.
3: Tehát tehát ezzel én sose tudtam mit kezdeni, ez annyira szörnyű külpolitika volt.
2: Az nem furcsa, hogy bár ugye az ellenzék hallotta a hangját, de végső soron itt az elmúlt évtizedben, mondjuk nevezzük egy évtizednek, ugye a migrációs hullám megjelenésével lettek ezek a konfliktusok különösen élesek. Tehát ma látjuk, hogy a társadalom éhes volt arra, hogy valami változzon, valami történjen, de mégis alapvetően tűrte. Ott is volt még két választás, 18-22, ugyanúgy behúzta a Fidesz. Tehát, minthogyha bár különböző okoknál fogva volt elégedetlenség, az ukrán kapcsolat miatt is volt elégedetlenség, de mégis azt mondta a többség, hogy
3: sok minden összeállt. Ne felejtsük el, 22-es választások idején még csak néhány hetes volt a háború. Akkor még a kormány nem döntött el, hogy miként áll az orosz-ukrajnai kapcsolatokhoz. 4 évvel később már egyértelmű, hogy mi minden erőnkkel az oroszok oldalán voltunk, és az oroszoknak drukkoltunk, és az ukránokkal és az Európai Unióval szembe. És ezt a felállást, ezt a külpolitikát elutasították a magyarok. Ezt is. Tehát ez gyakorlatilag ez a szakasz lezárult a külpolitikánkba, és egy vélhetőleg és remélhetőleg egy normalizálódó, megbízható szövetségesi külpolitika fog érvényesülni a következő években, és soha többet ilyen nem történhet, hogy egy agresszornak leszünk mi az aktív támogatói a világgal szemben.
2: Gazdaság, látunk számokat, hát tudjuk, hogy elborzasztó helyzetben 90% fölötti árammeztartási hiányjal, gyakorlatilag üres kasszával kapta meg a Tisza a kormányzást. Ugyanakkor a valóságban ez a gyakorlatban mit jelent? Ez tényleg azt jelenti, hogy üres a kassza, vagy egy államnak soha nem üres teljesen a kasszája?
3: Hát nem, főleg ha az állam maga nyomtatja a saját pénzét, tehát akkor nem tud valós államcsődbe, de ilyen helyzetem nincs. Tehát nem az a probléma a magyar gazdaságon belül, hogy krízis közelében lennénk, vagy államcsőd közelében. Ilyen nincs. Hát nyilván pont ez az, ami miatt a forint is, és a magyar tőkepiaci eszközök is egyre értékesebbek a külföldi befektetők szemében. Egy növekedési válságban voltunk, vagy kerültünk, és vagyunk, és ebből való kitörés most a kulcskérdés, hogy ezt hogy oldja meg az új kormány, hogy ez a egy helyben dagonyázásból kitörünk, és ha elindul a növekedés, akkor ez miként hozza rendbe a költségvetés helyzetét. Másik fontos, hogy a külső finanszírozási helyzetünk az viszonylag jó. Tehát ez a másik, ami miatt most könnyebben fektetnek be a forintba is, meg a magyar értékpapírokba is a külföldi befektetők. Tehát nem egy totális kivéreztetett válsághelyzetben vagyunk, mint mondjuk voltunk 2009-10 körül.
2: Az nagyon súlyos volt, annyira, az mint hogy az Orbán kormány utóbb mondta? Tehát ott az tényleg államcsőd közeli helyzetben voltunk?
3: Amikor a bajnaiék vették át, akkor voltunk a mélyponton. És akkor a bajnai oszkó kettős már egy emelkedő pályán adta át az Orbán kormánynak 2010-ben, de hát nyilvánvalóan a kedvező hatásaira még sok évet várni kellett a lakosságnak. De a mélypont az a Gyurcsány távozása.
2: Uniós pénzek, ugye most itt a napokban gyorsított eljárásban próbálja a parlament is elfogadni azokat a törvényeket, amelyek kellenek ahhoz, hogy az Európai Unió folyósítani tudjon. Ezeket utána nem elég elfogadni, a gyakorlatba is kell ültetni, de tételezzük fel, hogy ez rendben van. Azt várja szerintem most mindenki, annyit halljuk ezeket az elképesztő számokat, hogy és akkor most hús, egy pillanat alatt rendben leszünk. De hát ezek a pénzek sem rögtön érkeznek, így kezdődik.
3: Nyilván nem rögtön, ezért inkább azt mondanám, hogy azokat a költségvetési lépéseket kell megtenni az új kormánynak, amelyek a bizalmat tényleg ki is érdemlik. Most van egy megelőlegezett bizalom, hogy ez a kormány felelős gazdaságpolitikát fog, felelős költségvetési politikát fog folytatni. Van egy nagyfokú bizalom Varga Mihály iránt, hogy ott a Matolcsi éra után egy felelős monetáris politika folyik, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki üdvözli azt, hogy Kármán András és Varga Mihály között egy teljesen jó munkakapcsolat van. Ezt ahogy kívülről mindenki látja, ellentétben azzal, amikor az Orbán kormányba a Nagy Márton, a Varga Mihály és a Matolcsi között hát minden volt, csak nem harmonikus kapcsolat.
2: Az is szórakoztató volt, mert a nyilvánosság.
3: Csak hát ez a bőrünkre egymásnak ment, hát és igen. Főleg ott a Matolcsi meg a Nagy Márton volt a két, ma már úgy mondom, két közgazdasági sarlatán. Akik az egész orbáni gazdaságpolitikát egy zsákutcába vitték. És aminek az eredményeképpen ugye egy Európa rekorder, sőt világrekorder inflációs helyzetbe találtuk magunkat.
2: De álljon meg egy kicsikét, mondod, hogy sarlatának voltak. Mi az, amit ebből, ahogy éltünk az elmúlt években, azonnal meg kell változtatni? Mi az, ami nem megy tovább, vagy amit nem lehet így csinálni, mint ők csinálták?
3: Hát az egyik az nyilvánvalóan az úgynevezett prociklikus gazdaságpolitika, ami magába hordozta a hatalmas inflációs kockázatot. Ami azt jelentette, hogy amikor a növekedési és a jóléti évek voltak, akkor mi nem tartalékoltunk, hanem még inkább a gázra léptünk, és amikor beborult az ég a világ felett, és ugye két hullámba jött velünk szembe a krízis, először a Covid, aztán az energiaválság az ukrajnai háborúval, akkor pedig nem voltak a költségvetési tartalékaink, hogy támogassuk a gazdaságot. Tehát volt ez a gazdaságpolitika, volt egy felelőtlen, pazarló költekezés, és a harmadik pedig a piaci folyamatok és a versenyhelyzetnek a teljes felszámolása és kiszorítása, egy haveri kapitalizmus. És ez a három együtt olyan mértékben beszűkítette a gazdaságpolitikai lehetőségeinket, fölélte a tartalékainkat, ami miatt a növekedés, még ha az inflációt sikerült is menedzselni, nem annyira magunknak, mint egyszerűen helyreálltak az energiaárak még az iráni háború előtt, ami miatt most a növekedés nehezen indul. Elveszett a bizalom, elment ezzel a beruházási kedv, a állandó jogi környezetet érő változások, a jogbizonytalanságok, ehhez hozzáadódva nem igazából ösztönözték arra a piaci szereplőket, hogy a megtermelt javaik, jövedelmeiket újra beruházzák Magyarországon. És ha ez több évig így van, akkor bizony nehéz a növekedés újraindítása. A növekedés nélkül meg nincs költségvetési bevételek adó.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Aki megszegi az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphat. Rekordmeleg, csak nem 21 fok volt júniusban a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete, a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Az óceánok felmelegedése fokozza a tengeri hőhullámokat, emeli a tengerszintet és hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek erősödéséhez.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Találkozva egy befektetési tanácsadóval azt mondja, hogy egy csomó olyan nagy multinacionális cég vezetőjével van kapcsolata, akik anyacégeket képviselnek itt Magyarországon, és hogy mindegyiktől azt hallja, hogy azt kérdezik tőlük, hogy mi beruházzunk be, anyacégeket képviselnek itt Magyarországon, és hogy mindegyiktől

0: tehát a kormánynak azt kell megteremtenie, hogy egy versenyképes gazdaságot hozzon létre. Oktatás, egészségügy, ez az alap. Innen kezdődik, és sok évvel később fog hatni. Aztán a beruházások ösztönzésében nyilván nem az összeszerelő üzemeket kell ösztönöznünk, és főleg nem egy adott szektorra föltenni minden zsetonunkat, hogy vagy bejön, vagy nem, ha nem, akkor így jártunk, hanem sokkal inkább a jövő gazdaságát kell támogatásba részesíteni. Olyan beruházásokat kell támogatni, amelyek elsősorban hozzáadott értékben kimagaslóak, vagy pedig a természetünk, természetvédelem kapcsán fontosak, vagy pedig kutatásfejlesztésekben nagyon intenzívek. Az összes többit azt hagyni kell a piaci folyamatoknak. Nyilván a KKV szektor az, amelynek a támogatása fontos, mert sok jó ötlet az elején tőke hiányában tud odavészni, de ezt is egy sokkal inkább szakmai piaci alapon, és nem pedig kapcsolat és lojalitás alapon történő finanszírozással kell megoldani.
1: Azt el tudod képzelni, hogy állnak a dollár és euró milliók arra várva, hogy jöhetnek be Magyarországra?
0: Vannak azok a dollármilliók, amelyek megnézik, hogy milyen az állampapírhozam, mik a kilátások, milyenek az osztalék kilátások a budapesti értéktőzsdén, milyenek az ott levő cégek növekedései, és vannak, akik azt gondolják, hogy megnézik, hol van a jegybanki alapkamat, hol van a forint árfolyama, és döntenek azonnal ezek vásárlásáról. Ezek a rövidtávú döntések, ezeknek a kedvező hatásait láthatjuk. Hát kedvező ugye az is relatív, hogy a piaci hát szereplők melyik. Így van, ha épp nyaralásra készülünk, akkor nagyon örülünk ennek az árfolyamnak, ha exportra termelünk, akkor nem örülünk ennek. Ha multinacionális cégek vagyunk, nagy importtartalommal, akkor meg tök mindegy. De a hosszú távú beruházások az pont az egy hosszabb döntési folyamat. Annak a kérdése, megnézik, hogy a magyar munkaerő milyen képzettségben részesül, milyen területen van a magyar munkaerőnek kimagasló tudása, tapasztalata, hogy néz ki az adórendszerünk, mi az, ami a kormányzat szempontjából támogatást kap, mi az, ami nem, hogy néz ki Magyarország logisztikai erőssége, elhelyezkedése, és hogy néz ki az energia ellátottsága. Tehát, hogy ezek azok, amelyek a hosszú távon döntenek. És hát ezt az egészet pedig körbeveszi az a bizalom, amit úgy hívunk, hogy Európai Unió.
1: Hát hogy azt gondoljuk, a politika is egyébként.
0: Hogy az, és itt a legfontosabb kérdés, hogy a piaci szereplők, a nemzetközi azt gondolja, hogy Magyarország örökre biztos tagja marad az Európai Unió közösségének, vagy épp az a, mindig a kérdés, hogy vajon minket löknek ki, vagy magunkat akarjuk kiléptetni. Tehát ez egy kulcskérdés. A másik kulcskérdés, hogy állunk az euróhoz. Tehát ez a két fontos elem, ami meghatározza Magyarország helyzetét a bizalmi skálán.
1: Te a Budapesti Olimpiáért mozgalom alapítója vagy.
0: Igen.
1: Most volt itt a NOB elnökasszonya. És ez az olimpia dolog, ez azt gondolom, hogy pontosan azt szimbolizálja, hogy nem beszélünk meg semmit egymással igazán. Tehát be lett hajítva a hajdalában, hogy legyen olimpia, jött a Momentum, azt mondta, hogy legalább legyen népszavazás, azt mondta, akkor mennyi, akkor nem. És most függetlenül attól, hogy nem nagyon szokás sikeres népszavazásokat rendezni olyan kérdésekben, amik eldöntendő gazdasági kérdések, mert akkor az emberek inkább azt mondják, hogy köszönöm, nem kérem, de mégiscsak ezt a kérdést például meg kell beszélni a társadalommal, és nem csak azon a módon, hogy akarunk-e mi büszkék lenni arra, hogy Budapesten leng az olimpiai zászló, mibe kerül, mit kell csinálnunk érte, és meg tudjuk-e csinálni. És most itt vannak az uniós források, rengeteg olyan fejlesztést ígér az unió, és általa a kormányzat, amely

0: Pont ahhoz kellene, hogy ilyen nagy léptékű rendezvényeket, eseményeket Magyarország meg tudjon rendezni. Neked, mint alapítónak felcsillant a szemed?
1: Természetesen, hisz az EU-s pénzek alapvetően fontosak Magyarország, az országos és a fővárosi közlekedés fejlesztéshez. Ha ezeket sikerrel tudják lehívni, és Vitézi Dávid végigviszi a programját, akkor azt jelenti, hogy egy 10 éves távlatban Magyarország megérkezik ahhoz az állomáshoz, ami meg van jelölve abban a koncepcióban, amit a háttérben most már lassan 2 éve dolgozik a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság.
0: Karácsony Gergely nagyon támogatólag beszél mindig az olimpiáról, és az olimpiai esélyéről. Tehát nem
1: véletlenül.
0: Egy olyan titkot, igen, ő ebben benne van, ez lehet.
1: Tehát a kedves hallgatók és nézők viszonylag keveset hallhattak, sőt semmit a 2036-os olimpia ügyéről, mert a választásokig volt egy tudatos csönd ebben az egész ügyben. De azt gondolom, hogy most eljött az a közeledik az a pillanat, szerintem a nyári szünetek után, amikor ki kell jönni és meg kell ismertetni az országot azzal a koncepcióval, amit az elmúlt 2 évben ki lett tárgyalva a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal.
0: Azért pár dolog csak kiszivárgott, tehát van nektek egy ilyen dunamenti koncepciótok, ami hát... Azt gondolom, hogy adja magát a Kárpát-medencéből és az ország fekvéséből, de nem egyedül rendeznénk, és szerintem ez például egy nagy dolog.
1: Én az egész koncepció részleteit majd akkorra hagynám, amikor a főváros és a MOB azt mondja, hogy kész van, de azt gondolom, hogy annyi azért már köztudott, hogy Budapest egy régióban gondolkodik, tehát továbbra is Budapest a pályázóváros és a rendezőváros, csak az támogató városok lehetnek országhatáron túliak is. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy közös rendezés
0: de nem
1: más országokkal, de nem lenne egyedül. Ez azért lényeges, mert a reptéri kapacitások, a szállodai, főleg azon belül az 5 csillagos szállodaszobák mennyisége, és a szükséges sportinfrastruktúrákban való tehermegosztás mégiscsak egy jobb helyzetet teremt a magyar pályázat és a magyar rendezés szempontjából, és ami még fontosabb, hogy az is fontos, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából ez miért jó, vagy miért lenne jó, miért lenne egy regionális pályázat, ami még eddig igazából nem volt. A labdarúgó világbajnokságok esetében látjuk, hogy van, működik egyelőre hibátlanul. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy ami a labdarúgó VB esetében kevésbé fontos, az olimpia esetében annál inkább, és ez egy fájdalmas élmény volt a milánói Cortinai téli olimpia esetében, akik esetleg személyesen ott voltak. A távolságok szuper közlekedési kapcsolat nélkül megölik azt az eseményt. És ugye hát az olimpiai játékok szerkezete és napi tartalma azért sokkal másabb, mint a labdarúgó világbajnokságoké. Tehát a távolságok növelése az alapjába véve szembe megy azzal a szellemiséggel, amit egyébként úgy szeret az mindenki az olimpiai
0: olimpiával kapcsolatban. Viszont egy ilyen terv beszorít minket abba, hogy egy világszínvonalú közlekedést kell létrehoznunk, ami hát az egyik legnagyobb nehézségünk most éppen.
1: Így van.
0: Hogy ez mennyire hiányzik.
1: Én a kezdetektől egyébként, tehát a 2 hetes sportesemény, meg a 1,5 hetes paralimpia az a jutalom, az a habatorta. De nem ez a lényeg. Engem soha nem ez emiatt izgatott ez a projekt, hanem azért, mert akkor egy olyan fejlesztési folyamatonba kényszerítjük be magunkat, amit egyébként képtelenek lennénk megtenni. Részben azért, mert 4 éves egy parlamenti ciklus, Másrészt pedig ezek az infrastruktúra fejlesztések önmagukban nem hoznak szavazatot semmelyik politikai pártnak. Nem ettől. A hosszú távú hatásai azok kreálhatnak egy gazdaság, egy kellemes gazdasági környezetet, amelyben gazdagabbnak érezhetjük magunkat, elégedettebbek lehetünk a általunk választott politikai erővel kapcsolatban. De az, hogy most megépítek egy metrószakaszt, attól nem lesz egy politikai párt népszerű.
0: Pedig mennyire kellene néhány metrószakasz? Van elég pénzünk ehhez? Ez egy állandóan visszatérő kérdés. Mindig azt látjuk, hogy a gazdag országok jó olimpiát rendeznek, a szegény országok meg bajba kerülnek. Ugye a görög példát szokták mondani.
1: Igen, a görög példa az szerintem egy teljesen tévhitre alapuló eset. A görögök nem az olimpiájuk miatt kerültek bajba, hanem a fiskális politikájuk, a gazdasági szerkezetük, a hatalmas katonai finanszírozásuk és a euró idő előtti bevezetése miatt. A maga az olimpia az anticiklikus gazdasági erőként hatott, ami azt jelentette, hogy ugye a világ 2000-ben a Nasdaq lufi kirobbanása, 2001-ben a tornyok összeomlása miatt recesszióba került. Az egyetlen ország, ami gazdasági növekedést produkált, az Görögország. De mindegy, ezt tegyük is félre, ez a görög példa. Nekünk kettő nagy költségvetési fejezetet kell értenünk, értelmezni. Az egyik a maga az olimpia rendezése és szervezése. Ennek és a koncepció szerint is ez egy nullszaldós, nem költségvetési pénzekre építkező történet.
0: Várjátok a magántőkét?
1: Így van, és nemzetközit. Tehát nem csak magyarországi, hanem nemzetközi, és ebbe tartozik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott most már több mint 2 milliárd euró, az az összeg, ami jár ezért. Ebbe van ugye a tévé közvetítési jogokért kapott pénzek, ide tartozik a licencjogok értékesítése, jegyértékesítés, szuvenír értékesítés, és a többi. És a kiadási oldal pedig minden tartalmaz, ami csak és kizárólag az olimpia miatt van. És akkor van egy nagyobb fejezet, ami a költségvetést érintő dolog, és ennek kell, hogy egy jelentős része legyen az EU fedezete. Ide tartozik a Bécs-Budapest autópálya kiszélesítése, ami megtörtént, a reptérnek a kapacitásainak a növelése, a balatoni közlekedésnek a fejlesztése, Balaton felé történő közlekedés fejlesztése, amelyekre szükség van olimpia nélkül is? Azt gondolom, igen. Tehát az, hogy háromsávos legyen az autópálya Bécsbe, és ne ott caplassunk egy kétsávos autópályán, amiből az egyiket elfoglalják a kamionok. Ez szerintem egy közérdek olimpiától függetlenül. Az, hogy ne egy kétszer egysávos út vezessen ki a reptérre, ahol ha valakinek balesete van, akkor az egész légiforgalmunk megáll. Ez is azt gondolom egy közérdek, nem az olimpiához köthető. De mégis 36 évig nem tudtuk ezeket megcsinálni.
0: De azt remélhetjük, hogy ilyen értelmesen beszélgetünk majd erről? Tehát, hogy ezek az érvek, ezek szerintem teljesen ezek valós érvek.
1: Így van, és én alig várom, hogy megkezdődjön a társadalmi egyeztetés. Az egész koncepció hivatalos bemutatás, ezt a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság. És ehhez kell nyilván majd a szervezetet felállítani, hát nyilván nem, az ember nem lepődik meg, ha vár, ezek a stakeholderek várnak arra, hogy a kormány is elfoglalja a helyét, legyen valamiféle viszony ehhez az egészhez, azzal nagyon egyetértek, hogy ez egy nemzeti ügy, és annak is kell lenni. Ez nem lehet egy párt vagy a kormány ügye, ezért nagyon fontos, hogy ezt a főváros, a résztvevő városok önkormányzatai és a Magyar Olimpiai Bizottság vigye, ami mögé majd beáll, nyilván be kell állni a magyar kormánynak is.
0: Hiszen egy csomó finanszírozni valója lesz.
1: Hát így van, és a terveket össze kell egyeztetni, hogy a végén minden 2036-ban összefusson.
0: Mert azért ez 10 év, tehát hogyha a 36-os olimpiáról beszélünk, akkor ha a magyar gazdaság mostani helyzetét nézzük, számos fontosabb ügy van. Rendbe kell rakni az egészségügyet, rendbe kell rakni az
1: ezek párhuzamosan futó dolgok.
0: Tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok, amik most legalábbis, ha a tőkét nem is, de a figyelmet elvonják.
1: A maga az olimpia olimpiával kapcsolatos döntés az 29-re várható. Tehát az elkövetkező időszakban, ha nagyon egyszerűen akarom felvázolni a teendőket, akkor Vitézi Dávidnak van rengeteg feladata majd. Tehát neki az a saját fejlesztési, a vasút fejlesztési és közlekedési tervét kell végrehajtani, ahhoz a forrásokat megszerezni, és akkor minden rendben lesz. A maga az olimpiával kapcsolatos teendők, azok nyilván majd, ha megnyertük, 29 után kezdődnek, és hát akkor 7 év lesz arra vonatkozóan, hogy teljesítjük.
0: Úgyhogy azt nem... szoktuk mondani, hogy a sportinfrastruktúránk pont megvan.
1: Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a velodrom és a teniszközpont hiányzik az egész pályázati anyagból, de ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor természetesen mindegyik meglévő infrastruktúránkon is van mit tenni, alakítani, de a fő elemek azért mégiscsak, amelyek tudtak BL döntőt, úszóvilágbajnokságot, atlétikai világbajnokságot idehozni, és ami nagyon fontos, hogy kialakított egy olyan tapasztalt munkaerőbázist, ami mellett a külföldiek joggal hiszhetik azt, és bízhatnak, hogy mi képesek vagyunk nagy világversenyeket nagy számban is megrendezni, mert tudjuk, miről beszélünk.
0: Van ahhoz magyar működő tőke elegendő, hogy ezt az olimpiát lebonyolítsuk, vagy valóban az történik, és az a normális is, hogy a nemzetközi tőkéhez fordulunk, tehát hogy jöjjön a magántőke bárhonnan is.
1: Nemzetközi tőkéhez kell fordulnunk. Nyilván van néhány oszlopos magyar vállalat, a budapesti értéktőzsde húzó cégei, de nem elvárható, hogy mindent tőlük várjunk el. Magyarország mégis egy növekedési régiónak a tagja, most már remélhetőleg tényleg hozzá is ad a növekedési átlaghoz, nem elvesz. És ennek sok kedvezményezettje van. Ha másokra nem gondolunk, akkor elsősorban az osztrák és az olasz vállalatokra, meg a németekre lehet itt számítani, akiknek igenis egy olimpia Budapestet, Magyarországot és a régiót is egy más polcra tenni.
0: Mondod a tőzsdét, és hát igen, ott van néhány olyan cég, amelyik a NER-hez köthetően lett ilyen hatalmas és erősödött meg ennyire. Ha már ebbe így belekapunk néhány mondat erejéig, ott nem látod azt a veszélyt, hogy a következő időszak e tekintetben a tőzsde számára is megrendítő lehet?
1: Nem. Nyilván mind a geopolitikában, mind az aktuál politikában, gazdaságpolitikában folyamatosan vannak olyan események, változások, amelyek kihatással vannak mindegyik tőzsdei cég életére. Az a kérdés, hogy egy adott cég mennyire készül fel a különböző szenáriókra. Tehát azok a cégek vannak bajban, akik úgy pozícionálták magukat, hogy a NER a világ végtelenéig tartani fog. És semmi más nem kell csinálnunk, csak igazából rácsatlakozni.
0: Már látszik néhány ilyen.
1: Talán azok, nem is azok, a tőzsdén. Azok, nyilván azoknak át kell gondolni a tulajdonosi szerkezetüket, a stratégiájukat, a működési modelljüket. De azt gondolom, hogy a cégeink döntő többsége a budapesti értéktőzsdén, azok gazdaságpolitikát, vagy hogy mondjam, a politikai kurzustól függetlenül egyre inkább nemzetközi terepen versenyezve működnek, és nem hoz igazából, nem lehet őket zavarba hozni csak azért, mert van egy politikai kurzusváltás.
0: Ezt a Mészáros Lőrinchez köthető papírok esetében is így gondolod?
1: Hát ott ugye van egy bank, ami végül is a piacról él, tehát itt nyilván az egy nagy kérdés, hogy fog ez kinézni a jövője, de nem lehet kérdés, hogy ez az ország egyik legnagyobb bankja, az volt, lesz és működni fog. Más cégeket nem szeretnék kommentálni, mert nem ismerem a konkrétan a működési modelljüket, de majd a piac már elkezdte természetesen árazni az osztalékpolitika kilátásokat, a megrendelési oldal, hogy fog alakulni, és a többit, szóval be lesznek árazva ezek a cégek, de hát a tőzsde ilyen, világon mindenhol, hogy vannak cégek, amik jönnek, vagy esetleg eltűnnek.
0: És vele sok esetben magánvagyonok is. Mert hát ez ilyen műfaj. Ez
1: persze, egy kockázati műfaj. Persze, de maga a budapesti értéktős, de azt hiszem, hogy egy fantasztikus pálya előtt áll, és egy cégek eltűnnek, de jönnek újak, mert a gazdaság ilyen. Ha megnézem az Egyesült Államok két nagy tőzsdéjét, Nasdaqról most nem is beszéljünk, mert az viszonylag egy új tőzsde. Számomra az mindig egy érdekesség a New York-i tőzsdével kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok területén soha nem volt világháborús cselekmény, nem volt az országot elpusztító, most leszámítva a 19. század civil háborúját, vagy polgárháborúját, nem volt háborús cselekmény, nem volt rendszerváltó forradalom. Mégis 100 évvel ezelőtt megnézzük a Dow Jones kosár összetételét, és összehasonlítjuk a maival, és nincsen egyetlen cég, talán a JP Morgan bankon kívül, ami akkor is volt, és most is. Tehát, hogy három generációkon túl nem tovább örökíthetők sem a vagyonok, sem a vállalatok, sem a vállalatok brendjei.
0: Hát ez nyilván egy másik kérdés, amire most nem fogunk belemenni, de az, hogy újul meg egy cég, és mikortól nem tud már megújulni, vagy hogy vásárolják fel adott esetben erősebbek, ez már egy másik beszélgetésre való. Mondtuk ezt a 2036-ot, ez egy eldöntött dátum? Hogy akkor akarunk olimpiát rendezni?
1: Ez a következő kiadó. Az sincs eldöntve, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság egy, vagy kettő, vagy esetleg három olimpiát oszt. Ki. Azt tudjuk, hogy a németek a fő ellenfelünk, a riválisunk inkább, és ők a 2040-et szeretnék megszerezni.
0: Varsó is jelentkezik, ugye?
1: Nem tudunk.
0: Valami ilyesmiről volt szó.
1: Volt ilyen média zaj, de nem látjuk jelét, hogy Varsó komolyan gondolta volna. A régióból egyedül mi vagyunk azok, akik mondjuk részt veszünk ebbe az egyeztetésbe a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal.
0: És ez 2036-ról szól. Hm?
1: Így van.
0: Hát legyen úgy.
1: Meglátjuk.
0: Beszélünk mi még erről. Köszönöm szépen ezt a mait is.
1: Köszönöm szépen.
0: Jutottunk a világpolitikában, és közel jutottunk a saját dolgainkhoz. Szalai Berzovici Attila volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Önök figyelmét is, jövünk legközelebb is, tartsanak velünk, nézzék a húzost. Minden jót, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felhőszakadással, viharos széllel ér véget a hőhullám. Mától az Európai Unió díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező küldemények után. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, melyet tegnap Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, Lánymányos állomáson 41 fokot regisztráltak. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, amelyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszt tartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy, ahol belefutnak ebbe az adásba. És már egy olyan témánk lesz, amiről valószínűleg az elmúlt napokban, de valószínűleg a következőkben is, talán még annál is többet beszélgetünk majd, mint a politikáról vagy a fociról így a VB közben, ez pedig az időjárás. Köszöntöm a stúdióban Molnár László meteorológust, fogunk majd beszélgetni a mesterséges intelligenciáról is, de egyelőre csapjunk rá a hőmérsékletre.
3: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a nézőket és hallgatókat. Igen, tehát a rendkívüli időket élünk hőmérsékleti szempontból, most itt Magyarországon is, de ha tágabb környezetben nézzük, akkor Európában is az utóbbi napokban, hetekben nagyon komoly és patinás rekordok dőltek meg, és hát ugye ma egy kitüntetett nap van, hiszen először a hivatalos mérések sorozatában értük el a 42 fokot, ami épp egy elég egzotikus helyen, a hideg rekordjairól híres Széchenyben született meg, tehát nem az Alföld közepén, ahol vártuk volna, vagy épp az elmúlt napok rekordere például Budakalász volt, de épp a budai hegységnek egy zivatara fölé terjeszkedett, így megállt 41,8-nál a hőmérséklet, úgyhogy bizony megdőlt a országos abszolút meleg rekord.
2: A hallgatók kedvéért mondjuk, hogy kedd délután vesszük fel ezt a beszélgetést, hogy szerdán majd újra meleg rekord lesz, vagy nem, azt talán te tudod.
3: Igen, tehát a szerdai napon éppen Nyugat-Európa irányából eléri Magyarországot egy hidegfront, és újabb napi országos melegrekord megdőlése már nem várható, hiszen az szintén 41 fok fölötti rekord lenne, de már csak idézőjelesen csak 30-39 fokos maximumok várható, és aztán csütörtökre rendeződik a helyzet, és egy hétig körülbelül a július elején szokásos normál körül fog alakulni a hőmérséklet Magyarországon.
2: Fenyegetően hangzott az egy hétig.
3: Nem hiába hangsúlyoztam ezt, hiszen nagyjából július 11-től újabb hőhullámra számíthatunk Magyarországon is, de ha megint csak kijebb tekintünk, nem kell ilyen sokáig várni az újabb hőhullámot, hiszen a hét második felében már Délnyugat-Európában, és ezúttal ebbe beleértem a Brit-szigetek déli részét is, bármilyen furcsa is, ott újabb hőhullám várható az előzőhöz hasonló rekord hőmérséklettel. Úgyhogy ott ismét beizzítják a hőmérőket, hozzánk viszont észak felől tartósabban hűvösebb levegő áramlik, legalábbis az előzőhöz képest hűvösebb.
2: Tehát mindenki. Akkor lesz egy olyan 10 napunk kb., amíg erőt gyűjthetünk a következő meleghez.
3: Igen, igen. 8-9 napra számolhatunk.
2: Jó, tehát 6. Oké. Köszönöm. Most éppen első fél év utolsó napján beszélgetünk, és az első fél, és a második fél év első napján fogják ezt hallani a hallgatók. Azért ez a fél év eddig elég durva volt, nem? Ugye visszaemlékszem januárban, mondjuk januárban csak olyan hideg volt, amilyen a gyerekkorunkban volt régen, de ez azért ma manapság elég megszokatlan, mondjuk úgy. Aztán jött egy elég meleg február, utána egy extrém szárazság márciusban, aztán tavasz közben jöttek a fagyok, hogy elfagyjon, ami addig még valahogy túlélte. Most meg itt van ez a júniusi vöröskód, hőmérsékletrekord és természetes óriási szárazság. Ez így fog folytatódni egész évben?
3: Sőt, tehát még egy komoly faktorról nem beszéltünk, ami most izzítja be a igazán magát az El Niño, amiről azért az elmúlt hónapokban egyre inkább hangsúlyosabban beszélünk, hiszen itt úgy néz ki, hogy a éghajlati rendszerünk ezekben az években sebességet vált szélsőségesség tekintetében, hiszen az előrejelzések egy olyan szélsőséges El Niño jelenséget jeleznek előre, ami idáig a műszeres megfigyelések, vagy műholdas megfigyelések kezdete óta nem volt. Ugye ezt 1950 óta mérik ezt a Enzo indexet, ami igazából a csendes óceánnak, a trópusi régiójának egy hőmérsékleti anomáliája, tehát hogy mennyivel tér ez a vízfelszínnel az átlagostól, és hát itt rekordértékek várhatók. Ugye az eddigi rekorder az 2,8 fok volt, vagy hát még az is, hiszen jelenleg ez még nem dőlt meg, csak az előrejelzések gyakorlatilag nem mutatnak olyan értéket, ami ez alatt van. Mm-hmm. Tehát 2016-ban történt ez meg, az eddigi legerősebb El Niño, ugye ezek a 2 fok fölötti anomáliákat, ezeket szuper El Niño-nak szokás nevezni. Most az ECM WWF modell az
2: biztos, hogy mindenki tudja.
3: Az Európai Középtávú Előrejelző Központnak az előrejelzési tartománya az 3-tól 4,2 fokig tart. Tehát, hogyha valami olyan hibát nem vétenek, ami ezen az eseménytéren kívülre esik, akkor ez a rekord meg fog dőlni a következő hónapokban, hiszen az El Niño a maximumát statisztikailag december-januárban éri el. Addig még majdnem, hogy fél évünk van hátra, tehát bőven van ideje még erősödni ennek a jelenségnek.
2: És El Niño hatás erősödik, az mit jelent a mi számunkra?
3: Ugye nem mi vagyunk az elsődleges várományosai ennek az extrémumnak, hiszen valami közel, rengeteg terület van közelebb a trópusokhoz. Ugye nekem, ami saját vizsgálati eredményeim vannak ezzel kapcsolatban, Magyarországra vonatkozóan, az az, hogy amikor a 2 fokot, tehát ezt az szuper El Niño kategóriát meghaladja ez az érték, a plusz 2 fokot, akkor szignifikáns csapadéktöblet van Magyarországon, tehát akár 20-30%-kal is több csapadék várható ilyenkor Magyarországon. Ez nem olyan, mint a startpisztoly, hogy amint átlépi a 2-t, akkor másnaptól megnyílnak az ég csatornái, hanem ebben az időszakban, amíg a 2 fölött van, addig jellemzően csapadékosabb az idő Magyarországon a szokásosnál, és természetesen enyhébb is. Most viszont ezzel a túllövéssel az enyhességet nem tudjuk ennyire kijelenteni, mert hogy annyira ez az extrém hőtransport, ami a trópusokról a mérsékelt égövet fogja bombázni a következő hónapokban, az úgynevezett poláris örvényt meggyengítheti, és ezért szélsőséges hideg kilökődéseket fog okozni, ez gyakorlatilag szinte biztosra mondható. Az, hogy épp Magyarország vagy Közép-Európa irányába fog ez a hideg kilökődés történni gyakorta, ezt majd meglátjuk, de hogy gyakorlatilag úgynevezett állóhullámokat fog létrehozni, tehát hogy az időjárási helyzet önmagát fogja ismételni, akár szélsőséges irányba. Tehát, hogy adott esetben tegyük fel, Délnyugat-Európában beáll egy csapadékos, ciklonos mező, és akkor ott hetekig ösni. Esni fog az eső, és Magyarországon ilyenkor meg enyhébb, de nem annyira csapadékos, hanem ködös az idő. Aztán utána 3-4 hét után akár válthat, és akkor nálunk fog dőlni az eső, vagy akár a hó is hosszabb időszakon keresztül. Tehát ez az extrémumokat föl fog erősíteni. Nem tudjuk, hogy milyen mértékben, ugyanis még nincs ebben tapasztalatunk, hogy jövő ilyenkor már azt hiszem tényekkel fogunk szolgálni, hogy milyen volt történelmünk, vagy a modern történelmünk legerősebb El Niño-ja.
2: Sőt, hát azt látni is fogjuk jó eséllyel, valamilyen szinten legalábbis lokálisan. Most így ebben az évszakban az, hogy sok eső lesz, ez olyan jó hírnek tűnik tulajdonképpen. És kérdés, hogy ez ilyen áztató nagy esők lesznek, vagy egyszer csak leszakad az ég, és villámárvizekkel örvendezteti meg a helyeket.
3: Ugye még nem tudjuk a váltás pontos időpontját, tehát hogy mikor fog átmenni ebbe a füllett csapadékos időbe időjárásunk itt Magyarország térségében. A legvalószínűbb az, hogy az őszünk az már csapadékos lesz, és a télen is lesz, tehát a télen is lesz egy nagyon csapadékos periódus. Tehát ilyen szempontból például a Velencei tónak jót fog tenni, hogy a végegyengülést egy kicsit meg tudja hosszabbítani, és ad esélyt esetleg a reakciókra. Viszont nem tudom azt kijelenteni, hogy július 22-től fordul csapadékosra az időjárás. Ez egy ilyen, szinte mint egy relé úgy fog átváltani, amikor ez a idáig ezt a szélsőségesen száraz időjárást okozó anticiklon tartósabban meg tud gyengülni, akkortól elindul egy csapadék.
2: Mennyire láttok ma előre egyébként? Olyan szinten, hogy mondjuk azt merjétek mondani, hogy 10 nap múlva ez lesz, vagy 20 múlva?
3: Ez függ az időjárási helyzettől. Nyáron stabilan jobb az előrejelzés beválása, hiszen pont az korábban említett poláris sörvény gyenge, kicsi a trópusok és a sarkvidék között a hőmérséklet különbség, tehát kevesebb impulzust kell kiegyenlíteni, kevesebb hőmérséklet különbséget kell kiegyenlíteni, tehát a frontok lagymatagabbak, a légnyomási viszonyok kiegyenlítettebbek, tehát jobban előrejelezhetők ezek az időjárási fordulatok, akár 2 hétnél hosszabb időszakra is láthatunk előre. Még télen vannak a legnagyobb bukók az előrejelzésben, amikor nagyon gyorsak a változások, ugye a poláris örvény akár 50-60 méter per szekundum a sebességgel pörög, tehát ha elindítunk egy légrészecskét valahol itt az északi mérsékelt övben, azt 2 hét múlva nem tudjuk, hogy hova, a káosz elmélet szerint nem tudjuk, hogy hova fog megérkezni, míg nyáron helyjel közel ez nem fog olyan messzire eljutni.
2: Na, egy kicsit a műsor felé is haladjunk. Ebben a mesterséges intelligencia mennyit segít nektek?
3: Egyre többet, azt mondhatom, hogy egyre többet, hiszen hogyha visszatekintünk elődeinkhez, tehát így a meteorológia történetében, akkor ugye, hát már az is egy siker történet volt, hogy műholdképekről nézhették az előrejelzést, hiszen én, amikor már meteorológus lettem, akkor már voltak szuperszámítógépek, és megindult a modellezése, a meteorológiai jelenségek modellezése, ráadásul időben megfelelően gyors lefutással, hiszen hiába csináltak korábban is előrejelzéseket, hogyha egy 2 hetes előrejelzés az 3 hét vagy 4 hónap alatt futott le. Tehát igen, nem a termék nem állt elő, mire aktuális lett volna, és ez az áttörés, ez valamikor a 90-es évek elején jött el, amikor már a modellek, de ezek még fizikai modellek, igen, voltak, tehát itt már a mozgásegyenlet, örvényesség egyenlet, energiamegmaradás egyenlet, tehát ilyen fizikai egyenletek a légkör számos szintjén, tehát nem számunkra ugye a legfontosabb a felszín, itt élünk. Igen. De ahhoz, hogy kiszámíthassuk az időjárás várható alakulását, ott a talaj, az óceán és a magas légkör viszonyait is ismernünk kell. Tehát ez feltérképezni, és utána abból előrejelzést készíteni hatalmas számítási igényt követel, és ugye hát napról napra, évről évre nagyobb, erősebb szuperszámítógépek állnak elő, és ennek segítségével egyre hosszabb és egyre pontosabb előrejelzés, vagy egyre hosszabb időtávra és egyre pontosabb előrejelzések álltak elő. Szerintem ezt mindenki tapasztalhatja, hogy azért már nem olyan lutri, legalábbis az első néhány nap időjárása nem olyan lutri, mint akár 30 éve volt. És aztán bejött ugye a valószínűségi előrejelzés először, amikor a kezdeti feltételeket kicsit megváltoztatják, hogy próbálják a légköri káoszt valahogy reprezentálni, tehát hogy egy időjárás mennyire stabil, egy adott kiindulási pontból mennyire fog szerteágazóvá válni. És ez egy hatalmas ötlet volt a valószínűség előrejelzéseknek a feltalálása és bevezetése, és ez egy újabb lökést adott már a második hét előrejelzését illetően. És aztán hát most meg a 2020-as években bejött a mesterséges intelligencia, meg egészen más alapja van, hiszen itt matematikai, statisztikai alapon dolgozik a modell, ebből kifolyólag a betanítása, a felépítése az hosszú idő, utána viszont gyorsan lefut a modell. Ugye ezt úgy kell értsük, hogy például az említett ECM WWF, tehát középtávú előrejelzési központ, ami egyébként nem az első ilyen mesterséges intelligencia időjárás előrejelző modell volt, mert például a Google is megelőzte a saját előrejelzésével. De aztán kicsit lassabb a szervezet, egy nagy meteorológiai szervezetről van szó.
2: Ez egy nagy általános európai szervezet.
3: Így van, tehát a világ minden tájáról a legjobb elméket összeszedik. Kicsit lassabban pörögnek rá az eseményre, de amikor rá tudnak lépni, akkor aztán csodákat tudnak művelni, és ez itt is eljött, és most már nem csak a dinamikus, tehát a régi szegmens időjárás előrejelzéseiben, hanem most már a AI előre, vagy mesterséges intelligencia előrejelzésekben is a legjobb minőséget tudják most már produkálni, és visszatérve arra, hogy hogyan áll elő, tehát ott a betanítás úgy zajlik, hogy veszik 1940 óta az összes időjárási helyzetet a Földön, és azt ugye megetetik a számítógéppel, és utána pedig nyilván az aktuális előrejelzésnél megnézik, ugye hasonlóságelmélet alapján megnézik, hogy ez melyik napra vagy időszakra hasonlít legjobban, ami a múltban volt. És annak nézik a...
2: Mondja.
3: Nézik a hosszú távú következményeit, hogy az adott héten és a következő héten milyen időjárási körülmények várhatók.
2: Azt akartam közbe kérdezni csak, hogy, ugye azt mondod, hogy a múltban lévő adatokat, vagy múltban keletkezett adatokat nézi, és abból mondja el a következtetéseket. Ebben mennyire fog belezavarni azt, hogy mondjuk jön egy olyan El Niño, amivel még soha nem találkoztunk?
3: Bizonyára be fog zavarni, tehát már előfordult, tehát csak az általad is idézett januári szélsőséges időjárást sem tudta megfelelően kezelni, tehát ott is úgy tovább gördített olyan folyamatokat, amik végül csak részben következtek be, olyan szélsőséges időjárási folyamatokat. Tehát minden bizonnyal egy példátlan eseményt nehezen tud figyelembe venni, hiszen ha tegyük fel, egy 3,5 fokos anomáliájú El Niño fog bejönni, nem fog a múltban találni rá alternatívát.
2: Ezeket az előrejelzéseket ugye nyilván a átlag embernek, nekem azt mondja, hogy jövő hét, holnap milyen idő lesz, jövő héten milyen idő lesz. De van egy csomó olyan területe az életnek, ahol nem csak az, hogy jövő héten milyen idő lesz, hanem kedd délelőtt milyen idő lesz, vagy kedd délután milyen idő lesz. Akár ha rendezvényt szervezek, vagy ha energiával kereskedek, egy csomó helyen ez fontos, és egyre fontosabb lesz nyilván, pláne, hogy az időjárásunk egyre hektikusabbá válik. Erre mennyire tud ma a meteorológia választ adni?
3: Hogyha a mesterséges intelligencia oldaláról nézzük, még sehogy, legalábbis nem ismerek olyan modellt, ami így publikusan hozzáférhető, és biztosan a háttérben folynak kutatások, de publikusan még magának az ECM WWF-nek sincsenek 2 hétnél hosszabb távú mesterséges intelligencia előrejelzései. Hagyományos előrejelzései vannak akár 6 hónapra is előre, de hát ezeknek a beválása az meglehetősen korlátozott. Tehát én inkább magát az időjárási peremfeltételeket szoktam megnézni, hogy mi az, ami kijöhet belőle. Tehát az néha jobb eredményt ad, vagy többször jobb eredményt ad, mint maga a modell. Megnézem az óceáni, szárazföldi aktuális viszonyokat, mert az ugye lassan változik. Tehát az óceán nem fog kihűlni egy adott helyen 2 hét alatt, vagy nem fog felmelegedni 1 hónap alatt.
2: De láttunk már ilyen filmet, de az egy
3: igen, másik. Igen. A holnap után például, hogy ez elég érdekes ilyen szempontból, de valóság alapja korlátozott, úgyhogy nyilván figyelembe kell venni az El Niño jelenséget, a poláris örvénynek a várható alakulását akár a következő hetekben, nyilván az üvegházhatású gázoknak a növekedés az egy lassú hatást gyakorol. Aztán vannak az aeroszolok, amik viszont gyors kiürülésűek, tehát például a kén az egy fontos paraméter volt, vagy állapothatározó volt, ami például Európát, ezen belül Magyarországot is a leggyorsabban melegedő térségek közé hozta, hiszen azáltal, hogy a nehézipart kiszerveztük innen, az egészségünk szempontjából nagyon jó, hiszen sokkal tisztább a levegő. Viszont a kén a szeret reagálni a vízgőzzel, felhőket képez, ezáltal visszaveri, azok a szép fehér felhők visszaverik a napsugárzást. Most sokkal kevesebb ilyen szép fehér felhőnk van, ezáltal a melegedés. Annak
2: is köszönhető, hogy tisztább a levegő.
3: Így van. Tehát ezt ilyen fauszti alkunak is szokták nevezni, hogy tettünk egy hatást a légkörbe, és annak az ellenhatását is megérezzük.
2: Ezeket egyébként szintén tudjuk modellezni? Hogy nem tudom, hogyha a nehézipar még tovább, vagy ipar még tovább csökken, akkor jobb lesz, rosszabb lesz, mi lesz jobb, mi lesz rosszabb?
3: Természetesen. Tehát ezek a könnyebben jelezhető paraméterei a légkörnek. Hát például ugye a széndioxid koncentrációnak az emelkedések milyen hatásai lesznek, az ugye nagyon egyszerű, bár én még mindig csodálkozom, hogy ebbe is ugye számos kéte ébred. A kéné már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ott már felhőfizikai folyamatokat is modellezni kell, de hát azért mégiscsak egy tolerancia sáv azért be tudjuk lőni, hogy milyen hűtőhatása van annak a maradék kénnek, hiszen nem nullára csökkentettük az a kénkibocsátást, csak csökkentettük. Tehát, hogy annak a maradék kénnek milyen effektív hatásai lesznek lesznek a jövőben. Úgyhogy igen, ezek modellezhetők.
2: Ha valamilyen csoda folytán neked most olyan hatalmad lenne, de mit csinálnál, hogy az időjárás egy kicsit visszatérjen ahhoz, amit jobban szeretnénk többnyire?
3: Ez egy komoly kérdés. Mit csinálnék? Hát gondolom, hogy azonnal nem tudunk egy csettintésre megoldást, tehát ez tényleg már a varázslat kategória lenne, de nyilvánvaló, hogy egy olyan és itt már társadalmi problémákat is érintünk, hogy a jólét oltárán mit áldoznánk föl azért, hogy élhetőbb környezetet kapjunk, nyilván ez is valami alkú lenne az ördöggel, de úgy gondolom, hogy ha ilyen varázsütést tehetnék, akkor nyilván egy kevésbé fogyasztás-centrikus világot képzelnék el, ahol nem kell ennyi terméket előállítani, és azt már szinte kötelező elfogyasztanunk, hogy a GDP-t megfelelően pörgessük. Tehát egy kicsit alacsonyabb, vagy hát nem kicsit, jóval alacsonyabb szinten állítanám be, hiszen én gyerekkoromban is boldog voltam, és a fogyasztásunk szerintem töredéke volt a mostaninak, és azzal is abszolút teljes életet lehetett élni. Szóval egy olyan 80-as, 90-es évekbeli fogyasztást belőni, az megvalósítható lenne, de hát nyilván visszalépni oda egy erősen absztrakt gondolat.
2: Pillanatnyilag úgy látom, az este 6 és 9 között lekapcsolni a klímát, az is egy komoly kihívás.
3: Tehát nem kell ebből a szempontból absztrakt gondolatokra mennünk, hiszen én ilyenkor mindig kitekintek. Nem mi vagyunk nem kell nekünk föltalálnunk a spanyol viaszt. Például Las Vegasban, ennél Amerikában, ahol már nem hagyták abba az öntözést, továbbra is mosták, amit mosniuk kell, és hoztak egy jogszabályt, hogy szépen akkor Las Vegas bizonyos, vagy abban a régióban szépen fölszedjük az angol gyepet hatóságilag, és szárazságtűrő növényeket ültetsz, vagy amit nem kell feltétlenül ültetned, de azt lehet ültetni. Angol gyepet nem lehet, mert hogy olyan mértékben apadt az a víztározó, ami táplálja ezt az egységet, hogy látszott, hogy ha nem teszik ezt meg, akkor x éven belül, közeli jövőben nem hogy az angol gyepre, de a fürdőkádba sem fog víz jutni. Tehát itt már ezek vannak megoldások, sajnos ilyen drasztikus megoldások vannak, mert hogy az önkorlátozó képesség az embernek, az meglehetősen kicsi.
2: Hát meg magunk felé hajlik a kezünk, tehát azért 5 perc zuhanyozás.
3: Hát szebb az a zöld fű, mint
2: igen,
3: a sárga.
2: Meg 5 perc zuhanyozás jobb, mint 3.
3: Meg szebb a kocsi tisztán minden nap.
2: Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy mondjuk ezt például nem lehet, ezt is egy szabályozással, így egy néhány napra legalább.
3: A kényszer váltja ki. Hát most gondoljunk bele, hogy mi lett volna, ha 2017-ben COVID lezárásokat hajtottunk volna végre. Igen. Ki fogadta volna azt, hogy nem lehet csak kutyát sétáltatni este 8 után. Tehát az majd a megfelelő időben jönnek el a megfelelő rendelkezések, amikor az erős kéz már tudhatni. Hát, ugye Las Vegasban eljött, pedig hát ugye ez egy meglehetősen csili-vili hely.
2: Mondhatjuk úgy, igen. És nyilván eljöttek az elektromos autók, meg egyebek, amiket vagy szeretünk, vagy nem, de bizonyos szempontból talán hasznosak, nem tudom.
3: Megváltásnak kevés lesz.
2: Igen, ettől félek én is. Egy korábbi műsorban a Szegedi Egyet Tudományi Egyetem Agrár dékánja volt itt, és ő vele szerintem adásban is, nem csak adáson kívül beszéltük, hogy előbb-utóbb Magyarországon a teve. Az egy olyan állat lesz, ami egyszerűen szükségessé fog válni, mert olyan kiszáradt helyek vannak, ahol már egy kecske mondjuk nem tud lelegelni se semmit, míg a teve például igen. De mennyire látod ezt az éghajlatváltozást?
3: Abszolút, úgy gondolom, hogy látjuk a trajektóriáját, tehát hogy ha nem lépünk vissza erre a 80-as, 90-es évek szintjére, akkor azt hiszem, késztények elé vagyunk állítva a következő évtizedekben, tehát ha maga ez a business as usual, ahogy szokták mondani, tehát ha mindent a megszokott úton használunk tovább, akkor egy közép-ázsiai klímánk lesz, tehát akik a mediterrán klímával édesgetnek minket, szólnék nekik, hogy nincs tengerpartunk, tehát van egy alapvető paramétere a mediterrán klímának, hogy ez tengerparton működik. Most sem mediterrán klímánk van, most, hogy itt kint 40 fokokat üldözzük, ez sem mediterrán klíma. Amikor a szaharai trópusi légtömeg fölénk kerül időlegesen, az valóban egy kicsit hasonlít a mediterrán klímára, de amikor a egyéb kontinentális légtömeg, vagy csak simán helyben felmelegedő levegőről van szó, az csak sima, egy közép-ázsiai klímánk lesz inkább, ami sokkal inkább hasonlítani fog arra, ami ránk vár. Tehát ezért szoktam én Kazasztánt említeni példaként, hiszen ott van egy hideg telük, és van egy forró nyaruk, óriási hőmérsékleti kontraszt van a két véglet között, és van egy rendkívül rövid tavasz, egy rendkívül rövid ősz. Tehát ahogy az Atlanti-óceánnak a hőmérséklet szabályzó képessége csökkenni fog, ezt azt hiszem a franciáknak most már, meg az angoloknak egyre inkább nem kell megtanítani, hiszen én középiskolában azt tanultam, hogy ezek óceáni klímájú térségek. Hogy lehet ott 44 fok egy óceáni klímájú területen? Tehát elveszítette óceáni klímáját ez a terület, és ez abból ered, hogy ugye van az alap melegedésünk, széndioxid, leadtuk a kén-dioxidunkat, további melegedés, és közben pedig, amit golfáramlatnak szoktak nevezni, csökken a vízhozama, és ezáltal ez a temperáló képessége egyre kevésbé hatásos. Ezért az epicentruma ezeknek a hőhullámoknak nem is Magyarország, hanem Franciaország, Anglia, Benelux államok, Németország, ahol az Atlanti-óceán eddig a legnagyobb egyensúlyozó hatást fejtette ki. Úgyhogy én elkeserítek mindenkit, aki a fügére meg a pálmafákkal szeretne együtt élni. Ez nem Magyarországon lesz, ha sajnos neki kell költözni ahhoz, hogyha ezekkel szeretne
2: hosszú távon együtt élni. De akkor hol fog élni a füge a jövőben?
3: Hát a mediterrán térségben továbbra
2: ott,
3: is.
2: Ott továbbra is nálunk meg ki fog fagyni télen.
3: Ki fog fagyni télen, így van. Ahogy a kontinentális telek egyre erősebb hatást gyakorolnak.
2: De ez az éghajlatváltozás, ez mondjuk egyrészt globális jelenség, másrészt az egész Európát érinti különböző fokon, külön mértékben, mondjuk úgy. Hiszen épp a műsor előtt mondtad, hogy Angliában is most nem tudom, 43-44 fokokat mérnek, vagy fognak mérni, ami aztán ott még extrémebb talán, mint nálunk, nem?
3: Abszolút, ezért is mondtam, hogy az epicentrum ennek Nyugat-Európa, ők, abszolút, ezért is mondtam, hogy az epicentrum ennek Nyugat-Európa,

0: de az epicentrum, mivel ők vannak a legközelebb az Atlanti-óceánhoz, a hatások is őnáluk, mondjuk az elvonás, mint egy atlanti függőségként is fölfoghatjuk ezt, hogyha ez a hatás gyengül, akkor következményeket ők fogják legjobban megérezni. Hát nem fogják, ez jelen idő, hiszen a következő hullám csütörtöktől kezdődik Spanyolországban, Franciaországban, tehát rájuk még inkább rájár a rúd.
1: Most arról nem is beszél, hogy ez a turizmus hogyan érinti, mondjuk meg, hogy fogunk-e nyaralni még, vagy inkább megpróbáljuk az őszben kilőni azt a két hetet, amikor éppen se hideg nincs, se hőhullám nincs, de ugye az elmúlt hetekben azt hallottuk, vagy elmúlt napokban, hogy Magyarország fölött van ez a bizonyos hőkupola. Most ehhez képest, amit én nem értettem belőle túl azon, hogy mi az a hőkupola, ezt majd megkérdezem tőled, hogy közben azért Németországban mondjuk melegebb volt, vagy most éppen nem tudom, hol van melegebb, lehet, hogy most pont nálunk van a legmelegebb, de hogy ez amikor egy ilyen hőkupola, ez egyrészt miből keletkezik, másrészt, hogy mekkora.
0: Nincs két egyforma hőkupola, tehát a légkör nincs betonból a falai, tehát nem úgy épül föl, mint egy panelház, hogy szinte de pont ugyanolyanra.
1: Sejtetem, és ablakok sincs.
0: Tehát a hőkupola az nem a templomokra kerül, úgyhogy ez most egy elég hosszúra sikerült, és hát nyilván hogy van egy alap melegedő trendje az éghajlatunknak, egyre szebb hőkupolák tudnak, már aki szépnek tartja őket legalábbis, egyre erősebb hőkupolák tudnak kialakulni, de hogy mi is ez? Az a hőkupol általában egy omega blocking helyzet. Nyilván ez is ez már egyre már inkább kezd, ez is most már a nyelvezetbe beépülni. Ez ugye azért jó, mert ez ilyen vizuális, tehát vizuálissá teszi a dolgot, tehát hogy két ciklon, az omegának a két szárát.
1: De hogy azért omega, értem.
0: Két szárát képezi, és a közébe van ékelődve egy hatalmas anticiklon, aminek speciálisan a légtömeg az a trópusokról, szubtrópusokról, Szaharából származik, és ezt szépen oda bekoncentrálja, a két ciklon az nem hagyja sehova elszaladni, vagy nagyon lassan, mint ahogy most is napról napra helyeződött kelet felé, ez a jelenség, de azért a legtöbb időt ott szépen elidőzött Franciaországba, aztán Németországba. Ugye ott nem is kevéssel dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Ugye Angliába a májusi például, mert ott már ott elköztöttek. Tehát május, mi még egész jól megúsztuk idén, de ott májusban a valaha mért májusi legmelegebb hőmérsékletet 2,5 fokkal döntötték meg. Tehát nem egy napi, hanem egy havi rekordot döntöttek meg 2,5 fokkal. Aztán utána már természetes módon a júniusi rekordot is maguk mögött hagyták. Úgyhogy ez az omega most amiatt, hogy leginkább ott szeret időzni Nyugat-Európa felett, meg is elmondom az okát, tehát most jelenleg úgy néz ki a hőmérséklet eloszlás itt az északi féltekén a környezetünkbe, hogy az Atlanti-óceán nyugati és középső területei az átlagosnál hidegebbek, a keleti területei, ami Európához közelesik, ez pedig az átlagosnál melegebb. Hát és a kontinensünk, azt nem kell mondani, az megint csak meleg. És van az úgynevezett magassági futóáramlás, a jet stream, ami ugye ezt az omega blokkot is szépen rajzolja, az omega betűt. Ezt az omega, tehát a jet stream az a légtömegek határán szeret haladni. És ha ekkora hőmérsékleti kontraszt van a két víztömeg között, az egyszerűen megvezeti ezt a jet streamet, bármennyire is ugye 9-12 kilométerre magasan van, de hát azért ezek a ciklonok is meglehetősen magasak, tehát az egész troposzférát átérik, meg az anticiklon is, az omega blokkos anticiklon is átéri, tehát ezt a jet streamet megvezeti, és arra kényszeríti, hogy a normál nyugat-keleti irány helyett az Atlanti-óceán keleti harmadánál egy éles északi irányultságba kezdjen, és utána már elkezdi írni ezt az omegát. Aztán persze, hogy említettem, nincsenek falak a légkörbe, ez hol ki lehet.

0: leng kicsit keletre, visszaleng nyugatra, aztán megint, mint a Kejfej Jancsi, beáll oda Nyugat-Európára, és élvezhetik a nem mediterrán igen, nyarat, hanem igen. egy kontinentális
1: ebben már
0: jellegűt.
1: Az, hogy nekünk itt van a Kárpát-medence, az már alig játszik bele?
0: Hát ez egy negatív tényező, mert hogy mint egy katlan tovább fűti, ezért van gyakorlatilag a mai napon egész Európában, még Törökország, ami klasszikusan, vagy az ibériai félszigetek szokott lenni a legmelegebb része Európának, még ezt is 1-2 fokkal magunk mögött hagytuk ezzel a ominózus 42 fokkal. Tehát megvan a mai napon az első hely, de alapból is, tehát a környező területeknél, Szlovákiánál, vagy Ausztriánál, ott a hegyvidékek miatt igen. is, de ez a Kárpát-medencének a katlan jellege, főleg ha nyáron kiszárad, ez még néhány fokot hozzá is ad a hőmérséklethez sajnos.
1: Ha már mondtad, hogy kiszárad... Jelenleg ez ma a Velencei tónál nagyon eklatáns a kiszáradás kérdése, de hát a Balatonnak is egyre csökken a vízszintje. Szerinted ez természetes úton meg tud változni? Mondjuk az őszi esőktől esetleg?
0: Egy fecske nem csinál nyarat, tehát most az El Niño, főleg egy ilyen nagy intenzitású El Niño, azt hiszem, segíteni fog, de nem megoldást fog nyújtani. Tehát olyan elvont gondolataim nem lesznek, hogy jövő tavaszra a Velencei tó feltöltődik tőle. Úgy gondolom, hogy ilyen 30-40 centiméteres növekedést reálisan elvárhatunk, majd a mélyponthoz képest, ami még vár ránk, tehát még a mélypontot nem értük el, napról napra javítja a negatív rekordokat, a Velencei tó vízszintje, azt most 47 centinél tart, ami
1: már jóval
0: 6 centivel van a 2022-es rekord alatt. És
1: ami nyár végén volt.
0: Az októberben igen, volt, igen. 2022 októberében volt. Hát most ez a rekord is, az a 42 fok is teljesen irreális, hogy június 30-án születik. Hát a nyár legmelegebb része klasszikusan július közepe és augusztus közepe között van. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire elszabadult meg, hogy miért Széchény, tehát hogy miért nem Körösladány, vagy Szeged, vagy akár Budapest javította meg ezt a rekordot. Tehát ezzel az arra célzok, hogy van még potenciál ebben a 42 fokban sajnos, tehát nem a hatost dobtuk ki, ez egy erős hármas volt ebben a dobókockán, ebben az időjárási helyzetben. Úgyhogy magától nem fog hosszú távon megoldódni, legalábbis ha arra gondolunk, hogy föltöltődik a Velencei tó, vagy a Balaton, magától nem fog megoldódni. Ezt azt hiszem most már egyre többen látják, hiszen a vízvisszatartás szó egyre többen hangoztatják, és a vízelvezetés helyett már ez inkább a hangzatos. Kérdés, hogy mit tudnak kezdeni az az időjárási helyzettel, amikor most télen lesz egy csomó eső, és hogy lehet azt kommunikálni tavasszal, hogy akkor tartsuk meg. Ahol adás esetben lehet, hogy ugye annyi eső lesz, hogy akár belvíz is lehet átmenetileg, és akkor a gazda azt fogja mondani, hogy el innen, vigyétek el ezt a vizet, hát nem tudok vetni. Tehát, hogy...
1: Viszont ha nincsen víz, akkor meg nem fog tudni.
0: Majd utána elvetni. Pedig 27-től 29-ig jön az El Niño-nak az ellentéte, a La Niña, ami meg például a 22-es rekordszárasságban is szerepet játszott. Tehát ott klasszikusan minél hosszabb egy La Niña jelenség, annál hajlamosabb az időjárásunk aszályt kreálni. Tehát, hogy hosszú távon megint csak a víz megtartás lesz a megoldás, csak hogy ezt nyilván így egyéni felhasználóként hogyan? Tehát a kertemben megtartok egy kis vizet, de hát az valami kevés ahhoz, hogy a Magyarországot vagy a Kárpát-medencét élhető szinten tartsuk. Mert azt hiszem, most azért még egy élhető környezetben vagyunk, bár azért a 40 fokok erősen korlátozzák ezt ideiglenesen.
1: Különösen, hogyha elfogy a víz mondjuk Budapest agglomerációjában, és mondjuk még áram sincs.
0: Igen, hát ez nehéz kérdés, így meteorológusként, hogy a víz használatot hogyan lehet megoldani. Ebbe nem is mennék bele. De maga az, hogy az aszája lesz a standard, és csak már egy ilyen erős El Niño jelenségek alkalmával tehetünk szert jelentősebb csapadékra. Például a 2020-as években egyedül a 2023-as nyár volt az, amikor nem volt aszály, nem volt tartós aszály. És azon kívül pedig körülbelül ez, ami most.
1: Mi volt az átlag? Mennyi eső esik? Én legalábbis úgy emlékszem egy gyerekkoromban, mint az lett volna a normális, mondjuk a Balatonnál is, hogy minden nap esik egy kis eső.
0: Ez erős költői túlzás.
1: De egy délután, mondjuk egy fél órát.
0: Ez nem még volt medártkor igaz? Sem.
1: Még medártkor sem.
0: Igen, igen. Tehát még medártkor is átlagosan úgy két-három naponta, vagy minden harmadik napon szakadt le az ég. De tény, hogy például sokkal több volt a csendes eső, szerintem ezekre igen. Emlékszel, ami megmaradhatott. Most meg már ez a záporos jellegű, hirtelen leszakadó, aztán elfolyik, füllett, el is párolog, stb. Így sokat nőtt a csapadék átlagos intenzitása, és hát ez is annak köszönhető, hogy ezek az átmeneti évszakok, amikor ezek a csendes esők voltak, lerövidültek. Úgyhogy ennyi nagyjából.
1: Úgyhogy sok pozitív kilátásunk akkor nincs.
0: A pozitívval nekünk kell tennünk, tehát passzívan ülünk a karosszékben, szerintem ez soha nem vezetett sehova. Tehát, hogy az, hogy a légkör csinál egy reakciót arra, amit csinál, erre megint reagálni kell. Én most nem mennék el abba a geoengineeringbe, hogy akkor oltsuk be, mint a Covid-dal, most ezúttal a légkört oltsuk be. Ez szerintem egy kiszámíthatatlan folyamat lenne az extrémumok további növekedésével, hanem próbáljunk alkalmazkodni. Nekem ez a teóriám, hogy Kazasztán is se lakatlan, tehát azért ott is, ha nem is az egész Aral-tavat például, de az ő részüket megmentik, úgy néz ki, tehát csináltak egy nagy gátat, és nem locsolják szét, vagy öntözik szét gyapotültetvényekre a folyónak a vizét, tehát ott is megkezdődött a vízvisszatartás, és reagáltak. Nekünk is ezt kell tennünk. Tehát ki kell jelölni területeket, ez biztos, hogy valakinek a tyúk szemére, vagy fájni fog neki, hogy az ő területe vízre lesz ítélve, de nem működik. Biztos lehet kártalanítani, új területet felajánlani neki, stb. Vagy abból öntözheti a másik területét. Tehát, de ezt csak úgy gondolom, hogy egyéni szinten nem lehet ezt megoldani. Tehát ez egy társadalmi összefogást, az egész nemzetnek úgymond össze kell ebben fognia, hogy megértsük a probléma nagyságát, mert ez nem arról van szó, hogy idén megoldódik, azt jövőre, akkor most már megint jó lesz minden. Ezt tudjuk, hogy nem így lesz, tehát sosem késő lépni, tehát de minél később kezdjük el, annál nagyobb lesz a rohanás, és aztán pedig jön az oltás. Tehát igen. Én ettől tartok, hogy igen. A végén ne kerüljön sor az oltásra, hanem legyen prevenció.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy mondjuk ennek a mostani extrém hőségnek talán annyi előnye azért mégis van, hogy most felfigyeltünk rá, nem? Mert eddig mindig az volt, hogy nem, hát ez máskor is volt meleg.
0: Meglátjuk, hogy mondjuk egy októberi hűvösebb időben mennyire fog ez a nyár extrémumnak tűnni. Hamar emléké válnak.
1: Jó, hát bízunk benne, hogy mégsem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál stúdióban. Önöknek köszönöm a figyelmet, Molnár Lászlónak pedig a nagyon sok információt a meteorológiáról, és szerintem a képünk szélesítését.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Én köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
3: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha néha meg csak úgy elvesz.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom, te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény.

0: Ecclesiának.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek. Főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei tó Agárdnál 48 cm. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamosenergia ellátásban ez nem okoz zavart. Csehországban többen megsérültek egy villámcsapásban, egy gyerektáborban. Egy fiatal férfit és 5 gyermeket kellett kórházba szállítani. A villám egy fába csapott bele, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, melyben általános iskolás gyermekek és tanítóik aludtak. Az országon átvonuló heves esőzésekkel kísért viharok fákat téptek ki, ezzel komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben. A kora reggeli órákban Csehországban mintegy 30 ezer háztartás maradt áram nélkül. Többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben, a lángok egy 10 emeletes ház 8. emeletén csaptak fel, a több mint 200 lakójú épületet teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltó alakulatok létrás teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűzfészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyekre menekültek. A tűz oka egyelőre ismeretlen, és a hatóságok a halálos áldozatok pontos számát sem közölték. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Megnyílt az Árasztópart Szabas Strand a 11. kerületben, ahol egész nyáron lehet fürdeni a Dunában. A kiválónak minősített 100 méteres fürdőterület naponta reggel 10 és este 6 óra között várja a látogatókat, a kijelölt szakaszon 120 cm mély a víz. A strandot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki szerint a fejlesztés a Duna és a város kapcsolatának erősítését szolgálja. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Ma késő délutántól a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás ma éjfélig van érvényben.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.
1: Elmondtam már, nem
2: érdekel. Dehogy nem.
1: Nem érdekel.
3: Nem, tényleg nem, Gyula.
1: Aha.

0: de később jár.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en.

0: és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont a Spirit FM-en, mai témánk pedig a diákmunka, illetve a gyakornoki programok. Itt vagyunk benne a nyárba, ebben a pillanatban is több ezer diák vállal nyilván diákmunkát. Na de vajon miért teszik ezt? Pénzkereset, tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés, és vajon a munkáltatók hogyan állnak ehhez a témához? Ez egy kapacitás utánpótlás, vagy inkább egy tudatos stratégiaépítés? Ebben a kérdésben segít nekünk Kis Nikoletta, VHC régió vezetője. Nikolett, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Segíts nekem egy picit, hogy néz ki jelenleg a diák munkapiac? Ez még mindig egy szezonális kérdés, vagy ez már ennél sokkal több?
2: Hát ez már ennél sokkal több, én azt gondolom, de természetesen van egy szezonális része a diák munkának, hiszen vannak olyan területek, aminek egyszerűen a szezon miatt fürdők, fesztiválok, vendéglátóegységek nyáron sokkal nagyobb az emberigénye, így ők azok, akik leginkább ebben az időszakban a diák munkához is fordulnak.
1: Ha céges oldalt, tehát a vállalati oldalt nézem, akkor inkább ez egy gyors kapacitás utánpótlás, sokan mennek szabadságra, vagy vannak egyéb igények, fesztiválok például, ahol szükség van a diákok segítségére, vagy ez változott, és inkább egy tudatos stratégia, vagy építkezés.
2: Vegyük ezt ketté, jó? Mert ahogy mondtad az elején, nagyon jól összefoglaltad, hogy ez mi a diákok részéről. A szezonális diákmunkák esetén nyilván egy gyors utánpótlás, vagy egy gyors felfutásra kell a vállalatoknak reagálni. Itt a diákok kézenfekvő megoldásnak bizonyulnak évről évre, hosszú évtizedek óta, hiszen nyáron nem járnak iskolába. De azért van a diákmunkának egy másik része, amikor valaki tudatosan már az tanulmányai mellett szeretne tapasztalatot szeretni, kapcsolatot építeni, és azt mondja, hogy én egész évben tulajdonképpen szeretnék munkát vállalni. Ő valószínűleg nem szezonális munkát fog vállalni, hanem valamelyik cégnek megnézi a gyakornoki programját, és azt mondja, hogy akkor a tanulmányaim összefüggésben én szeretném látni, szeretnék olyan piaci tapasztalatra szert tenni, amit amikor kijövök az egyetemről, akkor én tulajdonképpen értékké tudok már tenni a munkaerőpiacon. Úgyhogy mind a kettő jelen van, tehát mi is, mint ugye iskola szövetkezet, több ezer diákkal dolgozunk, mind a kettőt látjuk, mi már egész évben mondjuk azt, hogy van munkánk, hál' Istennek, rengeteg, de nyilván a nyár az továbbra is egy nagy felfutást hoz ebben az iparágban, vagy ezen a területen.
1: Oké. Egyébként, ha a klasszikus diákmunka oldalát nézem, akkor mik a slágerek, főleg nyáron, én emlékszem a saját fiatal koromra, talán az első munkám volt, szórólapoztam, rendkívül szexi volt. Nyilván engem tudom, hogy mi motivált a pénzkereseti lehetőség, ekkor mert igen. Elfoglalni el tudtam volna magam mással is, viszont szerettem volna nyilván egy kis zseppénzt, akár egy fesztiválra, akár a Balatonra, teljesen mindegy. Mégis mik azok, amik most a diákok számára rendelkezésre állnak? Ugye június vége van, tehát hogy nézzük meg, hogy hova tudnak beférni a diákok.
2: Hát ha csak a nyarat nézzük, akkor a fürdők első körben, nagyon sok szabadidőpark van, a hotelek, vendéglátóhelyek és a fesztiválok. Tehát a fesztiválok vagy a szabadtéri szórakozóhelyek, azok egy ilyen kimeríthetetlen felvevőpiac a diákoknak, legyen szó a vendéglátásról, vagy legyen szó egy egyszerű karszalag ellenőrző munkáról. De ha megnézzünk egy olyan fesztivált, ahol kordonokat kell építeni, ahol csak egyszerűen őrzési feladatokat kell ellátni, ezt mind-mind a diákok építeni kell, bontani kell. Gondoljunk egy szigetfesztiválra, hatalmas ember erőforrás igénye van. Ezt mind-mind a diákok nagyon jól el tudják végezni.
1: Említetted a fürdőt. Na most azért ott elég felelősségteljes pozíciók is lehetnek.
2: Igen.
1: Jellemző ez egyébként, hogy mert régen ugye ez a pakolok, adminisztrálók, ládákat, bocsánat, ládákat emelek, tehát ezek voltak a jellemzőek. Na most ezt képest?
2: Ugye a fürdőknél több munkakör van, szintén a diákoknak, de ott, aki úszómesteri munkakörben szeretne elhelyezkedni, erre is van lehetőség, akkor el kell végezni ezt a képzést, amiben mi szintén tudunk segíteni a diákoknak. Ez ugye egy nagyon jó lehetőség nekik, hiszen ez a papírja neki örökre megmarad, és évről évre ebben a pozícióban őt várják vissza általában a fürdők. Úgyhogy ez az, ami végzettséghez kötött. De van ez a medenceőr, tulajdonképpen hasonló pozíció.
1: Ez micsoda? Hát a medenceőr. Olyan, mint a halőr?
2: Ez kötött, de van ez a medenceőr, tulajdonképpen hasonló pozíció.

0: hogy ezeknek a fürdőknek helyi szinten is akkora a felvevő képessége, akár több száz diákot is fogad egy ilyen fürdő egy nagyvárosban, hogy nem kell nekik a Balatonig menni, hogyha ilyen helyen szeretnének dolgozni.
1: Van különbség Budapest és vidék között? Tehát tudjuk, hogy nagyon fejnehezek vagyunk, mint ország, de ezen a téren mondjuk más minőségű diákmunkák jellemzőek egyébként vidéken, vagy nincs már ekkora kontraszt?
0: Hát ugye vidéken még a mezőgazdasági diákmunkák még ugye mindig jelen vannak, bár ott szerintem egyre kisebb mértékben számítanak a diákra itt a munkaszexisége miatt, amit említettél, válogathatnak már a diákok. Na, hasonló munkák vannak vidéken meg Budapesten egyébként, a mennyiségében van különbség, hogy Budapesten sokkal több minden elérhető, illetve bérekben azért érezzük a különbséget.
1: Mekkora az olló? Körülbelül.
0: Pár száz forint óránként. Tehát azért Budapesten egy felkapott időszakban, mondjuk most jön egy BL döntő, tehát hatalmas mennyiségű diákigénye van a vendéglátó szektornak. Hát ott most ilyen 2500-3000 forintig is elmegyünk egy jó minőségű munka tekintetében. Azért vidéken még a minimálbér közeli órabérek is abszolút előfordulnak. Budapesten ezt már nem tudom elmondani.
1: Okay. Lehet esetleg a diákmunka egy, mondjuk azt, hogy stratégiai megoldás a kóros munkaerőhiányra, amit azért nagyon sok iparágban, nagyon sok szinten látunk, és ugye nyilván nagy kérdés a harmadik országos munkaerőnek a további sorsa Magyarországon, tehát lehet-e ez mondjuk egy megoldás? Talán a kettőnek egy kis mixe, ugye említetted, hogy a gyakornoki program nyilván más, de hogy ez lehet-e tartós megoldás?
0: Abban az esetben, hogyha a cég elég rugalmasan tud alkalmazkodni a diákok igényeihez egész évben, hiszen azért iskolaszövetkezeten keresztül fontos tudni, hogy csak nappali tagozatos diák foglalkozhatunk. Tehát azért nekik az elsődleges feladatuk az, hogy ők tanuljanak. Emellett átlagosan heti 20-30 órát tudnak munka végzésre fordítani tulajdonképpen. Tehát, hogyha egy cég úgy alakítja ki a műszakokat, úgy alakítja ki az egész működését, hogy ezt a fajta rugalmasságot beépíti, akkor azt látjuk, hogy egyre többen sikerrel adaptálják ezt a dolgot. Illetve rengeteg olyan szektor van, ahol már most is a hullámzás miatt, ahol nem egyenletes a terhelés, mondjuk egy logisztikába, egy kereskedelembe, muszájak olyan megoldáshoz nyúlni a partnereink, ahol ez a rugalmasság biztosított. És azért a diákoknál biztosított, hiszen nincsen kötelező foglalkoztatási idő, nincsen kötelezően leadandó műszak, tehát amikor szükségük van a diákokra, akkor tudják őket hívni.
1: Vállalati oldalról, ha nézem, megéri diákokat foglalkoztatni? Akár közvetlenül, akár iskolaszövetkezeten keresztül, de ez egy pénzkérdés, vagy egész egyszerűen nincs más, ahogy meg tudják oldani, akár ezeket a szezonális kiingásokat, amit említettél?
0: Jogos a kérdés. Egyébként diákokat foglalkoztatni, ha csak az adó- és járulékmentességet nézzük, ha iskolaszövetkezeten keresztül teszed ezt, és nem veszed fel rendes munkaszerződéssel a diákot, akkor abszolút megéri. Viszont például nagyon sokan még mindig nem tudják, és egyszerűsített foglalkoztatással dolgoztatják a diákokat nyáron. Ez például pénzkérdés, mert ez sokkal drágább, mint hogyha iskolaszövetkezeten keresztül tennék meg, úgyhogy ezt senkinek nem ajánljuk, de sokan nem tudják. Tehát igen, abszolút pénzkérdés, hiszen sokkal kedvezőbb, mint egy főállású munkavállalóval dolgozni.
1: Említetted ezt a szerintem fatális hibát, hogy ugye egyszerűsített körülmények között alkalmazzák. Milyen egyéb hibák szoktak vállalati oldalon előfordulni?
0: Hát, ugye ha valaki, most a vállalati oldalról beszélünk, vegyük ketté. A szezonális munkánál egyébként tudják, meddig tart a szezon, meddig szükségesek a diákok. Ott igazából mi azt szoktuk kérni, hogy figyeljenek arra, hogy a szabályokat tartsák be, ugye a munkaidő, pihenőidő vonatkozásában, de azért ez egy rugalmas dolog. Itt nagy hibákat talán azt érdemes tudni, hogy abban az esetben, hogyha iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatnak diákot, akkor a felelősség az ő oldalukon az irányítási, a tájékoztatási kötelezettség már teljesen az övéké. Tehát nekik kell munkavédelmi oktatást tartani, és ott a helyszínen ők felelnek tulajdonképpen azért, hogy a diákok mit csinálnak és hogyan csinálnak, hiszen mi nem vagyunk ott velük. Ez azért egy fontos dolog, hogy ezt tudniuk kell. Hogyha a hosszú távú gyakornoki programokat nézzük, ahol szellemi munkát végeznek már a diákok, én azt gondolom, hogy nagyon sok cég nagyon nagy energiát fektet abba, hogy akár utánpótlás nevelésképpen foglalkozzanak velük, vagy akár a

0: dolgozóiknak a leterheltségét csökkentsék azzal, hogy diákokat is alkalmaznak. Ott nagyon fontos az, hogy a diákok érkezésére felkészítsük a céget. Tehát igenis rugalmasnak kell lenni, igenis tudni kell azt, hogy ő nem lesz minden napot 8 órában, és azt is tudni kell, hogy ez egyébként ők valamilyen foglalkozás, betanítást tulajdonképpen igényelnek. Tehát, hogy hosszú távon nagyon hamar teljes értékű munkáltatóvá válhatnak, de ez az kell, hogy ők ott jól érezzék magukat, és ugyanolyan munkatársként tekintsenek rájuk, mint egyébként a többiekre.
1: Ha egy picit még a diák munkánál maradunk, ugye mi a siker receptje, mert ugye te is említetted, hogy ez egy rövidebb időszakra szóló közös együttműködés, de ugyanúgy szükséges betanítás, ugyanúgy szükséges, hogy felelősséget vállaljon az alkalmazott, ugyanúgy szükséges, hogy a rendszert, a szervezetet felkészítsük ezen időszakra érkező fiatal kollégára, tehát ez egy generációs kérdés, kommunikációs kérdés, rengeteg szelencét nyitogathatnánk.
0: Igen.
1: Hol a siker? Tehát hol lehet ezt tényleg nagyon-nagyon jól megfogni?
0: Én azt gondolom, hogy ahogy nézem a partnereinket, és azért nagyon sok sikersztori van szerencsére, ahova keresünk egy diákot, vagy egy gyakornokot, és éveken keresztül ott marad, és ezt át is veszik főállásba. Én azt gondolom, hogy a siker kulcsa az, hogy tényleg érezze azt, hogy ő ott fontos, ott számítanak a munkájára, és egyébként... bármilyen olyan tényezőt nézünk, hogy fizetés, vagy tapasztalatszerzés lehet, tehát ez egy mix az egész, de én azt gondolom, hogy ha ő nem egy kiegészítő megoldásként érzi ott magát, hanem érzi, hogy fontos, és egy közösségnek a tagja, az nekik ugyanolyan fontos egyébként, mint bármely más.
1: Ezt egy picit még bontsuk ki, hogy pont ez a lényeg, egy fiatal generációról beszélünk, tudjuk nagyon jól, hogy mondjuk a Z-generáció hogy működik, ugye ezzel foglalkoztunk itt az Álláspontban is. De mégis mi az, amit keresnek a fiatalok? Tehát nyilván keresik azt, hogy ők valóban teremtsenek értéket, legyenek értékes tagjai a közösségnek. Egy értékközösséget keresnek esetleg a munkáltatóval. De mégis mi egyéb fordulhat még elő?
0: Hát a rugalmasság az nagyon fontos nekik. Azt, hogy egyébként az ő általuk nagyon jól használt új ismereteket, azt elfogadják tőlük, és hogy elfogadják azt, hogyha nekik vannak újító ötleteik. Hát szerintem ezek a legfontosabbak, de itt megint kettő kell venni, mert egy szezonális munkában mit keres? Nyilván pénzkereseti lehetőség, nyáron ő valamilyen céllal pénzt keres. Egy hosszú távú lehetőségnél ő azt keresi, hogy egy olyan tudást tudjon ott magáévá tenni a gyakorlati ideje alatt, amivel aztán a munkaerőpiacon ő ténylegesen már többet ér. Értem. És ez egy nagy tudatosság a részükről, nagyon nagy tudatosság, én azt látom. Tehát ez meglepő látni, hogy egy harmad-negyedéves egyetemista azt mondja, hogy én gyakornoki munkát keresek ezen a területen, sokszor meg is mondják, hogy milyen típusú cégnél, mert én azt gondolom, hogy mire lediplomázok, itt meg itt szeretnék elhelyezkedni.
1: A gyakornoki programot még szeretném a boncolgatnánk, viszont a diákmunkát egy picit lezárva, milyen szabályoknak kell megfelelnie a munkáltatóknak, mit kell nekik szem előtt tartaniuk, illetve mi az, ami nagyon fontos a diákok számára, akik viszont most szeretnének munkát vállalni, hova menjenek, hova szaladjanak, melyik portált nyissák meg.
0: Én azt gondolom, hogy bármelyik iskola szövetkezetnek a honlapját megnyitják a diákok, ezek a munkák teljesen szabályosak, legálisak, ismerjük a partnereket, minden szabályt betartásra kerül, és nem utolsó sorban a fizetésük kifizetése az garantált. Úgyhogy nyári munkában szerintem a diákoknál, aki most dolgozni akar, az bármelyik iskola szövetkezetnél talál megfelelő munkát, rendkívül sokat válogathat. Szabályok tekintetében igazából 18 év felett bárki vállalhat munkát, 18 év alatt pedig szülői beleegyezés kell hozzá.
1: Oké. Munkáltatói oldal, ha mondjuk én egy munkáltató vagyok, és hallgatom az Álláspontot, és megkívántam, hogy próbáljuk ki, hiszen mondjuk akár ezt az utat még nem is jártuk be, akkor mire kell figyelni, hova forduljak én, mint munkáltató?
0: Én azt gondolom, hogy ha megvan a feladat, tehát tisztázzuk le, hogy milyen feladatra szeretne diákot, heti hány órában van szükség segítségre, és milyen bért tud ezért fizetni, akkor iskola szövetkezetként mi nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan tudunk abba segíteni, hogy megtaláljuk a megfelelő diákokat, ne legyen benne semmi extra adminisztráció, vagy kötelesség neki, ami megnehezíti az életét, hiszen a papírmunkát mi lerendezzük a diákokkal, tulajdonképpen neki csak a munkaerő az, ami rendelkezésére fog állni nagyon hamar. Úgyhogy én azt javaslom a cégeknek, hogyha most döntenek úgy, hogy nyári szezonra diákokat szeretnének, akkor tényleg nagyon szívesen állunk a segítségükre, mert akár egy héten belül is nagy létszámban tudunk diákokat rendelkezni.
1: Mit jelent ez a nagy létszám? Tehát 50-100 ember akár?
0: Hát az mondjuk kérünk 2 heted, de azért 5-10 főt azt nagyon hamar be tudunk állítani bármelyik területre.
1: És egyébként mennyire érdekes, hogy sok cég folyamatosan küzd egyébként, akár termelésben, tartásban, munkaerőhiánnyal, és milyen jó ezt hallani, hogy rövid időn belül, egyszerű körülmények között megfelelő munkaerőt.
0: Igen, hát azért ez kell, hogy sok minden együtt álljon. Tehát én azt látom, hogy sok cég azért küzd munkaerőhiánnyal, és nem tudják a diákokat befogadni, mert vagy a cég olyan helyen van, ami nem lehet megközelíteni. Ez ugye nagyon sokszor szokott gond lenni. A diákok nem mindig rendelkeznek autóval, tehát ott szoktuk kérni, hogy legyen egy céges busz, ami a városból indul, kiviszi őket. Azért fontos a bérkérdés, és fontos a rugalmasság is, hiszen egy cégnek el kell fogadni azt, hogy nem biztos, hogy minden nap ugyanaz a 10 diák fog érkezni, hanem általában egy nagyobb poolból dolgozunk, és osztjuk, forgatjuk be a diákokat. Tehát az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy diák 5-5 napot dolgozni akar a nyár kivételével. És ezt is nehezen fogadják el sokszor a cégek, tehát ezért mondtam, hogy a rugalmasság az itt fontos. Ami persze nem minden területen megvalósítható, ezt is tudjuk.
1: Így van. Sokszor ugye itt sérül a dolog. Igen. Jó, ugye említetted, hogy van azért egy határ a diákmunka és a gyakornoki programok között. Mégis mitől lesz jó egy gyakornoki program? Mitől lesz jó egy vállalkozásnak, és mitől lesz jó egyébként egy mondjuk a felsőoktatásban tanuló diáknak?
0: Akkor kezdjük a diákok oldaláról, jó? Ezt már említettem, hogy ők nagyon tudatosak, ők tényleges tapasztalatot szeretnének szerezni kinn a munkapiacon. Erre ez tökéletes egyébként. Nagyon sokszor látjuk azt is, hogy valaki tanul egy szakirányon, elmegy dolgozni mondjuk a logisztikai szektorba, és rájön arra, hogy hát nem biztos, hogy én ezt szeretném csinálni, vagy egy pénzügy számvitel szakon lévő hallgatót berakunk egy könyvelőcéghez, és akkor rájön, hogy hát lehet, hogy én mégis inkább mondjuk a HR fele orientálódnék. Tehát, hogy sok ilyen tapasztalásuk van a diákoknak, ami ebben segít. Ahol ők ténylegesen, mert említetted ezt, hogy egyszerűbb munkát végeznek, nincs már nagyon olyan gyakornoki program, ahol nekik szkenelni kell, őt nem is hívjuk gyakornoki programnak, igen. Őt mondjuk adminisztratív kisegítésnek hívják szerencsére a diákok. Tehát ha valakit oda hívnak a cégek, akkor azzal az ő céllal teszik, hogy ő tulajdonképpen segítse a cég működését, és hogy olyan munkát végezzen, ami teljes értékű hozzáadott a többi munkatárs számára is. Egy partnerünk fogalmazta meg ezt, és ez egyébként nagyon-nagyon találó, hogy a diákmunka tulajdonképpen egy meghosszabbított próbaidő. Tehát gondolj bele, hogy amíg ugye egy gyakornok ott van, ugye ennek a sajátosság, ennek a jogviszonynak, hogy bármikor, bármik fél mondhatja azt, hogy tulajdonképpen én nem erre gondoltam, és köszönöm szépen, nem szeretnék itt tovább jönni. Ez minden előnyével és hátrányával így van, de gondolj bele, egy éved van, vagy akár 2 éved is arra, hogy igazán megismerd azt a munkavállalót, aki jelen esetben a diák, és aztán, amikor elvégzi az iskolát, akkor egy kész embert kapsz. És nem a munkapiacon akkor kell keresgetned egy kollégát, akinek még hosszú hónapok lesznek a betanítása. Tehát szerintem ez a legnagyobb előny a cégeknek egy gyakornoki programmal. Plusz egyébként sok jó hírű cég válogat. Tehát akár 40-50-60 gyakornokat is felvesz, elég komoly feladatokat ró rájuk, és aztán a végén a legjobb 10-nek ajánl állást. És az azt gondolom, hogy ez is élesben tesztelheted a munkavállalóidat.
1: Abszolút, megismerkedik az emberekkel, folyamatokkal, rendszerekkel. Nem akkor kapkodunk, amikor már egyébként szükség lenne a kollégára. Tehát ez azért egy mérföldnyi különbség. Úgyhogy viszont továbbra is azt látom, hogy nagyon sok vállalat vagy vállalkozás fél attól, hogy gyakornoki programot indítson. Ez miért van? A kötöttségek miatt, adminisztráció? Mi miatt látod ezt?
0: Én azt látom, hogy ott félnek tőle, ahol nincs elég energia arra, amit az említettem az elején, a gyakornokokat be kell tanítani. Velük foglalkozni kell. Tehát erre sok cég azt mondja, hogy nekem arra nincs időm arra a munkatársamnak, hogy itt a gyakornokokkal foglalkozzak. De ez csak egy kezdeti időszak, tehát egy munkatársat is betanítasz, mikor felveszel valakit, ugyanez van a gyakornoknál is. Tehát ez egy ilyen szemléletváltás tulajdonképpen. Valami miatt az emberekben egyébként egyre kevesebb ilyen cég van. Tehát sokkal több az olyan cég, aki azt mondja, hogy igen, jöjjön, szeretném, mint az, aki azt mondja, hogy hát ez plusz probléma. De igen, erre fel kell készíteni a vállalatot, és fel kell készíteni a munkavállalókat, hogy figyelj, hogy jönnek ide diákok dolgozni, ők hosszú távon azért jönnek, hogy nekünk könnyebb legyen, és olyan munkatársaink legyenek, akik még magasabb színvonalú munkát végeznek. Hát igen, az elején foglalkozni kell velük, meg be kell tanítani, meg el kell fogadni azt, hogy ő nem 8-tól 4-ig lesz itt, hanem mondjuk csak heti 3 napot. Vagy megengedem neki azt, hogy iskola után jöjjön, és jöjjön 2-től 5-ig. Tehát, hogy ilyen dolgok, vagy ne agyisten home office. Ami ugye nagyon fontos, és a diákok egyébként már így keresnek állásokat, hogy home office-szal. És ezt egyébként rengeteg cég megugorja, mert miért ne? Bemegy az elején, betanítja, és aztán adnak nekik olyan munkát, amit otthonról nagyon jól el tudnak látni. Tehát ez a rugalmasság, amit említettem.
1: Mennyire érdekes, hogy ugye ez a terület, tehát a HR terület is óriási és folyamatos változásban van, igen, ahogy egyébként a világ is. Mindig visszatérő elem, akár egy kommunikáció, akár egy folyamatfejlesztés, akár a szervezet, mint olyan. De úgy látom, hogy nincsenek megugorhatatlan akadályok, és nagyon örülök, hogy akár diákmunka, akár gyakornoki program vannak, megfelelő cégek és információs pulok. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, Nikolát, és önöknek pedig a figyelmet, ez volt az álláspont. Egy hét múlva újra találkozunk. Köszönjük, hogy velünk voltak, további szép délutánt is, jó rádiózást kívánok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Árkád. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, veszélybe került a javítóintézetek működése. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olajfinomítóra. Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette azt is, hogy fegyvereikkel elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétákhoz szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből 6 2015 óta. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Északa 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazint látják és hallják, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm azokat, akik a YouTube-on követnek bennünket. Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő Somodi Solymos Eszter, és két vendéggel indítjuk a műsort, Pócsa Mátyással, a Magyarországi Bosch Csoport innovációs ökoszisztéma vezetőjével, ezt majd mindjárt meg is beszéljük, okay, hogy ez mit jelent, és dr. Bucaim Jánossal, tanszékvezető egyetemi docenssel, a mesterséges intelligencia tanszéket képviseli az ELTE informatikai kairól. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Szóval innovációs ökoszisztéma. Adjunk ennek hétköznapi értelmet.
6: Megpróbálom egyszerűen megfogalmazni. Lényegében azon egy olyan keretrendszeren dolgozunk már több mint 6 éve a Boschnál, amiben úgy próbálunk összekötögetni pontokat a saját világunk és a körülöttünk lévő világ között, hogy mindenki nyerjen ebből, és ilyen win-win típusú együttműködéseket próbálunk összerakni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Együttműködünk ugye a Budapesti Fejlesztési Központból több gyárunkkal Magyarországon, ugye a Boschnak elég nagy lefedettsége van az országban, és az ipari témákat próbáljuk jól összekötni egyetemekkel, startupokkal, azokkal az állami szereplőkkel, akik ezt az innovációs teret formálják, és ebben próbálunk minél aktívabb szereplők lenni.
4: Ez egy egyetem számára egy innovációs lehetőség, egy hozzáadott érték a maga kutatásához, vagy annál egy kicsikét több is, mert egy üzleti lehetőség is?
5: Ez egy kicsikét több is. Igazából az egyetem 3.0 szemléletet próbáljuk követni. Ugye klasszikusan régen az egyetem az oktatásról szólt, ugye a felsőoktatásról, később már ugye a kutatás is az egyetemen zajlott, ez volt a 2.0, majd az egyetem 3.0 az már teljesen az innováció megjelenése, és az iparral való együttműködést is magában foglalja, ami mindenképpen egy win-win helyzet, és mindegyik fél számára hasznos, és ugye a társadalmi hasznosulás is megjelenik jobban ezáltal.
4: Robotokról, ha beszélünk, akkor ma a mesterséges intelligenciát látjuk mögéjük, de robotok azelőtt is voltak, mielőtt ez elterjedt volna. Tehát a robot az nem feltétlenül függ ezzel össze.
6: Nem, viszont ezek a technológiák összeértek. Tehát a robotokat például a gyártásban nagyon régóta használunk. Együtt dolgoztak az emberekkel, viszont nem úgy, ahogy a mostani technológia erre lehetőséget ad. Tehát az automatizáció, a szoftver, az érzékelés, nyilvánvalóan az AI elért egy olyan szintre, amikor ez összeér és meg tud jelenni egy testet öltő AI formájában, ami tulajdonképpen egy humanoid robot is lehet.
4: Sőt, tehát ugye néha testet is kap valóban, és akkor rácsodálkozunk, hogy jé, hát múltkor itt járt a stúdióban Éva például, aki egy humanoid, és hát egészen csodálatos dolgokat volt képes, például kommunikált, beszélgetett a maga keretrendszerében nyilván, és ez egy izgalmas rész. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mely területeken a legjobban használható ma a mesterséges intelligenciával kombinált robotika, akkor mit látunk? Egészségügyet vagy oktatást akár?
5: Én még kapcsolódik egy picit az előző kérdéshez, tehát ugye mindenki azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia az egy 2-3 évvel ezelőtti dolog, valójában most már a fogalomnak a 70. évfordulóját ünnepeljük, ugye 1956-ból indult a mesterséges intelligencia, mint fogalom, és ugye körülbelül az ipari robotika és a 20. század második felében jelent meg, tehát egy közel hasonló korú területekről beszélünk, amik ugye összeértek ebben a testet öltött intelligenciában, úgymond, és ezáltal tudnak ugye a társadalomba is beintegrálódni, ugye például akár egészségügy területén, veszélyes munkákkal kapcsolatban, olyan munkákkal kapcsolatban, amiket az emberek nem nagyon akarnak elvégezni, vagy esetleg repetitívek, és ezért szükséges a robotok alkalmazása, de valóban egy újfajta szerepkörben lesznek a robotok, ez pedig a társadalmi integrálódás.
4: Most erről az jutott eszembe, amit mondott a repetitív munkák kapcsán, hogy éppen most nyilatkozta pár nappal ezelőtt egy mezőgazdasági szakember, hogy most azon vitatkozunk, hogy be kell lehozni külföldről munkaerőt a betakarításhoz, miközben pár év múlva ez nem lesz kérdés, mert a gépek megcsinálják helyettünk.
6: Igen. Tehát, hogy... A kérdés az, hogy mennyire hatékonyan, és mennyire tudjuk képessé tenni a gépeket arra, hogy elvégezzék a feladatot.
4: Ez kérdés még?
6: Bizonyos esetekben igen, mert nagyon fontos az, hogy ezek a robotok hogyan érzékelnek, és hogyan dolgozzák fel a körülöttük lévő világot, és hogyan tudnak azzal jól együttműködni. Mondok erre egy példát, csak hogy szemléltessem a problémát. Tehát az, hogy egy humanoid robot megfogjon egy acélcsövet, az kevesebb kihívás, mert olyan nagyon sok kárt nem tudunk tenni az acélcsőben, viszont az, hogy mondjuk egy szőlőszemet vagy egy epret fogjon meg, az már sokkal nagyobb mérnöki kihívás, mert ugye szeretnénk ezt a gyümölcset egyben tovább.
4: Érzékelnie kéne a saját érintését.
6: Érzékelnie kéne a saját érintését, és itt jön be a technológia. És ezek a szenzorok tudják képessé tenni a robotot arra, hogy érzékelje a világot, alkalmazkodjon hozzá, és attól függően, hogy egy acélcsövet kell megfognia, vagy egy epret, mind a kettőt jól meg tudja csinálni. A különbség abban van, hogy, és itt a megfogást szeretném kiemelni, hogy ez egy nagyon kulcs kérdés abban, hogy a robotokat mennyire tudjuk felhasználhatóan.
4: Ugye az egy embernél is egy finom motoros tevékenység. Tehát, hogyha ezt egy géptől várjuk, az már egy egészen fejlett tulajdonság.
6: Így van. És a technológia képes rá, csak ezeket jól kell tudnunk integrálni, és egy ilyen megfogás, egy ilyen finom megfogásra képes robotkézben jelenleg legalább 40-100 darab szenzornak kell lennie ahhoz, hogy érzékelje a nyomást, azt is érzékelje, ha esetleg éppen csúszik a kezében valami, és ezt értelmezni tudja azon a központi számítógépen, ami tulajdonképpen már a testbe van építve, és eznek megfelelően tudjon reagálni azokra a hatásokra, amik a külvilágban.
4: Messze vagyunk attól, hogy utána kap, ha valamit kiejteni a kezéből?
6: Én remélem, hogy nem. Ez még nyilván egy fejlesztési szakaszban van, de gőzerővel dolgozik különböző humanoid robotgyártó cégek. Egyébként a Bosch-sal is partnerségben, hogy ezekre a problémákra megoldást találjanak.
4: Tehát kicsit elragadtunk a humanoidoknál, de persze hát ez a legizgalmasabb, mert ezt látjuk. Ez olyan kézzelfoghatónak tűnik. De például rengeteget várnak az orvosok azon a területen, ami számunkra is, a hétköznapi emberek számára is a legérdekesebb, az egészségügy, a gyógyítás területén. Azt mondják, hogy olyan adatsorokat lesz képes a mesterséges intelligencia egy pillanat alatt értelmezni és rámutatni arra, hogy hogyan kell gyógyítani, amire egy ember képtelen. Ez mennyire van ma jelen, és mennyire a jövő?
5: Igen, tehát a mesterséges intelligencia képes ugye több embernek a tudásának az integrációjára, ugye, tehát nyilván egy orvosnak a tudása véges, meg akkor is, ugye, hogyha sok évet tanult, addig a mesterséges intelligencia szinte korlátlan, tehát rengeteg tudást képes magába integrálni, és ugye egyre több orvosi területen, diagnosztikai, képfelismerés is a többi területen az emberi teljesítmény meghaladóan, túlszárnyalóan tudnak már a mesterséges intelligenciák működni.
4: Vannak, akik azt remélik, hogy például az ápoló a nővérhiányra is megoldást jelenthetnek. Például a humanoidok, látja, megint visszakanyarodok ehhez valahogy, de végül is ez például egy izgalmas területe ennek. Nyilván szokatlan területe lesz a felhasználásnak ez az elején.
6: Így van, és ezért szerintem nagyon fontos az, tehát a kérdés nem az, hogy a robotok jönnek-e vagy sem, hanem a kérdés inkább az, hogy hogyan tudjuk emberközpontúan, biztonságosan és hasznosan integrálni őket ezekbe a környezetekbe, és itt jönnek be azok a faktorok, amikről az imént beszéltem, hogy mennyire tudják jól érzékelni a környezetüket, mert biztonságosan kell tudniuk működni, hiszen kapcsolatba kerülnek az emberrel. és itt a technológiának még szerintem fejlődnie kell, és elsősorban az integrációt kell gyorsítanunk, hogy ezek a funkciók jól meg tudjanak jelenni ezekben a környezetekben.
4: Van egy olyan esemény, ami éppen azt hivatott felsorakoztatni, hogy hol tart ez a világ, ugye? Ebben résztvevőként is jelen vannak. Mit tudnak odavinni, amire azt tudják mondani, hogy tessék, ez egy referencia. Mi most a vezető irány mondjuk az ELTE-n?
5: Igen, tehát a rendezvényünk ez az Intelligent Robotics Fair, ami egy 3-1 rendezvény volt, tehát egyrészt egy szakmai tudományos konferencia nemzetközi résztvevőkkel, másrészt ugye egy Robot Expo, ahol megjelentek hazai egyetemi és ipari szereplők, illetve egy családi nappal zártuk ezt az eseményt, hogy a társadalom számára is bemutassuk, hogy hol tart a világ, milyen jellegű alkalmazások lehetnek a robotikában, és hogy megszerettessük, megismertessük ezt a társadalommal.
4: És önök mit tudtak oda vinni? Mit mutattak?
5: Nekünk, mint tanszék is számos alkalmazásunk volt. Volt például egy legószortírozó robotunk, robotútvonal tervező.
4: Legószortírozó?
5: Igen.
4: Azonnal kérek egyet.
5: Igen, tehát ez a legószortírozó, ami ugye én különböző legó darabokat felismer, és akkor egy megfelelően elhelyezi a megfelelő dobozba, illetve egy zongorázó robot, amit szintén fejlesztettünk, ami szolmizációs jelek felismerése alapján képes az emberrel kommunikálni. Tehát ugye áttérünk egyre inkább a korábbi infokommunikációs eszközökről a szociokommunikációs eszközökre, tehát hogy emberi gesztusokkal, nem verbális kommunikációs módszerekkel tudjunk érintkezni a robotokkal.
4: Jó lesz az nekünk?
6: Jó lesz.
4: Most is arról beszélünk, hogy mennyire távol kerültünk egymástól mi emberek a mostani kommunikációs eszközeink által. Hogyha még egy robotra is rábízzuk a saját világunkat, mi lesz velünk?
6: Én úgy gondolom, hogy megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy azt kell megtanulnunk és megtalálnunk, hogy hogyan tudjuk ezt az interakciót jól integrálni. Ezért nagyon fontos például a robotpszichológia, ami a konferenciának is egy témája volt, hogy ugye az ember-robot közti kommunikációnak azért vannak nonverbális részei és pszichológiai részei, amit fontos megértenünk ahhoz, hogy ezeket a robotokat utána könnyen tudjunk integrálni, akár egy gyártási környezetben, akár egy otthoni környezetben, hiszen fontos az, hogy az emberek értsék azt, hogy hogyan kell és hogyan tudnak együttműködni ezekkel a robotokkal, mit várhatnak ezektől a robotoktól.
4: A robot nem mosolyog.
6: Lehet, hogy fog.
5: Bizony
6: és
5: fog.
6: Ez például a
4: és dübegurulni is tud majd?
5: Persze. Tehát érzelmek kifejezésére, ugye erről szól például az egyik képzésünk, hogy az érzelmi mesterséges intelligencia, de ez már korábban én például még Japánban foglalkoztam, ugye robotok érzelmi modellezésével, tehát ez abszolút megjelenik, illetve meg fog jelenni a jövőben is.
4: Hát de az őszinte szeretet. Na jó, mint ezt engedjük el, az neki nem lesz, mert hát végül is mégiscsak egy robot.
6: Hát, a robot nem egy cél lesz, hanem egy eszköz, és ebben szerintem fontos az, hogy jól megtanuljunk együttműködni velük, akár egy gyártási környezetben, akár egy otthoni környezetben.
4: Az, hogy testet kap a mesterséges intelligencia, hogy ezzel foglalkoztak önök is ezen a konferencián is, az egyúttal egy kicsikét annyiból ijesztő is, hogy ezt az emberi egyediséget, hogy ez mi vagyunk, ezt megosztjuk mással. Mert az a kérdés, hogy mennyivel osztjuk meg. Tehát, hogyha tömegével születnek és lesznek körülöttünk humanoidok, akkor nyilván ez egy vegyes társadalom lesz egy idő után. Nem tudom, hogy mennyi időre kell ezügyben előrenézni, pár évre vagy pár évszázadra, attól félek, hogy inkább a pár év a valódi. Azért azt is meg kell tanulnunk majd, nekünk, embereknek is, hogy az micsoda, hogy azt hogy kell élni, azt az életet.
6: Ebben biztos vagyok, tehát ez egy szerintem fontos pont, ahol alkalmazkodnunk kell, tanulnunk kell, és a fontos az az, hogy az irányítás a mi kezünkben van. Tehát mi határozzuk meg azt, hogy hogyan akarunk, milyen keretek között akarunk együttműködni, és hogyan tudjuk ezt elfogadható módon biztonságosan tenni. Én abban hiszek, hogy ez emberi irányítás alatt van. Tehát olyan lesz ez a rendszer, ami ennek mi tervezzük
4: meg. Tudjuk tartani az emberi irányítást fölötte?
6: Igen. Gondolom, hogy
4: ez egyértelmű?
5: Hát igen. Igen, egyértelmű.
4: Egy kicsit magabiztosabb választ reméltem. Na jó, mindegy, ezt most elengedjük.
5: Nem abban, fognak öntudatra ébredni a robotok, hogyha erre irányul a
4: kérdés. És olyan módon sem, hogy nem tudjuk kontrollálni, hogy éppen mit csinál?
5: Nem,
4: tehát ez az elszabadulás, mint egy rendes kifiben.
5: Nem, tehát ugye persze sok science fiction volt, Terminátor, meg ilyesmi, de nem, tehát kontroll alatt tudjuk tartani a robotokat.
4: A másik meg, hogy nyilván nem csak a robotok pszichológiájával érdemes foglalkozni, hanem a miénkkel is. Tehát nekünk minket fel kell erre készíteni. Valakinek majd fel kell készítenie arra, hogy hogyan lesz ez mostantól.
6: Ez így van, és szerintem ezért fontosak azok a rendezvények, ami például ez a háromnapos konferencia és családi nap volt, ahol a társadalmat egy picit edukáljuk és közelebb hozzuk az éppen aktuális technológiai trendekhez. Tehát fontos az is, hogy azok a fiatalok, akik találkoznak ezekkel a robotokkal, nem ellenségként lássák, vagy veszélyként lássák, hanem felkeltse az érdeklődésüket, és például nyitottak legyenek egy olyan pályára, ahol bele tudnak később szólni abba, hogy hogyan fejlődnek ezek a technológiák.
4: Az biztos, hogy ez egy izgalmasabb világ most, amivel maguk foglalkoznak. Az biztos. Amikor az ipar meg a tudomány találkozik, abból mi sül ki? Például a kettejük együttműködése az azon túlmenőleg, hogy volt egy ilyen konferencia, aminek ketten adtak nevet, ketten voltak a gazdái. Hogyan folytatódik utána?
6: Egy pár példát szerintem tudunk hozni, ugye nagyon mély kutatási kérdésekben nem mennénk bele, de van olyan közös projektünk, több éve dolgozunk ezen, amikor a probléma a gyárból jön, és a Budapesti Fejlesztési Központ és az ELTE-n a Mesterséges Intelligencia Tanszékünk háromszögében hozunk megoldást például egy logisztikai problémára, ahol egy nagyon monoton munkafolyamatot automatizálunk, több tízezer dobozban érkeznek be különböző elektronikai termékek, amiket ki kell csomagolni, és ez egy olyan terület, ahol egy kollaboratív robotkar könnyen ki tud csomagolni ilyen alkatrészeket, és továbbítani tud a gyártásnak egy megbízható formában. A könnyen az alatt azt értem, hogy nyilván azokat a meglévő technológiai elemeket kellett összerakni, amitől utána ez működni fog, de ebben van egy sikeres projektünk, ami az ipari bevezetés előttel, és egy másik téma, ami kapcsolódhat egy picit a testetöltő AI, vagy a robotokhoz, olyan megoldásokon is dolgozunk közösen, ami ezeket a szenzorokat, amikre szükség van ugye később akár autóipari, akár humanoid robot felhasználáshoz, hogyan tudjuk energiahatékonyabbá tenni, és hogyan tudjuk ezáltal jobban felhasználhatóvá tenni, akár például egy robotkézben, vagy egyéb autóipari témákban. És olyan algoritmusokban dolgozunk közösen, amihez nyilván mi adjuk az ipari use case-t, és egy startup adja például a hardvert, a tanszék pedig az algoritmust, ami sokkal jobban próbálja utánozni az emberi agy működését, és ezáltal energiahatékonyabban tud jeleket feldolgozni.
5: Igen, és az eredetileg ugye egy alapkutatásként indul nálunk. Én foglalkoztam már pár éve ezzel az úgynevezett neuromorf számítási irányzattal, ami az úgynevezett spiking neurális hálózatokra épül, erre még nem is nagyon van magyar kifejezés, tehát ezek az agyi neuronokat még jobban utánzó neuronok, tehát a jelenlegi mesterséges intelligenciánál biológiailag plauzibilisebben utánozó rendszerek, és ezeknek ugye lehetségesek alkalmazásai is, például az energiahatékonyság területén, ami pont passzol a Bosnak a MEMS-es és egyéb területeihez. Tehát itt is összeér az alapkutatás az alkalmazott kutatással, és ezáltal tud hasznosulni.
4: Kiváltság ma ezen a tanszéken dolgozni, vagy ilyesmit tanulni az ELTE-n?
5: Ugye most szeptemberben fog indulni a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzés, ez egy önálló mesterszak lesz, ez most szeptembertől fog indulni, angol nyelven, ugye mi külföldieket és magyarokat egyaránt tanítunk, és szeretettel várunk mindenkit.
4: Értem a szót, szóval igen, kíváncsi. Az ipar két kézzel kap azokon, akiknek ez az irány benne van a kezükben, a lyukban, tehát számukra ez evidencia?
6: Abszolút, ez is az egyik együttműködésünknek az egyik pillére, hogy meg közösen vonzuk be azokat a tehetségeket, akik első körben érdeklődnek a technológia iránt, másodszorban pedig olyan egyedi kutatást tudnak utána végezni, akár az egyetemen, akár a Bosnál, ami ehhez hozzáad. Tehát rengeteg PhD-s programunk van, ahol ipari témák mentén dolgoznak a PhD-sek azon, hogy új kutatási eredményeket tegyenek le az asztalra. Ezeket egyébként a Bosch ösztöndíjjal is támogatja, és próbálunk minél több iparilag releváns téma köré ilyen kutatási területeket köré rendezni, hogy ennek mentén alakuljon a kutatás, tehát a tehetségekre mindig...
4: Mondanám, hogy ez a jövő, de ez a jelen. És hát ahogy hallgatom önöket, egyre inkább világos, hogy hát ez a jelen. Lesz még ilyen konferenciáról? Most nem maradtunk, ez 2 hete volt. Lesz következő?
5: Tervezzük, hogy lesz ilyen, és szeretnénk jövőre is megtartani természetesen ezt az eseményt. Ez most már másodszor volt, és szeretnénk folytatni ezt a hagyományt.
4: Lehet, hogy jövőre már egész máshol tart ez a dolog.
6: Így van, amilyen léptekben fejlődik a mesterséges intelligencia, meg a robotika, úgy gondolom, hogy az éves ciklus az...
4: Na, hát akkor jövőre visszatérünk rá, és megbeszélhetjük majd akkor azt is, hogy azóta mi változott, jó?
6: Így van.
4: Pócsa Mátyás és dr. Bocsai János, köszönöm szépen.
6: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.
6: Mi is köszönjük.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ingatlan piac a következő témánk, átvették a fiatalok a lakáspiacot, a 30-asoké a főszerep, így szól egy cikk címe, ennek megyünk utána és próbáljuk értelmezni, az mit jelent, hogy ők átvették a lakáspiacot. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője a vonalban, jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókát!
1: Szóval a 30-as korosztály élt a lehetőséggel és a Start Plus állította eséllyel, és igenis beszálltak a lakáspiacba?
2: Igen, ugye az az érdekes, hogy az Otthon Start programnak a jellemzői, a piacalakító tényezői közül mondjuk az árfelhajtó hatás az már kikopott, ugye egy éve van körülbelül velünk az Otthon Start, ugyanígy kikopott az viszonylag hamar a kereslet növelő hatása, de az, hogy a vevők szerkezetét tartósan meghatározza, az itt van továbbra is, és valószínűleg itt is marad, és az ugye azt eredményez, hogy a fiatalok vásárolnak zömében.
1: Van itt egy érdekes adat, a 20-as éveikben járók a legkevesebb pénzzel rendelkezőket, ez mondjuk teljesen logikus, de az 50 fölötti lakásvásárlók szintén, az miért van?
2: Hát az 50 fölöttiek vásárlása az tipikusan élethelyzetbeli változás, tehát vagy válással összefüggő, vagy egy olyan élethelyzet, amikor nagyobbba vagy kisebb ingatlanba kell költözni, és a forgalom növekedés itt ebben a korosztályban emiatt lehet erőteljesebb.
1: A fiatalok előre gondolkoznak, vagy megveszik a legkisebbet, amit meg tudnak fizetni?
2: Hát most ugye ebben a közleményünkben is benne van, hogy azt látjuk, hogy viszonylag nagyobb ingatlanokban is gondolkodnak a fiatalok. Korábban főként ugye a fővárosban az volt jellemző, hogy a garzonokat, minilakásokat keresték, amíg nincsen baba, addig ez teljesen jó is. Most azt látjuk, hogy az OSP-nek volt egy olyan hatása is, és ez megint csak tartósan itt van a piacon, hogy abból a fajta anyagi többletből, amit jelentenek ezek a támogatott hitelek, abból megpróbálnak nagyobb ingatlanokat vásárolni, és ez látszik Budapest szerte is. Ha egy országos átlagot nézzünk, akkor 70 négyzetméter környékén van az, amit a legfiatalabb korosztály most már keres, tehát nem feltétlenül a garzonok.
1: Jól gondolkoznak? Már a tekintetben is, hogy ugyan araposan eladósodnak nyilván egy 70 négyzetméteres lakással, de közben meg később egy kicsiről nagyobbra váltani lehet, hogy még nagyobb teher?
2: Igen, az nagyon nehéz. Hát akár a személyes példámat is tudom hozni, hogy kellett nagyon sok tényező ahhoz, hogy a kis garzon lakásból aztán ezt csak tudjak váltani egy nagyobb, amikor már nem egy-két gyermek volt, hanem kettő. Úgyhogy szerintem jól gondolkodnak. Akinek megvan a lehetőség erre, az mindenképpen érdemes már nagyobban gondolkodni, hogyha bővül a család, akkor legyen egy ilyen vészhelyzeti forgatókönyv.
1: Az új építésű lakásokban nagyon sokan bíztak, hogy mert hogy megvannak az értékhatárok például a Start Plushoz, tehát ezek lent is tartják az új építésűek árát. De közben meg ugye elkezdjük kinőni árban és a méretben ezeket az értékhatárokat. Ez mennyire befolyásolja a piacot? Tehát mennyire lett drága az új építésű mégis?
2: Hát alapvetően nagyon drága, és ugye vannak olyan kerületek, ahol eleve nem fért be az Otthon Start keretei közé. A legtöbb budapesti kerület ilyen, külkerületek, illetve agglomerációban, viszont az egy érdekes trend, hogy a beruházók egyre inkább úgy terveznek már új projektekkel, hogy mindenképpen beférjen a 1,5 milliós értékhatárhoz az új építésű ingatlannak a négyzetméter ára. Tehát, hogy ha tartósan itt marad, és ilyen feltételek mellett marad az OSP, akkor várható, hogy ez a folyamat is itt lesz, és tartósan 1,5 millió forint alatt lehet tartani ezeket az új építés ingatlanoknak a négyzetméterárait, ami ugye azért különösen érdekes, mert a panelek meg a legkeresettebb kerületekben pont ezen az értékhatáron tetőztek. Tehát ha nincs az OSP, lehet, hogy még mentek volna fentebb is mondjuk a 11. kerületben, vagy a 3. kerületben a panellakások négyzetméterára 1,5 millió forint felé.
1: Vesz még valaki készpénzre hitel nélkül lakást? Már hogy most nyilván nem az, aki tele van, hanem aki majd gyűjtöget, és azt mondja, hogy inkább nem veszek fel hitelt, hanem várok.
2: Hát a viszonylag szűkülő számban lévő befektetés célzatú vásárlók ők mindenképpen, de hát hogyha azt nézzük, hogy a 80% a kamattámogatott hitellel vásárlók aránya, akkor azt látjuk, hogy igen, nagyon beszűkítette ezt a MSZG-t az otthon start.
1: Hát az is, meg az árak is, nyilván.
2: Így van, igen.
1: Hozzá a jövedelmek, amelyek szintén eléggé korlátosak, még akkor is, hogy az elmúlt években azért volt bérnövekedés. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és szép napot.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten torlódik a forgalom a pesti alsó rakparton a Szent István Parktól az Országházig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától a 6. kerületben a Podmaniszki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Emonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Németh Viktória következik itt a Több-kevesebben, az Ökonomus senior elemzője, és a foci VB-ről beszélünk, illetve nem. A foci VB egy apropó arra, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan működik együtt, és hogy nem megy ez mégsem az Egyesült Államoknak, Mexikónak és Kanadának, amelyik ugye együtt rendezi a labdarúgó világbajnokságot, de vannak nekik más közös dolgaik is. Lehet, hogy a foci VB megy ezek közül a legjobban. Jó napot, Viktória!
4: Jó napot kívánok!
1: Szóval úgy néz ki, hogy ezt a világbajnokságot ők így hárman együtt meg tudták rendezni, meg tudták szervezni, működik minden. De a hétköznapi életben rengeteg vita van a három állam között.
4: Igen, és ez most azért is ér a csúcspontjára, illetve az a jelentősége a labdarúgó világbajnokság szempontjából, hogy van egy szabadkereskedelmi egyezmény, amelynek következtében most látjuk, hogy milyen dinamikusan tudnak egyik helyszínről a másikra menni, akár a stábok, akár a csapatok, vagy a közönség, hogy milyen dinamikusan tudnak egyik helyszínről a másikra.

0: 26-ban, ezt felül kell vizsgálni. És ennek megint egy rengeteg szimbolikus eleme van, hogy miért lehet ez éppen most, de talán majd erről is beszélgetünk később.
1: Tegyük azt, itt a vezetők egyrészt látogatják a meccseket, még a legkevésbé Donald Trump-al lehetett találkozni, másrészt pedig nyilván vannak lehetőségek arra, hogy ha ez a három ország együtt rendez egy világbajnokságot, akkor különböző platformokon találkozzanak, egyeztessenek, használják ezt a lehetőséget? Látszik-e az, hogy a futball politikai értelemben is összehozza őket?
0: Igen, itt a kanadai sportminiszter volt az, aki kijelentette, hogy pozitívan néz a jövő elé, hogy itt lesz egyesség arról, hogy gördülékenyen megszületik az új megállapodás, aminek keretében a következő években együtt fog működni a három ország a kereskedelmi megállapodások terén. Viszont azért a világbajnokság még inkább az első szakaszában van, amikor a nagy állami vezetők nem annyira látogatják a mérkőzéseket, vagy inkább fontosabb a két társ szervezőnek, Kanadának és Mexikónak, hiszen az esetükben korlátozott az a mérkőzés szám, amit az adott országokban rendeznek meg. Tehát valószínűleg ez mégsem segített azon, hogy a színfalak mögött könnyedebb körülmények között tudjanak tárgyalni a három országnak a vezetői, és azt is látjuk, hogy most ez az egyeztetés elakadt, és ez egyébként az Egyesült Államoknak kedvez.
1: Amennyiben?
0: Azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak az a célja, hogy Donald Trump elnöksége óta, amikor ez az egész szabadkereskedelmi egyezmény megújult, régen, ha emlékszünk rá, ezt NAFTA egyezménynek hívták, és még 92-ben jött létre, és Donald Trump elnöksége volt az, ami felhívta arra a figyelmet, hogy az Egyesült Államok nagyon nagyban szorul rá a szomszéd országokra, különösen Mexikóra, ahol például az autóipari gyártást, de különböző feldolgozóipari termelést kiszerveztek az amerikai vállalatok, és Donald Trump politikája pedig éppen az volt, hogy visszacsábítsa ezeket a vállalatokat, és a különböző vámok, amelyeket most nem csak a szomszédos országokra, hanem a világ számos más országára és régiójára is kivet, azok mind azt célozzák, hogy az amerikai vállalatok visszatérjenek, illetve amerikai pozíció erősödjön, és ha most nem sikerül megegyezni, akkor egy átmeneti fázisba lép be ez a szabadkereskedelmi egyezmény, ami azt fogja jelenteni, hogy évente újra kell tárgyalni, és az Egyesült Államoknak megvan az a lehetősége is, hogy külön-külön egyeztessen a két partnerrel, és mivel Mexikó jobban rászorul az amerikai gazdaságra, illetve erre az együttműködésre, ezért éppen Mexikó az, akivel már előre haladottabb fázisban van ez a különutas bilaterális egyeztetés sorozat.
1: Viszont mostanában ritkában hallunk Donald Trumptól arról, hogy Kanada lehetne az Egyesült Államok újabb tagállama, és akkor mennyivel egyszerűbb lenne minden?
0: Ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a világbajnokság rendezése körül és mögött. A kanadai közvéleményben azért felszakadt ez az élmény, és ők éppen azért is tekintenek olyan ellentmondásosan erre a labdarúgó világbajnokságra, mert most éppen az együttműködés és a United League mögött kell együttműködniük az Egyesült Államokkal, miközben ők ezt a saját szuverenitásuk megsértésének érzékelik. Viszont az ő esetükben van a legnagyobb szükség arra, hogy ez egy ilyen trilaterális formában ez az egyezmény, ez a szabadkereskedelmi egyezmény megszülessen. Kanada számára nagyon fontos az, hogy ne legyen elszigetelt, és a világbajnokság is pont ezt az üzenetet hordozza számukra, hogy a világ különböző tájairól és különösen Európából, amivel most szorosabban együtt tud működni, érkeznek a partnerek, a látogatók, és ez egy új perspektívát adhat Kanada számára.
1: És az Egyesült Államok tud élni azzal a lehetőséggel, hogy megbékítse egy kicsikét a körülötte lévő világot? Ugye Donald Trump különféle vámokkal, fenyegetőzésekkel és mindenféle fajta megjegyzésekkel gyakorlatilag végig sértette már a világ valamennyi komolyabb államának vezetőjét, akik most szépen lassan azért, ahogy közeledünk a VB döntő felé, összegyűlnek az Egyesült Államokban.
0: Nagyon kétarcú ebben a tekintetben is a világbajnokság, hiszen azért látjuk azt, hogy nagyon sokszor vannak korlátozások egyes országoknak a mozgása, vagy hogy mennyit tartózkodhatnak a csapatok, a stábok az Egyesült Államokban.
1: Hát ugye ez leginkább Iránt érintette, igen.
0: Igen, de más országok esetében is volt olyan negatív utóérzete, hogy nagyon nagy távolság volt az egyes mérkőzések helyszínei között, nagyon sokat kellett utazni, esetleg bírók esetében.

0: is volt olyan korlátozás, ami miatt nem mehettek el a mérkőzésekre, más bírónak kellett azt levezetni. Volt ennek kapcsán is számos ilyen kellemetlen mellékszál, viszont látjuk ezt az amerikai show business, illetve azt a fajta nagyon amerikai hangulatot, amit az egész világbajnokság tükröz a mérkőzések alatt is, amelyek igazából az egész világ számára valamilyen módon mégiscsak vonzóak, ahogy az amerikai zeneipar, az amerikai filmipar, az amerikai sportok mind ismertek, és a világ lényegében odafigyel rá, függetlenül attól, hogy ki mit gondol az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államoknak ez az úgynevezett puha hatalma vagy vonzereje, akkor is egy olyan megkerülhetetlen tényező ma, amely ezen a világbajnokságon ugyanúgy tükröződik, mindenki a végén kénytelen elmenni az Egyesült Államokba, és ott megnézni a világbajnokságnak a döntőjét.
1: Hát bizony, ami remélhetőleg egy jó élmény, egy szép élmény lesz az egész világ számára. Még egy utolsó gondolat, mert hogyha tudom, hogy sportgazdasággal is foglalkozik, igen, behatóan, ezek az ivószünetek, a hidratációs szünetek, amelyek 4/4-re osztották a labdarúgást, ezek, hát hogy finoman fogalmazzak, nem arattak osztatlan elismerést sem a nézők, sem a résztvevők, a játékosok, edzők körében. Azt mondják, hogy ez kifejezetten pénzügyi kérdés, semmi másról nem szól a dolog, mint a reklámokról. Mennyire igaz ez?
0: Az Egyesült Államok, hogyha egy sporteseményt megrendez, akkor az általában üzleti alapra helyeződik, és pont emiatt szokott lenni, akármilyen furán is tekintünk erre, de pozitív példa az Egyesült Államok. Ha csak az olimpiákat tekintjük, akkor a Los Angeles-i olimpia 1984-ben az a minta, ami alapján most a NOB megreformált, és a 2024-es párizsi olimpia már megrendezésre került. Az a pénzügyi fenntarthatóság, hogy legyen infrastruktúra, hogy legyen hozzá megfelelő körítés, ami bevonza a szponzorokat és pénzügyileg fenntarthatóvá teszi. És ha még egy mondatot ejtünk a világbajnokság döntőjéről, akkor majd azt fogjuk látni, hogy nagyon furcsa lesz a döntő, mert lesz egy olyan halftime show, amit az európai közönség nem annyira ismer, de aki követi az NFL-t, az amerikai focit, az tudja, hogy a legnagyobb összecsapásra döntő a Super Bowl esetében ez a halftime show mindig megrendezésre kerül.
1: Bizony, és nem negyed órás lesz a világbajnoki döntő a szünet, hanem előre jelezték, hogy ennél jóval hosszabb.
0: Így van, hiszen technikailag elő kell készíteni, és utána, ahogy lemegy a show, le kell bontani az elemeket, és csak utána folytatódhat a játék. De ez is alkalom akár egy jó reklámszünetre.
1: Hát igen, és ugye a pénz az úr a világ sportjában, legalábbis vannak olyan sportágak, akkor ez teljesen egyértelmű. Most egy olyat néz az egész világ, több milliárd embert nap, mint nap. Németh Viktória, az Ökonomusz senior elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: 25 éves a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége, ennek alelnöke Csizmadia Gábor a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Képzelj, én emlékszem még arra a vitára, amikor ez elindult, hogy ez micsoda tulajdonképpen, és hogy kiszolgáltatottak lesznek-e a munkavállalók ettől, vagy nem. Ez a vita eldőlt például az elmúlt negyed században?
2: Hát én azt gondolom, hogy eldőlt, és mi azt látjuk, hogy a munkaerő kölcsönzés, mint intézményesített tevékenység abszolút támogatja a munkaerőpiac működését mind vállalati oldalon, mind pedig munkavállalói oldalon. Nagyon sok előnnyel bír ez a megoldás, ez a lehetőség.
1: Milyen oldalról vannak inkább állandó kuncsaftok? Munkaerő vagy munkaerőt kereső nagyvállalati szektorból?
2: Hát elmondhatom, hogy mindkét oldalról azért a 2016 év után Magyarországon jelentkező munkaerőhiány a cégek oldaláról is egyre inkább szükségesé tette a HR szolgáltatók bevonását a megfelelő munkaerő megtalálásában, de azt látjuk a tagjainktól kapott információk alapján, hogy a munkavállalók is elfogadják és keresik a munkaerő kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás lehetőségét.
1: Ezek mennyire tartósak ezek a munkaerő kölcsönzések egy-egy ember tekintetében? Tehát valamikor érthetően egy prompt helyzet van, és hirtelen kell valaki. De van olyan munkavállalójuk, aki hosszú évek óta egy ilyen munkavállalói formában munkaerő kölcsönzésben dolgozik egy adott helyen?
2: Természetesen van ilyen is. Ugye maga a munkaerő kölcsönzés egy rugalmasságot biztosít a munkaerőpiac számára, és vannak olyan foglalkoztatási intervallumok, amik rövidebbek, akár egy-két hetes, vagy egy hónapos, vagy néhány hónapos foglalkoztatásra szólnak, de nagyon sok olyan kölcsönzési aktus együttműködés van, úgymond a praxisunkban, ami azért arra mutat rá, hogy ezek sokszor hosszabb távú együttműködések, akár jó néhány évig is tartanak. Hozzáteszem, a jogszabályba ezt az ideiglenességet egyébként 5 évben határozza meg a jogszabály.
1: Hogyha én munkaerőkölcsönzőn keresztül hozok munkaerőt a cégemhez, ki fizeti a járulékokat?
2: A munkaerő kölcsönző cég fizeti a bért és minden járulékterhet.
1: Tehát önökkel vagyok akkor kapcsolatban, és minden költség egy számlán érkezik.
2: Így van, igen.
1: Ez egy nagyon egyszerű forma a vállalkozás számára például.
2: Abszolút egyszerű, illetve hát a kisebb vállalkozásoknál ez egyfajta belső HR helyettesítő megoldás is lehet a toborzás és a munkaerő felvételnek a munkaerőfelvétellel kapcsolatos nehézségek kiküszöbölésére. És ami még egy érdekes megközelítése talán a mi szakmánknak, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy hasonlattal élve olyanok vagyunk, mint a farmerba az Elasztán, hogy régen még Elasztán nélkül gyártották a farmerokat, de ma már és jó néhány évtizedet talán fontos, hogy egy farmer adott esetben azt is meg tudja oldani, hogy feszüljön az ember testén, ez Elasztán nélkül nem működne, és a munkaerőpiacnak is vannak olyan kihívásai, amiben a vállalatoknak meg kell felelni, hogy akkor foglalkoztassák az adott pozícióban a munkavállalókat, amikor tényleges gazdasági tevékenység történik, és ténylegesen szükség van a munkaerőre, és amikor nem, akkor pedig tudjuk nyújtani azt a rugalmasságot ezzel a megoldással, a munkaerőkölcsönzéssel, hogyha szükséges, akkor ott vagyunk, amikor kellünk, amikor pedig nincs szükség a munkaerőre, akkor pedig mi magunk igyekszünk más munka lehetőségét keresni ezeknek a munkavállalóknak.
1: Viszont a külföldi foglalkoztatás, külföldiek foglalkoztatása az egy politikai kérdéssé vált az elmúlt években Magyarországon. Mennyire nehezíti ez az önök életét, illetve a változó szabályokhoz mennyire nehéz igazodni a munkaerőpiacnak?
2: Hát azt gondolom, hogy minden gazdasági szereplő kiszámítható, stabil szabályozási környezetre vágyik, és azért az elmúlt évek valóban sokszor nehéz helyzet elé állítottak bennünket, kölcsönzőket a külföldi foglalkoztatás kapcsán, és nem csak bennünket egyébként, hanem azokat, akiknek szüksége volt kölcsönbevevőként ezekre a külföldi munkavállalókra. Azonban, ahogy ön is fogalmazott, ez egy politikai kérdés, és sajnos túlzott mértékben is átpolitizált, hiszen jelenleg 18 minősített munkaerő kölcsönző szerepel a nyilvántartásban, és ők hozhatnak be ugye a jogszabály módosításig külföldi munkaerőt harmadik országból, és összességében ennek a 18 cégnek 31-néhány ezer fő a statisztikai létszáma. Becslésünk alapján, ami nem egy statisztikai adat, de nagyságrendek 25 ezerre becsüljük azt a létszámot, 25 ezer főre becsüljük azt a létszámot, amit ezek a minősített kölcsönző cégek hoztak be a magyar munkaerőpiacra, ami összességében én azt gondolom, hogy elenyésző arányait tekintve, még hogyha a teljes külföldi foglalkoztatást, amit a statisztikai hivatal számai alapján látható, ez a 110-120 ezer fő engedélye rendelkező külföldi munkavállaló a magyar munkaerőpiacon, még ők sem érik el a 2,5%-ot sem, vagy 2,5%-ot érik el nagyságrendileg, és a hozzánk hasonló gazdaságokban azért ez egy jóval nagyobb arányban képviselt foglalkoztatási forma a külföldi munkavállaló kérdés.
1: Meg hát azt szokták mondani, hogy oda kell külföldi munkavállaló, ahova nincsen magyar, és ott akkor nagyon nehéz lesz másokkal pótolni. Hogyha külföldről nem jöhet, innen meg nem találunk. Azt kimondhatjuk már, hogy ez egy bevett és jól bevált, a maga rendeltetését megtalált munkaerőkölcsönzési forma, amiben vagyunk és ahogyan vagyunk?
2: Én azt gondolom, hogy mind szabályozás oldalról, hogyha magát a munkaerőkölcsönzést nézzük, és nem és elszakadunk a külföldi foglalkoztatásról, igen, a munkaerőkölcsönzés egy jól szabályozott kérdés a magyar munkaerőpiacon, és a foglalkoztatók számára ez egy olyan rugalmas megoldás, amit valóban hatékonyan tudnak kihasználni a működésükben, és a munkavállalók számára is hordozza magában azokat az értékeket, hogy nem csak egy foglalkoztatóhoz tudunk adott esetben munkalehetőséget biztosítani, és odafigyelünk rájuk, és gondozzuk őket, és adott esetben egy munkaszerződés lejártát követően igyekszünk nekik más lehetőségeket keresni.
1: És most 25 éve vannak jelen a piacon a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége, 25 éves, tehát ennek alelnöke Csizmadia Gábor. Köszönöm szépen, alelnök úr, a beszélgetést.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
1: Önöknek köszönöm a figyelmet, jövünk holnap, ez volt a Több Kevesebb a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en, viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a Sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Meghalt Csernus Marian színművésznő. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Csernus Marian színművész pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkumi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csak nem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente 3-szor közlekedik a két főváros között. Ez már a 4. új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javító intézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbobi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Északa 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Házasság hete, meg Valentin nap, ezek voltak mostanában, és hát lehet, hogy egy kicsit el vagyunk csúszva, de romantikus könyveknek mindig van keletje, úgyhogy a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, Ludwig Orsolyát kérdezem arról, hogy vajon van-e ez ügyben most új kínálat? Jó napot, Orsi!
6: Jó napot! Új is, meg régi is.
1: Örök klasszikusok?
6: A romantikus téma az örök klasszikus. Mindenki szereti, vagy mindenkinek van az életében egy olyan szakasz, amikor nyitott az ilyen történetekre, legyen az könyv, vagy film, vagy romantikus zene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban egy klasszikus témát sikerült mára kifognunk.
1: Na, hát akkor essünk is neki. Igazából a klasszikusban van olyan, hogy időszakos divatok, tehát amit most különösen visznek. Én erre emlékszem, a 90-es években voltak ezek a puha kötésű, akár az újságosoknál kapható kis füzetszerű, hát bocsánat érte, szörnyűségek, amik hát irodalomnak nem voltak nevezhetők, de mind rendkívül romantikus volt, és azt vitték, mint a cukrot.
6: És bocsánat, de én ezt nem szörnyűnek titulálom, hanem igazából visszasírom egy picit annak az idejét, tényleg. Nem azért, mert én ezt annyira szerettem, hanem igen, mert ezt tényleg vitték, mint a cukrot, és nagyon sokan olvasták, és az a baj, hogy akik ezeket olvasták, ők most egyáltalán nem olvasnak. Tehát szerintem sokkal jobb volt, amikor a Romanát, meg nem tudom milyen név alatt futottak még ezek. Ezeket vitték magukkal a buszon, a villamoson, metrón, és nem azt láttam, mint nemrég, hogy egy idős néni is Candy Crush-t játszik. Vagy a fiatalok a YouTube-ot, ezeket a YouTube shortsokat pörgetik.
1: Tudja, szóval mit szerintem... meggyőzött, igaza van. Legalább olvastak.
6: Így, igen, és nem, tehát azokban nem volt szerintem semmi káros, ha csak nem az káros, hogy az ember ezt a valószerűtlen romantikát tekinti ideájának, és hogy az létezhet, mert nyilván a rózsaszín szemüveg az hát nem annyira reális, de egyébként igen, olvastak, és abban azért egész mondatok voltak, és lehet, hogy nem magas irodalom, de azért mégis lehetett belőle mondatszerkezetet tanulni, választékosságot tanulni, stb.
1: De hogy hova jutottunk? Igen, ezen a mondaton mosolyodtam el, hogy abban legalább egész mondatok voltak. Hát igen, szóval már ezt is vissza tudjuk sírni.
6: Igen, szerintem annak is megvolt a helye az olvasás világában.
1: Ehhez képest ajánljunk egész mondatokat és valódi irodalmat, még ha romantikus is.
6: És mindenfélét hoztam, mindenfélét, mert ugye most ugye előbb a divatot említette, hogy minden könyvnek, meg zsánernek is van divatja. Hát most a romantikus témában azért nagy divatja van a pszichológiai tartalmú könyveknek is, és ha Gary Chapman nevét említem, akkor szerintem sokaknak eszébe juthat a szeretett nyelv fogalma, amit ő alkotott meg, és ő írta erről még 92-ben az Öt szeretett nyelv című könyvét, és ezt a mai napig szerintem mindenki használja, és nagyon sok rácsodálkozás lehetett ebből, hogy ugye kinek mi a fontos, és ha nem értjük a másik szeretett nyelvét, akkor azt gondolhatjuk, hogy hát ő nem is szeret. Egész egyszerűen csak máshogy. Ugye itt ez lehet ajándékozás, lehet a kedveskedés, a verbális szeretet kifejezés, tehát nagyon sokféle módon fejezzük ki az érzelmeinket egymás iránt, és ezt érdemes észrevenni, hogy egyáltalán biztos, hogy mondjuk kettőnknek ugyanaz a szeretet nyelve, de attól még jó felismerni a másikban ezeket. És Gary Chapmannek most van egy új könyve, Végre egy nyelvet beszélünk, és ez szintén az ő praxisából hoz házasságra ilyen megértés segítő insightokat, történeteket, tehát szerintem ez nagyon izgalmas. Aztán igen, akkor ehhez kötődő, bár regény, Noah Hengennek a Válás című könyve, ez óriási sláger lett az elmúlt időszakban, mert tehát egy fájdalmas válást egy egészen új perspektívából mutat be, ami valójában a legrégebbi perspektíva, mégpedig mindkét félnek a szemszögéből. Egyik fejezetben a nőnek a gondolatait halljuk, olvassuk, a másik fejezetben pedig a férfiét, és hát nagyon, nagyon érdekes azt meglátni, vagy belátni, hogy amikor azt gondoljuk, hogy XY a hunyó, és hogy ő tehet arról, hogy tönkrement egy házasság, hát rá kell jönni, hogy mindketten hunyók, és igazából van, lehet kiút, hogyha ezeket a hunyóságokat egy picit meglátjuk, és próbálunk változtatni, mert mindkét fél próbál.
1: Mennyire gyakran így van ez egyébként, hogy mind a ketten hunyók, csak mindenki a másikat okolja elsősorban, persze.
6: Hát persze.
1: Ezekből a könyvekből egyébként, Orsi, most ez egy buta kérdés lesz, én tudom, mert hát persze, nyilván a nagy klasszikusokból az ember azt is gondolja, hogy tanulni is lehet. De ezekből a romantikus, sokszor csacsiságnak gondolt könyvekből mennyire, tehát mennyire alaposak ezek ahhoz, hogy az ember elgondolkozzon utána rajta, hogy élek és miben vagyok?
6: Szerintem nem is biztos, hogy maga a könyv vagy annak az alapossága a lényeg, hanem az, hogy milyen gondolatokat indít el. Tehát egy egészen fiktív dolog, még akár egy fantasy környezetben játszódó történetben is lehetnek olyan fordulatok, amikben magunkra ismerünk, és azt mondjuk, hogy én is így viselkedtem, vagy én is úgy válaszoltam a másiknak, amikor lehet, hogy akkor. Tehát, hogy ezekből azért... Szerintem mindig lehet találni olyan szereplőt, a jó könyv az mindig kínál olyan karaktert, akivel lehet azonosulni, és utána az ő cselekedetei, gondolatai mentén azért saját magunkra is lehet egy kicsit reflektálni.
1: Van még ilyen, amit ajánlana nekünk?
6: Hú, igazából vége láthatatlan, mert nekem a gyerekkorom is úgy indult, hogy amikor hát a kötelező olvasmányok mérsékelten ragadták meg a fantáziámat, akkor a nagymamám Jane Austent suhantott így elém, úgyhogy én ezzel indultam, az olvasókarrierem Jane Austennel indult, de most mást is hoztam, és szeretnék két magyar szerzőt ajánlani, amielőtt még egy klasszikust és egy különlegességet is majd még a listára fölvennék. Fábián Janka, Monarchia szerelmesei című könyv. Ez egy romantikus családtörténet, 19. század Balatonfüredén. És ez benne az igazán szerethető, hogy Füredet azért szerintem ismerjük, és akkor visszarepülünk időben, és ahol most is tudunk sétálni, a kikötőnél, vagy ahol a borfesztivál szokott lenni, ott hirtelen a főszereplőket, még Jókai Mort és feleségét is láthatjuk, vagy képzelhetjük.
1: Ők a főszereplők?
6: Ők is szerepelnek.
1: Milyen bátor vállalás igazából, igen, mert hát nyilván igen. Erre az irodalom történet meg majd kritikával reagál, hogy ez nem is úgy volt, és nem is akkor írta. De biztos Fábián Janka nagyon utána ment.
6: Hát Janka nagyon alapos, és egy nagyon-nagyon kedvelt szerző. Anna Bálukat elevenít fel, és a korszak nagy alakjait is felvonultatja, de nem is állítja azt, hogy ez történelmileg hiteles lenne. A Balatonfüredet én egy picit még tovább vinném, mert füredi lány Karádi Anna, de ő nem Füredről írt, vagy legalábbis egy másik klasszikusát mondanám, hogy a füredi trilógia is az ő tollából született, de a Zserbó a szintén monarchia időkben játszódik, viszont Fiumében, szintén egy fantasztikus lokáció, és a Zserbó Emil a történet szerint nyit egy cukrászdát, az akkori időszakban egyetlen monarchia kikötő városban, Fiumében, és utána Szépkuti Blanka, a főszereplőnk, cukrász kisasszony oda kerül, és aztán hát találkozik egy tengerészlegénnyel, és hát csodálatos korrajz, a udvarlásnak a módja, tehát egy végtelenül szórakoztató, és egy nagyon szép könyv. A Füreden élő Karádi Anna tollából.
1: Mennyire más volt a világ akkoriban, hogy udvaroltak akkoriban? Mennyire romantikusabban udvaroltak akkoriban?
6: Igen.
1: Ez egy érdekes dolog, mert ez egy elvárás is volt, én azt hiszem, hogy nem ajtóstul rontunk a házba, hanem megadjuk a módját.
6: Igen, és ebből szerintem sok minden hiányzik. Tehát én nagyon híve vagyok annak, hogy persze egyenjogúság, meg sok mindent a hölgyek is kezdeményezhetnek, de azért olyan jó, amikor kinyitják nekünk az ajtót, meg kapunk virágot. Szóval szerintem ennek azért volt értelme, hogy ezek a hagyományok még éltek.
1: Lehet, hogy a romantikus könyveknek ez az egyik varázsa, a titka, hogy megadja azokat az illúziókat, amikre az ember vagy titkon, vagy kimondva, de valójában vágyik is.
6: Igen, biztos, hogy ez is van. Bár erre most hozok egy másik példát, ami egy klasszikus, nekem nagy kedvencem, úgyhogy ebben semmi újdonság nincs, de ne felejtsük el, Karen Blixennek a Volt egy farmom Afrikában történetét. És ezt akár filmben is ajánlom, de a könyvet mindenféleképpen, mert ez meg nem a klasszikus szerelmi történet, viszont elképesztően romantikus. Egy magára hagyott nő, akit a férje elvitt Afrikába a farmra, valójában a nő vagyonáért vette el, és utána ott is hagyja, és megy a saját kalandjai.
1: Ott felejtette a feleségét?
6: Hát valószínűleg ez mind a kettejüknek jobb volt így, egy megszervezett házasság volt, és utána hát a hölgy is találkozik valakivel, aki abszolút nem a konvencionális romantikát hozza, ugye ez a filmben Robert Redford alakja, egy fantasztikus történet, nem spoilerezem, hogyha esetleg valaki nem ismeri, régi, de keressük meg, mert csodálatos.
1: Mondja még egyszer a címét, Orsi.
6: Karen Blixen az írónő volt egy farmom Afrikában, és ráadásul ez igaz történet. Tehát, hogy ő neki tényleg volt egy farmi Afrikában.
1: Mondjuk ez önmagában egy kicsit irigylésre méltó, de ez egy másik ügy. Ludwig Orsolya, köszönöm. Rengeteg romantikus könyvet ajánlott, sokat lehet még találni, de egyébként, ha bemennek egy könyvesboltba, ott az eladók boldogan segítenek és mutatnak ám jó könyveket.
6: Az
1: online áruház az remek, mert otthonról lehet mindent, de kézbe venni, lapozgatni, választani, az is csodálatos.
6: Így igaz.
1: Orsolya, köszönöm. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatóját. Viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Somodi Sörmös Eszter, a mai szerkesztő. A humorról fogunk beszélni, a humorról egy kiváló humoristával, Nádas Györggyel, aztán szólunk arról is, hogy hogyan változik a művészettörténet kezelése az oktatásban. Erről már beszélgettem Révész Evesével, most folytatjuk, és főleg azért, mert egy szabad egyetemet indítanak, pontosan azért, hogy ezeket a hiányokat, ezeket a műveltségi lukakat betömködjük, és szerintem kiváló előadókkal hihetetlen izgalmas témákat választottak. Majd ezeket is elsoroljuk Önöknek. Én most itt egy papírkupasz közepén ülök, és próbálom gyakorlatilag arrébb pakolni, mert annyi minden van. Aztán beszélünk majd egy évfordulóról, Jókai 200. Vajon olvasható, vagy tanítható-e még egyáltalán Jókai? Erről is szólunk, majd Lakatos Mihályt fogom keresni, kiváló kutatót ezügyben. De hát akkor először Nádas Gyuri a vonalban. Erzsébet díjas, Karinthy gyűrűs, és hát különben is ő a Nádas Gyuri. Szia Gyuri!
2: Szervusz Egon, köszöntöm a hallgatókat!
1: A Nádas Gyuri most mit csinál igazából? Mivel foglalkozik, amikor mondjuk éppen nem színpadon van?
2: Nézd, én a színpadi, illetve konkrétan a színházi munkát azt én már befejeztem olyan 5-6 évvel ezelőtt saját döntésemmel. A színpadi munkát pedig már, hát, hogy is mondjam, nem nagyon vállalok. Amit nekem a biztos és furcsa, de még mindig létezik a rádiókabaré, kevesebben tudnak sokkal róla. Hát a rádiókabaré minden két hétben van, a Kossuth Rádióban szombaton délután 2 környékén, és én abba írok, szerepelek, konferálok, és hát másik, a fő tevékenységem pedig a Dankó Rádiónál a hétvégi szombat-vasárnapi és az ünnepi műsorok reggel az enyémek.
1: Ezt élvezed? De ez egy teljesen más műfaj, egyébként meg nem. Most jut eszembe, hogy már 20 évvel ezelőtt is, hát én emlékszem, hurcoltad a hónod alatt a régi kabarélemezeket, meg különböző CD-kre kijátszott felvételeket, és gyakorlatilag a kabaré nagyköveteként mentél a rádióba, és mutattad ezeket a felvételeket, tehát ebben neked rengeteg munkád van már.
2: Igen, de hát itt teljesen más a tevékenységem a Dankó Rádiónál, itt ugye nem a kabaré a főcsapás, hanem a muzsika.
1: De igen, csak én arra utaltam, hogy élvezed a rádiózást, aztán eszembe nagyon jutott, hogy ez neked nem egy friss dolog, hát ez már 20 éve van, ha nem több.
2: Nagyon-nagyon élvezem, és hát itt megengedett lett számomra az, illetve hát úgy szerződtem, hogy én itthonról, saját stúdióból, felvételről, a vendég is idejön hozzám, a kvaterkázás előtt egyet kávézunk az előszobában. Úgyhogy ez ilyen nagyon kellemes.
1: Na várj, otthonról rádiózol?
2: Itthonról rádiózol.
1: Én most nézek körül a kollégákra, ez egy követendő példa, kiváló. Jó, nekem itt rázzák a fejüket, úgyhogy valószínűleg ebből nem lesz semmi. Visszakanyarodva a kabaréra. Azt mondod, hogy két hetente rádiókabaré, és erről sokkal kevesebben tudnak. A kabaré változott, a rádiókabaré súlya változott, a világ változik körülöttünk?
2: Nézd azt, hogy a világ változik körülöttünk, az sajnos is, meg hál' Istennek is. De az, hogy a kabaré változott, nem a kabaré változott, hanem sajnos megengedtük a közönségnek, hogy ne a kabarét hallgassa, hanem a stand-uposokat. Ezt most nem sirámként mondom, hanem egyszerűen elfelejtettük azt, hogy a kabaré az nem a stand-upból áll. A stand-up az annak idején a konferenciénak volt a feladata, hogy konferáljon egy ember, és valahonnan valahova eljusson, amiből következik a következő jelenet,
1: bizony,
2: vagy egy szong, vagy egy monológ, vagy egy szomorú dal, és sok színű volt a kabaré. Még annak idején a 80-as években, amikor létezett a Mikroszkóp színpad, és én odaszerződtem nagyon fiatalon, és 10 évet lehúztam, hát akkor még rang volt föllépni egy kabaréba, mert a komoly drámai színészek vendégként jöttek hozzánk. Agárdi Gábortól kezdve Besenyei Ferencen át Márkus Lászlóig, és bizony azoktól lesni azt, hogy meg lehet bukni akár egy kis jelenetben is, mert a kabarénak az intimitását azt igazából nem lehet és nem is lehetett tanítani.
1: Viszont a kabarénak a lassúságát, azt meg egyszerűen túlnőtte a rohanó időnk. Ez most egy eléggé közhelyes mondat volt, ugye? A kabaré, a jelenetes kabaré az valahonnan, valahova tart, azt fel kell építeni, annak története van, még hogyha 5 percben, 10 percben is, de mégiscsak elő kell készíteni a poént.
2: Ez teljesen így van. Ha csak Kellér Dezsőt veszem, aki elmondott egy konferenc szöveget, és a legvégén volt csak egy csattanó, és 4-5, akár 6-7-8 percig is a közönség csak hallgatta az okfejtését. Hát ma már, ha rádió van, akkor fél perc után elkapcsolnak, ha beül a közönség, akkor ott hagyja az előadást. Sajnos elfelejtettünk gondolkodni, pedig a kabaréban is. Szerintem a fő tevékenység az a gondolkodtatás.
1: Viszont a mai rádiókabaré melyik világot idézi? Azt a régebbit, ha nem is a Kellér Dezsőit, de mondjuk a ti időtökbelit, amikor azért poénra jött, még akkor is, hogyha dolgoztatok azon, hogy története is legyen annak, ami ott a színpadon zajlik, vagy pedig azt, ami ma megy, hogy pufogtatjuk a petárdákat sorban.
2: Én szerintem ez is az is van. Én igyekszem követni azt a példát, amit a nagy elődeimtől tanultam, hogyha éppen konferálok. Mert körülbelül 2-3 havonta megbíznak azzal, hogy én konferáljam a műsort, és ahhoz kell egy úgynevezett nyitó konferenzt írni, ami körülbelül egy olyan 8-10 perces dolog, és valahonnan, valahova el kell jutnom. De természetesen már én is lazítom ezt a gondolatmenetet többszöri viccekkel, amik oda passzolóak és frissek. De hát a tempó az valóban nagyon gyors lett.
1: Az miért van, hogy rólad mostanában elsősorban a testsúlyod kapcsán lehet olvasni? Ezt te szereted, hogy erről ír annyit a sajtó, vagy valójában büszke is vagy rá?
2: Nézd, az az igazság, hogy egy idő után, körülbelül 2 év után egy küldetéstudatom is lett ezzel, ugyanis hát most a legradikálisabb dologgal kezdem, sajnos nemzedékünknek a több mint fele egyszerűen alkoholista lett, mert olyan időszakban élünk, amit hát ugye annak idején a szocializmusra mondták, hogy 2 út van, az egyik a alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. Az nem azt mondom, hogy most ez van, de nagyon nehéz. És hát így 60-on túl, ha elérjük azt a bizonyos számot a 60-asnak, akkor elgondolkodik az ember, most én előtte gondolkodtam el, és a küldetéstudatomnak a célja az, hogy én a korosztályomat figyelmeztessem, hogy vegyetek vissza, nem kell mindig mindenütt ott lenni, nem kell mindenben részt venni, néha dőljünk hátra, és próbáljunk egészségesen élni, és azt követni, amit a testünk követel.
1: Na ezt fejtsd ki. Ezt az utolsó mondatodat fejtsd ki. Mit követel a tested?
2: A következő. Én azt teszem a testemmel, amit ő követel tőlem. Én meg szoktam beszélni a teremtővel és magammal, hogy mi az, ami nekem kell. Ha a testem azt kívánja, például mondok egy példát. Tegnap megittam 2 liter tejet, mert azt kívántam. Ma hiába hozott a feleségem, ma nem kívántam. Ma a brassói apró pecsenyi volt, amit kívántam. De mindig, ha tudom, akkor megengedem. Nagyon sok gyümölcsöt fogyasztok ugyanakkor, ami az esti cukrot pótolja, ami annak idején a finom kis borocskákban volt, aztán később, mikor már leálltam vele 3,5 év, akkor a csokoládé vagy a fagyi. Most a szőlő, szilva, ilyesmik vannak, amiket nagyon nagy szeretettel és nagy jó ízzel tudok fogyasztani.
1: Mennyit fogytál?
2: 40 kilót 3,5 év alatt.
1: Ez önmagában minta és példa lehet egy csomó embernek, aki meg nem csak az alkohollal küzd, mondjuk, hanem az elhízással, hogy lehet. És egyáltalán nem biztos, hogy az két a módon kell.
2: Nézd, arra nagyon büszke vagyok, hogy Vinkó József barátom is elkezdte ezt a dolgot, és sokkal fittebb. Stankai Ádám barátom, aki szintén hasonló úton követett, és tegnap rádiókabari felvételen, mert a titkot ha titok, hanem Fábri Sanyi megkérdezte, hogy mitől fogytam le, és hogy ő is elkezdi. Nagyon ha már is. Ez ennyi volt, akkor nekem már megérte ez az egész. Nem beszélve arról, hogy nem lihegek, nem izzadok, a szívem rendben van, térdeimmel tudok járni lépcsőt, elmúlt az asztmám, ami 40 évig volt, a vérnyomásom tökéletes, szemfenekem tiszta. Csak csupa jó. És nem igaz, hogy ettől rossz kedvű az ember.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy figyelj, van egy ilyen közhely, járjunk utána, hogy a testesebb emberek, a jobb kedvű emberek, a mosolygósabb emberek. Neked változott a humorod attól, hogy lefogytál?
2: Nem, viszont sokkal tisztábban látom a világot. Fél szemmel kevésbé jól látni, mint két szemmel. Tehát a kábítás, az, hogy kicsit a letoljom hangulat, nem. Nézzünk szembe a valósággal, és úgy is lássuk meg azt, hogy mi a szép, meg mi a vidám, és mi a jó. Lehet.
1: A rádiókabaré is ilyen? Tehát lehet ott szembenézni a valósággal? Egyáltalán, és most kifejezetten nem a politikai hovatartozás szempontjából nézem, lehet rádiókabarét építeni arra, ha valami nem jó?
2: Én szerintem arra is lehet, de mondjuk ki azért a szórakoztatás a fő csapás valóban. Ha ezzel még tudunk, ahogy mondtam, gondolkodtatni is, akkor már pozitív tartományban vagyunk. Én azt hiszem, hogy igen, de nagyon, nagyon sok színű a miénk azért. A mostani rádiókabaré. Ugyanúgy, mint régen, most más korszak van, de ugyanúgy a hibákra azért természetesen fölhívjuk a figyelmet. Én nekem van egy új figurám, amit körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtem el csinálni a Facebookomon, az én oldalamon, amit most adaptáltam a rádiókabaré számára, ez Joe bácsi Hawaiiról. Egy olyan ember, aki hazajön távolról, és őt jobban tudja, hogy itt mi van, és mindent elmond, hogy miért, hogy van.
1: A messziről jött ember?
2: Az. De én ezzel találkoztam annó kint, mikor 30 évvel ezelőtt kint voltam valóban.
1: Hát ezzel szerintem mindenki találkozott. És még arra is emlékezhetünk, amikor hát az idősebbek, amikor a rendszerváltozás után megjelentek az amerikai autók a budapesti utcákon, mert hogy idehozták az autót, a nagy autókat, a jólétük bizonyítékaként a kinti magyarok. Hogy elmeséljék, hogy mennyire másott, és mekkora szerencséjük van, hogy elmentek innen.
2: Igen, onnan könnyű beszélni. Aki hát, ebben élt, annak van pedig igazsága.
1: Na, viszont az igazság, na igen. Tehát ez meg a másik, ami a kabaré kapcsán állandóan felmerülő kérdés. Ugye a szocialista évek klasszikus rádiókabaré, amikor hétfő esténként havonta egyszer egy ország ült a rádió előtt, azt ma nagyon könnyű megbélyegezni azzal, és hát ti is innen jöttök, itt kezdtétek a te korosztályod is, hogy hát valójában egyfajta szerepét játszotta el. Ott lehetett kimondani olyan dolgokat, ugye Hofit is vádolják ezzel, amiket máshol egyébként nem. Van ma ez a szerep a rádiókabaréban?
2: Hát én szerintem ebben nincs szükség, mert ami a parlamentben zajlik, annál nagyobb szerep, nem tudom, hogy van-e, és annál nagyobb kabaré is gyakran, kevésbé van. Nem hiszem, hogy most erről van szó. Valóban itt az van, hogy a közönség röhögni akar, szórakozni akar, kikapcsolódni akar.
1: Nem mondom, tőletek hogy... várja a nagy igazságok kimondását?
2: Nem. Tényleg a szórakoztatás, csak hát nekem mindig ez egy ilyen félelmem, hogy hát a nívót azért ne adjuk lejjebb.
1: Lent van?
2: Megengedtük az elmúlt 25-30 év, vagy lejjebb menjen sajnos. Ebben mi is hibásak vagyunk. Nekünk is könnyebb volt. Sándor György után, vagy Hofi után nehéz megújítani ezt a műfajt, de akkor is kötelességünk.
1: Jó munkát hozzá. Örülök, hogy
2: nagyon
1: hallottalak.
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen.
1: Nádas Györgyel beszélgettünk itt a Kultúrában. Köszönöm, Gyuri. Szia.
2: Szervusz, sziasztok.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra, az

0: Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát itt a Spirit FM-en. Van néha olyan helyzet, amikor a divat jó dolgot jelent, és valami olyan felé mutat, ami azt gondolom, hogy társadalmi értelemben és méretben is igencsak hasznos lenne. Arra gondolok, hogy mostanában mentornak lenni, mentor programokban részt venni, szervezeteknek és személyeknek is a jelek szerint hasznos és divatos lett. Ugye a Menedzser Szövetség indított mentor programot, és az MCC is indított mentor programot, illetve a Tanuláskutató Intézet egyenesen egy kerekasztal beszélgetést is szánt ennek. Dr. Setényi János van itt a vonalban. Nem a divat kedvéért, hanem a mentorálásról beszélni egy kicsikét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm.
1: Én azt jól érzem, vagy túlzás, ha azt mondom, hogy ebben most van egy lendület, mint hogyha egy hullámon ülnénk a mentorálást, és ennek a témáját tekintve.
2: Így van, egyre gazdagabb, több irányba bontakozik ki, és egyre több típusú szereplő lép be erre a területre. A kerekasztal azért szerveződött, mert egy izgalmas területté vált ez.
1: Ha a mentorálásról, magáról beszélünk egy picikét, akkor ugye itt sokféle kapcsolat, generációk közti, szakmabeli, szakmaközi kapcsolat is lehet, egész egyszerűen csak a tudás átadás önmagában is egyfajta mentorálás. Ez régen szinte természetes volt, aztán valahogy ezek a kapcsolatok megszakadtak a társadalmon belül az elmúlt évtizedekben.
2: Így van, egy picit a történelemhez nyúljunk vissza, tehát a 19. századi klasszikus európai oktatási rendszerben az érettségi a beavatás a felnőtt korba, tehát a rövid nadrágot letesszük, és hosszú nadrág, a legjobb tanulók már pálcával sétálhatnak, mint a felnőttek, és onnantól az ember egy felelős önálló lény, aki, hogyha tovább tanul a felsőoktatásban, ez a keveseknek a kiváltsága, akkor ott nincs semmiféle mentorálás, hanem a professzorhoz kötődünk abban a tárgyban, vagy abban az irányban, amelyikben el szeretnénk mélyülni. A mentorálást azt teszi szükségessé két dolog. Egyrészt kinyílik a középfokú oktatás és a felsőfok, és beáramlanak úgynevezett nem hagyományos tanulók, akik tanulnak, de igazából nem tudják, hogy merre van az előre. Egy ilyen kísérletezés zajlik hosszú évekig az egyetemeken, önfejlesztés, próbálgatás, kóstolgatás. A másik ügy az pedig a munkaerőpiac. Ugye egyre nehezebb kiigazodni, a hollandok nagymama tesztről beszélnek, a holland kollégák azt mondják, hogy ha a nagymamádnak el tudod mondani, hogy mivel foglalkozol, akkor az a szakma 10 éven belül el fog tűnni.
1: Opa.
2: Az a jó, ha nem érti, abban még van kraft és jövő. Ugye? Tehát nagy szükség van rájuk, és alapvetően két-három irányt látok. Az egyik az a lelki mentorálás. Amikor az MCC mentor programja az jelentős részben ilyenből merít, mikor van egy tehetséges, törekvő, tanuló, szorgalmas, haladó fiatalunk, de a lélek, ahogy Karint írja, még nem áll készen, néha megbicsaklik egy kicsit, önbizalom, terhelhetőség, időgazdálkodás, jövőkép, önfegyelem, tehát ilyenfajta dolgok, és tulajdonképpen egyfajta pszichológus tanácsadó az, aki segíti a fiatalt ezen az úton. A másik ilyen nagy kinyíló terület az egyértelműen a tudásterületek, amit Egon említett, és a harmadik pedig az a gyakorlat, a pályaválasztás, a gazdaság, a startupok világa, tehát ez a jó tanul vagyok és teljesítem a követelményeket, de hogyan tovább, amikor majd beugrom az életnek a sötét, zavaros vizébe.
1: Hogyha azt körbenézve jól érzékeljük, hogy ez most valahogy egy divat hullám. Egyre több cég próbál mentoráláson keresztül például tehetségeket, utánpótlást találni saját magának, és ez valószínűleg a legbölcsebb, amit tehetnek. Akkor az is látszik, hogy erre milyen áldozatokat hajlandók hozni? Tehát, hogy erre van-e odaszánt ember, van-e erre külön választott tőke, pénz, lehetőség, pozíciók, státuszok?
2: Az elején vagy van, vagy nincs, de a fiatalok már nagyon okosak. Ugye ebben a digitális sűrű világban rengeteg impulzus éri őket, és egy hanyagul összedobott mentorprogramnak a második ilyen beszélgetése után udvariasan elköszönnek, és ott hagyják a dolgot. Tehát nyilvánvalóan pontosan abban a sorrendben működik a dolog, amit említett. Tehát az első az a hídember, aki összeköti a gazdaság, a cég világát a fiatalok érdeklődésével, és valahogy oda-vissza tud kommunikálni, és érti mind a két szférát. Ehhez persze kell pénz is, és még egy dolog kell, hitelesség. Tehát az az ember, aki már bizonyított, tehát fel tud ő maga is mutatni ilyen dolgokat, azt pillanatokon belül elfogadják, és talán még a gyakorlat közeliséget emelném ki, hogy ez már nem az ideák és az elméletek világa, az egyetemen tanulunk ilyen szép dolgokat, itt már egészen konkrétan a gyakorlat dolgairól kell tapasztalat és hitelesség alapján beszámolni, mert erre van igazán igény és figyelme. Ez adja a hitelességet. Nagyon érdekes, hogy a cégeknél kétféle önkéntesség tapasztalható. Néha van olyan, hogy kijelölik az önkénteseket a cégen belül, hogy te fogsz a gyerekekkel foglalkozni. Ez kevésbé szerencsés. Vannak, akiknek ilyen hajlama van. Tehát jó cég dolgozók helytállnak a gazdaságban, a kultúrában, a tudományban, de még valami van bennük, tehát ez a pedagógiai hajlam. Ennél még érdekesebb azok a befutott sikeres menedzserek, akik már megengedhetik maguknak, hogy a munkaidejük, vagy általában az idejük 5-10%-ában, ahogy az amerikaiak mondják, visszaadjanak a fiataloknak. Ez egy luxus, egy nagyon jó iránya a luxusnak, amikor az ember nem kitüntet, meg adományoz, hanem tapasztalatot, lelket és tudást visszaad a fiataloknak.
1: Hát és ő jelenti az inspirációt, valószínűleg ez a tudat, ez az érzés is hozzátartozik ehhez.
2: Hát ez egy nagyon kellemes és simogató dolog, hogy ne, hát azért egy 15 fénylő szempár, és ebből mondjuk a fele még szép is, és így hősként néznek rám, mert így megcsináltam egy dolgot. Ez egy jó élethelyzet. De mondjuk ezek az emberek megdolgoztak ezért az élethelyzetért. Én azt szeretném, hogyha a magyar gazdasági, politikai, kulturális elitben a visszaadás kultúrája és ez a fajta mentorálás szélesebb gyakorlattá válna, mert erre nagy szükségünk van.
1: Hát akkor ezen az úton tovább előre, a tegnapi kerekasztal beszélgetésnek lett-e olyan konklúziója, amit érdemes velünk megosztania?
2: Az egyik ilyen konklúzió, hogy rengeteg ilyen kezdeményezés van, akik nem ismerik eléggé egymást, és ezért hálózatba kellene szerveződni és ismerkedni. És a másik, hogy világos típusok vannak a lélek, a munkaerőpiac és a tudás, és valójában specializálódniuk kellene, nem kell mindennel foglalkozni, hanem azzal a dologgal kell foglalkozni, amiben a legerősebbek. Én még hozzátenném, ez csak közepes erővel jelent meg, de inkább jövőben mutató, ez pedig az eliteknek a visszaadás kultúrája, amelyet mindenképpen divattá kellene tennünk.
1: Dr. Sertényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezi Nikuzordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le. Nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett Liti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Csodaszép napot kívánok, mintha már nem lenne annyira meleg odakint, de reméljük, hogy ez még jobb lesz a következő napokban. Ez itt a Provokatőr, és provokálunk, no de nem az időjárással, hanem Forst Hoffer Ágnessel és Magyar Péterrel, de hát lesznek még itt nyalánkságok. Köszöntöm kedves vendégünket, Füzi Viktor. Hello.
3: Hello.
2: Négy fal podcast, nagyon jól mennek a videóid, azt néztem, vietnámi bér-bér lájkoló.
3: Úgy gondolod, hogy jól, mert ez lenne az, hogy jól megy.
2: Na honnan, de honnan rendelted meg, hogy néha ilyen több tízezres videóid vannak? Honnan, melyik földrészről kattintják le neked a videóra?
3: Van egy fideszes forrásom, de nem akarom sejtettem kiadni, tehát rajta keresztül.
2: Sejtettem. Gondoltam, hát ez magától értetődő, Dévény István.
4: Üdvözlet.
2: És Boros Tamás. Kezdjük akkor, ha már beharangoztam, Forst Hoffer Ágnes és Magyar Péter Ultimate Fight-ja, amelyet nagyon boldog happy enddel végződött, ugyanis kávéztak egyet és rendezték a konfliktust. Képzeljétek el, hoztam körülbelül 10 olyan érvet, hogy ez egy megrendezett valami, és hogy miért az, és 10 érvet is hoztam, hogy ez miért nem az.
4: Dettó.
3: Már hogy maga a konfliktus?
2: Aha, az egész. Hogy ez most egy abszolút filmszínház vagy, tehát hogy van vele valami céljuk, mert én azt gondolom, hogy ez egy win-win helyzet, mindenki jól jár vele.
3: Ez nekem is átfutott az agyamon, viszont végül én arra jutottam, hogy valószínűleg nem megrendezett, legalábbis hogyha megrendezett, akkor hát hogy is mondjam, ez az abszolút filmszínház, akkor ez feliratkozik a Pintér Béla társulat mellé színvonalban, mert
2: annyira jó.
3: Nekem nagyon hiteles volt az előadás, igen.
4: Meg összetett, elég összetett lenne a sztori, nem? Hogy úgy építsük egy kicsit, úgy támogassuk meg a Forst Hoffer Ágnes imázsát,
2: arra utaz, hogy a tiszások nem értenék ezt a Pintér Béla dalabot?
4: Nem arra utalt. Könyörgöm.
3: Nem.
2: De ezt mondja. Nem, hogy nem, azt mondja, hogy a tiszások ostobák. Na, mondjuk.
4: Nem.
2: Nyugalom.
4: De ne őt provokáld, mindjárt az elején.
2: Szegény itt ül 3 perc, és kétszer forráztam le.
4: Már így lefutott az élete, nem?
2: Hogy mit keresek itt? Úristen.
4: Még szeret, hogy nincs megafon.
3: És ráadásul az arra készültem, hogy élőben megyünk, és az mindig jó alkalom a megszégyenülésre. Mikor nem lehet valamit megvágni, akkor...
2: Sosem vágunk, akkor lehet, kivéve, ha hülyeséget mondok.
3: Ja, hát az a helyzet, hogy én ugye arra jutottam, hogy valószínűleg ez nem volt megrendezett, ami miatt mégis elgondolkodtam rajta, hogy esetleg ez egy megrendezett jelenet lehet-e. Hát azért, mert ugye alapvetően a Fidesz részéről azért a Forst Hoffer Ágnessel szemben volt egy olyan, hát hogy is mondjam, egy ilyen nem is sejtetés, hanem tulajdonképpen egy konkrét állítás, hogy hát ez nem egy autonóm valaki. Még talán valami felvételt is készített valamelyik képviselő, nem is tudom, hát valószínűleg a Pócs János, így kizárásos alapon. Bár ő csak a telefontokját
2: idegette.
4: Ez a top mindent tud, nem?
3: A telefontokjával készített egy felvételt arról, hogy hát a Magyar Péter oda megy hozzá, és az volt a kommentár, hogy nézd meg, megy és helyre teszi. Szóval emiatt egyébként én elgondolkodtam rajta persze, hogy lehetséges, hogy ez egy megrendezett jelenet volt. Nem tudom, nekem túl igazinak tűnt.
4: Uh-huh. Meg Bonyi lenne a sztori.
2: Igen. Kibogozni.
4: Szerintem bonyolult lenne a sztori, most... ezt így felépíteni.
2: Jó, akkor most már tudom, hogy melyik oldalra állok. Miért bonyolult az, hogy van egy házelnökünk, illetve voltak korábban házelnökök, voltak köztársasági elnökök, és egyes információk szerint belőle majd valamikor köztársasági elnököt szeretnének csinálni, de ezt tegyük zárójelbe, maradjon házelnök. A házelnökök általában az aktuális hatalmat szolgálták ki, és ez rengeteg kritika forrása volt a másik oldalról. És akkor itt van egy magas labda, hogy egy olyan helyzetben álljon bele Magyar Péterbe, ahol azért nem kell leforráznia, nem kell megszégyenítenie, nincs különösebb tétje, de tudja azt mutatni, hogy de nekem ebben a pozícióban autonómiám van, én hű vagyok ahhoz, hogy én házelnök vagyok, nem pedig a Tisza párthoz vagyok hű, és akkor ebből csinálnak egy ilyen tudom, TikTok videót.
4: Hát igen.
2: Szerintem tök könnyű.
3: Mégiscsak egy olyan szituáció volt, ahol Magyar Pétert így kvázi politikai pedofíliával vádolták meg, tehát így tulajdonképpen azt gondolom, hogy emiatt az az érzelmi felfokozottság, amit láttunk rajta, az nem hiszem, hogy annyira megjátszott lett volna, vagy nem
4: na de
3: nem
4: meg, gondolom. Oké, tehát maradjunk ennél az abszolút filmszínház verziónál, mert most azzal, hogy ez egy őszinte reakció volt, azon sokkal mindent nem tudunk beszélni, mert hogy igen, hát hogyha én is ezt mondom, hogy ez ott így megtörtént, ahogy a politika sodrása adta éppen. De maradjunk.
2: Ez egy komoly megfejtés tőlen.
4: De ezzel nem tud mit beszélni. Tehát, hogy mert ugye most itt akkor nem kell vakargatni a fejünket, hogy és akkor hogy meg izé. Mert egyébként utána akkor ez a kávézás is még illeszkedik inkább ebbe a forgatókönyvbe, hogy ez egy őszinte politikai pillanat volt, ha nem is törésvonal, mint ahogy ezt a Fidesz próbálja eladni, de mégiscsak valami feszültség keletkezett, amit aztán, mivel már túl sokan pörögtek rajta a nyilvánosságban, valamelyest csillapítani kellett, és akkor erre jött ez a közös kávézás, hogy minden rendben van köztünk, oké. Okay. Szerintem ott pont van a végén ilyen szempontból. Aztán, hogy rendben van-e vagy sem, az már egy másik kérdés. Mondjuk ez a végig is a Magyar Péternek a vezetői mentalitásába az, hogy ő ott így kiakadt, szerintem az teljesen belefér, mint ahogy az is, hogy utána meg azt mondja, hogy oké, akkor dumáljuk meg, kész. Nincs itt semmi látnivaló. Na, de ha abszolút filmszínház, de akkor ki a célközönség? Kinek szól a darab? A Pintér Béla, Forst Hoffer Ágnes megdicsőülése. Hát ezt nem lehet kimondani, megdicsőülése című darab. Mert a fideszeseknek? Hát most a fideszesekkel miért foglalkozna a Tisza? Tehát most a fideszes közegnek miért kellene a fideszes közegben megpróbálni felépíteni a független Forst Hoffer Ágnes imást, képet, amely közegben úgyse lehet semmit felépíteni, ami Tiszás, nem? Tehát minek a Tiszás közegben megint csak nem kell ilyen független akármit építeni, mert a Tiszás közeg az a Tiszásokkal szemben totálisan befogadó, legalábbis per pillanat. Akkor minek? Tehát akkor nem? Akkor miről szól a darab is kinek?
2: Hát miről? Hát arról, amiről szól a parlament, amióta a Magyar Péter a miniszterelnök. Tehát mindenkinek. Mindenkinek és senkinek. Tehát arról szól, hogy...
4: ez sem volt jobb megoldás.
2: Hát tudom. De úgy senkinek, hogy nincs konkrét célközönség, hanem innentől maga a műfaj az maga a tartalom. Tehát, hogy még tartalomnak sem kell lennie, hanem ez így nézzen ki. Én Magyar Péterről nem gondolom, hogy ő otthon fölkapná a vizet minden ilyen piszlicsári dolgon. És én azt sem gondolom, hogy ő ott megszégyenült, és nem érzem azt, amit mondjuk Török Gábor vagy Nagy Attila Tibor, hogy neki a döbbenet kiült az arcán. Én azt érzem, hogy ő ott szerepben van. És pontosan tudja azt, hogy a trógerkedésnél is kiderült, hogy ez oké. Okay. Hogy ez oké, hogy kicsit kifeszítjük az érzelmeinket. Tehát én se ilyen vagyok egyébként otthon, mint hogy itt hangsúlyozok, vagy most éppen gesztikulálok a kezemmel, vagy éppen beleállok a kedves vendégbe kétszer, nem egy tök kedves. Kedves embernek tartanak számon néhányan.
4: Ezt kevesen tudnák megcáfolni.
2: Igen, igen. Azok nem, a kisházi állataim szeretnék, mert megetettem őket mindig.
3: Én egy kicsit rugóznék ezen a törésvonal narratíván. Hogy egy ilyen esetben rögtön pártszakadást meg a végkezdetét kell vizionálni, mert hát...
2: De az a cél.
3: Az a helyzet, hogy én szeretném a jövőben megszokni az ilyen törésvonalakat, mert nekem ebből az egy a tábor, egy a zászló, meg pártfegyelem, mindenki egy irányba néz, és mindenki, akit megkérdeznek egy adott pártból, az pontosan ugyanazokat az ilyen kampánybullshiteket mondja föl, meg pontosan ugyanazokat az olcsó toposzokat ismételgeti, szóval hogy nekem alapvetően ebből a világból van elegem, és az a helyzet, hogy ugye azt így sokszor megállapított láttuk már, hogy a Tisza az tulajdonképpen nem egy ilyen hagyományos értelemben vett párt, hanem egy ilyen kvázi népfront. Na most egy ilyen népfronttól el is várható, hogy bizonyos törésvonalak eleve legyenek, minek után ugye rendben volt itt egy nagy közös cél, egy nagy közös projekt, lebontani a NER-t, és ebben sokféle világlátású ember részt vett, sok mindenki a pártban a nevét, arcát adta hozzá, de itt azért mégiscsak különböző világlátású emberek ültek egy frakcióba. Tehát tulajdonképpen ez ilyen értelemben szükségszerűség is, hogy törésvonalak legyenek, bár itt ez most jelenleg pont nem egy ideológiai természetű törésvonal, amit látunk, hanem egy, hát nem is azt mondom, hogy emberi, hanem tulajdonképpen itt a házszabálynak az értelmezése, ami egy törésvonalat képezett. De minden esetre azért láttuk azt, hogy történt egy ilyen konfliktus párton belül, és nem szakadt le a mennyezet. Igazából azt gondolom, hogy jó lenne ehhez hozzászokni. És azon kívül pedig ezáltal tulajdonképpen láttuk annak a példáját is, hogy a miniszterelnök az nem egy ilyen érinthetetlen tekintélyszemély, nem megfellebbezhetetlen. Szóval alapvetően én azt gondolom, hogy ezeket érdemes ebből a konfliktusból eltennünk. Ugye itt most azt, hogy...
2: Szerintem téged becsaptak.
4: Igen. Téged irítál a
3: pedig
4: vendég.
3: Juszt László annak idején mondta, hogy ne hagyják magukat becsapni, átverni, megkárosítani.
2: Nem, nyilván itt én is kifeszít, pont erről beszéltem, hogy itt egy műsor gyártunk, és egyes véleményeket, vagy az én véleményemet kifeszítem úgy, ahogy egyébként szerintem a miniszterelnök is kifeszíti egyes reakcióit a parlamentben, mert hogy a parlamentben van a nagy színpadon. De azért fogalmaztam ilyen keményen, mert szerintem pont erről szól ez a sztori. Ha belegondolunk, ha hátralépünk egyet...
3: Hát te ezért gondolod, hogy megjátszott jelenet? Vagy megrendezett jelenet? Mert ezt akarták létrehozni, ezt az élményt, hogy a miniszterelnök...
2: Pont ezt akartam.
4: Hibrid verzióval.
2: Pont ezt akartam, hogy...
4: Spontán indult megrendezett.
2: Ahol nincs tétje, és már pedig itt basszus nincs tétje. Gondoljunk már bele, miről szólt ez a történet. Hogy eltért az interpelláció tárgyától. Ezen megy a vekenges. Nem azon, hogy összevész két tiszás, vagy szembe megy a Tisza frakció egy része Magyar Péterre, mondjuk az adózás ügyében, vagy energiapolitika ügyében, aminek valódi tétje van a mi életünkre. Nem, hanem itt adják el nekünk azt, hogy ez nem egy hagyományos, vagy amit megszokhattunk a rendszerváltás óta, egy ilyen egyirányba nézős, kassza felé tekintős, fideszes pártstruktúra, ahol mindenki tudja, mi a feladata, és hogy nem pofázhat bele, hanem itt mutatják meg, hogy gyerekek, itt demokrácia van. És ezért gondolom én is, hogy hibrid, hogy ezek így megengedettek, és ezt egyszerűen érzik. Érzi Magyar Péter is, hogy itt ebben most beleállhatok, mert nem lesz semmi következménye. A kormányzásra nézve sincs tétje.
4: Az olvasolyogtam így magamban, mert hogy egyetértek, hogy akár ez is lehet teljesen, és hogyha ez a verzió van, akkor tényleg akkor hozzá kell szoktunk a gondolathoz, hogy a kormányzás az igenis ilyen egy a tábor, egy a zászló, mindenki egy irányba néz és egy irányba beszél, típusú jelleggel zajlik majd, és ilyen szelepként lesznek ilyen fontos parlamenti problémák, amiket majd az ügyrendi bizottság megbeszél, nem? Hogy az micsoda izgalom, hogy majd lehet mekkora izéket, publicisztikákat, megellemzéseket írni, hogy na ez már a harmadik ügy kerül az ügyrendi bizottság elé.
3: Ugye az a helyzet, hogy még egy nagyon korai szakaszában vagyunk ennek a Tisza kormányzásnak, tehát egyelőre bármi, amit mondunk, az tulajdonképpen csak spekuláció, tehát lehetséges, hogy ez fog végül bebizonyosodni, hogy tulajdonképpen ilyen lesz egy ilyen látványpékség berendezve, ami arról fog szólni, hogy hát itt Magyar Péternek igenis ellent lehet mondani, és akkor a háttérben meg valójában mindenki ő mögé sorol be, és vele megy egy irányba. De ugyanúgy benne van a pakliban az is, hogy ez itt most egy valódi sztori volt, és valójában, hogy is mondjam, egy demokratikusabb módon működő pártról beszélünk.
4: Melyiknek örülnék jobban?
3: Hát én mindenképpen annak, hogyha egy demokratikusabb módon működő párt lenne, persze. Tehát én mindenképpen annak örülnék, hogyha Magyar Péter az nem egy ilyen Orbán Viktorhoz hasonló édesapa, ilyen tekintély személy lenne, hanem, hát hogy is mondjam, egy olyan figura, ami ennek tulajdonképpen ő hát szereti is mutatni magát, hogy ő is ember, ő is hibázik, mondjátok meg, ha hibázok, mondjátok a szemembe, és akkor... Tehát olyas valakinek mutatja magát, aki képes az önkorrekcióra, és azért voltak is olyan pillanatai a kampányban is, amikor erről...
4: Hogy én áll ezt a politikai személyiségfejlődést, mert végül is ez az, nem? Tehát, hogyha én elkezdenék egy személyes pártot összerakni úgy, ahogy Magyar Péter elkezdte, akkor mondjuk egy hét múlva feladnám, de hogy aztán mégiscsak csinálnám esetleg tovább, és akkor már kettel, tehát amikor kettel lennék, akkor megdupláztam a tagságot is. Hagyjuk, hogy tehát csinálnám, és felépítenék egy ilyen történetet, akkor azért az elég komoly... küldetéstudatot adna, hogy én ezt megcsináltam, és hogy mekkora bizalmat kaptam. Tehát, hogy szerintem az lehet, hogy akár még sok is lehet, hogy azon aztán reszelődnie kell, ennek egy kicsit csiszolódnia kell egy kicsit a hétköznapi politikai munkában, a kormányzásban, hogy ez a csiszolódás, ez nem a Fidesz-szel szembe fog megtörténni, az biztos, mert ott a Magyar Péter inkább élezi magát, ahogy nézem így hét, hogy napról napra. És nem is a Tiszán belül szerintem, hanem inkább a kormányban. Tehát, hogy én ott látok olyan, mondjuk egy Kapitány Istvánnal való konfliktusnál például. Tehát ott mondjuk azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy Kapitány István azt mondja, hogy igenis értettem, nem? Tehát, hogy hanem ő akkor beleáll. Vagy a Hegedűs is akár. Tehát, hogy inkább a kormányzati munkában látom azt. De aztán az majd kithathat a pártra is, meg a izére, hát annyira friss ez a történet, hogy mindenkinek tanulnia kell egy kicsit szerintem ezt az egészen.
2: Az a tanulság az én számomra ebből az egész történetből, és akkor nem is akarom eldönteni, hogy ez most valós volt, vagy nem, mert nem ez a lényeg, mert ha tudatosan csinálják, ha nem, de rohadtul működik, amit a Tisza csinál. Elképesztő mód. Tehát mennyire profin tudnak virális videókat legyártani, és mennyire profin tudják a semmit rágni, hogy ez valami elképesztő. És nekem ez viszont fő problémám, és ebbe a Fidesz is belemegy, a Mi Hazánk is belemegy, amiről mi már beszéltünk múlt héten, csak hogy akkor számodra is érthetőbb legyen, hogy miről is beszélek. Amikor az örökbefogadásról Torockai László és Magyar Péter vitáztak egymással, kielemeztem azt a vitát, és azt vettem észre, hogy mind a ketten csak a tényeknek azon a szintjén rekedtek meg, ahol látványosan a hétköznapi ember számára, tehát a nagy tömegek számára látványosan le tudják győzni, meg tudják alázni a másikat. Tehát az általuk használt érvek, az, hogy mit tudom én, mondjuk 300 ezer meddő van az országban, az totálisan irreleváns az örökbefogadás ügyében. Hiszen a 300 ezer meddőből nem fog mindenki örökbefogadni, mert nem is tud, és nem is akar. Tehát, hogy nem érvényes ott az a szám. És amikor Magyar Péter is ilyen kifeszített dilemmákat emel a magasba, hogy akkor vagy ez, vagy az, az sem érvényes, mert ha mélyemre vegyünk szakpolitikai téren érvénytelen mindkettő, ahol bele lehetne nyúlni a politikába, ami kevésbé szexi, ahol nem tudod azonnal megalázni, legyőzni a vitapartnert, azt a részét egyszerűen nem érintjük. És nem tudom miért, mert a világ ilyen 2026-ban, hogy tényleg így kell ezt a nyilvános parlamenti politizálást csinálni, és egyszerűen már az írásbeliségen túl vagyunk, és mindenki rövid videótartalmakat akar gyártani, és látványos gesztusokkal legyőzni a másikat, vagy pedig a politikánk ilyen basszus, hogy ilyenné vált. És nekem tök mindegy, hogy melyik csinálja, hogy kit rógerez le kit. Szörnyű, hogy itt tartunk, és ez a tartalom, mert tényleg belegondolod, végigvesszük a szalagcímeket, hogy mikről szólnak a parlamenti viták, és hát hogy el kéne borzadnunk, hogy nincs olyan, ami közvetlenül a mi életünkre hatással.
3: Valójában igazából abból lesznek szalagcímek, hogy ki kit küldött el hová. Nagyjából. Igen. És a politikának és lehet, a tartalmi lehet, része, a az, a tartalmi része az meg igazából csak ilyen háttérzene. Hmm. Az a helyzet. Tehát mostanában ugye sokan elkezdtek parlamenti közvetítéseket nézni, én ezt annyira nem, tehát nem tudom, én ezzel annyira nem tudok menni, mert hát, hogy is mondjam, jelenleg az...
2: Hát egy gyereked van.
3: Tehát ami a parlamentben zajlik, az intellektuális értelemben jelenleg sem túl stimuláló, hogy úgy mondjam. Tehát azért így eléggé rajta maradtunk így hangulatilag azon, amin voltunk, meg így formailag. Szóval az a helyzet, hogy hát most mit tudom, egy következő évad. Következő évad, de még ugyanazt a sorozatot nézzük.
4: Igen, de ez durván lett a második évad.
3: Hát,
4: de szerintem igen, most már...
3: Szóval, hogy is mondjam.
4: Én az elejétől figyelem az országgyűlést, tegnap is megtekintettem, amíg csak tudtam, és az elég hosszú ideig tartott, pont mindegy. És én azt veszem észre, hogy amikor a Gánt volt bent nálunk, és ugye ilyen pszichológiai dolgokról beszélgettünk nagyon többet, hát értelemszerűen, hiszen ő klinikai
2: Gánti Bence.
4: Gáti, bocsánat, klinikai szakpszichológus, hogy, és akkor volt az a gondolatom, hogy a Magyar Péter ezt valahol nem csak az önmaga szórakoztatására és ilyen népszórakoztatására teszi, amit tesz a parlamentben, hanem ki akarja zökkenteni a Fideszt meg a KDNP-t. A Mi Hazánkat az könnyebb egyébként. Főleg a KDNP húzta magára eleinte, de Fidesz is megpróbált ezt a mi nagyon konzervatív, nagyon kultúrát, nagyon nyugodt, nagyon békés népek vagyunk, nagyon konstruktívan fogunk hozzáállni a Tiszához.
2: Erről beszélünk, mert ez nagyon jó téma. Innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Trógerkedjünk egy kicsit, tőlünk ez annyira nem áll távol, ugye István?
2: Így van.
1: Bár én próbálom mindig őt feljebb húzni, de nem mindig leránt a sárba. De most nem mi vagyunk a főszereplők, hanem egy Panyi Miklós nevű...
3: Tróger? Fidesz...
1: Ő mondta!
2: Ki mondta?
1: És Magyar Péter mondta. Hát egymásnak esett Tarna Zsadányi kisfiú ügyében a két politikus a parlamentben, és nagyjából erről beszéltünk akkor az előző blogban, és ezt próbáljuk most szociálpszichológiailag feltárni, hogy ennek mi az oka, hogy tényleg trógere Panyi.
2: Szavaz! Visszaszámlálás indul.
1: Mutatjuk a telefonszámot, hol lehet szavazni. Postafiók 862.
2: A szavazók között egy húzon trógert.
3: Igen, szépen.
1: Na, én, a győztes letrógerezzük előadásban.
2: Én voltam az, aki még ott a első etap végén ugye így elkezdtem belecsúszni ebbe, hogy ez szerintem ilyen nem csak mentalitásbéli, és nem csak politikai, hanem ez egy ilyen pszichológiai stratégiája is Magyar Péternek. Ugye, amit mondtam, hogy a KDNP-t is, meg a fideszes frakciót is kibillenteni abból a pózból, amiben vágták magukat ellenzékként, hogy ők a nagyon nyugodt, a nagyon keresztény, a nagyon kultúrát, nagyon konzervatív erő, és én azt gondolom, hogy most megérkeztünk oda, hogy ez Magyar Péternek sikerült. Tehát ki vannak billentve, és innen jön az a bizonyos, hogy is hívják ezt, a reaktív abúzus nevű jelenség, amikor valakit addig csesztetnek, amíg egyszer csak eldurran az agya, és akkor visszaszól, és akkor azt mondja a csesztető, hogy uh-huh. Látod, hogy viselkedsz?
1: Láttam már ilyet.
2: Ez egy, én is. Én ezt nálad éltem át először.
1: Tényleg volt?
2: Most őszinte, nem volt ilyen. Nem, de volt, a Mutka műsorban volt egyébként. De én ezt kezelem, tehát.
1: Na, ügyi.
2: Ismerlek titeket mind.
1: Köszönjük. Titeket fideszeseket? Vagy ki?
2: Kire gondolsz? Bocsánat, a kedves vendégtől és a kedves bocsánat. Nézőktől, hallgatóktól.
1: Vannak ilyen kis.
2: Hallgatóktól. De hogy szerintem sikerült kibillenteni őket, most, hogy ez hasznos, nem hasznos, pozitív, nem pozitív, jó, nem jó, ez egy másik történet. Politikai szempontból a Tiszának szerintem kifejezetten jó, mert elillant az a egyébként. Amúgy sem volt túl erős ez a maszk, amit magukra rántottak a fideszesek, meg a KDNP-sek, de ennek is vége, és most már ők is ott harcolnak, és azért megy a trógerkedés, úgymond. Kész, megérkeztünk. Nekem egy problémám van ezzel is, hogy azért ez a vitakultúra, és amit mondtál, Viktor, hogy egyre többen, vagy nagyon sokan nézik parlamenti közvetítéseket valóban, és ugye nem csak a közvetítéseket, hanem annak a mindenféle ilyen-olyan sortokba megvágott videóit, olvassák a tudósításokat, beszámolókat, hogy én attól tartok, hogy azért ez a vita kultúra, ami se nem vita, se nem kultúra igazából, hát az elég hamar meg tud érkezni a bármilyen is, vagy akár az összes társadalmi rétegbe, mint elfogadott minta. És tudom, hogy ez ilyen értelmiségi nyűnyögésnek hangzik, de tényleg azt gondolom, hogy ez simán megérkezett, mint ahogy a Fidesz mentalitása is egyébként megérkezett. Hát azt láttuk egy időben, hogy a Magyarország volt a nem tudom hány millió Orbán Viktor országa, mert hogy bárki egy icipici akármilyen közhatalmat kapott a kezébe, azonnal elkezdett úgy viselkedni, mint egy mini Orbán Viktor, és visszajönni vele is. Jó, nyilván nem teljesen, nem általánosan, de hogy azért a nagy többség. Mert ez volt a minta. És én azt gondolom, hogy ez, ami most a parlamentben valószínűleg innentől kezdve egy abszolút normatív jelenség lesz, amit most láttunk tegnap, a tegnapi ülésen, hogy ez azért nem jó, hogyha megérkezik a társadalom mindenféle rétegeibe, mert ha ott gyökeret ver, onnantól kezdve, amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogy a polgári társadalom felé teendő első lépcsőfok az lenne, hogy legyenek ilyen közös célok, meg ilyen közös nem nagy nemzeti célok, amelyek mentén össze lehet fogni, meg amivel akkor is, hogyha baromira más gondolok, mint amit a másik, de ebben a dologban egyetértünk, és ezért tudunk együtt gondolkodni, meg együtt dolgozni, hogy ez a mentalitás viszont ezt kiüti.
3: Hát bennem az a kérdés merült föl, hogy tulajdonképpen ebben a jelenlegi áldatlan helyzetben, ami kialakult a parlamentben, már így az összetételét illetően, egyáltalán van-e lehetőség másra, mint az abszolút filmszínház? Hát ugye ez az abszolút filmszínház, ez olyan szempontból a Tiszának nyilván jól jön, hogy élményeket tud gyártani, újra és újra le tudja gyártani az elégtételnek az élményét, ezt így meg tudja szerezni az embereknek, mert hogy alapvetően, ha visszagondolok erre a mögöttünk lévő 16 évre, akkor én is számtalanszor éreztem azt, hogy Istenem, de jó lenne már ezeken a mindig önelégült és cinikus arcokon végre egy kis szomorúságot látni, egy kis, hogy is mondjam,
2: Nyugodtan, mert mi ennél mély éveket gondoltunk, igen, ezekről az arcokról szerintem.
3: Szóval, hogy jó lenne már átélni ezt, hogy végre találkoznak a fallal, neki mennek a falnak, és rájönnek, hogy hát mégsem lehet mindent büntetlenül. Na de itt most az a kérdés, hogy meddig akarjuk újra és újra és újra és újra ezt az élményt átélni, mert oké, tehát én magam részéről úgy vagyok vele, hogy megkaptam ezt az élményt, köszönöm szépen, hála a jó Istennek magunk mögött tudtuk ezt a rendszert, na de most valahogy kifele kéne menni ebből. Egyrészt nyilván, amit ez politikailag jelentett, de amit egyébként kulturális szinten is jelentett. Mindezzel együtt én egyébként nem tudom azt érezni, hogy most így a parlamenti munkát, vagy felszólalásokat, vitákat, illetően micsoda mélypontra kerültünk, mert hát hiszen hol van a magaslat, ahonnan lezuhantuk. Tehát, hogy én nem látom ezt a magaslatot. Igazából nem is indokolt úgy beszélni erről az én szememben, mint új országgyűlés, mert ez még tulajdonképpen ad úgy beszélni erről, az én szememben, mint új ország.

0: liftbe, aztán gyorsan így kipattant belőle, és akkor a többiek ott maradtak, hogy na hát most akkor szagoljátok, és akkor így ebben létezzetek, ebben dolgozzatok. Akiket látok tulajdonképpen...
1: De Szijjártot ilyen... miért? Szijjártot miért büntette?
0: Na, éppen ezt akarom mondani, hogy akik ilyen első vonalas arcokat látok, Szijjártó, Lázár, Orbán Balázs, ezek gyakorlatilag mind olyan figurák, akik olyanok, mint hogy így számomra bennem azt az érzést keltik, mintha büntetésből ülnének ott. Hát Szijjártó...
1: Ugye, én is ezt mondtam mindig, hogy Szijjártó, ez a büntető részleget, de Szijjártó ugye, miért? Mert az Orbán Balázs megbüntette a kampányért, a Lázárt önmagáért.
0: A Lavrovos balhé miatt. Lehet. Azt gondolom.
1: A telefon?
0: Igen. Igen.
2: Nem tudta kezelni, igen. Nem tudta jól kivelezni.
0: Hát a Lázár ott igazából, hát nem tudom, mit mondjunk a százas listáról, melyiket emeljük
1: nem,
0: ki,
1: nem kell, melyik csak Lázár pillanatot. Csak a Szijjártó is. Én azt mondtam, a Lázárt önmagáért büntette meg. Azt értem, Orbán Balázs a kampányért, igen. Ezt szerencsétlen Szijjártót ezt.
0: Szerintem a Lavrov.
1: Hát még én azt gondolom. Lehetséges.
2: Én amúgy...
1: Mindegy.
2: Az egyik felem örül annak, hogy nem ez a technokrata, bikfa nyelv, meg semmit mondó, nem tudom én, patika mérlegen kiszámított, néha cinikus politikusi beszéd az, ami most a parlamentben van. Tudom, hogy ezen most sokan hátra hőkölnek, hogy jaj, hát azért ezek államemberek, államférfiak, könyörgöm, hát ez nem lehet így. Ez a parlament.
1: Hirdelen így elimcsúszott néhány államférfi arca.
2: Ilyen pócsok. Ez a tisztelt ház, hát tiszteljük meg, én értem, csak mondom még egyszer, általában akik ezt mondják, azok le vannak maradva egy brossúrába. Tényleg az írásbeliség után vagyunk. Tényleg már a social médiára gyártunk tartalmat, A, B, és akkor C, még hozzáteszem azt is, hogy a valós érzelmekhez ez sokkal közelebb van, amikor kimondja Magyar Péter, hogy tróger, mintha ezt, nem tudom, körülírta volna, mint mondjuk megtette azt Orbán Viktor hasonló pozícióban.
0: Például, amikor Ravona Gábornak azt mondta, igen, hogy a kormányzáshoz több kell, mint egy szemöldök csipesz, mm-hmm, ugye?
2: Igen, igen, meg szoknya mögé bújjon, meg hasonló.
0: Az, igen, igen.
2: Tehát lehet ezt így is, de lehet ezt úgy is, mondjuk a homoszexualitással való összemosás Vona Gábor esetében az megvolt a fideszes oldalon, akik ezt telibe, keményen leírták, nem tudom, vadhajtásoktól kezdve a megfelelő platformokra.
0: Igen, Bede Zsolt azért nem szokott finomkodni.
2: Bede Zsolt nem szokott finomkodni, neki nincs Bede Zsoltja már, mint Magyar Péternek jelenleg. És nincsen Trombites Kristófja, és akkor még sorolhatnám, hogy ki nincsen, hanem ő egy személyben valaki. Az a karakter, amit ő felépített, ahhoz ez áll jelenleg a legközelebb. Ha nézi a közvéleménykutatásokat, és ezt a nyelvet használja, és így lő vissza, hogy a fideszesek finomkodnak, ő meg nagyon kemény, nagyon határozott, néha prostó, és nem csökken a népszerűsége, akkor neki ezen a trekken kell maradni. Szerintem ezt fogják javasolni neki a kommunikációs szakemberek is. Ha látja már azt, hogy ez mondjuk kontraproduktív, és itt-ott visszaüt, akkor lehet, hogy megy idő után visszamegy, de ez a személyiségéhez is tök jól passzol, láthatóan nagyon jól mozog, otthonosan mozog ebben a fajta nyelvezetben. Szerintem tudna más miatt is, azért ő volt diplomata, de erre jelenleg nincsen szükség. És az, hogy a népnyelv bekerül a parlamentbe, az egy olyan novum, amit nem használtak a rendszerváltás óta, meg előtte sem. Jó, de előtte igen, tehát azért voltak nagyon kemény beszédek, főleg a nyelvtörvények idején, vagy éppen amikor a zsidókkal szembeni klauzulákat igyekeztek érvényesíteni, akkoriban azért kimondtak dolgokat, még jó pár évtizeddel ezelőtt. Most ezt hozza vissza. Ezt hozza vissza, és szerintem ez olyas valami, ami legyőzhetetlen, és lehet itt finomkodni, meg tudom én, úriembert játszani a fideszeseknek, nem jó irány. Tehát neki tényleg pócsokra lenne most. Kócsokra és pócsokra lenne szükségük, hogy beleálljanak ebbe a játékba.
1: Beleállnak, azért mondom, amit mondtam az elején.
2: De nem úgy.
1: Ki vannak billentve, és akkor innentől már beleállnak. Az, hogy bénák, az egy dolog.
2: A legtöbbjük, mint hogy Panyi is, igyekszik úriember maradni. Uram, ön miért nevez engem trógenek, és kikéri magát?
0: Az a helyzet, hogy azt látom egyébként, hogy az abszolút filmszínházban a Fidesz az így megtalálta a saját szerepét, ami tulajdonképpen ez a klasszikus ellenzéki szerep, amit így megszoktunk nagyjából az MSZP-Fidesz polgárháborúnak az idejében, hogy aki ellenzékben van, az kötelezően mindig nyugatos, az mindig nagyon felvilágosult, az mindig aggódik a jogállamiság, a demokrácia, az európai értékek sattara iránt, és tulajdonképpen a Fidesz az gyakorlatilag rajta maradt ezen, és most így hátra mentek a ruhatárba, és felkapták.

0: elvágták az ellenzéki gúnyát, mert hát ellenzékben ezt szoktuk csinálni. Aggódunk a jogállamiság miatt, meg a demokrácia miatt, meg az európai értékek miatt, és 16 évre ott felejtették a ruhatárba, de most így gyakorlatilag olyan gyorsan öltötték magukra, mint hogyha a lipsi vér még meg se száradt a kezükön.
1: De igen, csak közben kihízták ezeket a gúnyákat, és ez most úgy néznek ki, mint amikor a érettségi találkozóra az a gondolatot támad, hogy ugyan most már 100 kilós vagy, akkor meg 70 voltál, de milyen kis hangulatos lesz, hogyha én a régi zakomba megyek el, és akkor nem olyan hangulatos.
0: De az a kérdés, hogy így ebben a formában, amikor valaki ezt a szerepet játsza, miközben hát mondom, még meg se száradt a lipsivér a kezükön, és akkor úgy aggódnak a jogállamiság meg a demokrácia miatt, meg gyakorlatilag feszülnek ilyen áldozati pózba. Szóval a kérdés, hogy ilyen körülmények között ezekkel a figurákkal lehet-e egyáltalán konstruktív parlamenti vitákat lefolytatni? Lehetséges-e az, hogy ne jöjjél ki a sodrodból, amikor azt látod, hogy tudod, hogy kicsodák, hogy mi az, amit műveltek, és gyakorlatilag úgy tesznek, mintha mindig is demokraták lettek.
2: De Orbán ezt elengedte. Nem engedte el.
1: Szerintem ezt elengedte. És ez is benne van, ami miatt elengedte, mert hogy ez a hitelességi dilema, ez feloldhatatlan. Tehát a Fidesz örökké ebben fog tocsogni. Mindig lehet majd azt mondani, nem 4 év múlva, de 16 év múlva is lehet majd azt mondani, hogy te aggódsz bármiért, ami a demokráciával kapcsolatos. De nem emlékszel, hogy miket műveltél, vagy miket műveltetek? Ebből a Fidesz nem fog kijönni. Úgy tudnak kijönni, hogyha gyakorlatilag mindenkit, aki csak kislábújig megmártózott a NER pöcegödrében, azt letakarítanák. De hát mivel mindenkinek meg kellett mártóznia.
2: Vagy nagyon elcseszi a Tisza.
1: Hát vagy nagyon elcseszi a Tisza, de azt nem tudjuk, de most a Fideszről van szó.
2: Igen.
1: De
2: mondom, ez segíthetne rajtuk.
1: Hát ez segíthetne. De ez egy olyan hitelességi probléma, ami viszonylag normális működésnél is ott lesz állandóan. Orbán Viktorral súlyosbítva, mert azzal is tud mit kezdeni a Fidesz. Na most ők nem tudnak meg... Tök mindegy, mit csinálnak, de tényleg. Tehát azt nézem, hogy ha olyan felszólás van, amiben legalább van valami igazság mag, amit mond a Fideszes vagy a KDNP-s képviselő, és mondjuk ott lehetne vitázni, igazából más se érdekes, mert kitér mindenki azt mondja, hogy most tényleg ez beszél, és ezzel el is intézik. Ez egy olyan fal, amiről bármi lepattan. A hazugság is, meg az igazság, minden lepattan a Fideszről, amit meg a KDNP-ről, amit ők építettek maguk köré azzal, amit műveltek 16 évig. Tehát a Fidesznek szerintem vége van, abszolút. Ha csak nem jön valami nagy kataklizma, ami eltakarítja a Tiszát, de az ne jöjjön, mert az nem csak a Tiszának lenne rossz, hanem nekünk is. És hogy ez az abszolút filmszínház. Én most vállalom ezt a nyekergő, szerencsétlen öregedő polgár boomer szerepet. Én vágom, hogy ez fontos, és így van, és hogy működik, és hatékony, és a Tisza, és persze Magyar Péter minden, de azt gondolom, hogy ami eddig ment, és mondjuk azt, hogy ez volt akkor az első évad, az olyan 16 pluszos volt. Most már viszont a második évad, itt beléptünk a 18 pluszosba, és az már nem biztos, hogy jót tesz. Tehát maradhatunk volna a 16 pluszosba, és szerintem durvult egyébként a hangnem, pont amiatt, hogy a Fidesz meg a KDNP ugye ezt az állarcot, ezt, hát ha nem is önmagától, de mondjuk Magyar Péter így lepiszkálta róluk, és akkor ott maradtak pőrén. És hogy nem, azt hiszem, hogy nem hagytam ki egy parlamenti ülésnapot se, legalábbis a napi rend előtt itt azt mindig megnéztem, és még utána is az interpellációkat, aztán, hogyha volt még valamiféle idő, vagy volt időm, akkor még néztem a törvényekkel kapcsolatos vitákat is, de a napi rend előtti az tulajdonképpen ugyanaz. Egy az egybe. Az olyan, mintha ennek a sorozatnak lenne egy fő címe, ami minden epizód előtt lemegy, csak baromi hosszú. Tehát Magyar Péter, amit mond, és nem ugyanazt mondja nyilvánvalóan, mert a napi rend előttikben most az 50 napról emlékezett meg, hogy milyen sikereket értek el. Volt ott a kormányzás, korábban ugye volt ez a torgáló felszólása, tehát mindig van valami. De onnattól utána beindul a malom, és elkezdi ugyanazt őrölni. A mi hazánkosok mindig ugyanazokban a témákban szólalnak fel. Mindig ugyanazokra reagálnak, a KDNP mindig ugyanazokban a témákban szólal fel, és mindig ugyanazt mondja, és egyébként a Tisza párt is nagyjából ugyanezt, és Magyar Péter is ugyanazokat reagálja ugyanazokra a felvetésekre. Tehát de nem tudom, hogy van-e még valaki, aki annyit nézett, mint én országgyűlés, de szerintem meg tudná erősíteni, hogy hát egy picit már unalmas egyébként.
2: Igen, rá lehet unni.
1: És bocsánat, még csak annyit, hogy és ezen nem segít az se, hogyha feljebb strófolják az érzelmi hangerőt folyamatosan, hogy akkor még, hogy azért van, tudom, hogy a napi rendelőti parlamenti politizálás az arról szól, amit a Kunhalmi Ágnes fogalmazott meg tök jól egyébként, hogy a végletekig kifeszítjük a témát, meg a lehetőséget, amiről beszélni akarunk, de nem nagyon töltjük meg tartalommal, ez csak egy ilyen odavágjuk a dolgot, így bedobjuk a féltéglát a kirakatba, azt majd utána az értelmiség, meg a mi publicisták, mindenki így foglalkozik a témával már úgy részleteibe, meg mélységeibe. És én ezt értem, hogy erről szól a napi rendelőti, de azért itt a napi rendelőtiknél is voltak olyan megszólalások, felszólalások, amelyek viszont konkrét politikai vagy valamilyen szakmai dolgot érintettek. És ott is maradt ugyanez.
0: Hát egy ilyen furcsa átmeneti időszakban vagyunk, hogy a Tisza az nem egy hagyományos párt. Ez egy nem egy, a 26-os az nem egy hagyományos választás volt.
1: És a magyar nem egy hagyományos nép.
0: Ez itt meg nem egy hagyományos országgyűlés. Tehát kezdem ott,
2: nem hogy, egy hagyományos politikus
0: kezdem ott, hogy a Tisza az most amellett, hogy Népfront azért mégiscsak leginkább egy ilyen jobb-közép arcéle van. Aztán itt van a Fidesz, ugye a maga furcsa nemzeti radikalizmusával, és itt vannak a még tőle jobbra a mi hazánkosok, tehát lényegében egy ilyen összetételű parlamentről beszélünk. Alapvetően én azt gondolom, hogy akkor nézzük jól ezt az egész jelenséget, hogyha a Fideszre jelen pillanatban nem úgy tekintünk, mint a demokratikus ellenzék, hanem úgy, mint az előző rendszer. Az előző rendszernek a maradványa, amivel le kell számolni.
2: De amit akarsz leszámolni?
0: Hát nyilvánvalóan el kell számoltatni azokat, akik elszámoltathatók, és szépen megvárni, hogy ez az egész kivérezzen, és jöjjön a vérfrissítés. Jöjjenek az új pártok, jöjjenek az új arcok, és abból álljon össze egy olyan országgyűlés, ahol van képviselete a baloldalnak, van képviselete a liberalizmusnak, stb. És akkor egy érdemi parlamenti munka el tud kezdődni. Igen, Viktor, nagyjából.
2: Én azt érzem, előbb... hogy vezet ezen a foci meccsen a Tisza 15-0-ra, és meddig tudnak örülni a 16., 17., 18. gólnak a tiszások? Ez a kérdés, hogy még megvan-e ugyanaz a lendület. És én remélem, hogy monitorozzák Magyar Péterék, hogy ez az előző rendszerre való visszamutogatás, ez még mindig hatásos, és tényleg el kell jönni az elszámoltatásnak. Csak jelenállás szerint azt látjuk, hogy ha itt hosszú, akár évek bírósági eljárásai, nyomozásai kezdődnek meg, akkor hosszú éveken keresztül hallgatjuk majd a parlamentben azt, hogy önök voltak azok, meg megy majd a tróger, meg mit tudod.
0: Ebben én teljesen egyetértek vele, totálisan egyetértek, tehát hogy én is unom magát ezt a műsort, és én is szeretném már, hogyha érdemi témákról szólna a politika, tehát hogyha a politika az tartalom lenne, és nem egy ilyen kvázi tartalom nélkül elburjánzó forma, egy ilyen iszabbirkózás, egy ilyen, hogy is mondjam, elégtétel trash reality. Ezt én is várom, ezt a pillanatot, hogy ezen végre túl legyünk, csak nekem az a kérdésem, hogy a Fidesszel az ellenzékben ez tud-e máshogy kinézni?
1: Nem. Erre mondtam, hogy ez a hitelességi probléma, az örökre.
0: Ez itt a probléma,
2: hogy látták, hogy a gyurcsányozás hogy működött, basszus, és láttuk, hogy az ország nagyon nehezen unt rá, és nekem ez a bajom, ez a történelmi tapasztalat, hogy talán ezt ők is lettek. Kis szünet, és folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a Nádast is. Mások mellett Tiszafüredi, Karcagi, Mezőkövesdi, Füzesabonyi, Egri hivatásos, Egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók vannak a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtatást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat is közlekedik a belváros és az Örs vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Láci fontos, de...
3: Na ne így, ahogy szoktál. A szemét. Még ezt csinálom.
2: Jó, nem.
3: Nem az aranykonvojt kéne lezárni a gecibe?
2: De azt szerintem az még inkább lezáratlanabb sokkal. Mi csak most indul az aranykonvoj. A Láncit zárjuk le, mert az le van zárva.
4: Jó.
2: Az tényleg ennyi.
4: Készen állunk, 19 percig fog majd menni. De majd figyelem. Figyelem én? De jó. Köszönöm, ú, drága vagy. Mertjük. Lánci Tamás. Hát, talán utoljára nyilatkozott, bár reméljük, hogy egyszer eljön a provokatőrbe. István örülne neki. Tök jó lenne, nem? Na. Lánci Tamás, gyere! Gyere!
2: A diszkóklubba szól már a zene.
4: Így van. Jaj, kizökkentett. Na mindegy.
5: Hozzám is gyere, Lánci Tamás, mert én most már félek. Tehát most már így, hogy nem védik a szuverenitásunkat. Mi lesz az én drága kislányommal?
4: Akire szóval, igen.
5: Ránk törik az ajtót ukrán fegyveresek, és erőszakkal egy hatalmas néger varnak az én gyönyörű kislányom.
4: Tudod, hogy NMHH hát a felhatóság alatt állunk. Tudom, hogy ezt nem így mondják.
2: Jegyesz fel a pillanatot.
4: Jézus Mária, hányadik perc?
5: Úgy is mondhattad volna, Tomi, hogy nem a YouTube-on vagy.
4: Köszönöm, igen. Emlékszel arra, hogy a főszerkesztőnk, illetve hát a csatorna vezetőnk, Somodi Solymos Eszter, amikor jeleztem, hogy te jössz, akkor mondta, hogy hát belehallgatott egy-két videóba, talán ennyire kiadhatom Esztert, és akkor mondta, hogy ugye tudja, hogy NMHH. Mondom, hát persze, biztos, mondanom sem kell, okos fiú, ennyit erről, köszönjük.
2: Ugye, Lánci nevének emlegetése kihozta belőle hát, az őszintét, ennyi. Hát, és kiből nem, ilyen. Lássuk be, kiből nem. Azért a Lánci Tamás azért
4: na, tehát vége a szuverenitás védelmi hivatalnak.
2: A NER-irritáló figuráinak top listáján azért.
5: Igen, ez egyik legsötétebb figurája a NER-nek tulajdonképpen.
4: És olyan érzésem van vele kapcsolatban,
5: mint... Dr. ex-miniszterelnök urunknak az élő bunkós botja.
4: Olyan érzésem van vele kapcsolatban, mint Lagzi Lajcsival.
5: Na ezt fejtsd ki.
4: Nem.
2: Lánci,
4: hát Lánci Lajcsi az, aki lopott, talán zeneakadémiát végzett, és egy nagyon igen. komoly trombita művész, igen. és aztán igen. mivel kereste a kenyerét, és milyen zenéket alkotott. Tehát Lánci Tamás is egy borzasztó okos pali, ezt így tartom, és ehhez képest pedig...
2: De nem szoktak hülyéket alkalmazni. Hülyén nem lehet csinálni ezeket a melókat, mert ha hülye vagy, akkor maximum a Stróman feladatot kapod meg, mert ott nem kell gondolkodni, meg kell csinálni semmit.
5: Vagy országgyűlési képviselő is lehetsz.
2: Mondjuk ez igaz. Jó, a Fidesz frakció, ez egy régi, ez a régi polgári hülyékről való felfogás, és aztán van ugye az új, a fideszes hülyékről való felfogás, és ezt abszolút felírja, igen, és hirtelen így Németh Balázs képe így belibegett, ugye.
5: Meg a Pócs János.
2: Szóval, hogy visszatérve Láncira, hogy
4: ledobjam a bombát Láncival kapcsolatban? Tehát az, amire létrehozták, vagy az, amiket ő mondott, nyugati befolyás és társai, ezek létező jelenség. Tehát ezt ne tagadjuk el, hogy van ilyen, igen, hogy nyomást gyakorolnak bizonyos nemzetekre, különösen ebben a régióban, ezt a multinacionális cégeken keresztül, vagy akár az Unió, Európai Unión keresztül is lehet olyan alkukat kiharcolni, ami segíti egyébként ezeknek a nyugati nagy tőkéseknek a munkásságát, és akkor most mélyebben nem is megyek bele, tehát nem ezzel van a gond, hanem ha őket erre hozták létre, hogy szuverenitás, akkor ha Lánci Tamás ezt sejti, amit mondott, és még mindig úgy fogalmaz, hogy a globális gazdasági és politikai érdekkörök megrendelésére cselekszik a Tiszapárt, akkor tehát 6 milliárd forint ember, meg 120 ezres, nem, bocsánat, 120-as szerkesztőség, vagy nem szerkesztőséget. Bár hívhatnánk szerkesztőségnek, hiszen kommunikációs munkát végeztek, tehát 120 ember dolgozott.
2: Azon publicisztikákat írtak nagyon drágán.
4: 6 milliárd forint elégetésével dolgoztak, és 12, sem...
2: 12.
4: Pláne. Akkor csak...
2: 6,3 és 6,9-re jól tudtam. Emlékszem. Egyik év, másik év.
4: Ja, igen, így. Tehát akkor évente, igen. Hogy nem sikerült semmit találni, akkor lehet, hogy Lánci Tamásnak is meg kéne így vakarni a fejét, hogy akkor lehet, hogy tényleg nincs ott olyan, amiről beszél, vagy pedig önkritikát gyakorolni, hogy akkor borzasztó rossz munkát végeztünk. Ezt csúnyában is mondhattam volna. De hogy az a jelenség, amiről beszéljük, hogy az dokumentált több különböző országban, itt Magyarországon nem sikerült olyan bizonyítékot találni, mondom még egyszer, 2 év alatt, amivel azt mondhatták volna, hogy a nyilvánosság elé tárjuk, hogy a Tiszapártot, ezek meg azok meg amazok pénzelik, és ennyiért. Orbán Viktor is eddig jutott Rónai Egonnál, hogy hát én láttam azokat a jelentéseket, hogy az ukránok mennyivel támogatták
2: a Tiszapártot. Hogy megígérte doktor miniszterelnök úr, hogy megmutatja nekünk, aztán
4: meg nem, hogy bárki kikérheti, ezt mondta.
2: Hát ez az aztán, szerintem kikérték többen is, aztán...
4: Aztán nem lett belőle semmi. Tehát nem lett ebből politikai fegyver. Eddig jutottak el, Lánci Tamás, eddig jutottak el ebben a témában. Tehát ez a röhely vicc. A másik meg, hogyha a szuverenitás, és akkor lezárom a gondolatmenetet, akkor talán az orosz, tehát a keletről érkező befolyással is érdemes lett volna, mert onnan is lehetett volna ezt azt találni, csak az ugye nem nagyon érdekelte őket.
5: Hát ja, olyannyira nem, hogy a fideszes szuverenizmus az nagyjából ezeket jelentette, hogy a Kirill pátriárkának az EU szankciók alóli kilobbizása, orosz hekkerek a külügy szerverein, nyugati szövetség belülről bomlasztása. Kicsit messziről indítok, de szóval a Fidesz az nem csak pénzt lopott tőlünk, hanem lopott tőlünk szavakat is. A hazugságnak nagyjából, hát így az alapszintje az az, hogy A helyett azt mondom, hogy B. A középszintje az az, hogy az A-ból csinálok egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen A1 vagy AB verziót. Tehát, hogy nem teljesen hazudok, hanem úgy, hogy is mondjam, összekenem a narratívámmal. És akkor a pró szintje a hazudozásnak az az, amikor szavaknak a jelentését tekerem ki, térítem el, vagy egy az egybe cserélem ki. Tulajdonképpen több ilyen szó is van, amit gyakorlatilag így a Fidesz az ellopott tőlünk. Ilyenek például konzervatív, keresztény, jobboldal, polgári, patrióta, aztán itt van az, hogy politikai közösség például, tehát rendszeresen hivatkozik így magára a Fidesz, hogy a mi politikai közösségünk, és az a csodálatos, hogy ezt igazából a Fidesznek az ellenzéke is eltanulta, és elfogadta ezt a hülyeséget, hogy akkor ők egy politikai közösség nyilván. Miközben hát ez a szó, ez nem ezt jelenti. Politikai közösségnek...
4: De miért ez az?
5: Nem az.
2: Paks kapcsán beszéljük erről.
5: A fideszesek, akár a fideszesek, akár a tiszások, azok a politikai közösségnek egy-egy része. A rossz hírem az az, hogy mi fideszesek, tiszások, mi hazánkosok, stb. Így együtt vagyunk egy politikai közösség, mert a politikai közösség az, akinek a nevében a közhatalmat gyakorolják. Tehát tulajdonképpen ez, hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor ez így minket, magyar állampolgárokat jelent. A politikai közösség. Na de.
4: De ha az én politikai közösségem, ami akkor idézőjeles közösség, meg a tiszások közössége között nincs semmilyen átjárás, akkor hogy fogalmazzam meg? Az én politikai szektám, törzsem, csoportom,
5: ez a szekta, fanklubom. Ez a szekta, ez tetszik.
2: Csapatom.
5: Ez a szekta, ez tetszik. Na de igazából...
2: Korlátott felelősségű társaságom.
5: Most ez mellékvágány volt, de arra akartam kiugrani, hogy ugyanilyen módon meghamisított szó maga a szuverenitás is. Tehát ami, ugye van is ez, hogy a szuverenisták, ami tulajdonképpen azokat a ilyen európai birodalmiságról handabandázó nagyjából nem tudom, radikális jobboldali, szélső jobboldali pártokat jelenti, akik hát így az orosz imperializmust azt meg azért valljuk be, készséggel kiszolgálják. Tehát nagyjából így erre mondjuk azt, hogy a szuverenisták. azért én nem tudom, én igényt tartanék erre a szóra, hogy ne ilyen jelentéssel töltsük már fel.
2: Vissza fognak ezek érkezni és a kiinduló helyükhöz, mint ahogy a kokárda és a nemzeti jelképek is visszaérkeztek, tehát hogy el kell kezdeni használni őket úgy, hogy a Fidesz már nem tudja úgy használni, mint addig, és már nem tudja úgy használni, hiszen ahhoz már túl kevesen van
5: vissza,
2: a Fidesz.
5: Vissza kell foglalni a szavainkat.
2: Nem is kell visszafoglalni, visszatérnek, de tényleg én azt tapasztalom, hogy ezek így vissza fognak térni ma egy az egybe. Na, szuverenitásvédelem, hogy visszatérjük az alapfelvetéshez is, hogy ennek az egész kócerájának ennyi pénzből, de nem is a pénz talán, jó, nagyon fájdalmas azért 12 ezer milliárd, vagy 13 ezer milliárd forint elbukfencezése nagy büdös semmire, de hogy ennek a kócerájának az volt a legfontosabb küldetés, hogy a hatalom kritikusait megfélemlítse. És közvetve azokat is, akik a hatalom kritikusait támogatnák egyébként, vagy egyébként fellépnének a hatalom kritikusai ellen. És az volt az igazán gonosz ebben az egészben, hogy ami közben a szerencse is, de közben a gonosz része is, hogy nem kapott a Lánci Tamás bagázsa valódi hatalmat. Ugye nem csináltak semmit, csak ilyen publicisztikai marhaságokat azt összedobtak, amire azt mondták, hogy kutatás, és akkor azt lobogtatták, a kormányzati propaganda meg ráütötte a pecsétet, hogy akkor ez így van, és utána korlátlanul használta. Hát, egyik legkedveltebb módszerük az volt, hogy olyan tényeket raktak össze, és állítottak be ilyen ördögi összeesküvésként, amelyek teljesen nyilvánosak voltak. Tehát visszaemlékeztek, hogy mit műveltek az átlátszóval, ott két nagyon súlyos állításuk volt, és ezzel turnéztak hetekig, meg hónapokig a Lánciék. Az egyik az volt, hogy milyen támogatásokat, és le volt írva, hogy honnan jött a pénz, meg izé. Ez baromi nehéz volt kinyomozni, mert Ctrl-C, Ctrl-V az átlátszó oldaláról, ahol ugye a transzparencia jegyében ők ezt nyilvánosságra hozták. Vagy hát a PDF, akkor még egyszerűbb, tudod, akkor el is kell bíbelődni vele. Ez volt az egyik nagyon durva állításuk, és tudod, ilyen homályosan, hogy Amerikából meg a külföldi izék. A másik nagyon durva állításuk az volt, hogy az amerikai titkos szolgálatad, még a demokrata kormányzás idején, a Biden kormányzás idején nagyon súlyos információkhoz juthatott hozzá az átlátszón keresztül. Ez az állításuk meg onnan, a tartalma az volt, hogy az átlátszó az általa kinyomozott korrupciós ügyekről és hatalmi visszaélésekről csinált egy ilyen nyilvános adatbázist, ami szintén elérhető az oldalukon. Ergo született meg a gondolat Lánci Tamásék fejében, ha bárki elérheti, akkor a demokraták titkos szolgálata is. És akkor már sérül a szuverenitás. Na ez a kettő, tehát még egyszer nyilvános pályázati pénzek, és nyilvános a médiában megjelent információk, ez alapján akarták kicsinálni az átlátszót. És a kicsinálás, ugye azért mondom, hogy aljas volt a dolog, hogy nem volt meg ez a hál' Istennek, vagy nem tudom, lehet, nem hál' Istennek, hogy nem volt meg ez az eszköz a kezükben, mert itt a kicsinálás arról szólt, hogy ne támogasd. Ne állj mögé, komolyabb összeggel semmiképpen nem, mert akkor rád is rád fog vetülni ez a csúnya bilog, bilog az nem vetül, szóval ez az árnyék, hogy te hazaárló vagy, és te Magyarország szuverenitása ellen szövetkezel, úgyhogy a hirdetők nyilván nem fognak melléd állni, ha mecénásod van, akkor kétszer meggondolja, hogy jövőre is adjon egy nagyobb összeget, ha eddig támogatott, egyáltalán ki fog veled szóba állni, és egyébként az, maga az a hangulat meg légkör, hogy van egy ilyen teljesen alaptalan támadás körülötted fortyog a fideszes nyilvánosság, és nem tudod, hogy mi a vége. Mert hogy megint itt jön be ennek az egésznek az aljasúnyisága, hogy ugye nem, ez nem egy hatalmat gyakorló szerv, csak ilyen bér, na itt már jó a bilog, csak ilyen bilogot sütöget a fejedre. És de nem tudod, hogy mi lesz ennek a vége, hogy hova fut ki ez az egész, hogy milyen károt származhat belőle, hogy milyen súlya lesz annak, amit a Lánciék itt rácsütnek, teljesen indokolatlanul. Szóval ez egy, sokan írták egyébként az utóbbi napokban, meg főleg tegnap, amikor megszűnt ez a borzalmas képződmény, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal volt a NER-nek az egyik leggonoszabb és legaljasabb intézménye is, hajlok rá egyébként, hogy igen.
5: Tulajdonképpen a legtalálóbb elnevezés az lett volna neki, hogy a fortélyos félelem hivatala. Aha, hát az meg jó. Már csak haba igen. Tortán tényleg abszolút ez a 3x3-as tiszt a Horváth József, tehát hogyha így tényleg ilyen egyetlen sztorit kéne kiemelni, így egyetlen mondatban, ami tökéletesen leírja a NER-nek a működését, meg elfuseráltságát, akkor az, hogy az álmukban is kommunistázók egy 3x3-as volt 3x3-as tiszttel karöltve védik Magyarország szuverenitását a szövetségeseitől.
2: Uh-huh. És még csak nem is karöltve, hanem pajzsra emelve.
4: Szűcs Gábort hallottátok a témában? Felszólalt, kedvenc képviselőd, és azt mondta, hogy...
5: A megafonos.
2: Igen.
4: Kikéri magának, ő már igenis egy országgyűlési képviselő.
2: Hát ez kétségtelen tény.
4: Legalább nem diktafonos, mint a Magyar Péter.
2: Jaj, ezt láttam, persze.
4: Nem erre gondoltam, hanem most, miután a Szuverenitásvédelmi Hivatalt beszántották, ő mondta azt, hogy kedves képviselőtársak, sőt valamelyik államtitkárnak címezte ezt, mondjon egyetlen olyan civil szervezetet, akár csak egyetlent is, vagy újságírót, amelyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellehetetlenített. Uh-huh. Na most, kedves Gábor, kedvellek, de azért
2: ezt ez majd a... vágjuk 4-40.
4: De azért ez a csúsztatások csúsztatása. Tehát igen, jogszabályokkal, törvényekkel, közvetlenül ellehetetlenítés nem történt, de az is ellehetetlenítés, amikor valakit a nyilvánosságban befeketítesz, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, vagy amolyan vagy. Mert az közvetve kihathat akár a piacon keresztül ahhoz is, hogy te milyen megrendeléseket kapsz, téged hol alkalmaznak, hova hívnak meg, hogy viselkednek veled a környezeteddel, a családoddal, és akkor még sorolhatnám. Valóban közvetlen ellehetetlenítés nem történt, de ezt te pontosan tudod, hiszen ügyvéd vagy, hogy nem ez az egyetlen módja az ellehetetlenítésnek, hanem van egy ilyen furmányos, gonosz módja, ahogy ezt tette ez a hivatal. Azért nagyon sajnálom egyébként, hogy ez a hivatal így és ilyen formában alakult meg. Tök jó lett volna beszélni arról egyébként, hogy nyugatról is, és ez nem mantrám, ezek létező problémák, hogyan befolyásolják a magyar gazdaságot, hogyan hatnak a munkaerőpiacunkra, a munkabérekre, és akkor még sorolhatnám. Tehát igazi balos politikát, szociális politikát lehetett volna vinni ezzel szemben is. Nem úgy megfogalmazott Soros Gyuri bácsi és Brüsszel, hanem a mélyére menni, hogy a profitot hogyan szivattyúzzák ki, milliárdos nagyságrendű europrofitot termelnek meg itt cégek, aztán adózatlanul vagy minimális adóval hazaviszik az anyaországokba, akkor az összeszerelő üzem csapdájáról lehetett volna beszélni, itt fölírtam párat, akkor van az ideológiai nyomásgyakorlás Brüsszelből és a nyugati elit részéről, valóságos létező dolgok ezek, hogy szigorúan nemzeti hatáskörbe tartozó témákban, oktatás, családjól, kulturális kérdések, igenis akár pénzügyi szankciókkal is belenyúlnak, és próbálnak minket jó irányba terelni, ami az ő tudom én, későbbi gazdasági környezetüknek jobban passzol, és ezt civil szervezeteken is keresztül is megteszik. Ezek mind létező problémák, azért nem beszélt erről mélységében a Fidesz, mert egy csomó dologban sáros volt. Tehát ők voltak azok, akik kiszolgálták a nyugati elitet. És itt kell figyelembe venni azt, nem felmentve a Fideszt, de hogy mi sokkal kisebbek voltunk mindig is, mint amit Orbán Viktor eladott nekünk. Ebben a régióban olyan országok vannak, akik ha belépnek az Európai Unióba, akkor sajnos a piacukkal és egy csomó mással kell fizetniük azért, hogy jöjjön annyi uniós támogatás, amivel az adott hatalom fent tud maradni. Orbán Viktor sorban behúzta a kétharmadokat, köztük ennek a konjunktúrának köszönhetően, de ennek meg volt az ára, és ezt az árat éppen a klasszikus értelemben vett munkásosztály kellett, hogy befizesse, illetve az, hogy eladtuk magunkat egész egyszerűen a nyugati multinak.
2: Személyes megtámadtatás miatt kérnék szót Szűcs Gábor okán, mert a emlegetés az személyes megtámadtatás. Tudod, mert az, nagyon berágtam ezen, amit mondtál, ezt nem láttam ezt a felszólalását, ez mennyire aljas, de tényleg. Tehát ugye az a párhuzam jutott eszembe, hogy mondjuk valakit a párja verbális és mentális meg pszichis erőszakkal folyamatosan egy ilyen toxikus kapcsolatban kínoz, majd mondjuk véget vet az életének az a szerencsétlen, és erre azt mondja az elkövető, én egy kézzel hozzá nyúltam, egy ujjal hozzá nem nyúltam.
4: Mondom,
2: ez tipikusan ez. Hát rossz hírem van Szűcs Gábornak egyébként, hogy elfejtettem, mert nem készültem ebbe a témából, de hogy valamelyik országban egy-két hónapja, valamelyik nyugati országban egy-két hónapja született egy olyan bírósági ítélet, ami precedensnek tekinthető, mert egy pont egy ilyen erőszak elkövetővel szemben a bíróság elfogadta a bizonyítékokat, hogy ő bizony mentálisan és verbálisan addig kínoszta azt a nőt, amíg öngyilkosságba kergette, és hogy az valahol nem is úgy a gyilkosságért, de mégis elítélték. Ez volt a Fidesznek április 12 egyébként.
4: Köszönjük szépen, ugye? Megköszönjük. Nem csak elgondolkodtam, hogy a végéhez értünk? Igen, a végéhez értünk.
2: Igen, sajnos.
4: Ez volt a provokatőr Viktor, köszönjük szépen, hogy eljöttél, reméljük holnap is velünk tartasz. Ha nem, akkor...
2: Akkor is gyere vissza.
4: Akkor is gyere vissza, legalább csak ücsörög hittem. Jó, hallgass meg minket. Nem várunk vissza. Köszönjük szépen, szuper volt. Ez volt a provokatőr, viszontlátásra.
6: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Fizikálisan egy eléggé megterhelő back-to-back hétvégét tudott maga mögött a MotoGP, amire ráadásul még a forróság is rájött. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 185. adása és fókuszban a holland nagydíj. Aztán azért láttunk már havazást is, de ilyen forróságot még nem.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát igen, mint ahogy itt, ami most van itt idehaza Magyarországon, azt is ugye nehezen viseljük, és ráadásul Hollandiában pedig ez azért még nehezebb, mert ugye a hírek szerint ugye, mivel a hollandok nem nagyon szoktak hozzá ez a klímához, ők nem nagyon alkalmaznak ilyen klímákat és hasonlókat, tehát az helyszíre kilátogató újságírók mondták, hogy többen nem tudtak például éjszaka aludni, mert hogy a hotelszobájukhoz így egyszerűen nincs klíma, mert hogy nem készülnek erre, hogy 40 fok van éppen adott napokon, úgyhogy hát senkinek sem egyszerű, itt is kicsit döcögősen indult el ez a mai adás, de itt vagyunk a meleg ellenére is, toljuk, nyomjuk.
1: És hát van is miről beszélni a mögöttünk hagyott verseny hétvége kapcsán, mert azért hát van 5-6 olyan történetszál, amit mindenképpen érintenünk kell, és aztán még a maradék is nagyjából ide sorolható. Tehát azért az, hogy még a múlt hét kellős közepén megindultak itt a bejelentések a Ducati házatáján, már ez megalapozta az egész hétvégét, és aztán pedig egyébként összességében egy jó verseny hétvégét kaptunk. Mi igen, volt az, ami a leginkább megmaradt ebből neked?
2: Ha a hétvége pillanatát kéne választanom, hú, de nehéz egyet. Legyen akkor mondjuk a Bezeki bukása. Mert én azt gondolom, hogy Bezekiék megint úgy érkezhettek meg erre a hétvégére, hogy ez Brunóhoz hasonlóan egy megnyert hétvége, ahol szinte csak kvázi be kell kocogni és be kell húzni a maximális pontszámot. Ahogy ugye ezt Marc Márquez is mondta róla, hát ennek ellenére ez megint csak nem sikerült, és hát jó nagyot is kapott szegény Márkó Bezeki.
1: Nyilván majd beszélünk hosszabban is arról, hogy mi történt Bezekivel ezen a hétvégén, meg hogy milyen előélete volt egyáltalán ennek az egész szombati, vagy éppen vasárnapi bukásnak. De
2: hát szombaton nem bukott, igen.
1: Igen, igen, igen. De hogy én pedig azt hozom, ami pedig hát szintén elvitte a szalag címeket, hogy végre van egy újabb japán versenyzőnk, akivel lehet számolni. És azért Ayo Gurának a győzelme az nagyon sok minden rávilágít azzal kapcsolatban, hogy mi is számít igazán akkor, amikor valakinek mondjuk MotoGP győzelmet próbálunk prognosztizálni, és mire van igazán szüksége ahhoz, hogy ne csak egy jó versenytempója legyen, hanem még mi az az egyéb csomag, vagy mik azok, amikkel még hozzáadva lehet futamgyőzelmért relevánsan csatázni, és hát most végre összejött neki.
2: Igen, hát akkor kezdhetünk is, azt gondolom, Ogurával, aki már ugye nagyon régóta beszéltünk arról, hogy egyébként egy jó karaktere a rajtrácsnak, ugye ő tipikusan...
1: Hát, hogy jó karaktere, az a fajta, azon szerintem de lehet vitatkozni.
2: Az a fajta, aki keveset beszél, de amikor úgy megszólal, akkor úgy tud nagyokat szólni. Pont a központi sajtótájékozaton mondta azt talán Jorge Martin Ogura stílusáról, hogy azért egy csomószor úgy tűnik, mikor úgy megy mögötte, hogy kicsit olyan, mintha így Ogura mindig leesne a motorról, és akkor éppen, hogy csak a motoron tud maradni, és akkor Ogura kifordult, és így nézett Martinra, hogy te ezt gondolod, amikor mögöttem mész, hát akkor én inkább nem mondom el, hogy én mit gondolok, mikor én megyek mögötted. Szóval, hogy szerintem abszolút egy jó karakter. Nyilván az látszik, hogy még azért szoknia kell ezt az egész MotoGP-s közeget, tehát azért ez még csak a második szezonja. Vannak pillanatok, amikor ugye ilyen zárkózottnak tűnik egy kicsit, meg nehezebben fejezi ki magát, de szerintem összességében vannak nagyon jó megszólalásai, és nagyon sokan kedvelik, és ugye például Di Giantonio mondta, hogy ő például mérhetetlenül örül annak, hogy Ayug ura megnyerte ezt a futamot, és azért ott a levezetőkön is látszódott, hogy nagyon sokan oda mentek hozzá pacsizni. Tényleg, ha azt mondjuk, hogy érett már ez a győzelem, akkor szerintem az idei évet nézve, akkor szerintem azzal nem vállalunk egyáltalán nagyot. Én szerintem a kérdés csak az, hogy ez a győzelem most így átszakítja a gátat, és azt jelenti innentől kezdve, hogy akkor itt majd sorra hozza a jobbnál jobb eredményeket, vagy ugye ez csak egy ilyen egy-egy kiugró eredmény lesz, ez lesz az, amit majd meg kell válaszolni itt a szezon hátralévő
1: részében. Pont ugyanezt a kérdést tettem fel még szombaton a kvalifikációra fordulva, hogy amit láttunk mondjuk Brunóban, Ogura esetében, az csak egy kontextusból kiragadott jó teljesítmény volt, vagy akkor ezt most sikerült tényleg megismételni, és akkor innentől kezdve ez tendenciává válhat az ő esetében. Hát itt gyors egymás utánban kaptunk Ogurától kettő nagyon erős időmérőt. Abszolút. És ez volt az, ami eddig nem volt meg nála. Tehát, hogy Brunóig átlagban a negyedik sorból rajtolt minden egyes verseny hétvégén. Hát azért itt most az utolsó két verseny hétvégén persze kis minta áll rendelkezésre, de hogy azért egy eléggé komoly ugrásszerű fejlődés az, ami nála beállt. És nagyon érdekes, mert a hírek szerint, és erről a Ogurának az egyik szerelője beszélt, hogy nem változtattak amúgy semmit. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor itt most egyébként beállítás terén találtak volna valami plusz dolgot, amivel Ogura jobban tudja kezelni a frissabb roncsot, hanem egyszerűen békén hagyták a motort, nem foglalkoztak semmit, ugyanaz az egykörös beállítás, mint volt az elmúlt X verseny hétvégén. Annyi a különbség, hogy Ogura elkezdte picit jobban érezni a határokat, és elkezdte picit jobban érezni ennek az egykörös beállításnak a lényegi részét, és organikusan saját magától fakad az, hogy ilyen jó időmérős szereplést látunk tőle.
2: Hát az önbizalmát nyilván meghozták ezek a jobbnál jobb eredmények, tehát azt szerintem nem szabad elfelejteni, hogy azért itt folyamatosan építkezett a szezon eleje óta folyamatosan. És ahogy te is mondtad, igen, ez az egyik legnagyobb gyengesége volt. Most már, ha Ogurát is ugye megkérdezték, hogy mi az, amiben még úgy érzi, hogy fejlődnie kell, hát ő is mondta, hogy hát az a futam eleje azért az...
1: Most már csak volt. A futam eleje az, ami ilyen Achilles sarokként villogott Ogurának a verseny teljesítményében, igen, mert ez egyetlen nehézség.
2: Visszaesett az első körök után talán a hatodik helyre,
1: volt,
2: vagy
1: a második kört azt a hatodik helyen fejezte be, és onnan jött vissza. Csak hát azért nyilván sokkal jobb helyzetből vágsz neki minden futamnak, és jobb esélyekkel vágsz neki minden futamnak, hogyha az első két sorból tudsz rajtolni, és ugye most még ebben a technikai korszakban ez nagyon-nagyon látványos, tehát hogy harmadik sorból szinte esélyed nincsen már nyerni, vagy dobogóért csatázni talán, jó, majd Jorge Martinról beszélni, harmadik sorból szinte esélyed nincsen már nyerni, vagy dobogóért csatázni,

0: ráérezni, de ez simán lehet, hogy csak abból fakad, hogy még ott rutintalannak érzi magát. Hogy amiről még érdemes így
1: ugorás... Meg az ő stílusa, az nem feltétlen az, hogy kirakod már rögtön az első három kanyarban a könyöködet, és úgy elkezdesz agresszívan csatázni, vagy védeni a pozíciót, hanem ott egy picit ilyen konzervatívabban motorozik, és kicsit visszafogottabb is az ilyen csatákban, mint mondjuk az összes többi apriliás. És akkor most a többi márkánál ne is nézelődjünk.
0: Igen, hát a stílusa az nagyon egyedi, mert ezt is kiemelték vele kapcsolatban többen, hogy úgy tudja terelgetni az apriliát, hogy ez a képessége továbbra is megvan, amit ugye láthattunk már tavaly is talán tőle, hogy az abroncsokat rendkívül jól meg tudja kímélni. Ez a stílus, ez nyilván nagyon-nagyon kifizetődő. Szóval ami még ugye itt Ogura esetében kérdőjeles, és ezt is feltették neki, hogy érzi, hogy van-e esélye a világban, aki címért csatázni, mert ugye most már csak így 25 pontra van a már az összetettet vezető Jorge Martinhoz képest, és akkor mondta, hogy hát azért még majd ezt térjünk vissza erre kicsit később, de nyilván azért az annak örül, hogy egyértelműen látótávolságban van Martinhoz képest.
1: És ez mindenképpen egy jó irány lehet az ő számára. És hát egyébként is magasan voltak úgymond Ogurának a részvényei, de hát ezután pedig aztán tényleg most lehet arról beszélni, hogy hát igazából ennél jobban megkoreografált bejelentés nem is lehetne például majd a Yamaha számára, hogy akkor bejelentsék, hogy akkor a legfrissebb futamgyőztest majd jövőre már a gyári csapatunkban fogjuk majd nézni, de szerintem erről majd úgy is beszélünk majd külön a kedvenc adásblokkodban. Úgyhogy most pedig folytassuk Trackhouse-on belül, vagy Aprilian belül?
0: Beszéljünk Raúl Fernándezről, mert azért szerintem ő is összességében minden dicséretet megérdemel, azt leszámítva, hogy ezekkel a szabályokkal még mindig nincsen ugye tisztában, ugye a időmérős pol körét ugye azért vették el, mert elhagyta a pályát a sikámból kifelé jövet, és akkor kiposztolta a képet, hogy hát ez nevetséges, meg minden. Ezt is milliószor elmondjuk, hogy ezeken a helyeken szenzorok vannak, ha a szenzorokat triggereled, bejelez a szenzor, akkor onnantól kezdve az a kör bukó. De vasárnap, vagy szombaton erre csattanós választ adott azért Raúl Fernández, mert szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy azért összességében simán nyerte a sprintet. Vasárnap pedig ő is érezte, hogy egyszerűen ennél több nem volt benne, mert hogy Ogura annyival többet, meg jobban hagyott a végére, mint tartalék, hogy ezt akármit csinált volna Raúl Fernández, ebből csak a kavicságyat tudta volna kihozni.
1: Hát gyorsabban meg kellett volna előzni Jorge Martint, mert ugye ő maga azt mondja, hogy hát főként az volt itt a probléma, hogy nagyon sok időt töltött el Martin mögött, úgyhogy ilyen fél másodpercen belül volt végig mögötte. Most ez olyan, hogy ezt nem tudjuk pontosan modellezni, de egyébként lehet igazsága Fernándeznek.
0: De én nem láttam, tehát hogy nem gondolom, hogy ennyit veszített volna a Martin mögött, mert annyival Martinnek erősebb volt az Ogura.
1: Jó tempója volt, és Ogura meg mind a kettejüknél szintekkel volt erősebb.
0: Tehát. Szóval, hogy az látszódott egyébként, hogy akármennyire próbálta leplezni a csalódottságát, elég csalódott volt, miután leszállt a motorról, de annak meg nyilván örülhet, hogy ez az eredmény úgy tűnik, hogy elég arra, hogy itt tartsa a MotoGP-ben, de majd erről is később.
1: Úgyhogy összességében Raúl Fernándeznek
0: neki is
1: a legjobb hétvégéje volt egyébként királykategóriás pályafutása során, hogyha a pontokat nézzük. Oké, a nagy díj győzelem az most nem jött össze, de a sprint győzelem az meg lett, és azért, hát ugye idén második alkalommal nyert sprintet, és összességében azért most megint egy jobb periódusát futja Raúl Fernández, és egyébként akkor, amikor Raúl Fernández jó, akkor kifejezetten jó nézni is azt, amit csinál a motoron, tehát amit szombaton csinált a sprint versenyen, hogy lekopírozta aztán vasárnap a nagy díjon ugyanazt, amit a sprinten csinált egészen addig, ameddig ugye Ogura meg nem érkezett, de hogy Martint ugyanott, ugyanolyan tempóval, ugyanabban a szögben előzte meg a sikán bejáratánál, tehát hogy azért ezen a hétvégén így látszott egy eléggé magas szintű tudatosság is abban, ahogyan a versenyzését összerakta Fernández, és amit még nagyon fontos az ő esetében kiemelni, hogy nem volt necces szituáció, vagy éppen meggondolatlan helyzet.
0: Ja, hát úgy, hát igen, azért azt szerintem nem túlzás, mert nyilván a szombati sprinten annyival erősebb volt mindenkinél, vasárnap meg a Martint simán le tudta nyomni az Ogura ellen, meg nem volt esélye, tehát hogy ez, de csúnya vagy ilyeneket mondasz itt szegény Raúlról.
1: Mit?
0: De mehetünk
1: tovább. Jó, azért van egy eléggé komoly track rekordja Raúl Fernández.

0: kérdeznek, de most ebben az elmúlt néhány hétben azért meg kell emelni a kalapot előtte, mert tényleg nagyon szépen összerakta magát. Mondjuk ugye itt a Martinnal való csatával kapcsolatban az egészen másik kérdéskör, és egy teljesen új fejezetet nyitna meg, hogy hát lehet, hogy más lett volna ennek az egész csatának a végeredménye, vagy a végkicsengése, hogyha mondjuk nem saját maga a legnagyobb ellenfele Jorge Martinnak, mert Martinnak a Bezeki féle bukást követően egy célja volt, hogy célba érjen.
1: Igen, ugye ez mindig ilyen kettős egyébként, mert erről pont nem is tudom, akkor melyik hétvégén kommentált Sebestyén Peti, és ő mondta, hogy talán akkor volt, amikor a Martin még Indonéziában elesett, és akkor a bányája ugye támadott és ment előre folyamatosan, és ő akkor mondta a Peti, és ebben egyébként valamilyen szinten szerintem igaza van, hogy ilyenkor kell azt csinálni, hogy nem elégedsz meg kevesebben, hanem támadsz minden áron. Az volt itt Martinnak a gondja, hogy egyszerűen nem éreztem azt, hogy meg lett volna benne az a plusz erő, amivel a két trackhouse-t maga mögött tudta volna tartani.
0: Küzdött a motorral, meg a hőséggel rendesen,
1: igen,
0: Martin.
1: Igen, hőséggel is küzdött, meg ugye megint kiemelt, hogy ez a motor még mindig nem az övé, még mindig nem érzi magát rajta 100%-osan.
0: Most a háta fájt az egész hétvégén.
1: Igen, meg ugye azt is emeljük ki, hogy ugye az az egy szem évközi teszt, az neki nem sikerült jól, mert ugye Barcelonában ugye elhajította a motort, és hát ott akkor azzal elég sok időt elbukott, tehát ott sem tudta kicsit jobban magára alakítani a motort. A gond ezzel az, hogy nyilván, ha nagyobb képet nézzük, most ugye átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben Jorge Martin, de hogyha ezt meg is akarja majd tartani, akkor muszáj lesz valahogy azt elérni, hogy ennél jobban ráérezzen a motorra, mert ami megint csak látszódik, hogy oké, aláírom, ugye meglett a pole pozíció, az oké, csak hogy nyilván ez kellett az is, hogy elvegyék Raúl Fernándeznek a körét, de hogy még mindig van egy picit olyan érzésem Martinnal kapcsolatban, hogy az egykörös tempó az még egyszerűen nincs ott, tehát ennél picit még több kellene.
0: Én tovább megyek, mert szerintem nem csak az egykörös tempójával van gond Jorge Martinnak, hanem a lágy hátsó abroncs, mint olyan, ami a legnagyobb problémája Martinnak, mert ugye nem csak az időmérőkön van, alapvetően nagy általánosságban véve probléma.
1: Azokon a pályákon, ami nem ennyire Aprilia pálya, mert erről is beszéltünk nyilván, hogy azért azt szemben itt látszódott, hogy ez egyértelműen kedvezett nekik, hogy azért ott látszódik a többi Apriliáson is nagyon sokszor, ez a közepes lágy, ez nem annyira megy nekik.
0: De hogy Martinnak így egyszerűen ez a lágy hátsa, ez olyan szinten fogy el korábban, és annyira ugye Brunóban is lehetett látni nála, hogy annyira erőlködik, hogy teljesen indokolatlan részein a pályának is gyakorlatilag vállal fordul be, és a vállát érinti le, és hát nyilván ez a fajta stílus, ez nem biztos, hogy a legabroncsbarátabb, és hogyha visszagondolsz egyébként, az Austin-i sprint is úgy jött ki neki, hogy ott is a közepes keverékű abroncsot választott a hátúra, igen, mert egyszerűen azt sokkal jobban kezeli még a rövid versenytávon is, és ugye akkor voltak annyira speciálisak a körülmények, hogy lett értelme annak, hogy kockáztasson e téren, és teljesen szembe menjen úgymond az általános választással és vélekedéssel. Úgyhogy én picit ezt látom, meg ugye az is probléma, és erről is beszéltünk, hogy ugye Assen abból a szempontból egy eléggé speciális pálya, hogy ugye viszonylag szűk, és hogyha egyszer lesodródsz az ideális ívről, és van egy hibád, akkor utána azért kell 2-3 kanyar, mire egyáltalán vissza tudsz jönni arra az ívre, ami egyébként a lehető legjobb. És ugye Martinnak szintén ez volt a problémája, ugye ott a Bezekivel való csatában, hogy előtte már a hetesben is szélesen fordult, és ez ennek lett úgymond a csúcsa az, amikor ott a 10-11-esben megint szélesen fordult, és ott már Bezekibe is
1: aláírom
0: szúrt.
1: De nyilván, hogyha megvan az érzése jobban a motoron, meg talán a beállításokkal is jobban tudnak kicsit menni utána, akkor ez alakulhatott volna máshogy. Minden esetre az nagyon-nagyon brutál volt, hogy mennyire kiemelkedett tényleg az Aprilia itt a mezőnyből most, tehát az egyértelműen látszódott, hogy itt most akárki kis túlzással akármit csinált volna ellenük, az szerintem kevés lett volna. Ugye ugyanez még várható itt majd Silverstone-ban is, hogy ez meg fog történni, de hogy ezek a fejlesztések mennyire működtek, tehát nem is emlékszem már melyik, talán a 3-as, 4-es szektor volt a legdurvább, ugye, ott mindegyik agyon verte a mezőnyt is, ilyen 3-4.
0: Még Martin is, akinek viszont pocsék volt, igen, pont a 3. meg a 4. szektora.
1: Igen. Tehát, hogy...
0: nem is egyébként szerintem Martin itt a legjobb ilyen mérce eltéren, hogy az Aprilia mennyire erős volt ezen a hétvégén, mert Martin viszont lefelé lógott. Igen. Mondjuk ugye nagyon furcsa volt, hogy három különböző pályára gurulást néztem meg, és három különböző szektor volt igazán gyenge Jorge Martinnál ez alatt a három különböző pályára gurulás során, de összességében, amit ebből a hétvégéből ki lehetett hozni, és hogyha hozzávesztük itt csillagozva azt, hogy éppen mi a helyzet vele, mi a helyzet a motorral, mi a helyzet kettejük kapcsolatával, és a többi, ez önmagában véve nem egy rossz dolog, de hát nyilván, ahogyan te is mondtad, ahhoz, hogy ennél még több mindent tudjon kihozni, ahhoz azért neki is lépni kell.
1: Igen, meg
0: az Axtering egyébként ebből a szempontból nem lesz egy rossz helyszín Martinnak.
1: Hát igen, csak abból a szempontból lesz nehéz dolga, hogy ott azért lesz egy bizonyos Marc Márquez, akit majd meg kell verni, nagyon úgy tűnik. De, amiről még akartam ugye beszélni, hogy az Apriliának ez egyetlen problémája van, hogy ugye most még valamiért láthattuk azt is, hogy mind Brunóban, mind ugye a Balatonparkon is nem tudtak ennyire kiemelkedni a mezőnyből, tehát hogy a többi pályán még ezek az erősségek nem tudnak ennyire kijönni. Ha ott is ezek meg lesznek, akkor azért azt gondolom, hogy még nehezebb dolga lesz a többieknek, de most még ebbe talán lehet kapaszkodni, hogy most legalább csak ezeken a helyszíneken, de le a kalappal az Aprilia előtt, mert amit itt most megint összeraktak, az brutál volt.
0: Discordon jött egy felvetés a hétvége folyamán Márkó Bezekkivel kapcsolatban. Úgy itt ajánljuk egyébként a Discord szerverünket, mert
1: link a leírásban, érdemes hozzácsatlakozni.
0: Szokásunkhoz híven egyébként most ezen a hétvégén, amennyit én elkaptam a Discordos beszélgetésekből, kifejezetten minőségi párbeszédek is voltak, tehát nem csak ilyen impulzus, hanem tényleg volt gondolatébresztés. Ebből ragadt meg az, hogy ugye nagyon látványos az, hogy az Aprilia mennyire kiemelkedett ezen a hétvégén, és hogy jelenleg ez a legjobb motor. És hogy Marco Bezzecchi,
1: igen,
0: nem biztos, hogy tudja kezelni azt a helyzetet, hogy övé a legjobb motor az egész rajtrácson, és ő a leggyorsabb. És hogyha itt a Martinnal szembeni összehasonlítást elővesszük, ugye Martin, amikor csatázott a VB címért, meg ugye világbajnok is lett, akkor ő egyébként volt egy ilyen helyzetben, és azt tudta kezelni, hogy a kiemelkedően legjobb motoron azért tudta, hogy mit kell hozni, és fel tudott nőni a feladathoz. És Bezzecchinek ezek a hibái azért egy picit ráerősítenek erre,
1: igen,
0: a gondolatra.
1: De Martin, azt ne felejtsd el, hogy csak a második szezonjában tudta ezt kezelni. Tehát 23-ban nem tudta kezelni azt, hogy alatta van a legjobb motor, és meg kéne menni a világbajnoki címért.
0: De nem is 20... úgy vágott neki a szezonnak, hogy akkor ő lesz,
1: igen,
0: majd a kihívó.
1: Igen, de 24-ben viszont összerakta teljesen, és 24-ben pedig bányájá esett igazából szét. Ami nekem fura, itt az egész Bezzecchi elmúlt három hétvége alatt, hogy Mugello-ban, ahol a világ összes nyomása rajta volt, mindenki azt várta tőle, hogy megnyerje a futamot, összerakott egy közel tökéletes hétvégét kis túlzással, megnyerte a futamot, és én azt gondoltam, hogy ott akkor megint egy ilyen hatalmas nagy kő leesik a szívéről, és akkor onnantól kezdve lekerül róla a nyomás, és sokkal visszafogottabban tud majd jó eredményeket elérni. És valamiért pont az ellenkezője kezd most megvalósulni. Hogy talán lehet, hogy a Mugello-i futam volt az nála fejben az a forduló pont, hogy ő elhitte, hogy na, akkor most már tényleg megyek a VB címért, és ezzel még nagyobb nyomást helyezett magára.
0: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüredés Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófa védelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Most 2025. július 8-áig utazunk vissza az időben. Ezen a napon Orbán Viktor Lázár János társaságában felkereste a MÁV havária központját. Az akkori építési és közlekedési miniszter azt mondta, hogy a nagy vihar után még mindig nincsen helyreállítva minden vonal, és csak 70%-os menetrendtartási képesség mellett üzemel a vasút. És ezen a napon a Spirit FM letöltendő című műsorában a 90-es évek legmegdöbbentőbb sorozatgyilkosságairól beszélgetett Vogyarák Anikó Dulai Péter bűnügyi újságíróval.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében, és úgy tűnik, hogy továbbra is börtönbe marad a skálás gyilkosként elhíresült sorozatgyilkos. Hogy ki volt ő pontosan, ezzel is foglalkozunk a mai adásban, mint ahogy régi sorozatgyilkosok ügyét is fel fogjuk eleveníteni, hogyha minden igaz. Itt van velem most is sokadszor a Dulai Péter. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad újra meghívásunkat, aki bűnügyi újságíró és az életeleni bűncselekmények oldalnak az alapítója, szerzője, szerkesztője.
4: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.
3: Beszéljünk akkor kicsit erről a skálásgyilkos ügyről, hogyha valaki nem ismerné, ez egyébként mennyire volt híres ügy, és aztán majd fejtsük ki, hogy mi történt pontosan.
4: Nagyon híres ügy volt, mert ugye a 90-es évek az kicsit úgy bűnügyi szempontból azért eléggé kacifántos volt, és elég komoly, súlyos bűncselekmények voltak beleértve, maffia ügyeket, robbantásokat, leszámolásokat, és az ilyen rabló gyilkosságokat, amik végül is egy sorozatgyilkosságba fejeződtek be, vagy értek véget. Nagy sajtónyilvánosságot kapott, főleg azért, mert volt, hogy Nyílt utcán a 11. kerületi skálából távozó pénzszállítót támadták meg, lövöldözés történt az utcán, halálos áldozattal. Ez is emiatt is nagy sajtónyilvánosságot kapott meg, hát ők egy ilyen, ez a két ember, a Bene László és a Donász Jaladár, egyrészt értelmiségi családból származtak, tehát semmi nem, úgymond semmi nem vezetett arra, hogy ő belőlük egy ilyen rablógyilkos legyen, és ők magukat gengsztereknek nevezték, tehát van ennek egy, volt egy kicsit egy ilyen vadnyugati romantikája ennek az egész történetnek.
3: Mennyire lehet ma már tudni azt, hogy ők egyébként hogyan ismerkedtek meg egyáltalán? Hogy jutottak arra, hogy ilyen brutális bűncselekményt vigyenek véghez? Honnan szereztek eszközöket? Mit lehet tudni?
4: Ugye azért is volt ez érdekes, mert ők a börtönben ismerkedtek meg, és elhatározták, hogy ha majd kijönnek, akkor együtt fognak balhékat elkövetni. Ők magukat is ilyen vadnyugati figuráknak gondolták, és mindenképpen a nagyobb balhékat, fegyveres rablásokat szerettek volna elkövetni, ez meg is történt, lőfegyverekkel, ez is az ügy érdekessége, vagy a sorozat érdekessége, mert azért ez nem jellemző a magyar bűnelkövetőkre, fegyverrel történő elkövetés. És tulajdonképpen több éven keresztül több bűncselekményt követtek el, rengeteg pénzt zsákmányoltak, úgy emlékszem több mint 30 millió, majdnem 40 millió forintot, ami azért akkoriban nagyon sok pénz volt.
3: Na most is azért.
4: Igen.
3: Számottevő.
4: Igen, tulajdonképpen. És igazából a kegyetlenség, a hidegvérűség az, ami őket igazából szerintem beírta a kriminalisztikai történetekbe, meg hát ugye az, hogy nem sikerült őket sokáig elkapni, tehát felderítetlenek maradtak az ügyek. Ők azért nagyon hidegvérűen a skálás gyilkosságnál ott egy fiatal pénzszállítóval végeztek, egy egyetemistával, és igazából nem kellett volna őt megölni. Most ezt persze nyilván nem kell senkit megölni, laikusként ezt gondolja az ember, de majd erről kicsit később beszélünk, hogy az ilyen embereknek milyen a motivációja. Tényleg semmi ok nem volt arra, hogy őt lelőjék. És ezért ilyen komoly ez az ügy, és mondom, ez a romantika, ami őket kicsit körülleng, és magukat is így állítottak be, gengszterek vagyunk, nagytérű bűnözők vagyunk, tehát ők is így adták elő magukat. Bene László ugye még börtönben ül, Donál Szaladár pedig öngyilkos lett, amikor magánzárkába került, ő azt tervezte, hogy majd őt a börtönben egy ilyen igazi király lesz, ő rá mindenki fel fog nézni, de becsukták magánzárkába, és ezt én úgy tudom, hogy nem nagyon tudta megemészteni, nem nagyon tudta elviselni, és egyik éjszaka elvágta a torkát, emlékszem, és így lett öngyilkos.
3: Tehát az a nagy gengszterség, amit ők magukról elképzeltek, az a valóságban egyébként nem úgy volt, és ez a gengszter világ, amiben ők beleképzelték magukat, ez honnan, filmek romantikájából jött, hogy akkor mi meg Magyarországon csináljuk meg ugyanezt, ez kiderült valaha?
4: Hát ennyire konkrétan úgy emlékszem, nem derül ki, de valószínű ez volt, igen. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ott volt olyan rablásuk, ahol például az egyik fel akarták gyújtani a rabláshoz használt autót, és meggyulladt az egyiknek a haja. Tehát azért, és erről egyébként készült is egy nagyon jó film, amiben ez a jelenet szerepel, ezzel csak azt akarom mondani, hogy igazából azért ők nem voltak annyira profik, meg dörzsöltek, mint ahogy ők ezt előadták magukról. Olyan is volt, azt hiszem, a Skálás ügynél, amikor gyakorlatilag elállták a pénzszállító autónak az útját egy másik autóval, ott például a Benének, amit ő nem nagyon szeret reklámozni, de általában annyira remegett a lába, amikor kuplungolt, hogy egyszerűen nem bírt kitolatni az érkező autó elé. Tehát azért ők kicsit úgy próbálták úgy előadni ezt a történetet, hogy ők nagyon kemény gengszterek, és nyilván abból, hogy 4 embert megöltek, abból azért ezt akár lehetne is állítani, de azért részletekbe menően azért ez nem mindig volt ilyen western filmbe illő bűncselekmény sorozat.
3: Az is a pikantériája az ügynek, hogy ahogy mondtad, hogy igazából mind a ketten értelmiségi családból származtak, sőt egyébként ugye a Donászi, ahogy olvasom, ő kiválóan tanult, az érettségi után ő egyébként elsőre felvették a jogi karra, tehát igazából simán lehetett volna, hogy az élete úgy alakul, hogy ő az, aki mondjuk védőügyvédje az olyanoknak, mint ami ő lett. Ez hogy fordulhatott elő?
4: Abszolút így van, hát erről igazából ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, amit ő elmondott. Ő azt mondta, hogy őt mindig érdekelték a fegyverek, mindig izgalomba jött a fegyverektől, tehát szerette a fegyvereket, szeretett volna fegyverekkel foglalkozni, és szerette volna elkövetni a nagy balhét. Tehát ő bűnözni szeretett volna. Igazából ő, hát ez nyilván valami dominancia lehetett nála, hogy szeretne dominálni. Ő valahogy így szocializálódott, amire igazából nem nagyon van magyarázat, de ez volt. Ő ezt szerette volna, és hát csinálta is.
3: Ő volt az, aki társként fogadta maga mellé igazából Benét, vagy csak egyszerűen összetalálkoztak?
4: Hát igazából, mivel a Donászi már meghalt, és ezért a Bene szokott minden évben előkerülni a sajtóban, szokott nyilatkozni, ő azt mondja utólag, hogy azért a Donász egy ilyen igazi pszichopata volt, és hogy nem kellett volna mindenkit megölniük, mindig a Donászi volt az, aki kegyetlenebb volt, tehát most ő igazából így adja elő. Lehet, hogy így is volt, én azt gondolom, hogy a Donászi volt a dominánsabb fél, tehát az ő akarata érvényesült, és ezért a Bene az most eléggé haragszik rá. Úgyhogy valószínűleg ő volt az, aki írta az ő közös forgatókönyvüket.
3: Börtönben találkoztak, de hogy kerültek börtönbe?
4: Azt pontosan nem tudom, szerintem valami fegyveres rabla, nem emberölés. Uh-huh. Nem emberölés. Tehát az, hogy a nagyobb balhékat megcsinálják, azt utána találták, és ott szervezték, vagy beszéltek róla.
3: Mint hogy az első kvázi közös korszakuk is, ugye úgy fogalmaznak a cikkek, hogy vértelen volt. Tehát, hogy nem onnan indult az ő közös gangster életük, hogy elkezdtek embereket ölni rablások között.
4: Igen, és én ezért gondolom azt, itt most lehet, hogy kicsit majd előre fogok urulni, hogy ugye őket sorozatgyilkosoként hívjuk, a sorozatgyilkosnak van egy definíciója, legalább három emberölés különböző időpontokban lenyugvási időszakkal, tehát nem egyszerre. De igazából én azt gondolom, hogy ezek az emberölések, amit ők követtek el, lehet, hogy megöltek embereket, de nem volt ez szükségszerű. Nem olyan volt, mint mondjuk egy szexuális motivációjú sorozatgyilkosnál, aki azért teszi. Tehát maga az ölésért teszi. Uh-huh. Itt azért én azt látom az ő esetükben, hogy, és megint azt mondom, hogy laikusként nehéz ezt megemészteni, de hogy akkor öltek, ha úgy hozta a helyzet. Ha valakit meg kellett ölni, mert mondjuk féltek attól, hogy lebuktatja őket, vagy tűzharcba keveredtek, de én azt gondolom, hogy náluk ez az ölés, ez nem volt egy ilyen nélkülözhetetlen eleme az ő bűncselekményeiknek. Az más kérdés, hogy sokszor így alakult.
3: Kérdés, hogy így alakult, vagy egyébként nem kellett volna megölniük azt a valakit, mert mondjuk nem látta őket, vagy nem, és mégis megtették, mert ott volt.
4: Ez egy,
3: más
4: ez
3: a kettő.
4: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. Volt
3: megölöm
4: egy ilyen
3: azért, mert lehet, hogy lebuktat, vagy mégis ott előjön az, hogy megölöm, mert hozzátartozik kvázi ez a cselekmény folyamathoz, amit csinálok, hogy aki ott van, azt megölöm.
4: Igen, ez is benne lehet a dologban. Ezzel egy konkrét gyilkosságukkal kapcsolatban szerintem ez egy jó példa lesz, vagy elgondolkoztató. Megöltek két vadászt. A két vadász éppen vadásztak Fejér megyében, Bene Donászi pedig éppen lőgyakorlatot tartottak idéző ebbe a következő balhéjukhoz. Tesztelték a fegyvereket, és a két vadász meghallotta a fegyverropogást, és elindultak feléjük autóval. Ez egy erdős ilyen, vagy egy ilyen mező terület volt. És azt mondta utólag a Bene, hogy ezt a két embert azért kellett megölni, hogy nehogy lebuktassák őket, mert náluk ott voltak a korábbi bűncselekményeikhez használt, ráadásul a skálás gyilkossághoz használt fegyver. És ő azt mondta, hogy ő nagyon sajnálta, de nem tudott mit tenni. Meg kellett őket ölni. Én egyébként ezt nagyjából el tudom hinni, úgyhogy ezért mondom, hogy nem szükségszerű eleme a gyilkosság az ő bűncselekmény sorozatuknak, de tény is való, hogy a Bene, illetve a Donászi az ölt úgy, hogy nem kellett volna. Tehát nem indokolta semmi igazából. Tehát még ez a magyarázat, ez a nem tudtunk más tenni, ez sem stimmel. Nála lehet, hogy benne volt ez a halálosztó szerep, hogy akkor halljon is meg az illető. Nehéz ezeket így visszaszálazni azért motivációkat.
3: Igen, róla mondjuk Donásziról így, hogy már nem él, ugye nehezebb nyilván kutatni, vagy utána járni, vagy meginterjúvolni, hogy mégis mi volt a motivációja, vagy mi a háttere, honnan érkezik. Róla egyébként tudunk egyebet, mint amit mondjuk itt olvasok, hogy egyébként jó tanuló volt.
4: Hát ő egy ilyen nagyon katonás ember volt, és én láttam az ő helyszínt, mikor kivitték őket a helyszínre, hogy játsszák el, hogy hogy követték el a bűncselek, mint egy ilyen fa pisztollyal, és az látszott rajta, hogy ő ezt rettenetesen élvezi. Tehát az, hogy mindenki ráfigyel, kamerák szegeződnek rá, hát ugye ez nem ment le a médiában, hanem ezek a nyomozati anyaghoz kellettek, és borzasztóan élvezte, és minden részletet elmondott, mindenre emlékezett, hány centi, hány méter, mikor, merre, és látszott, hogy ő úgy viselkedik, mint egy ilyen filmsztár, hogy most élete főművét bemutathatja, elmondhatja, hogy hogy csinálta, milyen profin csináltuk, hogy követtük el. Neki ez volt élete főműve egyébként, és ez ilyen szempontból a sorozatgyilkosokra jellemző is, hogy ők azért ezt valahol élvezik, amikor megmutathatják, hiszen ha nem mutathatnák meg, akkor az azt jelenti, hogy nem kapták őket el, és nem is igazából nem is tudná senki, hogy ők követték el. Ez egy fura kettősség igazából.
3: És mindeközben ezeken a felvételeken benne?
4: Ezeken a felvételeken benne nincsen rajta, mert hogy nem együtt vitték őket ki, nyilván ne tudjanak összebeszélni. Én csak a Donászi féléket láttam, de mondom, nagyon-nagyon látszik, hogy ez neki egy nagyon komfortos szituáció. Élvezi, megmutathatja. Mindenki rá kíván, milyen profik voltak. Hát nyilván nem voltak azok, hiszen végül elfogták őket, de ez neki élete főműve volt.
3: Milyen karakter volt ő egyébként?
4: Hát egy ilyen domináns, nagyon domináns, kontrollmániás, katonás személy, egy értelmes, nagyon szépen beszélő ember, tehát ilyen ma már szerintem, hát nem, hogy egy bűnöző, de egy átlagember sem beszél ilyen szépen. Úgyhogy egy érdekes figura volt. De az látszott rajta, hogyha ezt a dominanciát nem tudja tartani, akár a börtönben is, ugye, ami már eleve egy olyan hely, ahol az ember ki van szolgáltatva, akkor ő nem tud működni, nem tud létezni, ezért is lett öngyilkos.
3: Te hogy jutottál hozzá ezekhez a felvételekhez?
4: Ezeket én még, amikor a rendőrmúzeumban dolgoztam, és készítettük a kriminalisztika kiállítás tablóit, és feldolgoztuk ezt az ügyet is gengszterek címmel, akkor volt lehetőségem megnézni ezeket a felvételeket.
3: Akkor Benéről ezek szerint nincsenek felvételek, vagy nem láttad ezeket a felvételeket? Azt el tudod mondani, hogyha párban vannak, úgy Donász ilyen karakter volt, Bene ehhez képest ellentetje volt, vagy egyébként hasonló karakter volt? Tehát az abból, amit mondasz, az derül ki számomra, hogy igazából Donászi volt az, aki így a kvázi az erősebb karakter, vagy az uralkodó karakter volt kettejük között, és hogyha Bene azt nem is mondhatja, hogy hát én nem tehetek semmiről, engem csak vittek, de azért más lehetett.
4: Ezt ő nem mondja, hogy ő nem tehet semmiről, tehát ő is gengszternek vallja magát, csak ő azt mondja, hogy nem kellett volna mindig úgy csinálni a dolgokat, hogy a Donászi. Én ezért gondolom, hogy a Donászi valószínűleg egy ilyen domináns figura volt, és ezért haragszik rá a Bene, meg azért is haragszik rá, mert úgy végül szerintem miatta buktak le, hogy nem kellett volna mindig olyan erőszakosnak lenni. Én azt gondolom, hogy a Bene egy kicsit, tehát róla el tudom képzelni, hogy tényleg nem akart ölni. Tehát el tudom képzelni, és most nem felmenteni akarom, csak hogy neki nem ez volt a motív. Ő a nagy balhékat akarta elkövetni, és lehet, hogy a Donászi volt ez a halálosztó figura, a Bene az szerintem nem. És egyébként ebből nem az következik, hogy őt mondjuk szerintem bármikor is ki kellene engedni a társadalomba, és úgy is néz ki, hogy ez nem is fog megtörténni, de szerintem ő nem az a fajta karakter, domináns karakter volt, mint a Donászi.
3: Mi volt az ő motivációjuk?
4: Bene motivációja?
3: A kettejük motivációja. Közös egyáltalán a motiváció?
4: Pénz, balhé, ők szerettek bűnözni, tehát ők ezt élvezték. Tehát élvezték ezt csinálni. Ők ezt egyszerűen nem lehet máshogy mondani, tényleg, mint olyan vadnyugati figurák, élvezték a gengszter létet, vagy legalábbis szerettek volna gengszterek lenni. Az már más kérdés, hogy ugye állandóan gyakorlatilag bujkáltak, tehát ők ezt nem tudták kiélvezni tulajdonképpen, de ők ezt a célt tűzték ki maguk elé, legyünk ilyen menő gengszter csávok.
3: A hírnév abban az időben ez belejátszott?
4: Szerintem a Donászinál igen, a Benénél nem tudom. Azt viszont látom most a Benénél, mire most már több mint 30 éve van a börtönben, hogy azért amikor nyilatkozik, meg ezt hallottam is, akkor azért annak van egy olyan motiváció részéről, hogy azért lássák, hogy én ki vagyok. Sokan már róla nem tudják a börtönben. Fiatal fogva, nem is éltek még akkor, nem tudják, hogy kicsoda ő, és akkor ilyenkor azért ezekben az interjúkban benne van az, hogy na akkor, frissítsük föl, hogy én ki vagyok. Mert azért ő már egy idős, 70 fölötti figura, tehát most lehet, hogy benne van a hírnév. De akkoriban szerintem inkább a Donászi volt az, aki erre vágyott. Úgy és nézd, élvezte is.
3: Ha nézel ilyen interjút, akkor így kvázi dicsekszik vele? Vagy tényszerűen mesél?
4: Én azt látom, hogy ő tényszerűen mesél. Nagyon hideg fejjel mesél a dolgokról, tényszerűen. És igazából elismeri azt, hogy ő nem jó, amit csináltak nyilván, tehát nem mentegeti magát. Ilyen szempontból én nem tartom egy ilyen álszent figurának, és ugye nem is nagyon akar már szabadulni, én azért gondolom, hogy őszinte. Tehát nem, ugye vannak azok a fajta elkövetők, akik azt mondják, megváltoztam, nem tudom én, elkezdtem hinni Istenben, el se tudom képzelni, hogy csináltam, amit csináltam, ezekkel álmodom már, mint hogy rémálmok formájában, és nem is értem. Na ő nem ez a karakter. Tehát én ezt őszintébbnek gondolom, nem ilyen manipulatívnak. Ő inkább azért nyilatkozik, azért beszél, hogy lássák bent, hogy hát megint ott voltam a tévében, és hogy miket csináltam. Azért kell, tehát ez a börtön hierarchiában azért szerintem neki ez fontos.

0: Álomtaxi.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. július 10-ére ugrunk az időben. Ezen a napon Kijevben lelőtték az ukrán biztonsági szolgálat egyik tisztjét. A tettes 5 lövés leadása után elmenekült a helyszínről. A lelőtt ezredes a helyszínen meghalt. És ugyanezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Hall Melinda klinikai szakpszichológus volt, és arról beszélgettek, hogy hogyan küzdhetünk meg a nyári depresszióval.
3: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális magazinját, benne néha nem feltétlenül programajánlat, vagy egy olyan esemény, amit ajánlunk figyelmükbe. Most például egy megoldás talán. Hall Melinda van is a vonalban, a Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője, klinikai szakpszichológus, és egy egészen furcsa témáról fogunk beszélgetni, egy nem hétköznapi témáról, a nyári depresszióról. Ugye a depressziónak számos oka lehet, de a nyár azt gondolnánk, hogy nem feltétlenül van az elsők között, mert hogy napsütés, jó idő, friss levegő, strandolás, kirándulás, ebbe csupa-csupa pozitív dolog fér bele, vagy nem? Jó napot kívánok,
4: és üdvözlöm a hallgatókat is. Valóban van egy ilyen sztereotípia a nyárral kapcsolatban, mint ahogy a tavasz az valahogy a szerelemmel kapcsolatos, meg a virágzással, a nyár pedig nem is tudom, az önfelett mulatozással és egyebekkel. Sok minden talán éppen ehhez kapcsolódik, amit a hangulati problémákról el lehet mondani. Felszabadulunk a nyáron, és ezt a szabadságot azért a szervezetünk nem biztos, hogy mindannyiunknak ugyanúgy viseli. Tehát az, amikor van egy kötött munkanap, egy munkarend, és ez felborul egyszer csak, ráadásul akár 6-8 hétre felborul, az nem biztos, hogy a szervezetünk annyira könnyedén viseli. Éppen ezért én azt javaslom mindenkinek, hogy aki már érzi magán, hogy mert 2 hete otthon van, és nem tud mit kezdeni magával, azért a fiatalokon is látszik ez, hiába gondoljuk azt, hogy ők ez alól kivételek, de hogy mivel nincs meg a tudatos tervezés, nincsen a napnak úgy cél, nehéz beosztani valahogyan az időt, és úgy elfolynak a napok, nagyon sok esetben sajnos céltalanul, töltsük ki, tehát hogy az már nagyon sokat tud segíteni a hangulatunkon, és csökkenteni tudja a szorongást, hogyha tervszerűen éljük az életünket, még a nyáron is, de semmiképpen sem a tankönyveket vegyük elő, kivéve a pótvizsgázók, tehát ezt
3: nekik muszáj sajnos, de nekik rögtön van céljuk
4: muszáj, is. De az összes többieknek én inkább azt mondom, hogy sportoljanak, hobbikat, amiket nem volt idejük a múlandó hétköznapokban, szóval hogy azokat vegyék elő, és hát persze azért a kimozdulásra, a szórakozásra is kell valamennyi időt hagyni. Kérem, engedje meg, hogy elmondjam, hogy valójában a szórakozással, a fesztivál szezonnal azért indul nagyon sok egyéb probléma is. Tehát igenis a felhasználatok ilyenkor megemelkednek, a balesetek, akár a párkapcsolati problémák sok esetben, itt már persze nem a gyerekekről van szó, hanem a késős erdődől, vagy inkább talán a fiatal felnőtt korosztályról, de hogy igenis az ebből fakadó hangulati problémák, vagy akár a nyári depresszió is megérkezhet. Emellett azért a depressziónak van egy fajta szezonális jellege is, tehát ez attól függ, hogy kinek milyen a bioritmusa, kit mikor szokott elkapni. Ha valaki érzi magán az első tüneteket, rögtön menjen sportolni, kösse le az idejét, kösse le a figyelmét, és próbáljon lelki, szellemi, érzelmi erőforrásokat gyűjteni magának.
3: Ezek jól hangzanak, de kezdjük akkor a tünetekkel, mert hogy mit veszek észre magamon, melegem van, rosszul alszom, nincs étvágya, mit tudom én. Ezek közül mi?
4: A fáradtság és a fájdalom szindrómák, én azt hiszem, hogy talán a leggyakoribb fizikai tüneteknek tekinthetők. Itt is a fejfájást azért kiemelném, most jó sokan a fejükhöz kaptak, gondolom a hallgatók között is. Tehát a fejfájás az egy nagyon fontos jelző rendszer, illetve egyáltalán a fájdalom. Hippokratész egyenesen azt mondta, hogy a szervezetnek a házőrző kutyája. És ilyen szempontból azért ez egy rendkívül fontos terület, hogy figyeljünk a testünknek a jelzéseire. Bizony van, aki ilyenkor mondjuk egy hangulati állapot változás esetén, akár depresszió fennállása előtt fogy, és vannak olyanok is, akik híznak. Tehát nagyon egyéni, hogy hogyan fog ez megjelenni. Nagyon sok esetben egy hangulati nyomottságot tapasztalnak az emberek, viszont ez egyáltalán nem biztos, hogy mindig fenn kell, hogy álljon. Lehet, hogy ez hullámzik, ezt ugye valamiféle ciklotímiával szoktuk jellemezni, egyszer fönt, egyszer lent, gyorsan változik a hangulat. Aki korábban azért mégiscsak szeretett beszélgetni, vagy legalábbis szeretett tevékeny lenni, most egyszer csak semmi kedve, motiválatlan, és ne keverjük össze, mondjuk serdülőknél nagyon gyakori, hogy csak úgy a serdülők a rovására írjuk azt, hogy ő most nem akar beszélgetni, ő most bevonul a szobájába, ne engedjük ezeket, mert el fog mélyülni a probléma, és akár lehet belőle egy hangulatzavar is.
3: Miközben ez fura, bocsánat, hogy közben mert a kamaszokra, hát persze, hogy jellemző, hogy különben már nem úgy viselkednek, mint a gyerekek, akik odaülnek mellénk és bújnak, hanem a saját kis kuckójukban próbálják a saját gondolataikat rendezni. Tehát ez ráadásul közben teljesen természetes is.
4: Hát egyébként bár úgy lenne, hogy a saját kis kuckójukban rendezgetik a gondolataikat, én azonban azt látom.
3: Hát vagy nyomkodják a telefont. Képe.
4: Igen, pont, hogy igazából nem a saját gondolatát rendezi a fiatal, hanem belebújik a személyes képernyőbe, ugye, aminek számos egyéb nehézsége és problémája lehet. Úgyhogy ezekkel azért mindenképpen számoljunk. Én javaslom a családi programokat, az alternatívák nyújtását, és persze a példamutatást. Tehát nagyon nehéz a gyermeket elküldeni sportolni, hogyha mi magunk nem mutatunk valamilyen példát. Nem kell maratont futni, de hogy legalább menjünk el sétálni, vagy a családi kutyát sétáltassuk közösen. Ezek mind-mind fontosak lehetnek, és persze az érzelmek, a motivációk. Tehát, hogy tűzünk ki olyan célokat, amelyek nem ilyen távlatiak, hogy boldog életem legyen. Hát ez egy annyira megfoghatatlan dolog, hogy az ember nem nagyon tud tenni érte. Persze folyamatosan ez erre törekszik, de lehetetlen megfogni.
3: Na jó, de erre nem válasz a vidd le a szemetet, mert az egy konkrét program, de attól nem lesz feldobottabb.
4: Attól mondjuk lehet, hogy feldobottabb nem lesz, de hogyha megdicsérjük azért, hogy felelősséget vállaltál, azért az elég sok erőforrást eredményezhet, és tényleg egyébként a fiataloknál is látható, hogyan értéktelennek érzik magukat. Tehát bízunk rájuk esetleg olyan feladatokat, amiket tényleg tudjuk, hogy sikerrel meg fognak tudni ugrani, kicsit izgulunk, tördeljük a kezünket, de hogy manapság igen sok serdülő van, például akinek anyuka vagy apuka készíti ki a ruháját reggel. Én nem gondolom, hogy ez egy jó megküzdési stratégiára, vagy stratégiáknak a használatára tanítás a mi részünkről. Úgyhogy mindenképpen próbáljunk azért sikerélményeket becsempészni, és szabályokat. Tehát ez az elfolyós világ, hogy a fiatalok majd eldöntik, hogy mi a jó nekik, hát abból azért tudjuk, hogy mi lesz. Azért vagyunk mi a felnőttek, hogy mi vállaljuk a felelősséget azért, hogy úgy satszoljuk meg legalábbis, hogy mi a jó nekik, és akkor majd ők arra azért mondanak valamit, és tudjuk alakítani a szabályokat, de legyenek szabályok. Igenis a nyári szünetben is, ezt tudom, hogy nem akarják hallani a fiatalok, de föl kell kelni időben, nem azt mondom, hogy ugyanúgy 6-kor, 7-kor, mint egyébként, de hogy mondjuk azért 8-9 körül igenis ki kell kelni időben, nem azt mondom, hogy ugyanúgy 6-kor, 7-kor,

0: beszéltünk mi itt alapvetően, de azt gondolom, hogy ez az egész jelenség, ez nem csak a fiatalokat érinti, bár az ő szünidejük, ez a két hónap, az valóban egy kihívás sok mindenki számára. De hát a felnőttek is küzdenek a depresszióval, akár a nyárival is, nem?
1: Alapvetően a magyar nemzetnek a lelki egészség mutatói nem kifejezetten jók nemzetközi összehasonlításban. Na nem is olyan rosszak, mint voltak korábban, tehát óriási eredményeket is értünk el a területen, de azért ebből a jó sok pozitív eredményből sosem elég. Tehát ugye folyamatosan kell törekednünk. Bizony eléggé sok a depresszió és a szorongáshoz zavar, az egész nyugati világra egyébként ez jellemző. Meg négyszöröződik, vagy meg ötszöröződik nem sokára a mentális zavaroknak az aránya 15 éven belül. Ezek óriási számok, és valóban a depresszió a leggyakoribb probléma. Minden korosztályt érint, és hadd emeljek ki még egy korosztályt itt a végén, az időseket. A nyár azért nekik nem feltétlenül kedvez, ugye sok területen fiziológiásan biológiai változásokat eredményez, vérnyomás problémákat, keringési nehézségeket, légzési problémákat, akár a tartós meleg. Most azért láttunk mondjuk két hetet, amikor tényleg az ember alig mert kimozdulni, de ugyanakkor időskorban légkondi sem feltétlenül tesz jót, tehát nagyon nehéz megtalálni az arany középutat, ugyanakkor egyre kevesebb helyre mozdul ki egy idős személy. Nekik is azt tudom javasolni, hogy tervszerűen tessék élni az életet, nem elhanyagolni magunkat egy-egy szabad napon sem, igenis el kell menni a piacra, bármilyen is az idő, és meg kell találni azokat az alternatívákat, hívni kell az unokákat, és persze a beszélgetés az egy nagyon fontos dolog, tehát a társas támaszra hagyatkozzunk, hogyha mondjuk idősebbek vagyunk, és tényleg szeretnénk kilábalni egy-egy ilyen rossz hangulatból. A finom motorika nagyon sokat tud segíteni, tehát tessék kézzel írni, tessék rejtvényt fejteni, olyan tevékenységeket is lehet végezni, amelyek nem feltétlenül kerülnek extrém erőfeszítésbe. És hát persze a dolgozó korosztályra is gondoljunk, nagyon rohanósan éljük a mindennapunkat, hagyjunk magunknak elég időt a pihenésre. Az, amit most a nyáron megtehetünk, az, hogy úgy mondjam, egy évig soha vissza nem térő alkalom. Tehát muszáj, hogy minőségi időt, aktív pihenést töltsünk el, és még hogyha úgy is gondoljuk, hogy jaj, túlfáradtak vagyunk megmozdulni, túlfáradtak vagyunk pihenni, akkor is csináljuk. Tehát egy kicsi kognitív erőfeszítés, hogy igenis megcsinálom, igenis kitűztem magamnak, tehát ki akarom pipálni azt a listán, ha másért nem, és ezért elindulunk, megtanuljuk, hogy hogyan kell egy kicsit jobban menedzselnünk a hangulati állapotainkat.
0: Így legyen, köszönöm a jó tanácsokat. Halmerindát hallották, a Tanuláskutató Intézet kutatásvezetőjét és különben klinikai szakpszichológust is. Hát,
1: köszönöm szépen.
0: Ugye, hogy ránk fért néhány jó tanács? Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: és gyorsan kimerül, vagy túl hamar leül. De Zsolti a célnak feszül.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékony javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai troli járat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz között. A biztos szavazó pártválasztók között 73% szavazna a kormánypártra, és mindössze 21% a Fideszre, derül ki a Medián friss felméréséből. Magyar Péter szerint a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A helyzetet Galgóci Eszterrel és Kele Jánossal értelmezzük. Rohamosan romlik a közbiztonság a Józsefvárosban. Erről írt friss Facebook bejegyzésében Pikó András. A 8. kerületi polgármester szerint kábítószerektől beállt fiatalok fenyegetnek agresszívan helyi lakosokat. Hozzátette, az agresszió az eddig biztonságosnak hitt területeken is megjelent, a védett játszótereken, a házak lépcsőházaiban, vagy az eddig üresen álló, feltört szomszédlakásokban. Pikó Andrást kérdezzük. Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az év első három hónapjában több mint 2000 milliárdos hiányt hozott össze a kormányzati szektor. A Tisza kormány pénzügyminisztere a friss adatokat úgy kommentálta, a magyar gazdaság tényleges állapotával kapcsolatban nem volt őszinte az előző hatalom. Oszkó Péterrel beszélgetünk. Felszámolási eljárás indult a Kóka János által alapított Dr. 24 Medicina ZRT ellen, ami az ország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Az eljárást az egyik beszállító indította a szolgáltató ellen, mert a Dr. 24 nem ismert el egy 30-40 millió forintos követelést. A felszámolás ellen kifogással élt a szolgáltató, amit elutasított a bíróság. Vendégünk Kóka János.
4: Ez a mai kínálat kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Galgóci Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzője, és Kele János, sportszakíró, közgazdász, jól mondom.
5: Mind a kettő.
4: Sőjog Tamás aláírta a Tisza kormány új törvényeit, a közönyben meg is jelent, a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik, a polgármesterek fizetését befagyasztják, költségtérítésüket elveszik, és nincs megállás. Jövő hétre Rúf Bálint újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett. Ti hogy látjátok eddig az új kormány munkáját? A héten itt már hétfőn, ugye pont az 50 nap elteltével egy picit elemezték a kollégák. Szerintetek milyen a mérlege az új kormánynak?
6: Alapvetően azt lehet látni, hogy egy pillanatot sem pazarolnak el. Én úgy gondolom, hogy három nagyobb részre lehet osztani. Az egyik az elszámoltatásnak a témaköre, ami egyébként nem feltétlenül a kormánynak, ők inkább csak ilyen bemutató szerepet tudnak ebben formálni, de ebben is nagyon sikeresek. Alapvetően mellette ugye az Európai Uniós pénzeknek a hozatala az egy ilyen időnyomás alatt van, talán ez a legfontosabb témakör. És mellette, minthogyha abban is időnyomásban lennének, hogy végig menjenek a programpontokon, és a leghangzatosabb ígéreteket mondjuk azonnal el kelljen fogadni. Talán így is lehetne fogalmazni, hogy tényleg azt szeretnék, hogy minél hamarabb, minél több ígéretük teljesülhessen. Emellett én azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindenben még talán egy picit formálódni kell majd, például mondjuk a társadalmi egyeztetés témaköre, amiből most láttunk először egy ízelítőt, hogy a Tisza hogyan képzeli el, és hogy hogyan képzeljük el ezt az úgynevezett közös vagy nép által lévő kormányzást, ez még talán majd kialakulóban van.
5: János? Hát ugye Tiborcz István üzleti géniusz óta tudjuk, hogy a quick winek és a low hanging fruitok nagyon fontosak az üzletéletben, a politikában is fontosak ezek, tehát igyekeznek, és szerintem elég jobb beazonosították a kampány végén, a kampány után, a kormányzás megkezdésekor, hogy mik azok a nagyon egyértelmű, nagyon látványos, nagyon szimbolikus ügyek, amikben azonnal lépni kell, és minél hangosabban, látványosabban kell lépni. A legtöbb a nyilvánosságban nagy szerepet magának kihasító ügyet én ebbe tudnám besorolni. Ez főleg azért nagyon fontos, mert ugye egy hosszantartó 16 éves kormányzás után valakinek átvenni ezt a kormányrudat, az intézményeket átvilágítani, megszervezni, mi legyen helyette, az apparátusból milyen szintig menjünk át, hol érdemes, hol muszáj váltani, ki az, aki maradhat, ezekből is ugye vannak ilyen kibontakozó közéleti viták most már. Ez egy sokkal nehezebb feladat, egy sokkal aprólékosabb feladat, a nyilvánosság előtt is, hogy mondjam, nehezebben magyarázhatóak ezek az ügyek, ezt jó kitakarni olyan egyértelmű dolgokkal, mint hogy hát a megyei közgyűlési elnökök azért ne keressenek már x millió forintot, szerintem ez nem is 80-20-as, 90-10-es vagy 95-5-ös téma, és Magyar Péter azért a kampányban is láttuk, mint egy rendes technokrata populista azért ezeket jól azonosítja, és nagyon hitelesen, nagy erővel tudja képviselni a nyilvánosságban.
4: Lehet éles konfliktus emiatt, amit említesz az önkormányzatokkal? Tehát az önkormányzatok és a Tisza között, hogy az előző kormánya bőven volt. Most aláírta Sülyök Tamás ezt a törvényt, ugye befagy a fizetésük, Gémesi Györgyit elmondta tegnap előtt, és találkoztak is az összes önkormányzati szövetség, mind a 8, nem is tudom, hogy volt-e ilyen egyébként, most együtt kiállnak azért, hogy nem a fizetésük mellett, bár az is csökken, így 20%-kal összesen, hogy 20%-ot mondott, hanem az egyeztetés, amit te említettél, Eszter, annak a hiánya miatt, holott erre ígéretet kaptak, például Lőrinc Viktóriától is.
6: Igen, én azt gondolom, hogy sok esetben ezek a feszültségek nőni fognak, miközben ezekről nem is feltétlenül annyira nyíltan, vagy annyira egyértelműen beszélünk, tehát azért látszik, hogy van egy türelmi idő, mindenki azt gondolja, hogy még fel kell állni az új kormányzatnak, még azért vannak sürgetőbb ügyek, akár az Európai Uniós pénzek. Én azt gondolom, hogy ez a választók is egy ilyen nagyon-nagyon türelmes pozícióban vannak a Tiszával kapcsolatban, miközben azt is látjuk, hogy azért vannak olyan kérdések, amelyekben azonnal lépni kellene, ilyen például az önkormányzatoknak az ügye. Egyes önkormányzatok ugyanis csőd közeli állapotban vannak, és nem biztos, hogy az év végéig ki tudják húzni. Közben láthatjuk ezt az egyeztetések, megbeszélések, tárgyalások, ugye ezek már csak jogilag sem azonos kategóriák, amikről talán kevésbé beszélünk, az nyilván nagyon látványos, hogy az egyes miniszterek megpróbálják a legtöbb szervezettel felvenni a kapcsolatot, de ezek általában inkább beszélgetések, nem pedig egyeztetések.
4: Vagy ilyen bemutatkozó beszélgetések az önkormányzatokkal.
6: Alapvetően igen, bemutatkozó beszélgetés, vagy egy ilyen helyzetfeltérképezés akár. Tehát nyilvánvalóan azért látszik az a fajta kezdeményezés, hogy akkor próbáljuk meg felvenni a fonalat, miközben ezek nem tényleges egyeztetések, és még nem születnek megállapodások valódi egyébként kulcskérdésekben, és innentől kezdve azt gondolom, igen, tehát kibontakozhat egyfajta feszültség, hogyha ezt nem időben kezeli a Tisza.
4: Ugye azt mondta Eszter, hogy van türelem még a választókban, annyira van, hogy be is kérem a Median friss adatait a kollégáktól, van egy táblázatunk, ott láthatják rögtön a nézők. Mit gondoltak az új mérésről? Tehát a teljes népességben 60, a választani tudók között 71, a biztos szavazók között 73%-on áll a Tisza, tehát tovább nyílt ez a bizonyos olló, és a 67% szerint az országban jó irányba mennek a dolgok.
5: Van egy jelentős mértékű bizakodás, talán csak a rendszerváltás idejéhez hasonlítható általános társadalmi bizakodás van, tehát ezt a forint árfolyamon keresztül sok minden egyébben le lehetett mérni azonnal lényegében április 12-e után, meg hát azon a fesztivál hangulaton, ami a Budapesten meg más városokban is volt a választási eredmény hatására. És hát közben nyilván az sem mellékes, hogy az ellenzékbe kerülő pártok, vagy a Fidesz, amely ellenzékbe került, és Mi Hazánk, amelyik ellenzékben maradt, ők milyen teljesítményt tudnak nyújtani egy olyan parlamenti munkában, ami a korábbiakhoz képest felértékelődött a nyilvánosságban, tehát emberek tömegei nézik a parlamenti közvetítéseket, egymást érik azok a short videók, reels videók a közösségi médiában, amik a parlamenti beszédekből vannak kivágva. Naponta gyártja a politikai sztorikat maga a parlament, hirtelen fontossá vált a parlament, de nekik ott valódi súlyuk, jelentőségük éppen a kétharmados tiszta többség miatt ugyanúgy nincs, mint hogy a korábbi időszakban a Fidesz ellenzékének nem volt. Tehát ezt nem igazán tudják semmire felhasználni, és nem ezt az Eszter jobban tudja nálam politikatudományilag nyilván, hogy a győzteshez húzás az meddig tart, vagy meddig erősödik. Hát 50 napról beszélünk, a 100 nap szokott egy ilyen klasszikus türelmi idő lenni, hogy 100 napot adjunk az új kormánynak fölállni, meghozni a legfontosabb döntéseket, áttekinteni az aktuális helyzetet. Ennek a felénél járunk most, szerintem még mindig erősödik ez a győzteshez húzás. Az lesz majd nagyon érdekes, amikor az első valódi konfliktusokkal járó döntéseket kell meghozni, mert itt visszatérve az előző témára, ez azért részben egy álkonfliktus, meg egy Tiszának jó konfliktus, ők nincsenek bent az önkormányzati világban, tehát ez nem egy belső konfliktus lesz nekik, hogy Tiszás polgármesterekkel kell vívni egy belső politikai vitát, ők azok mind egyébként nem velük vannak, tehát ebből a szempontból politikailag nem úgy relevánsak, és hát közben meg egyszerre két téma van, csőd közeli helyzetben az önkormányzatok, a polgármesterek meg a fizetésük miatt konfrontálódnak a minden korábbinál népszerűbb új kormányon. Ez egy nagyon nehezen védhető pozíció a nyilvánosságban, ha messziről nézek.
4: Igen, mondjuk mindig elmondják, hogy nem azért aggódnak, hanem nyilván hozzá kell most menyúlni az egész rendszerhez. Ha megnézzük újra ezt a grafikont, egyelőre hát nincs más párt a láthatáron parlamenten kívül, 1%-on áll a DK, 1%-on, ami az ENK ugye a bejutási küszöb körül van. A Momentumnak most lett új elnöke, de egyelőre még nincsenek jelen, azért a közéletben hangosan, ugye konstruktív ellenzék szeretnének lenni. De hát a Medián is megállapítja, hogy a magyar politikai struktúra egyelőre tovább menetel a két párt rendszer felé, vagy az egy felé, ez lehet, hogy inkább az mondható el. Szóval nincsen visszaút az új, a régi pártoknak szerintetek, és van-e innen visszaút a Fidesznek? Rögtön hozzáteszem ezt a kérdést.
6: Ja, alapvetően, amit itt látunk, az 1% körüli méréseket én például nem tenném fel a grafikonra, mert azok a pártok jelenleg tényleg nagyon kevés súllyal vesznek részt a politikai életben, ha egyáltalán részt vesznek. Itt a korábbi ellenzéknek a visszatérése az több szempontból is kérdés, és egyrészt azért, mert a választók azok egyértelműen jelezték, hogy nem fektetnek beléjük bizalmat, miközben egyébként olyan politikusok népszerűsége, akik mondjuk elsőként vállalták azt, hogy visszalépnek a Tiszának a javára, főként ilyen politikai influencerként kifejezetten megnőtt az ő támogatottságuk. Azt még nem látjuk, hogy szeretnék-e ők ezt visszaforgatni a politikába, és hogyha szeretnék is, akkor tulajdonképpen erre szoktuk Jakab Pétert felhozni, hogy lájkbajnokságot nem lehet lefordítani tényleges szavazatokra. Nagyon nehezen látom azt, hogy a korábbi ellenzéki pártok ténylegesen vissza tudjanak térni, vagy ténylegesen meg tudják szólítani a volt szavazóikat a jelenlegi állapotban, de itt meg én utalnék vissza, hogy igen, lesznek majd konfliktusok, és majd akkor lehet megnézni, hogy a szavazók azok elpártolnak-e a Tiszától, vagy előveszik-e a saját régi pártjaikat. És akkor ehhez természetesen hozzákapcsolódik az is, hogy milyen döntések születnek addig, például, hogyha a 12 éves korlátozást bevezetjük a képviselőknél, akkor kik azok, akik mondjuk még megmaradhatnak, mert azért az országosan ismert és közkedvelt volt ellenzéki arcok közül nagyon sokan már így nem kerülhetnének be az új parlamentbe, újakat felépíteni pedig hosszú idő, és bár ezt most nem látjuk, mert a Tisza ugye két év alatt tudta megépíteni saját magát, azért ez egy különleges helyzet volt, ez papíron nem így működik a politika, tehát ez egy nehézkes folyamat, hogy a Fidesznek van-e esélye visszatérni. Jelenlegi pillanatban azt feltételeznénk, hogy nem. Én inkább azt látom, hogy annyira konfliktusokkal terhelt az a párt, hogy valószínűbb egy pártszakad, mint hogy együtt maradjon.
4: Belső konfliktusok,
6: mint hogy egyben maradjon, és aztán tudjon építkezni.
4: Hol látod ezt a konfliktust?
6: Hát alapvetően ugye azért minden egyes olyan nyilvánosság elé kerülő, vagy hát ugye a saját kongresszusaikon is látható, hogy nagyon erős belső bírálatokat is kapnak, vagy kibeszélnek egyébként azok a beszélőfejek, akik még mindig nagyon sokakat esetleg maguk mellett tudnak tartani. Nem is látszik az, hogy a Fidesz megtalálta volna azt az utat, ahogyan szeretné végigvinni a önmagának az újjá definiálását, vagy azt, hogy hogyan mennének tovább. Itt azért én egyelőre inkább megtorpanást látok. talán az lehet a lehetőség, hogy itt azért a legfontosabb embereik majdnem mind egy évre vállalták a tisztségeiket, és az egy év után, hogyha itt valóban új arcokkal próbálják meg a Fideszt feléleszteni, talán akkor lehetne esélyük, de ebben a pillanatban inkább egy ilyen lassú elhalást látunk.
4: Most nem csak belső konfliktusok vannak, hanem napról napra jönnek ki az ügyek. Most itt van előttem, az adás előtt beszéltük, ugye Várkai György László külügyi államtitkár közzétette egy listát, és hát most már mindenki számára kiderül, hogy csak a tavalyi évben több mint 2 milliárd forintba került az adófizetőknek az, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter körbe repülte az országot. Szóval jönnek ki az ügyek, és a Fidesz mindenre úgy reagált, hogy igen, Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminiszter és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki a rengeteg munkával, rengeteg befektetést hozott Magyarországra.
5: Igen, azt szokták mondani, hogy az eredményjelző nem hazudik, tehát a magyar választók valószínűleg nem ezt gondolták Szijjártó Péter, hogy ő Európa legjobb külügyminisztere, mert elég nagy többséggel küldték el azt a kormányt, amelyet képviselt. Ez is kicsit az a reflex, amit nem tudom, korábbi ellenzékhez szoktunk kötni, hogy persze értem, hogy ti ezt gondoljátok, hogy mint Gyurcsány Ferenc, hogy meg volt győződve arra, hogy ő remekül kormányzott, csak hogy az emberek nem voltak erről meggyőződve, hiába telt el 11-néhány év már a kormányzása után, továbbra sem, tehát lehet ezt ismételgetni Havasi Bertalannak, csak most úgy tűnik, hogy az emberek nem ezt gondolják, és még nem jött el az a pillanat, amikor esetleg olyan hibákat követel a Tisza kormány, hogy az emberek elkezdik visszasírni mondjuk Szijjártó Pétert, akit nem akarok Virágelvtárshoz hasonlítani a Tanú című filmből, de picit olyannak tűnik nekem ez, amikor az utolsó jelenetben felszáll a villamosra, hogy vissza fognak még maguk sírni engem, ebbe azért nem lennék olyan biztos. Tehát picit ebbe a kognitív diszonanciában vannak a fideszesek jelenleg. De nagyon érdekes, amit mondták konfliktusra a Fideszen belül, van egy nagyon látványos konfliktus. Egyfelől a pártnak a központi irányvonala, a parlamenti kommunikációja, aminek egyfajta vezéralakja lett, nagyon érdekes elemzést kívánó módon Pócs János, és ez nyilván azt célozza minden egyes pórusában, megszólalásában, levegővételében, hogy a nagyon elkötelezett fideszes magot egyben tartsa, valamiféle muníciót adjon neki a mindennapi kommentvitákhoz, és hogy ez kívülről nézve úgy tűnik, mintha folytatnák ugyanazt a kampányt, ami nagyon csúfosan elbukott, de politikai szempontból ez ennek a jelentőség, hogy legalább azt a most 21-néhány százalékra mért magot egyben tartsuk, aktívan tartsuk, ne engedjük el a kezüket, és legyen mire építkezni, elmondta Orbán Viktor, hogy a szélére kell most először kimenni. Eközben, ahol igazi politikai hátországa van a Fidesznek, az önkormányzati világban, azok a polgármesterek, akik helyben népszerűbbek is, mint a Fidesz, és talán még mindig esőjük van az újraválasztásra azzal együtt is, hogy mi történt a Fidesszel, hát nem győznek elhatárolódni a párttól, nem győznek ráeszmélni mondjuk Papp László debreceni polgármester, hogy hát itt van egy mérgező akkumulátorgyár, hát hogy miért nem szóltak neki eddig erről, most úgy csinál, mintha most venné észre, ez nyilván annak a célja, hogy ő majd valószínűleg nem fideszes színekben szeretne indulni az önkormányzati választáson, és ez eleve egy olyan feszültség, ami előbb-utóbb ki fog türemkedni a felszínre, és már most látszik.
4: Önkormányzattal folytatjuk, nektek megköszönöm, mert hogy itt van már Pikó András.
5: Köszönöm.
4: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Rohamosan romlik a közbiztonság a Józsefvárosban. Erről írt friss Facebook bejegyzésében Pikó András. A 8. kerületi polgármester szerint kábítószerektől beállt fiatalok fenyegetnek agresszívan helyi lakosokat. Hozzátette, az agresszió az eddig biztonságosnak hitt területeken is megjelent, a védett játszótereken, a házak lépcsőházaiban, vagy az eddig üresen álló, feltört szomszédlakásokban. Pikó Andrást kérdezzük.
2: Itt van már a 8. kerület polgármestere, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hosszasan írt a Facebook oldalán a romló közbiztonságról a 8. kerületben. Mi történik a kerületben?
3: Nagyon hirtelen jött, de több egymást erősítő esemény hozta ezt, hogy most ekkora nagy téma lett. Tényleg nagyon romlik a közbiztonság. Valami olyan szert használnak most azok, akik ezzel élnek, ami rettenetesen agresszívé teszi őket, és megszaporodtak ezek az esetek. Ki kezdte az eddig a, mondjuk így, mindenfajta kormányzás, önkormányzás talapzatát, társadalmi talapzatát jelentő középosztály, nagyon vékony középosztálynak a türelmét. Én nekem rengeteg olyan beszélgetésem van most, ahol hozzám hasonlóan gondolkodó egyébként a társadalmi, szociális problémák komplex megközelítését valló emberek mondják azt, hogy elég.
2: Tehát rengeteg lakossági, Jánbor András írt erről egyébként, hogy minden oldal izzik így
3: van,
2: tulajdonképpen.
3: Így van, és nem csak nálunk, hanem a 9. kerületben másutt is Baranyi Krisztinának, más polgármestereknek ugyanilyen problémája.
2: Tehát akkor ez kifejezetten egy kábítószer vagy kábítószerfajta miatt van most, ami történt, mert a Telex összeszedte, vagy ő írta meg a mai napon, hogy a Budapesten regisztrált bűncselekményekre tekintve nem úgy tűnik, hogy vészhelyzet közelében lenne a főváros, és felsorolják az adatokat, de ez egy picit más, mert ez nem feltétlen csak a kábítószer miatt van.
3: Erre hadd mondjak most valamit. A rendőrség folyamatosan beszámol az önkormányzatoknak, mi nekünk is beszokott számolni a kerületi rendőrség, nagyon jó viszonyt ápolunk, és megnéztem, illetve Sátli alpolgármester úr, aki a rendészetért felel, ki is gyűjtötte ezt 2024-ben, 26 bejelentett kábítószer bűncselekmény volt, 2025-ben pedig 16.
2: Ez sokat mondott.
3: Igen.
2: Ez sokat mondott. Tehát egyébként nem jelentik be, vagy nem fogadja be a rendőrség, vagy nem foglalkozik vele, vagy mi történik?
3: Nagyon-nagyon sok, és szerintem arról sincsen, mint hogy egyébként közbiztonságról, oktatásról, bármi másról az elmúlt évtizedekben nem lehetett értelmes beszédet folytatni. Ebben az ügyben például olyan hiszterizált politikai lejárató kampányokat indított a Fidesz minden ellenzéki polgármester ellen, hogy nem volt ember, aki ebbe beszálljon volna, mi sem. Most lehet erről beszélni. Azt lehet látni, hogy önmagában azok az esetek szaporodnak meg, amelyekhez vagy már nem lehet, vagy még nem lehet rendőrt hívni. Mondok példákat, tehát, hogy elállják az utat, agresszívan kéregetnek, megjelennek, berúgják az ajtót a társasházakban. Most, mielőtt idejöttem volna, pont kaptam egy levelet egy idős hölgytől, aki jóhiszeműen kiadta az egyik szobáját, és ott megjelent egy albérlő, majd utána egy másik csapat, majd utána egy harmadik csapat. Most abban a házban éppen ebben a kis szobában egy drogelosztó csapat működik. Egy ilyen lakás tönkretesz 15 másiknak az életét. Szóval itt most szerintem van egy váltás, amikor az embernek mérlegelnie kell a nagyon fontos és általam is vallott komplex megközelítéseket, és akkor azt mondjuk, hogy ő is áldozat, az az egy lakásban élő, vagy az a szerhasználó, aki rettenetesen agresszív, és azt is nézni kell, hogy van 15 másik, aki
2: nem bírja tovább.
3: És van még egy jelenség, bocsánat, ezt hadd mondjam el, és ígérem, rövid leszek. Az emberek elkezdték a kezükbe venni a saját biztonságukat. Ezt nem lenne szabad nem hagyni, hanem engedni. Szóval az, amikor nálunk a házi betegápolásra kimenő asszonyok kérnek paprikasprét, vagy amikor tudom, hogy lakó társasházakban férfiak összeállnak, és még hívnak magánbiztonsági szolgálatot, és úgy verik ki onnan az oda beköltöző szerhasználókat, ki dönti el, hogy ez most önbíráskodás, vagy jogos önvédelem?
2: Ugye azt mondta, hogy a politika miatt, meg nyilván kampány volt, meg mindig kampány van, nem lehetett erről normálisan beszélni. Most lehet, de azért nem lehetett, mert hogyha egy településen, egy kerületben valami nincs rendben, akkor azért általában mindig a polgármester a hibás. Ugye a polgármestert hibáztatják. Azt mondja, hogy mi az, ami ön szerint a kerület felelőssége ebben, mit tud tenni a kerület, mert leírta a Facebook posztjában, hogy egy csomó mindent megtettek, amit meg lehetett, de nyilván mindent nem tudnak. Mi az, amit már megcsináltak?
3: Létrehoztuk a főváros legnagyobb rendészetét, több mint 109 vagy 110 ember dolgozik ott. Megemeltük a fizetésüket 20%-a, most nálunk lehet a legjobban keresni. Folyamatosan az utcán tartjuk őket, több mint körülbelül olyan 60 rendőrségi szolgálati lakást biztosítunk a rendőrség számára. 150 millió az a pénzbeli támogatás, és még ezen felül több 100 millió az általunk üzemeltetett kamerarendszer.
2: Tehát próbálják oda csábítani és ott tartani a rendőröket?
3: Igen, de ez önmagában nem elegendő már. Én beszéltem rendőrökkel, ez nagyon-nagyon sokrétű probléma. Az önkormányzat megpróbál egy olyan közhangulatot kialakítani a kerületben, amely, hogy mondjam, békés és polgári, jó élni Józsefvárosban. Ez egy nagyon helyes kerület, rengeteg problémája van. Most ez elillant egyik napról a másikra. Olyan dolgok történnek, nem akarom a morális pánikot így még feljebb srófolni. Tegnap, amikor kimentem az önkormányzat épületéből, a bejárattól jobbra vagy balra, nem is tudom, hogy pontosan hol, de ott az épületnél intézkedtek a rendőrök, mert az önkormányzat oldalához támaszkodva lőtte be magát két fiatal. Nem lehet aludni éjjel, mert folyamatos a hangoskodás. Elloptak egy babakocsit egy játszótérről, szerencsére nem volt benne baba.
2: Mi az, amit a kormánytól, az új kormánytól várnának? A kerület képviselőivel felvették el kapcsolatot, ugye Bódis Krisztával, ő is posztolt egyébként.
3: Így van, és Krisztával folyamatos kapcsolatban vagyunk, és fogunk is találkozni, hogy tájékoztassuk is egymást, hogy ki mit csinál. Kedden fogunk találkozni az új budapesti főkapitánnyal. Nem lesz egy könnyű beszélgetés, mert nem akarunk olyat kérni, amit most a rendőrség, pláne egy két hónapos kormány által kinevezett új vezető nem tud biztosan teljesíteni.
2: Mit tudnak akkor kérni?
3: Szerintem az egy nagyon-nagyon komoly jelzés tud lenni. Ez a kormány azzal nyert, hogy azt mondta, hogy véget ér a blabla, meg a lopás, meg minden más, és valódi megoldásokat adunk a magyar társadalomnak. Engem megnyugtatna az, hogyha látnánk, vagy tudnánk arról beszélni, hogy a rendőrség rendbetétele, általában a közbiztonság rendbetétele mondjuk fél éves vagy egy éves időtartamban milyen lépéseket fog jelenteni, hogy van-e erről elképzelésük. Van olyan példa, nemzetközi példa, éppen most írta meg nekem valaki, Hamburgban ugyanez a helyzet volt. Ott úgy kezelték, hogy az elején volt egy rettenetesen szigorú, gyakorlatilag a bűnelkövetőkre és a terjesztőkre célzó rendőrségi akció, amikor bezártak mindenkit, és a szerhasználóknak pedig egy nagyon szigorúan őrzött és felügyelt egészségügyi intézményrendszert hoztak létre, ami rettenetesen alacsony küszöbű volt. Nagyon sok pénz. És azt hiszem, hogy nem csak Józsefváros, hanem egész főváros, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezek az emberek, amikor mindig azt mondják, hogy ki hozta ide ezeket, ugye ez az egyik ilyen nagy szlogán, hogy biztos a Pikó telepítette be ide, ugye emiatt nem lehetett erről beszélni. 16 éve ezek a 20 évesek, ezek óvodások voltak. Mi történt velük az elmúlt 16 évben? Mi történt a családjukkal? Mi történt a településükkel? Mi történt a munkahelyekkel? Mi történt a szociális ellátórendszerrel, az egészségügyel, és sorolhatnám, hogy kerültek ennyire?
2: Hát ugye erről beszélt Jánbor András, és tulajdonképpen el kellene kezdeni újra felépíteni a rendszereket, mert hogy ez minimum kettős probléma, hanem még több.
3: Az, amiről én beszélek, az ahhoz kell, hogy a társadalomnak a támogatását egy ilyen nagyon hosszú, nagyon költséges, visszaépítő folyamathoz megnyerjük. Ha ezt nem tesszük meg, hogyha félnie kell mindenkinek, amikor hazamegy, vagy gondolkodnia kell azon, hogy akkor nála van a paprikaspré, az félő társadalom nem nyitott azokra a valódi megoldásokra, amelyek szükségesek, és amelyek középtávon kellenek. Ezért most szerintem a legfontosabb feladat az az, hogy rendet kell tenni az utakon, és az utcákon, meg a tereken.
2: Most azt mondta, hogy kedden találkozik a budapesti rendőr főkapitánnyal. A kormánytól mit várnának? Vagy Bódiski posztolt, azt mondja, hogy a szigettagokkal, a kollégáival kint vannak a terepen, konkrét lépéseket tesznek a közösség bevonásával, össze tudják kapcsolni az államot, az önkormányzatot és a helyieket, azért, hogy az emberek hangja is ott legyen a döntéshozatalban, de konkrétan mit várnának?
3: Voltam én is újságíró, és pontosan tudom, hogy ilyenkor úgy az van, hogy bemondja a kormányfő, hogy 8%-os a hiány, bemondja, hogy milyen állapotban van az ország, bemondja, és tudjuk, hogy minden helyen, minden nagyon fontos társadalmi rendszerben azonnali intézkedések szükségesek. Én a kormánytól azt várom, hogy mutasson egy egyértelmű és világos intézkedési tervet arra, hogy nem most azonnal is kell valami segítség, de hogy a közeljövőben ezen a helyzeten hogyan fogunk tudni úrrá lenni, és ehhez biztos, hogy minden önkormányzat, így a Józsefváros is partner lesz, és amit még várok, hogy legyen világos, tiszta beszéd. Tudjuk, hogy hány rendőr van. Tudjuk, hogy még a statisztikák. Nem kell most már fényezni semmit sem, itt a baj. Szerintem az például biztosan nagyon-nagyon sokat segíteni, és én ezt javasolni is fogom a fővárosi rendőrkapitánynak, hogyha létrehoznánk egy olyan állandó grémiumot, ahol a fővárosi politikai vezetők, polgármesterek és a rendőrkapitányok közösen tudnak leülni, és át tudják tekinteni azt, hogy hol mit lehet tenni. Ebbe a magára hagyott helyzetben, mint amiben most érzem magamat, nem szabad hagyni. Sem a kerületeket, sem pedig a polgármestereket.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én köszönöm, hogy meghívtál.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az év első három hónapjában több mint 2000 milliárdos hiányt hozott össze a kormányzati szektor. A Tisza kormány pénzügyminisztere a friss adatokat úgy kommentálta: a magyar gazdaság tényleges állapotával kapcsolatban nem volt őszinte az előző hatalom. Oszkó Péterrel beszélgetünk.
2: Oszkó Péter volt pénzügyminiszter a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Kezdjük a friss KSH adattal, ugye az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, vagyis a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor idei első negyedéves, tehát háromhavi hiánya. Mit jelent ez, vagy mit mutat ez az adat? Mi van ebben benne, és mi nincs?
3: Ebben mindenben benne van, mert az úgynevezett az uniós statisztikai módszertan szerinti hiány. Ugye itt a hiány szám az ráadásul a központi költségvetés és egyébként az önkormányzat és a társadalombiztosítási alapoknak a egyenlegét is mutatja. Ami ebbe tragédia, hogy a központi költségvetésnek ennél nagyobb volt a hiánya egyébként, tehát majdnem 2400 milliárd, sőt van vele több talán, mint 2400 milliárd, és a többi szektor, tehát az önkormányzat és a társadalombiztosítás enyhén pluszos volt, tehát az húzza vissza kicsit 2000 milliárd fölé.
2: Azt lehet látni, hogy miből jön össze? Előzetes adat?
3: Hát most a főszámot látjuk. De hát nyilván minden tekintetben brutálisan kiköltekedett a központi kormányzat. És hát ez a GDP 9%-ára rúgó hiány, ez azért hajmeresztő. Tehát Kármán András szerintem nagyon udvariasan fogalmazott.
2: Ugye a hétvégén volt kormányülés, amiután Magyar Péter már azt mondta, hogy még a korábban nyilvánosságra hozott számoknál is rosszabb, vagy magasabb lehet a 26-os hiány. Azt mondja, hogy a valós hiány meghaladná a 8%.

0: százalékot, ha nem tudták volna hazahozni az uniós forrásokat, és Kármán András is ugye azt mondta, most a 8,3% lenne. Ezt hogy számolják most ki? Tehát nincs még itt az uniós pénz, nem lehet tudni, hogy hogy jönnek. Tehát mi alapja lehet azt mondani,
1: hát hogy mennyire reális? Igen, az uniós költések azok úgy működnek, hogy ezt mindig megelőlegezi a magyar költségvetés, tehát elindulnak a programok. Ugye alapvetően, aki támogatást kap, az ritkán tud mindent előre finanszírozni, tehát elkéri a támogatást, de az unió az csak az elszámolás után adja oda ezeket a forrásokat, tehát a magyar költségvetés is előfinanszírozza, és aztán az unió később odaadja. Itt elindultak olyan pályázatok, ahol csak remény volt arra, hogy majd az unió ezt valóban befogadja és finanszírozza, ezt most a Tisza kormány letárgyalja, tehát várhatóan ez még évvégéig beérkező költségvetési bevétel, egy olyan költségvetési költéssel szemben, amit a magyar kormány már bevállalt. Ez segíthet a hiányon. De ha csak az ilyen arányszámokat nézzük, az első negyedéves hiány azért általában magasabb, mint az éves hiány, mert ugye egy csomó adóbevétel alapvetően a második negyedévtől kezd el befolyni, személyi bevonandó társasági adóbefizetések azért akkor jönnek, és az első negyedévet megterheli mondjuk kamatfizetés, meg hasonló típusú fizetések, tehát az első negyedéves hiány egy picit mindig több.
0: De, hát azért akkor is
1: de igen, mondja, de mondjuk ha a tavalyi évet nézzük, az első negyedéves hiány tavaly 5,5% fölött volt, 5,1 talán, és az éves hiány meg 4,7, tehát nem sokkal alacsonyabb az éves hiány, tehát teljesen reális az, amit Kármán András mondta, hogyha ezen a pályán járunk, akkor egy 9%-os első negyedéves hiányhoz nagyjából egy 8% fölötti 8,3%-os hiány az arányosnak tűnik, ami irdatlanul magas, tehát ezért évtizedekig szíták a Gyurcsány kormányt, hogy ilyen összegű hiányokat hozott össze a 2006-os választás után.
0: Ugye korábban a miniszterelnök még ott az átadás átvételnél azt mondta, hogy 6,87%-os hiány lesz. Ez mi dobhatta meg? Ezt nem lehetett látni, nem lehetett tudni. Tehát amikor itt volt április végén, azt mondta, hogy omladozó házat kiürített kasszát vesz át, de a piac türelmes, és a kormány első feladata az, hogy most felméri a helyzetet.
1: Továbbra is tartom az idei hiányt, azt nem fogják a Tisza kormány nyakába barni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékű költségvetési hiányból kell elindítani egy költségvetési korrekciót, és elérni azt a 3% körüli hiányt, ami ugye az euró bevezetésének a feltétele, mert hát ezt célozza meg a Tisza, és nem mindegy, hogy ezt 6%-ról, vagy 9%-ról, vagy hány százalékról kell elérni, de nem gondolom, hogy bárki a Tisza nyakába fogja varni az idei hiányt, mert pláne, hogy látszik, hogy az első negyedéves hiány az, ami önmagában már borzasztó sok, és azt tényleg nem a Tisza csinálta. Tehát, hogy ezért biztos, hogy nem lehet őket hibáztatni. Tehát nem látszanak a költségvetés részfolyamatai. Tehát, hogy honnan tudta volna bárki, mielőtt a számok megjelennek, hogy bármelyik adónemből pontosan mennyi folyt be, bizonyos kiadások pontosan mennyibe kerültek. Hát ezek miután amúgy sem kommunikált túl transzparensen a Fidesz, ezért előrejelzéseket is nehéz volt adni, de egy csomó adat csak később érkezik meg.
0: Ugye azt mondja, hogy a piac azért most türelmes, meg hogy nem fogják a Tisza nyakába várni ezt az évet. Ha azt látják, hogy nem történnek kiigazítások, akkor meddig tart ki ez a türelem? Mert Magyar Péter azt mondja, hogy nem lesz megszorítás, azt mondja, hogy a következő években Magyarország teljesítheti az euróbevezetés feltételét, de ezt nem megszorítások útján képzeli el. Tehát hogyan lehet leszorítani ezt a ilyen 3% alá, és akkor a többi feltételről még nem beszéltünk.
1: Hát ugye van néhány tétel, ami magában javulhat. Tudjuk, hogy a kamatköltségek azok egy nagyon, nagyon jelentős kiadási tétel a költségvetésben, és az enyhe javulásnak indul már idén, tehát azért is lehet ilyen 100 milliárdokat megtakarítani kamatkiadásokon, de azért egy folyamatosan kedvezőbb szinten átárazódó kamat az nagyon sokat segít a költségvetésen. Tehát önmagában a kamatkiadásokban van 1000 milliárdos tartalék. Ez egyszerűen, hogyha normális kormányzás mellett egy bizalomra épülő gazdaságpolitika kialakul, akkor a kamatokon nagyon sok korrekció megjelenik. Nyilván évek óta nincs növekedés a gazdaságban, egy gazdasági növekedés az plusz bevételeket hoz, tehát az megint csak javít a költségvetési helyzeten. És ugye, amivel még szokott érvelni a Tisza, hogy azért tehát egy nagyon nehezen számszerűsíthető, de biztos, hogy a GDP néhány százalékát elérő költségbe került az a korrupció, ami gyakorlatilag olyan mértékben turbulizálta a Fidesz kormányzat alatt, hogy már az volt a gazdaságpolitika fő iránya.
0: Hát ez a három kérdés, olyan tétel, ami 3-4 százalékot jelent? Ugye én mindig ezzel jövök, de hát volt pénzügyminiszter is 2009-ben, hát ugye egy év kellett minimum ahhoz picit több, hogy rendeződjön a helyzet. Ugye 2009 áprilisában vette át a tárcát, és 7%, tehát pont nagyon hasonlóak voltak a számok, 7% volt a költségvetési hiány, és egy év alatt 2010-ben úgy adták át, hogy 4-3 volt, ha jól emlékszem.
1: A 7% az a recesszió volt, tehát nem volt ilyen mértékű a költségvetési hiány egyébként, tehát mindenki szídja az akkori időszakot, de A Gyurcsány kormány 2006-ban csinált nagy költségvetési hiányt, de utána folyamatosan faragta lefelé a hiányt.
0: Igen, meg a hét fölött volt, ha jól emlékszem.
1: Nem volt hét fölött, mert ugye mi is egy jelentős korrekciót végrehajtottunk, tehát 4-5% körül volt. Ma már ezek teljesen vágyálmok azok a számok, amiket mi akkor egyébként hoztunk,
0: megtartottunk. Hát annak volt ára, tehát ahhoz, hogy úgy adják át a költségvetést, vagy a főszámok úgy nézzenek ki, ahogy kinéztek, mert jó, az államadósság nagyon magas volt, 80% fölött volt, de 4,5%-os növekedéssel adták át, és 4,2-3%-os hiányjal. Hát ahhoz kellett egy év, és jelentős kiigazítások,
1: akkor
0: meg adóreform.
1: Mert akkor egy pénzügyi válság mélyén voltunk, ahol csak kiigazításokkal lehetett egyensúlyt teremteni és visszahozni a növekedést. Tehát ott egy kifejezetten rossz irányú gazdaságpolitikai döntés csomagot kellett kikorrigálni, és egy kicsit fegyelmezettebb működés irányába elmenni.
0: De ez most miért nincs?
1: Bizonyos mértékben most is így van, csak kedvezőbbek a gazdasági körülmények. Tehát nem arról van szó, amit ugye egyszer itt már elmondtam, hogy ránk ég a ház, és azonnal mindent ki kell menteni, és el kell oltani, hanem nincs 7%-os recesszió. Pillanatilag éppen egy növekedésbe forduló gazdaság van, tehát nincs akkora tűz, hogy itt most hirtelen egy év alatt mindent ki kell korrigálni. Itt fel lehet vázolni egy olyan 4-5 éves pályát, ahol mondjuk a kamatkiadásokon meg lehet spórolni. 2%-nyi GDP-t, vagy költségvetés, 2% GDP-nek megfelelő költségvetési hiányt, és még a korrupció visszaszorításán meg lehet spórolni 1,5%-ot, és a többit az hozza a növekedés, és akkor már nem állunk olyan rosszul. Tehát valóban nincs szükség olyan radikális költségvetési kiigazításra, mint amit mi tettünk, mert nem az az elvárás a Tiszával szemben, hogy 2027-ben legyen 3% alatti költségvetési hiány. Jelenleg is arról szólnak a nyilatkozatok, hogy 2030-ra tervezi a Tisza kormány teljesíteni az euróbevezetési kritériumokat, a Maastrichti kritériumokat. És mindenki tudja, ma már ezt szerintem megtanulta az elmét másfél évtizedben, hogy ha nincs akkora válság időszak, ami a globális pénzügyi válságban volt, akkor azért akkora vagdalkozást a költségvetésben nem érdemes tenni, mert legalább akkora az ára, mint amekkora a haszna, hogyha éppen nincs azonnali szükség rá. Tehát egy sokkal konszolidáltabb, kimértebb hiánycsökkentés az bőven elegendő, amihez nem kell most azonnal ilyen-olyan kiadásokhoz hozzányúlni. Az nem baj, hogy pár jelképes intézkedést tesz a Tisza, tehát hogy magára azért lehetőleg ne költsön többet és többet a kormány, és ez valamiféle mondjuk úgy, hogy fegyelmezett működést mindenhol kialakít, de mondom, szerintem bizalomépítés, kamatcsökkentés, gazdasági növekedés, ezek most a kulcskérdések, meg nyilván az uniós források hazahozatala is egy csomó mindent.
0: Tehát nem kellenek nagyobb megszorítások, vagy nagyobb kiigazítások, elég lesz egy pótköltségvetés, és akkor lehet 7% a hiány, és türelmes lesz a piac, akkor is, hogyha nem csökkenti.
1: Ha 9%-os első negyedéves hiány után 7% lesz az éves hiány, azzal mindenki boldog lesz.
0: Tehát azzal mindenki boldog lesz. A piaci szereplők is akkor azt mondja. Azt mondja Kármán András, hogy múlt héten itt volt a görög pénzügyminiszter, hogy a miniszterelnökkel együtt találkoztak, és azt mondja, hogy jó ötlet a görögök tapasztalataiból tanulni, évek óta meredeken csökken az államadósságuk, hogy megfordították a válság előtti költségvetési politikájukat, és lejárók a fiskális fegyelemben. Jó ötlet a görögöktől tanulni?
1: Mindig azoktól lehet a legtöbbet tanulni, aki a legtöbb hibát követte el, és utána ezeket a hibákat képes volt korrigálni.
0: Onnan tanulni? Mert ott azért nagyon durva kiigazítások vagy megszorítások voltak.
1: Voltak is, de annak is, abból is volt visszavonulás, és abból is, tehát a görögök kipróbáltak mindent, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, mekkora fegyelmezetlenséggel, mekkora őrültségeket lehet csinálni. Hogy lehet megpróbálni aztán ilyen totális vagdalkozással, minden leaputálásával azt korrigálni, az hogy nem működik egyébként, tehát egy csomó kudarc is volt a görög válságkezelésben, és aztán mi az, amivel egyébként normális fegyelmezett gazdaságpolitika és költségvetési politika mellett is működni lehet. Tehát tényleg sokat lehet tanulni a görögből, és nyilván újságolvasói szinten mindig csak az óriás problémákat, meg az óriás válságokat látta az ember, de most egy kifejezetten stabil fegyelmezett költségvetési politikát folytatnak, és működik mellette az ország.
0: Ugye Kármán András ma bejelentette, hogy már elérhető a 27-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, ebben elég sok minden van, de azt írta, hogy ez már úgy készült, hogy figyelembe veszik a kormány kötelezettséget vállalt a közpénzügyi keretrendszer reformjára, vagy a 27-es évi előirányzatokat minden esetben úgy tervezik meg, hogy azok igazodjanak a tényleges pénzügyi teljesítéshez, ez nem mindig így kell, vagy mit jelentenek ezek?
1: Hát szerintem ez egy finom utalás arra, hogy azért az elmúlt 16 év az nem feltétlenül ilyen típusú költségvetési tervezésről szólt. Tehát ott mindig készült egy költségvetés jóval korábban, tehát már bőven nem is lehetett látni a gazdasági pályát, de a Fidesz elfogadta a költségvetést, és nem volt jelentőség, hogy mi volt a költségvetésben, mert egyébként meg mindig azt csináltak, amit akartak.
0: És aztán százszor hozzányúltak a főszámunkhoz,
1: igazították.
0: Azt is ígért, hogy kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását pont emiatt, hogy egy őszi idősávban legyen a költségvetés elfogadva. Erről mit gondol? Az egy jó sáv, ez október? Október? November? Ez mi a jó időpont erre?
1: A Fidesz kormányzás előtti időszakig ez így volt. Egyébként nem minden országban, tehát én ezt azért a korrektség jegyében elmondtam, hogy tényleg vannak országok, akik tradicionálisan már az első fél évben elfogadták a következő évi költségvetést, hogy jobban lehessen tervezni, jobban lehessen bármilyen stratégiát építeni. Csak az a helyzet, hogy a világ megváltozott. Tehát, hogy most már bőven nem látunk annyira előre, és nem tudjuk azokat az eseményeket, amik még bekövetkeznek egy költségvetés elfogadása után, hogy lehessen ilyen távúra költségvetést tervezni. Tehát a Fidesz est inkább visszaélésszerűen használta, mindig csinált egy olyan költségvetést, aminek tényleg nem volt semmi jelentősége, és hogyha a mai valósághoz akarunk igazodni, akkor vissza kell állni arra a rendszerre, hogy nagyjából egy költségvetés működésének megkezdése előtt néhány hónappal kell lezárni ezt a költségvetési tervezést, ahhoz, hogy az egyébként egy életképes költségvetés legyen.
0: Még egy dolog, forint most megtorpant, vagy nem erősödött tovább. Mire számít? Stabilizálódik itt ezen a környéken?
1: Hát ugye elindult egy kamatcsökkentési ciklus, amit az MNB elég határozottan bejelentett. Tehát jelezte, hogy a jelen gazdasági és pénzügyi körülmények között már lehetőség van. Ugye egy 25 bázispontos kamatcsökkentés, és hogy ez egy tovább folytatódó kamatcsökkentési ciklus lehet. Ennek egy eredménye lehet, hogy azok, akik a nagyon extrém kamatkülönbségek miatt vették a forintot, ezek alapvetően a nemzetközi carry traderek, azok most már nem annyira aktívak a forint vásárlásban, és ez nem erősíti tovább a forint árfolyamot, hanem mondjuk úgy, hogy megállt ez a forint erősödés, és hogyha további kamatcsökkentések történnek majd, akkor még egy minimális forint gyengülés is benne lehet a pakliban. Ugye ez, ami a hazai körülményeket illeti, és aztán a nemzetközi folyamatokat, meg ott meg azt inkább Donald Trump és a
0: körülötte
1: zajlásom. Hát kevésbé.
0: Tehát, hogy akár a nyugat-európai gazdaságban.
1: Tehát szívesebben jósolok a magyar kamatcsökkentésről, mint arról, hogy Donald Trump mikor képes békét teremteni az iráni konfliktusban, mert minden nap bejelentés, aztán minden nap kiderül, hogy mégsem. De ennek is hatása van nyilván sok mindenre, inflációs várakozásokra, energiaárakra, európai gazdasági pályára, és ezáltal nyilván a forintra is. Egy konszolidálódó helyzet, egy valóban beköszöntő béke, ez erősíteni a forintot, tehát ott ez a megtorpanás, ez akár vissza is fordulhatna, és újra beállhatna egy kis forint erősödés, de nem érdekünk azért egyébként nagyon jelentős további forint erősödés. Sokkal inkább az érdekünk, hogy sokkal alacsonyabban legyen a kamatszint, és a forint az pedig valahol ebben a 3,83-50 közötti sávban stabilizálódjon.
0: Igen, de az legalább stabil legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm a meghívást. Műsorajánló. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig 2 héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Felszámolási eljárás indult a Kóka János által alapított Dr. 24 Medicina ZRT ellen, ami az ország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Az eljárást az egyik beszállító indította a szolgáltató ellen, mert a Dr. 24 nem ismerte el egy 30-40 millió forintos követelést. A felszámolás ellen kifogással élt a szolgáltató, amit elutasított a bíróság. Vendégünk Kóka János.
3: A Dr. 24 alapítója és egyik tulajdonosa. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ugye, tegnap érkezett a hír, hogy felszámolás alá került a Dr. 24 magánegészségügyi szolgáltató. Önök azt mondják, hogy eljárási hiba miatt. Kezdjük el a legelején, hogy miért is történik mindez, mert hogy 3 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet. Hol?
4: 3 évvel ezelőtt ez egy egyszerű 30-40 millió forintos jogvita volt. Mi vitattuk az egyik szállítónknak a szállítónk felé fennálló tartozást. Ezt követően a szállító úgy akarta érvényesíteni az igényét, ez egyébként elég gyakori, hogy felszámolási eljárást indított a Dr. 24 ellen, remélve azt, hogy ezzel így kikényszeríti.
3: Ez milyen cég volt, vagy mit nem ismertek el?
4: Lényegtelen a cég, egy reklámcégről van szó. És ezt követően ezt első fokon elvesztettük ezt a pert, de még mindig hittünk a saját igazunkban, és másodfokra ment, és másodfokon is vesztettünk, de ilyen van. Sőt, nem is nagyon ritka.
3: De azért mind ment itt a vita? Miért vesztették el?
4: Azon ment a vita, hogy vajon azt a számlát, ami alapján ez a követelés keletkezett, azt vajon megfelelően vitattuk-e, amikor azt nem fizettük ki, szerintünk igen, a felperes szerint nem, aztán a bíróság a felperesnek adott igazat. De ezzel semmi gond nincs, mert ilyen vitás eljárások vannak. A probléma ott van, hogy a másodfokú eljárást, amikor befejezték, és amikor mi az erről szóló határozatot készhez vettük, akkor már 3 nappal előtte kihirdették a jogerős felszámolást a Dr. 24 ellen. Gondolja el, esélyünk sem volt megtudni, hogy a másodfokú eljárásnak mi az eredménye, és anélkül okozták ezt a hatalmas joghátrányt, hogy nekünk lehetőségünk lett volna élni a csődtörvény által biztosított azon jogunkkal, hogy ha elveszítjük, akkor kifizetjük a tartozást, és utána aztán nem történik semmi.
3: De amikor megtették. Tehát, hogy akkor itt álljunk meg egy pillanatra, majd még belemegyünk ezekbe a részletekbe. De azt írja, hogy ugye másodfokon vesztettek, és 2 órán belül kifizették az összeget a beszállítónak, tehát már nem tartoztak ezzel a 30-40 millió forinttal. Akkor miért maradt úgy pontosan ez a felszámolás?
4: Látja, pontosan,
3: mi a bíróság indoka?
4: Pontosan ez a probléma. Ugye a jogalkotó szándéka szerint, hogyha pervesztesség van, akkor utána a vesztes félnek van egy rövid ideje, általában legalább 3 napja, hogy pótolja ezt a mulasztását, vagy hát befizesse azt az összeget, amit ilyen módon elveszített, és hogyha ez megtörténik, akkor nem áll be az a joghátrány, ami egy hatalmas joghátrány, pusztító joghátrány, őszintén szóval, ha valaki ellen felszámolást jegyeznek be. De nekünk ez nem volt lehetőség, mert még az előtt, hogy kiértesítettek bennünket, hogy haver, elveszítetted a pert, még az előtt ránk vágták a felszámolási eljárást. Ez egy bírói műhiba. Ennek vagyunk ma az áldozata, de nem csak mi, mint jogi személy Dr. 24, hanem a 1200 dolgozónk, a sok 10 000 betegünk, mindenki, aki teljesen vétlenül, ugyanúgy, ahogy mi is teljesen vétlennek tekintjük magunkat, hiszen mi úgy jártunk el, ahogy a jog arra nekünk lehetőséget ad, most mind-mind szenvedünk attól, hogy felszámolási eljárás alatt van a cégünk.
3: Ja, nézzük a másik oldalt. A portfóliónak nyilatkozott Szabó József Tamás, ő a Fővárosi Törvényszék szóvivője, és ő azt mondja, hogy az eljárás teljesen rendben volt. A másodfokú döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, és az önök azon állítása, miszerint a döntés csak kézbesítés után vált volna jogerőssé, ez egész egyszerűen nem így van, tehát nem így szól a jogszabály, ezt mondja a szóvivő.
4: Van egy iszonyú szerencsénk ebben a hatalmas nagy szerencsétlenségben. Körülbelül 2 héttel ezelőtt Debrecenben másodfokon, tehát a debreceni ítélőtáblán született egy döntés. Született egy bírósági határozat, egy a miénkhez kísértetiesen hasonló ügyben. És ott levették a felszámolási eljárást erről a cégről. Itt van előttem ez a ítélőtábla határozat, ami feketén-fehéren elmondja azt, ami a csődtörvényben, meg a polgári perrendtartásról szóló törvényben áll, hogy amikor egy másodfokú felszámolási eljárás van, és ott hoznak egy döntést, akkor azt ki kell kézbesíteni, amikor az érintett fél megkapta, hogy elbukta ezt a pert, akkor utána lehetősége van neki kifizetni, és hogyha nem fizeti ki, akkor áll be az a joghátrány, amit felszámolásra.
3: Kézbesítés van benne, mert azt mondja ő a szóvivő, hogy 24-én a felszámoló teljesítette a szükséges nyilatkozatokat, ezt követően a bíróság 26-án, június 26-án feltöltötte az iratokat, önök viszont csak 29-én töltötték le.
4: 26-a egy pénteki nap, és mi 29-én hétfő reggel 7 óra 49 perckor letöltöttük, tehát hogyha az ő állításából indulunk ki, akkor is, bocsánat, hogy azt mondom, nevetséges ez a feltételezés, hogy nekünk mondjuk nem lehet néhány munkaóránk, vagy akár néhány munkanapunk. Tudni kell azt, hogy 10 plusz 1, tehát összesenben 11 munkanap, de mondjuk 10 munkanap biztosan rendelkezésre áll arra, hogy ezt letöltsük. De hogyha nem töltjük le, akkor nem tudjuk, hogy elveszítettük a pert. És hogyha nem tudjuk, hogy elveszítettük a pert, azt se tudjuk, hogy mennyi pénzt kellene kifizetni. Ezt megtudtuk, 2 vagy 3 órán belül fizettünk is. De mindez nem hat meg ma senkit. Még egyszer mondom, szerencse hát annak a cégnek, aki keresztül kellett, hogy menjen ugyanezen, nem nagy szerencse, de nekünk most itt van előttünk egy debreceni ítélőtábla által hozott világos döntés, ahol feketén-fehéren kimondják, hogy a pervesztes félnek alkotmányban biztosított joga az, hogy befizethesse ezt az összeget, és utána elkerülje azt a joghátrányt, amit ez a felszámolás jelent. Ez nem csak itt egyértelmű, de minden magyar cégnél egyértelmű. Gondolja el, hogy ha a Dr. 24-jel ez megtörténhet, akkor hogyan vállalnak bármiféle bírósági eljárást azok a kis- és középvállalkozók, akiknek nincs lehetőségük utána kiállni a fővárosi bíróság elé sajtótájékoztatni, vagy itt ülni az ATV stúdiójában és elmondani, hogy ami történt, az egy bírói műhiba. És azóta cégek keresnek meg bennünket, és elmondják, hogy ugyanez történt velük. Biztos van még ilyen, mert a debreceni ítélőtáblánál látunk egy ilyet. Hogyan lehet megvédeni Magyarországon cégeknek a ezreit, tízezreit, hogyha bármikor előfordulhat valakivel az, hogy a bíróság szabálytalanul jár el, és utána a saját szabálytalan eljárásának a jogkövetkezményeit nem saját magára hárítja, hanem a szenvedő félre esetünkben a Dr. 24.
3: Volt még egy mondat a Szabó József Tamásnak, amit én kiírtam, mert én nem értem, lehet, hogy biztosan meg tudja magyarázni. Azt mondja, hogy a társaság ugyan utólag kiegyenlítette az eredeti tartozást, ez azonban már nem változtat a felszámolási joghatásain, amelynek célja az összes esetleges hitelezői követelés felkutatása és rendezése.
4: Teljes döbbenet.
3: Ez nincs.
4: A Dr. 24 egy közel 20 milliárdos elbevételű vállalkozás. Másfél milliárdos EBITDA szintű profitot termelünk. Több százezer beteget látunk el, több ezer műtétet végzünk, köztük egyébként több száz közfinanszírozott műtétet is végzünk. Olyanokat, amik miatt nem sokkal hosszabb a várólista Magyarországon, mint amennyi. Ez egy stabil cég, több mint 1000-en dolgoznak itt. Itt a fizetésképesség kérdése sem merült föl. Ez nem a Dr. 24 fizetőképességéről szól. A szóvívő nem tudom, hogy miért mond ilyet, hogy fel kell kutatni az esetleges tartozásokat, és ki kell egyenlíteni. Tönkre lehet tenni így egy céget.
3: Mondott még egy fél mondatot, azt mondja, hogy a cég valóban fenn akarja tartani a működését, akkor a felszámolóval kell felvenni a kapcsolatot önöknek, és akkor kiderül, hogy vannak-e további hitelezők, illetve milyen követelések állnak még fenn. Akkor lehet, hogy ennyit kell megtenni, vagy ez mit jelent?
4: Szerkesztő azt mondja, tönkre lehet tenni egy céget ezzel. Olyan reputációs kockázatok vannak ebben, a jó hír elvesztésének a kockázata, a nagy ügyfelek eltűnésének kockázata. Mondok példákat. Egy nagy energetikai cég vezérigazgatója hívott föl, és azt mondta, hogy János, biztos, hogy tudtok szolgáltatni, mert nem tudnak fölmenni az oszlopra a hiba elhárító munkatársaink akkor, hogyha nem kapják meg a foglalkozás egészségügyi alkalmasságot. Betegek hívnak föl könyörögve, hogy ugye az ő műtétük nem marad el, mert nem tudják máshol megoperáltatni magukat. Ez lényegében egy egészségügyi közüzemhez hasonló dolog. Itt nem arról van szó, mint mondjuk egy gyárnál, hogy hát ha pár hétig zárva van, akkor zárva van. Itt hihetetlen gyorsan elenyészhet az a hatalmas nagy érték, amit építettünk. 20 éves a cég, idén 20 éves a Doktor 24. Normális esetben július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján úgy ülnék itt, hogy bemutatom a Doktor 24 hallatlan eredményeit, hogy hogy lettünk lényegében piacvezető szolgáltató az utóbbi néhány évben, hogy nőttünk ide. És a bíróság a saját hibája miatt, a saját műhibája miatt nem hajlandó belátni azt, hogy tévedett, nem hajlandó visszaengedni minket a normális kerékvágásba, hanem belehajt egy olyan felszámolási eljárásba, ami valóban lehet, hogy 10 milliárdos károk nélkül megúszható, de kötve hiszem, hogy milliárdos károk nélkül megúszható lenne. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a bíróság fel van készülve egy sok milliárdos kártérítési perre, mert a falon át fogunk menni. Igazunk van, biztosak kérdezni. Vagyunk az igazunkban. Egy fal van előttünk, azt tanultuk, hogy akkor ezen át kell menni.
3: Hogy akkor hogy mennek át? Tehát, hogy ott a helyzetet most felvázolta, tehát nincs tartózás, most történt-e valami a mai nap folyamán, amiről még esetleg tegnap nem tudtunk, vagy fellebbeznek, vagy most mit tudnak
4: csinálni? Ugye tartózás azért nincs, mert megfizettük. Tegnap benyújtottunk egy kérelmet, benyújtottunk egy panaszt, benyújtottunk egy kifogást, ezeket a bíróság érdemi magyarázat nélkül elutasította. Most ezt megfellebbezzük. A fellebezésben nekünk van egy nagyon erős fogódzónk, a debreceni ítélőtáblának az ítélete. Gondolja el, szerkesztő asszony, hogyha a debreceni ítélőtábla hozott egy ítéletet, elmondta, hogy az alkotmányból, a polgári perrendtartásból, a csődtörvényből hogyan vezethető le az, hogy egy cég kapjon jogot ahhoz, hogy védekezhessen, hogy keresse az igazát. Nagyon hasonló tényleg. Most be tudjuk nyújtani ez alapján, a debreceni ítélet alapján a mi ügyünket ismét, a mi fellebezésünket, és abban bízunk, hogy ez a rémálom, amit ránk engedett a bíróság, ez napokon belül véget ér, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba.
3: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és nagyon elmondtam, majd beszámolunk, hogyha lesz fejlemény. Köszönöm.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Most jön az Aktuál Balázsa. Szervusz Balázs, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Gémesi György Gödöllő polgármestere, Bárándi Gergely ügyvéd, valamint Latman Tamás nemzetközi jogász lesznek majd a vendégeim. Beszélgetek velük arról, hogy a Medián friss mérése szerint tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz között. Aztán beszélünk arról is, hogy a kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos hiányt sikerült összehozni. Korábban ez az előző kormányzási működésnek az eredménye, hogy ez mit jelent, hogy kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos hiány, majd ezeket a szavakat kifejezéseket kibontjuk. A lényeg az, hogy nagyon nagy a hiány, és kérdéses, hogy a jelenlegi kormányzat ezt milyen módon tudja majd kezelni. Aztán beszélünk majd arról is, hogy minisztériumi fennhatóság alá kerül egyrészt a Terrorháza Múzeum, Schmidt-Mária féle Terrorháza Múzeum, valamint a Mandiner című portál is, köszönhetően annak, hogy az országgyűlés rendezte a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak a helyzetét, és beszélünk majd a polgármesterek fizetéséről is, amely nem változott, nem csökkent, a költségtérítésük igen, a megyei közgyűlési elnököknek a javadalmazása pedig a felére esett vissza, de hát pont jó, hogy itt van Gémesi György, érintettként is tud erről majd beszélni. Ezek lesznek tehát a témáink, illetve a vendégeink, ahogy említettem, néhány perc múlva.
3: Balázs, köszönjük neked. Gémesi György egyébként itt azt mondta a minap, hogy körülbelül egy 20%-os csökkenéssel számol emiatt, de hát majd neked is elmondja a műsorban. Köszönöm önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk önöket. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fénteken újra hetek. Tisztító tűzakció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök szerint lesz-e jelentős hatása a korábbi kormány túlköltekezéseinek? Hatás akár a személyes életükre, akár így nagyban a gazdaságra, elmaradt fejlesztésekre, vagy bármi egyébre tetszésük szerint, ahogy gondolják, ezt próbálják meg vonatkoztatni arra a világra, amit önmaguk körül tapasztalnak. Ez a kérdésünk, amelyre várjuk a válaszaikat, természetesen, ahogy mindig most a kommentjeiket is, mert ugye a Facebookon fönt van ez a kérdés, és fogunk is erről majd beszélgetni, de lesz még más témám is, mutatjuk, hogy kikkel és miről beszélgetünk.
3: Nagyon komoly hiány alatt, tehát az ország irányítását az Orbán kormány, a valós számok sokkal rosszabbak a várakozásoknál. A Median adatai szerint a Tisza tovább erősödött a Fidesszel szemben, az emberek túlnyomó többsége bizakodó. A Schmidt Mária féle terrorháza múzeum és a Mandiner nevű portál is minisztériumi felügyelet alá kerül, miután a törvény rendezte a vagyonkezelő alapítványok ügyét. A költségtérítésüket megvonják, a fizetésüket viszont nem csökkentik a polgármestereknek. A megyei közgyűlések elnökeinek viszont feleződik a javadalmazása. Mai vendégeink: Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Bárándi Gergely, ügyvéd. Latman Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint lesz-e jelentős hatása az előző kormány túlköltekezéseinek? Nézzük, hogy látják önök. 92% azt mondja, hogy igen, 8% pedig úgy gondolja, hogy nem. Ők az optimisták. Köszöntöm önöket otthon. Vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok. Nagyon örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Kezdjünk is azzal a témával, ami annak ellenére mutat bizonyos átrendeződéseket, vagy további rendeződéseket a számokban, hogy gazdasági kilátásokban, vagy pénzügyi kilátásokban ilyen rossz hírekkel kell szolgálni időről időre. Ezt megteszi egyébként a magyar kormány is, vagy Magyar Péter is megteszi, hogy kong a kassa, de emellett egyébként meg hát, bár létezik a győzteshez húzásnak a jelensége, de ehhez ha foghatót, mint most, ilyet még nem láttunk. Nézzük.
4: A megkérdezettek 67%-a úgy látja, jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, derül ki a Medián felméréséből, amelyet a HVG számára készített. A közvéleménykutatásból kiderül, hogy egy kicsivel még tovább nyílt az orró a Tisza és a Fidesz-KDNP között. A biztos szavazó pártválasztók között 73% szavazna a Tiszára, 21% a Fideszre. Ez 3%-pontos növekedést jelent a kormánypártnál, és 2 pontos csökkenést a Fidesznél. Érdekesség még, hogy a májusi 62% után immár a választók 63%-a emlékszik úgy, hogy áprilisban a Tisza pártra szavazott volna. A kutatásra reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter azt írta: köszönjük Magyarország, példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját.
2: Az természetes, hogy persze egy politikai retorikai keretezése van az ilyen eredményeknek, ettől függetlenül, amikor ránéz bármelyik pártvezetője ezekre a számokra, akkor a számok azok önmagukért beszélnek. Lehet azt mondani, vagy lehetett volna, vagy volt időszak, amikor lehetett azt mondani, hogy ezek eltúlzott számok, csak hát a medián volt az, amelyik így pontosan eltalálta, hogy mi lesz a parlamentnek az összetétele. Mit gondoltok ezekről a számokról?
5: Azt gondolom, hogy az kezdjük a gazdasággal, mert talán az is fontos. Én azt gondolom, hogy minden választás évben pont ugyanez volt, és soha nem volt igaz semmi, amit a kormány mondott a gazdaságról, csak mivel újra lett választva, ezért utána nem mondták el. Hanem akkor utána próbálták összehúzogatni a hulladékot, és akkor valahogy úgy csinálni, mint hogy egyben tartani a mutatványt. Na most, hogy ugye nem lett újra választva a kormány, olyan emberek kerültek a kormányzati pozícióba, és kaptak rálátást az adatokra, akiknek nem áll érdekében hazudni, különösen nem azért, hogy az előző kormányt mentegesse. Tehát nagyjából ugyanaz történt, mint ideig minden választási évben, csak most megtudtuk, mert most el lett mondva. És akkor utána a támogatottság pedig ugye egyrészt van a győzteshez húzás, másrészt pedig ugye ez a kétharmados győzelem, ez egy olyan pszichológiai gátszakadásként működött szerintem a magyar társadalomban, hogy utána én nem vagyok meglepve azon, hogy van egy ilyen hosszan elhúzódó támogatottsága az új kormánynak. Nyilván az egy érdekes politikai kérdés lesz, hogy ez a hosszú támogatottság, ez meddig tart ki, mekkora türelemmel bír majd azt az új
2: kormánynak. Ez utólag mindig kiderül.
5: Igen.
2: Ez utólag mindig.
6: Szerintem sokan vannak úgy, mint én ezzel a dologgal, hogy egyrészt még mindig nem tudjuk eléggé megköszönni a Tiszának azt, hogy a Fideszt végre eltakarította innen. És én azt gondolom, hogy abban az esetben is, hogyha bizonyos dolgok nem tetszenek a mostani kormánynak a működésében, hogyha van, amit másként látnánk, másként csinálnánk. Ezt 50 nap alatt azért nem felejtjük el. Kettő, oké, és ki az, akire egyébként még lehetne szavazni? Tehát a Fideszre gondolom egyre kevesebben szeretnének, és az, amit most csinálnak ellenzéki pártként, az sok minden, de nem meggyőző szerintem. Tehát arra biztos, hogy nem alkalmas, hogy embereket odavonzon, arra annál inkább, hogy eltaszítson. És mivel nincsen más alternatíva, leszámítva az 5%-os vagy 4%-os stabil szélsőjobboldali politikai erőt, ezért marad a Tisza. Én azt gondolom, hogy ez ebben ugyancsak benne van, és nem csak arról szól a történet, hogy a győzteshez húznak, vagy a győztes, tehát van egyfajta kompenzáció, hogy mindenki oda szeretne tartozni, hanem egyrészt az alternatíva hiánya, másrészt pedig én azt gondolom, hogy 16 ilyen év után nem nagyon van olyan, aki oda húzna. Ezt gondolom én erről. Ami a gazdaságot illeti...
2: Na, de az hát egyébként nagyon... külön témánk lesz, de mondhatod egyébként,
6: ja, nem, csak mivel, hogy itt most a bejátszásnál is, meg a beszélgetésben igen, szóba kerül. Akkor majd máskor mondom, de nyugodtan. Szeretném mondani, hogy nem nagyon számítottunk másra. Tehát a választások előtt is azt mondta mindenki, leszámítva a Fidesz, hogy katasztrofális állapotban van a magyar gazdaság. Most ezt a kormány mondja, nyilván rálátva a számokra, meg rálátva lényegesen több adatra, információval többen rendelkezik, mint korábban bárki más. De ezen kívül egyébként semmi meglepő nincs ebben.
2: 2002-ben az akkori választás után ebben meglepetés győzelem volt, hogy a Medgyessy Péter vezette MSZP. Már nem ő vezeti az MSZP-t, de a kampány és a miniszterelnök jelöltként le tudta győzni Orbán Viktort, aki nagyon sok tekintetben akkoriban csúcsformában volt, azt sok tekintetben sokan úgy érzik, hogy ez egy jó kormányzati négyesztendő volt a 98-2002-es időszak, és ennek ellenére a esélytelennek tartott Medgyessy Péterrel meg tudta verni őket a Magyar Szocialista Párt, úgy, hogy utána ugye az volt az a 100 napos program, amikor a közszolgálatban dolgozóknak a bérét 50%-kal megemelték, jelentős jóléti intézkedések voltak, és akkor sem nőtt ilyen mértékben az MSZP-nek a támogatottsága, pedig egy pozitív hangulat volt, hát 70% környék, az nem volt.
5: 2002 őszi önkormányzati választási eredmény azért elég meggyőző volt.
2: Az egy másik. És örülök is, hogy a kijavítasz, köszönöm, tehát ez fontosak ezek a részletek. Csak most, amikor arról beszél a kormány, tehát Medgyessy Péter akkor tudott osztogatni. Azt mondta a kampányban, hogy reális cél, mi céldátummal együtt az eurónak a bevezetés. Alapvetően volt egy pozitív hangulat. Most azok a számok, amiket a költségvetésről tudunk, azok mind negatívak, és ennek ellenére az emberek úgy gondolják, hogy jó irányba mennek a dolgok, és nő a kormányzat támogatottság.
6: Nem egy ilyen...
7: Hát hihetetlen kommunikációs felületet nyitott ki a Tisza is, ugye akkor, amikor Megyesi kormány volt, akkor nem voltak ezek a social media felületek, amivel elképesztő széles rétegeket tud elérni. Egyébként a győzelméhez is ez járult hozzá nagyban, hogy ezt nyitotta ki, jól használták, ez teljesen rendben van egyébként, mert ebbe az irányba megy a világ. Tehát a mostani adatok szerintem szintén reálisak, tehát nem csak azért, mert a Medián csinálta, hanem azért, mert ez érezhető a közhangulatban. Volt egy ilyen elvárás, és nincs két és fél hónapja tulajdonképpen kormányon a Tisza. Elképesztő sok minden történt. Minden nap van bejelentkezés, a képviselő bejelentkezik, én eléggé figyelem ezeket a dolgokat, tehát mozgatják a választókat. Az egy kérdés majd nyilván, hogy mikor fárad ki ez a rendszer, és mikor lesz abból esetleg egy más típusú megközelítése a dolognak, hogy minden nap hallom, csak el kell számoltatni, mert ugye ez is olyan dolog, hogy egyetértek, el kell számolni, nagyon sok pénz ment ki, nagyon sok tisztességtelen dolog történt, de előbb-utóbb ez kevés lesz. Tehát egyébként a reális az mindig az, hogy körülbelül a fél időben milyen a támogatottság a kormánypártnak. Ez jó, ez egy teljesen természetes következmény az előzményeknek, de majd két, hogy körülbelül a fél időben milyen a támogatottság a kormánypártnak. Ez jó, ez

0: Nyugnás volt a sötétben, mert nem tudta senki, hogy a gazdaság tudja, hogy 1000 milliárdos folyókiadások többletet jelentett, hanem most, ha jól emlékszem erre. Tehát az volt, az nagyon-nagyon sokat segített.
1: Illetve volt az... hogy akkor a költségvetési hiány a harmadiket a negyedik negyed évre szállt el. Igen, igen. Akkor rögtön az első száznapos programban még nem borította meg
0: így
1: a
0: van, és azért volt egy ilyen, amikor Mikola miniszter úr azt mondta, hogy...
1: Fideszes egészségügyi miniszter
0: volt. Igen, Fideszes egészségügyi miniszter, hogy majd hozzácsatoljuk Erdélyt. Tehát meg volt a Kövér Lászlónak is egy ilyen akasztós dolga. Tehát azért a kommunikációban ezeket hangsúlyozta az akkori MSZP, nyilván ti is emlékeztek rá, úgyhogy akkor az volt a fogás. Tehát én ma ezt trágisnak tartom, nem tartom, abszolút nem tartom rossznak, és hogyha mondjuk ilyen intenzitással kommunikálnak, és valós információkat adnak, tényleg tényeket közölnek a munkájukról, az szerintem egy szimpatikus dolog.
1: Nézzük akkor, hogyha már a gazdaság eleve szóba került, akkor pontosan mi is az, amit említettünk.
2: Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor hiánya az első negyed évben, derül ki a KSH friss adataiból. Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP arányosan 3,1% ponttal lett magasabb a hiány. Ez elsősorban a választások előtti költekezésnek köszönhető. A KSH jelentése szerint a kiadások jelentősen nagyobbak voltak az első három hónapban, mint a bevételek. Több mint 11 ezer milliárd forintot költött az előző kormányzat, ami csak nem 1800 milliárddal, 18,7%-kal több az egy évvel korábbi szintnél. Ezen belül a kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5%-kal növekedett. A növekedésben a 2022 után újra kifizetett 6 havi fegyverpénz is jelentős szerepet játszott.
1: Jó, természetesen nem kérem egyikőjüktől sem, hogy idézzék vissza, hogy pontosan mi hangzott el ebben a bejátszásban, mert ennyi számot nem lehet megjegyezni, meg külön ennyi definícióval együtt. A lényeg az, hogy sok. Tehát jó, ugye, mint ahogy a természeti népek számolnak, hogy van egy-kettő meg sok, ez a sok kategóriába tartozik. Nagyon nagy volt a túlköltekezés, és nyilvánvalóan erre reagálni kell. Költségvetési szempontból is reagálni kell. Ugye ígérete is a kormánynak az, hogy új költségvetést fognak elfogadni. Nem a jelenlegi toldozgatják, foltozgatják, nem pótköltségvetés lesz ezt itt lezárni. Egy darab szám nem igaz belőle, újat kell hozni. És akkor? Akkor jön a fekete leves, mert a kiadási oldalt és a bevételi oldalt azt le kell írni, és mind a kettőnek a fedezetét is le kell írni. Azt mondja Magyar Péter, hogy a megszorítás szó nem szerepel a szótárban, Orbán Viktoréban sem szerepelt, ettől függetlenül tudjuk, hogy a gyakorlatban bizony megvalósulhat. Mire számítotok?
3: Hát elsődlegesen ugye itt több szeletből áll össze, mind a bevételi, mind a kiadási oldal. A bevételi oldalhoz szerintem nagyon hozzányúlni nem igazán tudnak, ami a politikai kommunikáció mindig megjelenik, hogy majd az uniós pénzek megérkeznek, és az jó lesz. Hát az konkrét állami bevételként viszonylag kevéssé fog megjelenni, egyáltalán szinte sem ennyire.
1: Nincs, hát annyiban, hogy viszont bizonyos célok fejlesztésekre, mert amire nem az állami
3: bőből
1: felszabadíthat forrás.
3: Igen, esetleg át lehet majd strukturálni ilyen-olyan költéseket, de ez már a kiadási oldalon fog jelentkezni. Tehát a kiadási oldalon lehet, hogy itt lehet némi, most szerintem a nagy arányokhoz képest apró pénzeket megfogni, hogy át lehet strukturálni. De azt gondolom, hogy a kormány azzal jár a legjobban, hogyha a kiadási oldalon intézményi átalakításokkal fog működni, már csak azért is, mert az fáj a legkevésbé a választónak, és azt tudja a legjobban beilleszteni a rendszerváltó kommunikációjába. Szóval én ott aki mondjuk az elmúlt években az ilyen Fidesz-PET projektekhez közel álló témából élt marha jól, az jó, ha fölközi a gatyát és készül arra, hogy ennek vége van, de szerintem ők már anélkül is tudják, hogy én ezt titokoskodnám a tévébe. Szóval én ott várok arra, ott számítok rá, hogy lesz kiadás, csökkentés és átalakítás. Mondom, arra nagyon fog figyelni a kormányzat, hogy ez a lehető legkevesebb érezhető veszteséget a választók oldalán jelentse.
1: Amit finoman körbeírtál, az 1000 milliárdos körülbelül nagyságrend lehet.
3: Igen.
1: Éves szinten. Tehát van honnan megtakarítani.
3: Van.
0: Hát egyrészt van honnan megtakarítani, másrészt azért azt még nézzük meg, mert ez a szám hiányzik innen, hogy milyen bevétel kiesések vannak. Tehát az osztogatásnak nem csak az volt a lényeg, hogy ide-oda tettek, hanem itt-ott elengedtek adókat. Tehát ezeket így lehet egymás mellé tenni, és ott szerintem még egy komoly lyuk lesz a költségvetésben, mert ugye egy folyó működési kiadás. Összességében azt gondolom, hogy arra senki nem

0: számított, hogy a Kánaán jön. És én azt gondolom, a következő másfél-két év az a költségvetésnek a rendbetételéről kell szóljon. Rendezni kell a bevételeket. Egyébként az uniósnak sem lesz azonnali bevétel vonzata. Lesz egyébként, mert ott azért vannak adók, meg bérjárulékok, de az is egy másfél-két év, míg egyáltalán az visszapörög a gazdaságban. Tehát itt kell nyilván egy típusú türelem. A kérdés, hogy meg lesz-e a választókban, és mindenki nem akarja rögtön az ígéreteket számon kérni. Én félek az önkormányzati finanszírozástól, amit mondtál, hogy nyilván ott fognak faragni. Én minden választásom után nem kis gyomorgörcsel ébredtem reggelenként, hogy akkor mennyire fogják megnyírmálni a mi pénzeinket, ami nem az én pénzem, és ez messze túlmutat azon, hogy bért vettek, vagy nem bért vesznek el, hanem nekünk folyó működési kiadásaink vannak, amit már olyan szinten megnyírbált a Fidesz, a bevételi oldalból elvették az adókat, a kiadási oldalon meg nem volt inflációkövetés, hogy tényleg a béreken, energián kívül és működési költségek egy részének kifizetésén kívül nincs több pénz a rendszerben. Ha ebből még kiveszünk, az a 9,5 millió állampolgárnak fog elégedetlenséget okozni. A kérdés az, hogy ezt hogy kommunikáljuk. Én vagyok a hibás, mint polgármester, vagy adott esetben elhiszik az választók azt, hogy elkövetkező másfél-két évben ezeknek a intézkedésnek az eredményeképpen kevesebb fog jutni erre, arra, meg amarra.
1: Azt látjuk, hogy a kormány jól kommunikál. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik ez a stílus. 80%-nak tetszik.
2: Hatékony. Most
1: mindenképpen hatékony. Nagyon sok ígéretét is megvalósítja. Láthatjuk azt, hogy elindultak a számonkérések. Láthatjuk azt, hogy nem tudom, hogy korlátozták a miniszterelnöki ciklus, stb. Én azt gondolom, hogy most fog kiderülni, hogy mennyire kompetens valójában. Hogy ezt a helyzetet hogy tudja kezelni, hogy úrá tud-e lenni ezen a hiányon, és valójában hozzá mer-e nyúlni olyan valóban kedvezményekhez, amik a költségvetés szempontjából valóban tételnek számítanak.
2: Na de az a lakossági megszorítás kategória, azt már nem lehet bárhogy más, nem hogy definiálni, és azt attól na nagyon óckodott az Orbán kormány. Inkább legyen, mit tudom én, bankadó vagy pénzkivételi, majd áthárítják.
1: Ezt én értem, de van olyan, ami mondjuk a választókat vagy a lakosságot érinti, de azt gondolom, hogy nem csak kommunikációs szempontból, hanem tartalmi szempontból is abszolút magyarázható lenne, hogy mondjuk vegyünk egy példát, három gyerekes családanyák SZIA-mentessége. Valóban egy olyan családanyának is kell, hogy járjon, aki mondjuk egy vezetőbeosztású munkavállalója egy multinacionális vállalatnak, és három nagykorú gyereke van, akiknek önálló keresetük van. De ez csak egy példa volt.
2: És már jó egyetemeken végeztek, és
1: mondjuk jó egyetemeken végeztek, és rendkívül jól keresnek mind a hárman, de az édesanyjuk is megkapja az SZIA mentességét egyébként mondjuk a 6 milliós havi jövedelme mellé.
2: Ez egy atipikus példa volt.
1: Ez egy atipikus példa, de én azt gondolom, hogy nem kell ennyire sarkítani, nagyon vagy a 3%-os lakáshitel, tehát vannak olyan dolgok, amikhez én azt gondolom, hogy hozzá lehet nyúlni. És még egy, ami jelen esetben egy ilyen rendszer után, mint amiben mi éltünk, egy ilyen szintű lopás után, amiben éltünk és amit megéltünk, az valóban jelenthet a költségvetés számára érzékelhető pozitívumot és hatást, hogyha ezek a lopások megszűnnek. Bármi furcsa, és általában azt szokták mondani, hogy ez demagógia, mert egyébként ezek a szintű, egyáltalán a politikusi lopások, ezek nem tételek egy költségvetésben. De nagyon sokan mutatták ki már az elmúlt időszakban, hogy az éves szinten 1000 milliárdos vagy több 1000 milliárdos veszteséget okozott a költségvetésben, ami viszont már tétel. Tehát ha ezek tényleg megszűnnek, akkor itt én azt gondolom, hogy szintén alakulhat egy olyan, vagy kialakult egy olyan bevételi oldal, amiből lehet ezeket a hiányokat kompenzálni.
3: Költségvetés volumenében ezek a példák, amiket mondtál el Szotyola.
1: Ami hát viszont, nem teljesen
3: ami
1: igaz.
3: Nem az, és ez fontos.
1: 3000 milliárdos nyugdíj, vagy emlékszel?
3: Most az SZIA kedvezményről beszélt, mindegy. A lényeg, ami sokkal komolyabb, szolidaritási adó. Tehát a szolidaritási adóra már bemondta az új kormány, hogy a bozs gyerekek, ezt meg kell tartani. És akkor Karácsony Gergely, nem tudom, hogy Gödöllőben ez hogy érint, sejtem valamennyire. Tehát úgy tűnik, hogy a nagy összegek tekintetében egyelőre az új kormány még óvatosan játszik. Tehát erre nem tesz egyértelmű ígéretet, mert ők se látják a matekot szerintem, és sejtik, hogy az elmúlt években ez a költségvetési rendszer a maga összes bizonytalanságában minden be van tervezve. De nem mernek kivenni belőle, mert összeomlik az egész reálisan. Miközben politikai értelemben a szolidaritási adó szerintem egy szimbólumá vált. Tehát indokolt lett volna első körben azt mondani, és hát Karácsony Gergely el is kezdte járni az esőtáncot, hogy akkor hú, de jó lesz, rögtön le lett hűtve szegény, hogy nyugi van, piano, piano. Szóval azért azt mindenkinek mondom, aki érdeklődik így a költségvetés irányába, hogy itt azért lesznek még fájdalmas döntések, és erre föl kell készülni.
2: Nézzük, hogy önök mit gondolnak erről a témáról, válogatunk a hozzászólások közül.

Ön szerint lesz-e jelentős hatása a korábbi kormány túlköltekezésének? Nézzük először a szavazás állását, ebből az látható, hogy 93%-a önöknek úgy gondolja, hogy igen, lesz jelentős hatása, és 7% azt reméli, hogy nem, vagy tudja. Hozzászólások közül Mariannát idézem először, azt mondja, hogy üres kasszával elkezdeni egy országot felépíteni, mind gazdaságilag, mind politikailag hatalmas feladat és felelősség, szinte kizárt, hogy ne legyenek komoly gazdasági megszorítások is. Erzsébet azt írta, hogy a vagyon visszaszerzés, a helyes gazdálkodás és az EU-s pénz biztosan kompenzál a helyzeten. József azt írta, hogy az állítólagos túlköltekezést még hivatalosan nem állapította még, és nem bizonyította semmelyik hatóság, még csak nyomozások és átvilágítások vannak, de sem bírósági ítélet vagy más hatósági döntés határozat nincs. Józsefnek mondom, hogy nem is kell, hogy legyen a költségvetésnek az állapotát, azt általában nem a bíróság, meg a nyomozó hatóságok szokták vizsgálni. Ez megy például a pénzügyminisztériumban, meg megy például a jegybankban, és megvannak azok a szakemberek, kormányzat, illetve más állami szinten, akik ezzel számolnak, vagy éppen az Európai Uniónál is gyűjtenek ezzel kapcsolatban adatokat. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy egy költségvetési törvény teljesülése vagy nem teljesülése miatt itt meg bírósági eljárásokra vagy bilincsre kell számítani, akkor szerintem rossz oldalon lapozta fel a híreket. Endre azt írja, hogy azért az beszédes, hogy a Magyar Péter által vezetett alapítványnak 875 millió hiány. 875 milliót a hiány ellenére is ki lehetett utalni. Ez ugye a parlamenti pártok pártalapítványai, illetve azt hiszem talán egy bizonyos támogatottság fölött azok is, akik nincsenek bent, kaphatnak állami forrásokat, illetve kapnak állami forrásokat. Törvény rendelkezik erről. A Fidesznek kisebb frakciója volt, mint most a Tiszának, és a pártalapítvány kétszer annyi támogatást kapott, mint most a Tiszáé. Egyszerűen ez ugyanúgy jár, mint hogy a parlamenti pártoknak a támogatottsága, de tudom még borzolni Endrének az idegeit, képzelj el, a frakciók külön is kapnak például támogatást a működésükre. Szóval ez ára annak, hogy ilyen rendszerben élünk, ahol pártok is vannak. Én azt hiszem azért alapvetően ez a jobb. Péter azt írta, hogy ez a kormány már talicskázza ki a magyar emberek pénzét Ukrajnába. Péter is megfelelő hírforrásokból táplálkozik. Nem beszélem el róla, hogyha ő neki ez leírja a világot, akkor tulajdonképpen ő egy boldog ember. Gabriella pedig azt írta nekünk, hogy kitalálja ki ezeket a kérdéseket. Gabriella, én találtam ki a mai kérdést, és örülök, hogy a hozzászólóink között köszönhettem. Néhány perc múlva jövünk azzal, hogy a Terrorháza, a Schmidt-Mária-féle Terrorháza, illetve a Mandiner nevű portál is minisztériumi felügyelet alá kerül, ugyanis a törvényi rendelkezések értelmében azok az alapítványok, amelyek ezeket működtetik, azok visszakerülnek az állam kezelésébe. Néhány perc, és jövünk.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélapos, befelé forduló vakság.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint lesz-e jelentős hatása a korábbi kormány túlköltekezésének? Nézzük így a fél idő után, mire jutott a 94% mondja azt, hogy igen, 6% pedig azt mondja, hogy nem lesz jelentős hatása. Gémesi Györgyel Gödöllő polgármesterével Bárándi Gergely ügyvéddel és Latman Tamás nemzetközi jogásszal folytatódik az aktuál. Önöket köszöntöm otthon, főleg azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Szóval ott hagytuk abba, hogy nagyon nagy a kormányzati szektor GDP arányos hiánya. Nem akarjuk ezt túl cizellálni, mert beleveszünk sok idegen kifejezésbe. Több ezer milliárddal lógunk túl a takarón, és hát nyilvánvalóan ebben volt egyrészt egy választási motiváció, és másfelől meg a korábbi időszaknak a felhalmozott számos intézkedése is. Beszéltünk a korrupciótól kezdve nagyon sok mindenről az előző részben, de fölmerült itt még egy kérdés, amiről egyébként már sokszor volt szó, és a jelenlegi kormány részéről voltak is már olyan megjegyzések, hogy ezen változtatni kéne, hogy tulajdonképpen korlát nélkül egységesen mindenki megkap bizonyos fajta kedvezményeket. Ugye Gergő már mondta itt a nagyon jó kereső anyukát az élethosszig tartó személyi jövedelemadó kedvezménye, de hát itt nem csak erről van szó.
2: Hát a közétkeztetésnél, vagy az ingyen tankönyvnél, ugye mindenkinek jár az ingyen tankönyv. Miért? Tehát akinek van 3 autója, rengeteg ingatlana, jó fizetése, hála Istennek, simán ki tudná fizetni, és lehet, hogy jobban is értékelni a tankönyvet. Vagy ugyanúgy az ingyen étkeztetés. Nálunk az óvodában, Gödöllőn 90% ingyen étkezik. Gödöllő viszonylag egy jó konszolidált város. Simán ki tudják fizetni a szülők. Én nem azt mondtam, hogy tereljük meg, aki szociálisan rászorult, meg kell csinálni azokat a kategóriákat. Volt már ilyen, hogy olyan bérsávokat kell meghatározni, ami alapján a terhelhetőség megvan a családnak, és be kelljen mutatni a papírokat, mert most csak be kell írni, hogy ennyi a fizetés, ennyi a jövedelem. Nyilván mindenki beírja a sávhatár alatt itt, és onnantól kezdve 90%-a 1000 gyermek egyébként az ingyen étkezik. Nem sajnálom
1: tőlük. Itt közpénzforrásról beszélünk, persze, akkor csak hogy értsük, így az van. Azt jelenti, hogy a szegény kisnyugdíjas fizeti a gazdag szülő gyerekének az ingyen ételét.
2: Tehát ezeket
1: az a szegény kisnyugdíjas, aki éhezik.
2: Igen, ezt végig kell menni mondatról mondatra, olyan jogszabályokat és olyan szakmai hátteret kell hozzátenni, ahol semmi nem sérül, tehát aki meg ki tudja fizetni, annak meg nem fog sokat jelenteni, aki meg nem, annak meg továbbra is megvan a segítség.
3: De hát még egy, miért kell rezsitámogatni ott tanfűteni az úszómedencét. Tehát itt sincsen disztingválva, hogy ki az, aki megkapja ezt a kedvezményt, ki az, aki nem kapja meg. Vagy milyen fogyasztás.
1: Úgy tudom, hogy ott az, tehát az, hogy átlagos családi és
3: az rendben van, de nincsen meghatározva például az, hogy egy úszómedencét nem lehet ebből fűteni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos politikája volt a Fidesz kormánynak, hiszen azzal a demagógiával, amivel ő operált, és gyűlöletkampánnyal, azzal egy bizonyos réteget meg tudott fogni. Nem tudta volna megfogni egyébként a középosztályt, vagy felső középosztályt, azt viszont azzal fogta meg, hogyha visszaszámolta, vagy kiszámolta azt, mondjuk egy magas beosztású munkavállaló, hogy ő mennyivel keres többet, vagy mennyivel maradt több nála a Fidesz kormány rendelkezései alapján, akkor megérte az neki, hogy a Fidesz legyen kormányon, és a Fideszre szavazzon.
1: De azért most áprilisra meggondolták magukat.
3: Igen, sokan meggondolták magukat, még ennek ellenére is, de én azt gondolom, hogy ezt az igazságtalan rendszert meg lehet szüntetni nyugodtan, és amiről a polgármester úr is beszélt, egy picit vissza lehet rázni ezt valóban a szociális alapon nyújtott támogatásoknak a rendszerébe, ami egy jelentős költségvetési megtakarítást jelentett, azon felül, hogy egyébként még sokkal igazságosabb is, mint a mostani.
1: Tartott a társadalom, szerintetek? Hogy fölfogja ezt az összefüggést, amit most Gergő még amiről beszélget?
4: Most igen. Ugye ez a társadalom ideig teljesen hülyének volt nézve, és akként is viselkedett, hogy igenis járjon a minden támogatás is. De most ez a társadalom a mostani választáson annyira egyértelmű többségében mondta ki azt, hogy na jó, elég volt, én nem akarunk tovább hülyék lenni. Nem vették be azt a sok marhaságot, amit néhány választáson keresztül úgy bevettek, elhittek. Szerintem a társadalom most van azon a ponton, hogy hajlandó lenne akár gondolati szinten befogadni olyan strukturális reformokat és átalakításokat, mint mondjuk meg kell gondolni visszatérést mondjuk egy progresszív adórendszerhez, a juttatásoknál, a kedvezményeknél a rászorultsági elv. Ideig egy ilyen intellektuális lustaságban volt a társadalom, hogy nem kell ezzel foglalkozni, túl sok papírmunka, túl sok adminisztráció, hát ez nekem már 2010 előtt így hülyét kaptam, amikor előjött az egykulcsos SZIA, és azt magyarázták, hogy ez azért lesz nagyon jó, mert adminisztratív költségcsökkentés. A számítógép az ki tudja számolni az akárhány százalékos esziát, hagyjuk már ezt a hülyeséget. De ebben a hülyeségben benne volt a magyar társadalom több mint másfél évtizedig. Szerintem most a magyar társadalom abban a pszichés és egyéb állapotban van, hogy most nyitott lesz, és a kormánynak ezt meg kell ragadni ezt a lehetőséget, ez egy kegyelmi állapot. Most lehet olyan átalakításokat megcsinálni, amit mondjuk 8 évvel ezelőtt nem biztos, hogy lehetett volna, és lehet, hogy 8 év múlva már nem lehet. Ha most nem, akkor nem tudom mikor, úgyhogy szerintem ez egy kiváló lehetőség.
1: Beszélgessünk egy kicsit a Schmidt-Mária féle terrorházáról, meg a Mandinerről, ugyanis olyan átalakulások zajlottak a törvény erejénél fogva, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyéről beszélünk, amely hát radikálisan meghatározza ezeknek az intézményeknek is, nem csak ezeknek, csak ezeknek a nevét ismerik önök is, gondolom többnyire, de más intézményeknek is a sorsát nézzük.
5: A Tisza kormány minisztereihez kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK alapítói jogai. A döntés értelmében a tárcavezetők kirúghatják a kuratóriumok és a felügyelőbizottságok tagjait. Tar Zoltán felügyelete alá kerül a kulturális és emlékezetpolitikai intézményrendszer jelentős része, mint például a Terrorháza vagy a Petőfi Kulturális Ügynökség. Ezután Ruf Pálint miniszterhez tartoznak a nemrég még Orbán Balázs által elnökölt MCC alapítói jogai. A kormány azzal indokolta a döntést, hogy így akarják megakadályozni, hogy a KEKVÁK megszűnéséig hátralevő időben eltűnjön a közvagyon.
1: Dévényi Istvánt idézem, a Magyar Hang újságíróját, nem szoktam telefonozni, de ez most így sokkal egyszerűbb, mint kinyomtatgatni. Szóval, azt írja Dévényi István, a Ruf Bálint és a Mandiner dilemma így fogalmaz, hogy mit az MCC ugye oda kerül a miniszterelnökséghez, Ruf Bálinthoz, mit kezdjenek a Mandinerrel? Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött, vagy beleszólni a tartalom előállításba, vagy lehúzni a rolót. A bennem buzgó örök sajtó, szabadságváltó fűtött újságíró azt mondhatja, hogy hagyni ugyanúgy működni, ez egy szerkesztőség, az autonóm véleményük, illetve a szakmai mércéik alapján dolgozhassanak. Másfél a gyakorlat az egyáltalán nem azt igazolja, hogy egy ilyen helyzetben ezt a kormányzatnak a választók, azok csak úgy egy szó nélkül eltűrnék. Az, hogyha beszántják, az nyilván megint benne lesz a hírekben, és ami talán a legrosszabb ezek közül, az, hogy akkor mi vagyunk a kormány, mi vagyunk a tulajdonos, akkor majd mi megmondjuk, hogy mit írjatok. Tehát ez meg aztán végképp nem az a dolog, ami
4: ugye megtámogatnám az álláspontodat egy kiegészítéssel. Én is azt gondolom, hogy az lenne helyes, hogy hagyni, hogy csináljon, amit akar. Azzal a kiegészítéssel, hogy az elvesztett sajtóperek és sérelemdíjak összegét nem fogja megfizetni az állam innentől kezdve, hanem az érintettek saját zsebből fogják fizetni. Mert ugye az történt a Fidesz környéki médiával, hogy amikor mondjuk vesztettek sajtópereket, nem kicsit, nem érezték olyan fájdalmasnak. Tehát én magam is indítottam egyszer életemben, egyszer először és utoljára a Magyar Bíróságon sajtópert az egyik ilyen mocsok médium ellen. Nem kértem sérelemdíjat, megkérdezte a bíró miért. Mondom, azért, mert nekem nincs arra szükségem, hogy az adófizetők pénzét most átcsatornázzák ide nekem, értelmetlen, ez az egész nem erről szól. Szóval, hogyha tényleg a piacra kirakjuk ezeket a struktúrákat, akkor én abszolút támogatom, hogy abban ne szólhasson bele senki. Én megmondom őszintén, én azt gondoltam ideig, hogy a Mandiner magántulajdonban van, de ezek szerint
1: nem, ez is MCC-s kör volt, és van úgy még egy történet, és a piacra történő kirakásról van szó. Tehát el is lehet adni, tehát lehet, hogy ezzel a dilemmával, lehet, hogy nem kell, hogy ilyen jellegű portálok azok kormányzati fennhatóság alatt működjenek, nyilván a saját információ áramlásukat meg tudják ők teremteni.
2: Megvan a
1: de az eladó Mandiner.
2: Megvan a Magyar Televízió, rádió, ami a végül is politikai felügyelet alatt van, vagy a kormány felügyelete alatt van.
1: Na jó, csak, de ne ócsa, a kormány diktálja azt, hogy mi megy kölcsönben.
2: Nem azt mondtam, hogy ők diktálja, de hát ezek a mozgástani, meg ugye ezt finanszírozni is kell, mert azért nem fogja tudni eltartani önmagát, mert rengeteg olyan műsor van, amelyik nyilván nem tudja reklámmal.
1: Azt én a közszolgált kategóriába tartom, nem a kormányzati kommunikáció van, kategóriába. Tehát ez
2: de vigye ki a piacra, Mandina. Kész, ennyi. Én nem kell állami pénzben.
3: Egyébként rendkívül sokat mondó azt látni, hogy ahogy megtörténik a kormányváltás, gyakorlatilag egyes szerkesztőségek egy-egyben megszűnnek, vagy egyes sajtóorgánumok egy-egyben megszűnnek. Pesti srácok, és még lehetne folytatni. Ebből egyetlen egy dolog következik, hogy ezek kizárólag abból éltek meg, hogy kormányzati támogatás, vagy áttételes kormányzati támogatásban részesültek, nem csak a sérelemdíjak kifizetését illetően, hanem egyáltalán a működésüket illetően, és ez nem jó. Tehát az, hogy egy sajtó, egy látszólag független sajtóorgánum, az gyakorlatilag a kormánynak a szócsövévé válik, mert ez történt mondjuk egy Pesti srácok esetében, nagyon szépen felosztva, hogy ki milyen stílusban közvetíti a kormánypropagandát, ez nem jó. Feltételezem, hogy a Mandinernek ez a, ha úgy tetszik, kormány alárendelése is ideiglenes. Ha nem ideiglenes, az baj. Tehát az bajt fog jelenteni.
1: Tehát ez most a jelenlegi struktúrából adódik.
3: Világos.
1: Hogy de nem nézem ki Ruf Bálintból azt, hogy akarta volna, hogy a Mandiner alatt miniszterként ő felügyeletet gyakoroljon.
3: Abszolút, és ezért hogy mondom, igen, hogy én őszintén remélem, hogy ez egy ideiglenes állapot valóban, ami ebből a furcsa helyzetből adódik, mert az, hogy mondjuk a Terrorháza Múzeum, mint az egyik nagyon jelentős és fontos múzeum Magyarországon, az állami felügyelet alá kerül, az én szerintem helyes, az rendben van. Ahogy egy nemzeti múzeum is, vagy ahogy sok múzeum a mondjuk kulturális tárca felügyelete alá tartozik, Terrorháza Múzeum is oda kerül, oké, okay. De egy sajtóorgánum az ne.
1: Ez, Terrorháza? Gondolom, mit gondoltak róla? Ez egy nagyon szimbolikus.
4: Ne csináljunk úgy, mintha nem egy propaganda intézményként lett volna létrehozva, és nem is akként működtették volna nagyon sokáig. Nem
3: attól még képvisel értéket, én azt gondolom.
4: Képviselne nem ezzel
1: még,
4: a struktúrával.
1: Még kicsik a gyerekeim ahhoz, hogy elvigyem őket oda, de én azt hiszem, hogy egy ilyen érzületre ható kiállítás. Egyrészt ez nagyon modernnek hatott a maga idejében, hogy ez szokatlan volt, és átélhetővé tett valamit, mondjuk.
4: Ja, abból, az amit én csak... Fala, vagy a bűnösök fala, vagy nem tudom, milyen hivatalban lévő politikusok.
1: Vannak benne vitatott pontok, csak mondjuk azt, hogy az a nagyapám 56-ban a börtönben, azt tudtam az otthoni hallgatásból leginkább, de mondjuk, hogyha ide elmentem, akkor megéreztem valamit abból, hogy mi volt az a borzalom. Tehát én azt egyébként magában a megjelenítést azt mindennek nevezném, csak színvonaltalannak.
4: Jó, hát érdemelt volna egy tisztességes múzeumot a téma, az biztos, hogy mondjuk Biszku Béla ügye is érdemelt volna egy tisztességes dokumentumfilmet, és többé lehet ez.
1: Hát elsősorban egy tárgyalást így...
4: Jó, hát az egy másik kérdés.
1: Az egy kicsit...
4: Igen.
1: Na igen.
4: Tehát kicsit. Mondjuk az lehet, hogy sokat segített volna, hogyha 90 után nem ilyen Balsai Istvánok, meg hasonló bohócok felügyelik ezt a témát, de ezt most tegyük félre, mert ez már tényleg nagyon régen volt. De alapvetően az érdekes dolog, hogy 2002 után nem mert hozzányúlni az akkori kormányváltás után az MSZP-SZDSZ többség a terrorházához, nyilvánvaló politikai okokból. Most kíváncsi vagyok, hogy a Tiszával ez mi lesz. Tehát, hogy mennyire lesz úgymond megértő, vagy mennyire lesz kíméletlen az ilyen propaganda outletekkel szemben. Hát ez még előttünk van. Lehet belőle tisztességes múzeumot csinálni. Én az összes ilyen témájú múzeumban Közép- és Kelet-Európában jártam már az elmúlt években, tehát abszolút megértem a szempontot, amit mondasz. Hát szerintem ezt a terrorház esetében nem sikerült elérni.
1: Mire tippeltek, Schmidt-Mária marad?
2: Nem. Szerintem nem.
4: Annyira exponálta magát.
2: Nagyon-nagyon exponálta magát. Szerintem. Ez abszolút Fidesz, tehát Schmidt-Mária Fidesz. Tehát én azt nem tudom, hogy az elszámolások meg a múzeum működésével kapcsolatban, gondolom, ott nincs gond. Tehát ilyen szempontból nem ilyen döntés fog születni, hogy elgazdálkodta a pénzt, hanem egész egyszerűen itt egy politikai döntést kell hozni.
1: Mert ez mindenképpen akkor politikai ügy lesz.
2: Azaz.
1: Normál esetben az, hogy fenntartó által egy múzeum élén történő, vagy közintézmény élén történő váltás, az nem feltétlen biztos, hogy politikai üzenet legyen. Jó, azért színházaknál ezt láttuk inkább, tehát ahol nagy közönség elé megy a dolog.
4: Igen, a kulturális harcnak a terepei, meg csataterei ezek az intézmények, ami marhára nem egészséges dolog. Jó lenne, hogyha ez most már megszűnne, majd meglátjuk, hogy tényleg megszűnik-e.
1: Na jó, meglátjuk. Térjünk rá arra, hogy nem csökkentették úgy a polgármestereknek a fizetését, hogy a jövedelmük az mégis csökkenni fog. Ennek vannak olyan részletei, amit én nélszámoltam volna végig, tehát nem vagyok polgármester, viszont ül itt egy a stúdióba, úgyhogy mindjárt meg fogjuk kérdezni a részletektől, előtte azonban nézzük azt, hogy pontosan mi is ez a téma.
6: A parlament szavazott a településvezetők javadalmazásáról. A döntés értelmében július 1-től elmarad az automatikus fizetésemelés, így a polgármesterek bére a jelenlegi szinten marad. A jogszabály emellett megszünteti a havi illetmény 15%-ának megfelelő költségtérítést is. A kormányfő még május végén vetette fel, hogy csökkenteni kellene a polgármesterek jövedelmét. A javaslatot számos kritika érte. A településvezetők jövedelme korábban csaknem egy évtizeden át nem növekedett.
1: Csak benne van az is, ugye, hogy ami ahogy elhangzott az összefoglalóban, ez az automatikus emelés. Ez az, ami megszűnik. Hogyha jól értem, akkor nominál értéken, számszerű értéken befagyasztják a polgármesteri fizetéseket.
2: És elinflálódik.
1: Ez ezt jelenti?
2: Igen, és elinflálódik, hogyha nem indulnak hozzá. Ez volt egyébként korábban is, a Covid után nem volt emelés, aztán előtte is hosszú éveken keresztül nem volt változás, és távol áll tőlem, hogy én a saját béremért küszködjek, mert már régen nem, azért az én motivációm nyilván nem a pénz, de nyilván azt elvárom, hogy a szakmai tudásom, a felkészülettségem és a munkámat ismerjék el, és ezzel így van sok polgármester. De mik a tények? A tények azok, hogy eddig volt egy bizonyos költségtérítés, ez 15% volt, ebből lehetett fedezni benzint, meg mindenféle olyan költségeket, adományokat, stb., ami nem a polgármester saját maga szükségleteit elégítette ki, hanem az ő tevékenységével kapcsolatos többletköltségeket fedezte, de erről számlát kellett adni.
1: Igen, tehát el lehetett-e fagyizni ezt a pénzt, vagy lóversenyezni?
2: Hát ha meghívtam egy osztályt fagyira, például, vagy a nyugdíjas csoportot egy fagyira, akkor ez a számláról igazolva be lehetett tenni, mert nyilván ezt visszaforgattam a városba. És ez lehet, hogy nekem többlet népszerűséget okozott, de nem ez alapján van a polgármester megválasztva, de ezeket elvárják. Ezek a civil szervezetek adott esetben, hogy ide-oda az embert adjon, egy alapítványi bálon például illik oda tenni a forrásokat a bálhoz. Tehát egy csomó olyan költséget lehet ebben elszámolni, számlába, ezt nagyon hangsúlyozom, nekem ott vannak évekkel visszamenőleg a számláim, ami a mi munkánkkal kapcsolatos. Ez most eljön, ez nem azt jelenti, hogy én nem fogok ugyanígy viselkedni otthon, de ezt akkor abból a bérből kell fedeznem, ami megmarad. Ez 15%. És ugye ebben az esztendőben az automatikus emelés miatt lett volna 5-6 számolatok, hogy úgy van az automatikus emelés, hogy az átlagbér növekményhez képest kapunk mi is folyamatosan. Végre ez el lett rendezve, hogy nem az van, hogy minden évben, vagy minden 3 évben eszébe jut a kormánynak választások előtt, hogy kellenek a polgármesterek, és akkor emelünk. És ez nem is választás választások előtt volt. Tehát ilyen szempontból egy jó tempóban volt, hogy végre akkor legyen egy kiszámítható egzisztencia. Lehet vitatkozni, hogy mi a sok és mi a kevés. De a másik oldalon vegyük azt, én naponta 80 számlát írok át, nekem saját vagyonommal felelek a dolgokért, a parlamenti képviselőnek meg csak politikai felelőssége van. Én naponta ott kell legyek, ha adott esetben történik, hanem nem megyek ebbe bele, mondom, én már réges-régen az én motivációm nem a fizetés. Nagyon megköszönöm, amennyit kapok, és abból én meg fogom tudni oldani a saját dolgaimat. Itt csak elvekről van szó. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben senki senkivel nem tárgyal. Én nagyon nyitott lettem volna a Magyar Önkormányzatok Szövetség elnökeként, vagy a többi szövetséggel együtt, ha azt mondta volna a kormány, hogy gyerekek, nemzetgazdasági probléma, meg kell takarítani ennyi pénzt, és akkor ebben legyen egy egyetértésetek, meglátjuk utána, hogy alakul a gazdaság, és természetesen ezeket a kérdéseket majd rendezni fogjuk. Ha ennyi van, akkor az úgy érzem, hogy már megköszönték a munkámat, figyelembe vették azt, hogy reggeltől estig sok-sok polgármester dolgozik, és jönnek elő a polgármester ügyek egyébként, de 3200 polgármester van, és most van 100-nak vagy 150-nek ügye? Hát ez minden, ez a százalék, ami minden egyes kategóriában meg.
1: A megyei közgyűléseknél ott viszont lefelezik.
2: Hát az politikai kérdés, igen. És még egyet hogy mondjak el? Szóval azért legyünk ebbe a kérdésbe őszintén. Tehát még egyszer, nem az fáj, hogy elvették, vigyék, nemzetgazdaság, jó helyen van, meg fogunk tudni élni. Nem tárgyalt senki, de azért senki nem akadályozta meg a Tiszát, hogy 2024 júniusában elinduljon a önkormányzati választáson. Senki nem akadályozta meg. Senki. És én azt gondolom, hogy most, hogy nekik nincsenek polgármestereik, az részben ennek is a következő, mert sok polgármester lett volna, ismerve az uniós választás eredményét. Lehet, hogy nem mindenütt, de akkor kiegyensúlyozott volna ez az általuk fideszes polgármesterikről, ami
1: nekem,
2: megint...
1: Nekem nem dolgom, nekem aztán végképp nem dolgom a Tiszának a taktikai vagy a stratégiai gondolkodását, azt valamilyen, bármilyen módon is tolmácsolni, de csak abból indulok ki, hogy hol voltak akkor még embereik, akkor, amikor pályázaton kellett meghirdetni egy tucatnyi európai parlamenti képviselőt.
2: Teljesen igazad van, de a megyei közgyűléseken, ahogy a fővárosban indultak, vagy Pest megyei önkormányzatnál, ott egyébként volt lehetőség. A fővárosban indultak csak. Nem akarok ebben részletemben, úgy tűnik, hogy én esetleg adott esetben nem magamért, hanem a többi olyan tisztességgel becsülettel dolgozó polgármesteré szólok fel, hogy mi azt elvárjuk a kormánytól, ha már ígérte, hogy társadalmi párbeszéd van, hogy ígérte, hogy együttműködés van, akkor ebben az esetben is tette volna meg, ez nem történt meg.
1: Ugye onnan indultunk, hogy csökkenteni fogják a polgármesterek fizetését. Ahhoz képest mekkora...
2: Jövedelemről kell beszélni.
3: Ahhoz képest nagyjából ugyanott tartunk, tehát ez nem a fizetését csökkentették, hanem a másik oldalt, a 15%-ot vették el tőle, amit majd a fizetéséből kell kipótolni. Vagy ha nem pótolja ki egyébként, akkor meg az kifejezetten a választópolgároknak a hátrányára fog szolgálni, mert eddig azt ők megkapták, most meg majd nem fogják megkapni. Legyen az civil szervezet vagy óvodás csoport, akit egyébként egy polgármester meg kifagyizni. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább arról szól ez a sztori, hogy megint egy népszerű intézkedés. Tehát a politikusok fizetésének a csökkentése, a jövedelmének a csökkentése, a politikusi juttatásoknak a megnyírbálása, a megszüntetése, ez, hogyha közvéleménykutatásra bocsátanák, akkor valószínű 95%-os támogatottságot kapna. Mindenki utálja alapvetően a politikust, a politikus egyébként is lopcsal, hazudik, és egyébként túl jól keres ahhoz képest, amit csinál, mert semmit se csinál, csak beszél. Ehhez képest, hogyha az ő fizetését megvonjuk, vagy csökkentjük, az népszerű. Én szerintem semmi másról ez nem szól. 3200 polgármester fizetésének az ilyetén való csökkentése, volt ma már szó a költségvetési hiányról, biztosan nem fogja megoldani, de talán még észszerűen hozzá sem járul a költségvetési hiánynak az érdemi csökkentéséhez. Másrészt, ami nekem ebből kifejezetten nem tetszik, az, amit polgármester úr mondott, hogy eddig mivel szembesültünk a Fidesznél, az erőpolitizálásból eldöntöttem valamit, megcsinálom, anélkül, hogy egyébként bárkivel konzultálnék az ügyről. Ugyanez igaz mondjuk a képviselőknek a mandátum korlátozására. Lehet, hogy a Tisza megtette ezt már kommunikációs szinten, és miniszterelnök jelölt valóban mondott ilyet. Miért nem lehet erről egy társadalmi vitát folytatni? Miért nem lehet erről egyébként egy normális politikai vagy érdemi szakmai vitát kezdeményezni, mielőtt egyébként egy ilyen jelentős intézkedést bevezetek? Engem ezek zavarnak, de zavar, mint kormányzati stílus, és ez nekem így nem tetszik. Lehet, hogyha a konzultáció után ugyanerre az eredményre jutottak volna, akkor sokkal jobban el tudnám fogadni én is, és más is.
1: Tamás, röviden.
4: Igazából én nagyon régóta, ez az a probléma, ahol szembesülünk, egy tipikus tankönyvi példája annak, amit az elmúlt években sikerült összehordani. Nekem ilyen régi nünükém az, hogy sok mindenben, hogy egy ilyen norma alapú megoldásban szeretek gondolkodni, meg általán szabályokban, hogy állapítsuk meg, egyfajta ilyen, most tudom olyasmit mondok, aminek elemei léteznek, tehát egyfajta közszolgálati intézményrendszert, és azt egységesen, tisztán. És ne adj, azt mondjuk ebből állapítsuk meg a polgármesteri juttatásokat, amikhez valamiféle szorzókat vagy egyebeket mondjuk egy földrajzi eloszlás akármi okán lehet alkalmazni, és akkor rögtön vége lenne annak, hogy mondjuk az éppen regnáló kormány ilyen-olyan politikai ambíciói meg érdekei alapján egyfajta túlszól tartja az önkormányzati szférát, és ezekkel a fizetésekkel lehet ott mókolni. Ezt szerintem olyan rendszert kell kiépíteni. Értem, hogy a Tisza gondolkodásában ennek most nem itt van az ideje, akkor én csak megkérdezném, hogy akkor most éppen minek van az ideje, de szerintem ezt kéne inkább csinálni, ebbe az irányba kéne elvinni a dolgot. Abban meg tökéletes egyetértek, Gergő, hogy hát itt most a populizmus itt nagy táncot jár, tehát a rohadt politikus úgyis sokat keres, és nem csinál semmit, persze, csak azt felejtik el.
1: Bocsánat, sokan... ezt hozzárakott Magyar Péter is annyit, hogy a saját fizetését azt is jelentősen csökkentette a Orbán Viktor korábbiához képest. Tehát...
4: Jó, ez oké, ez rendben
1: van. Én még elhiszem, hogy ugyanebben a logikai körbe beillik, csak abszolút, hogy megtörtént ezen azon az oldalon is.
4: Most igazából itt az lesz a nagyon érdekes kérdés, szerintem, hogy egy ilyenfajta rendszert sikerül-e kialakítani a következő időszakban. Azért arra mindenki gondolkodjon el, hogyha igaz az, hogy valaki mondjuk csak három ciklusban lehet parlamenti képviselő, vagy mondjuk polgármester, akkor zsákmány pozíciót csinálunk abból a posztból, és akkor ott tényleg beindul a lopás, mert akkor ennyi időn van. Ennyi.
1: Ön szerint lesz-e jelentős hatás a korábbi kormány túlköltekezéseinek? Ez volt a kérdésünk, most már befejeztük. 93% mondja azt, hogy igen, 7% pedig azt, hogy nem. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, Bárándi Gergely ügyvédnek, valamint Latman Tamás nemzetközi jogásznak köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát, viszontlátásra.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Július 1-e van, egy szerda reggelen köszöntöm Önöket szeretettel, és remélem van idejük velünk tartani egészen 8:30-ig. Addig megy ugyanis ma is a start itt az ATV-n. Politikával, külpolitikával kezdjük, hát legalábbis ránézésre, mondtam a híradó végén is, hogy ez annyira külpolitika, hogy voltak éppen rólunk szól az egész. Ugye Trump meg Putyin, ez külpolitika ránézésre, hogyha azt értelmezzük, hogy mit gondolunk mi róluk, a politikájukról, a működésükről a világban, akkor ez meg nagyon is belpolitika. Németh András a vendégünk, a HVG újságírója. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt vagy. És hát egy kutatáson alapul az, amiről kezdjük. Szerintem az elmúlt 16 évben, ahogy ezt kutatták volna folyamatosan, ez egy folytonosan változó kapcsolat lett volna Oroszországgal. Itt a végére egészen kibékültünk azzal, hogy Putyin olyan, amilyen.
2: Igen, hogy ez a Pew Research végezte a felmérést, ők korábban is készítettek felméréseket, és az sem volt Magyarország, legalábbis az én ízlésem szerint Magyarország dicsére. Ugye az állapítódott meg, hogy Trump a közép-európai régióban Magyarország a legnépszerűbb, Putyin is, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig a legkevésbé népszerű. Ez szerintem teljes mértékben azt mutatja, hogy a médiának azért komoly hatalma van még mindig, tehát ugyanaz a társadalmi környezet tulajdonképpen Közép-Európában, és hogy ez nálunk így alakult, ez valószínűleg ennek a 16 év szellemi kútmérgezésnek az eredménye. És ugye ez az Ukrajna elleni háború, a második nagy szakasz az 2022. februárja óta tart, de ez a fajta propaganda, amely Putyin dicsérte, az azért több mint 10 éves. Tehát amióta a Fidesz másodszor hatalma került 2010-ben, Putyin mindig egy macsó volt, Orbán Viktor minden évben találkozott Putyin elnökkel, és azt is tudjuk, hogy Trump elnököt tulajdonképpen megváltóként várta a magyar társadalom egy része, épp a Fidesz kormányzat propagandájának köszönhetően. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kép, hogyha egy év múlva megismétlődik a felmérés, amit egyébként február és május között végeztek, tehát még a hatalomváltás előtt nagy valószínűséggel már érkeztek Magyarországra adatok. Érdekes lesz látni, hogy hogyan tud megváltozni a közvélemény egy-két-három év alatt, amikor egy médiából normálisabb média lesz, és nem olyan lesz a köztévé, mint eddig volt.
1: Mondjuk az is elgondolkoztató, hogy mennyire független a gondolkodása az embernek, mennyire hat rá az, amit nagyon sokszor elmondanak, és lehet, hogy másképp gondoltak korábban, de egy idő után mennyire képesek vagyunk társadalmi méretben elhinni azt, hogy az, hát lehet, hogy úgy van, tényleg, lehet, hogy úgy van.
2: Hogy ez mennyire igaz, tehát én sokszor voltam Ukrajnában, Putyin alatt éltem 5 évet Oroszországban, tudom, hogy milyen Putyin, azt is nagyjából láttam, hogy milyen Magyarország, és amikor az ember tényleg sokat hallja ugyanazt a hazugságot, akkor bennem is felmerült, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye. És ez valószínűleg mindenkiben felmerül, tehát nem, ez rettetes hatásos, és ugye azzal is foglalkoztak a médiával, foglalkozó szakértők, hogy milyen ügyesen csinálta ezt egyébként, nem csak a Fidesz, hanem Oroszországban Putyinék is, hogy ugyanazt az üzenetet különböző csatornákon, különböző szellemi színvonalnak megfelelően juttatták el a felhasználók. Tehát az értelmiségtől kezdve ugyanazt az üzenetet megkapták lebutítva a kevésbé, a politikával kevésbé foglalkozó emberek, tehát minden csatornán ugyanaz a fajta szennyvíz dőlt, nagyon nehéz ezzel kitérni.
1: Mondod, hogy ismered Putyin gondolkodást, mondját meg, hát értél Oroszországban, tehát láttad azt, hogy gondolkodnak az oroszok, érted, hogy gondolkodnak. Mintha most másképp beszélne Putyin az elmúlt hetekben, mint ahogy ezt korábban lehetett hallani. Ezt elemezték is nagyon sokan, hogy valami változik. Te hogy látod?
2: Ennek nagyon sok oka van, ez valóban így van egyébként. Tehát eddig ő nem ismerte el azt, hogy bármiféle probléma lenne. Az, hogy ez megváltozott, ennek több oka van. Az egyik fő oka az, hogy látványosan változik a helyzet. Tehát ilyen a korábbi időben, a háború első 4 évében nem történt olyan, hogy Ukrajna rendszeresen tudja lőni Moszkva környékén az energiatermelő berendezéseket, az olajtárolókat.
1: Erről annyit, bocsánat, hogy ma éjszaka is támadás érte Moszkvát, Sheremetyevo most sem fogad gépeket például.
2: Igen, tehát ugye Putyin tulajdonképpen nem nyíltan, de 2022-ben azt ígérte az orosz népességnek, hogy lesz ez a 3 naposra tervezett különleges katonai akció, de ti ebből semmit nem fogok megérezni, legfeljebb annyit, hogy megint egy kicsivel nagyobb lesz az országotok. Na ez nem jött össze, nem sikerült elfoglalni Ukrajnát, maradt az Zelenszkij kormányzat, és valóban elérte Oroszország polgárait ez a háború, tehát a Krímben abszolút nincsen benzin, Oroszországban van 89 régió, abból több mint 60-ban már súlyosan benzinellátási gondok vannak, látványosak ezek a hatalmas füstfelhők, menekülnek az emberek, a turisták leginkább a Krímből, tehát ez most már látványos ez a háború, az orosz polgárok is lassan fölteszik a kérdést magukban, hogy ez megérte, a másik pedig, ami szintén fontos lehet szerintem, hogy azért már 1,5 millió orosz férfi, nő halt meg, sebesült meg súlyosan. Ez lassan most azért már kezd látványossá válni szintén. Tehát csak emlékeztetni szeretném a nézőket, hogy az afganisztáni háborúban, ami 10 évig tartott, 15 000 orosz vagy szovjet katona halt meg, tehát 100-szor annyi halt meg itt most ebben a háborúban eddig, és nem látszik a vége. Tehát az oroszok is látják, hogy ez nem úgy halad. És valószínűleg az is változásra kényszeríti Putyin elnök álláspontját, hogy több forrás szerint különböző klikkekre kell szakadni az orosz hatalmi elég. Tehát van, aki még keményebb fellépést akar, van, aki kompromisszumot kötne, aztán talán ebben a vektorban tekinthető Putyin középutasnak, van, aki őt követni. Tehát, és még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy amikor Oroszország, Szovjetunió rosszul szerepelt háború utána jellemzően felfordulás történt. Lásd, 1905-ben, amikor elvesztette Oroszország a japán elleni háborút, az első forradalom, az első világháborúban orosz veszteségek voltak, akkor itt 17, amikor az afganisztáni háborút elvesztették, az is jelentősen hozzájárult a Szovjetunió széthullásához.
1: Tehát Putyin, hogyha és ő történelem rajongó, igen, ezt végig gondolja, akkor tudja, hogy van mitől félnie.
2: Van.
1: Megváltozott a magyar-orosz viszony, és változik a magyar-ukrán viszony is. Az egyik kicsit kihűlt, a másik kicsit melegebb lett. De ettől még látszik-e az, hogy mi a magyar álláspont Ukrajna kapcsán? Főleg azért kérdezem, mert az Európai Unióban is viselkedünk mi valahogy az ügyben.
2: Igen, tehát valóban elindult egy közeledés Ukrajna felé. Én arra gondolok egyébként, ennek sok oka van, hogy ez nem olyan az a sebességű közeledést, amit akár Ukrajna elvárna, vagy az Európai Unióban sokan elvárnának. Szerintem jelentős mértékben köze van ennek a óvatos magyar politikának ahhoz, amiről a legelején beszéltünk, tehát a közvélemény Zelenszkijjel, Putyinnal kapcsolatos álláspontjához. Tehát valószínűleg nincs értelme azonnal teljes mértékben szembe menni ezzel a fajta szeretjük Putyint, utáljuk Zelenszkijt.
1: Bár azt ok nélkül feltételezem, hogy akik megválasztották Magyar Pétert, ők ezen az állásponton vannak?
2: Nem mind, tehát nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, aki nem szavazott a Fideszre, viszont jelentős előítéletekkel viseltetett Zelenszkij iránt, Ukrajna iránt, tehát azért azt se felejtsük rá, hogy Ukrajnának azért a rendszerváltozást utáni évektől kezdve nem volt túl jó híre Magyarországon, lásd ukrán maffia, lásd csencselés a határon, tehát az a baj, hogy volt mire építeni a Fidesznek ezt az ukrán ellenes narratíváját, tehát van a magyar társadalomban tényleg egy előítélet Ukrajnával szemben, és ez szerintem nagyon nehéz legyőzni. A másik pedig, ami szintén fontos, hogy én azért úgy látom, hogy az Európai Unióban kevesen lelkesednek azért az ötletért, hogy Ukrajnát soron kívül azonnal vegyük fel az Európai Unióba, és ami szintén szerintem fontos még, hogy azért a magyar külpolitikának oda kell figyelni a többi szomszédra is, lát Szerbia, meg azok a más államok, amelyek szintén szeretnének az Európai Unió tagjává válni. Van egy olyan nézet, amely szerint igazságtalan lenne soron kívül beengedni Ukrajnát Szerbia előtt, mondjuk, akik meg ezt nem fogadják el, ezt az évelést azt mondják, hogy azért a háború mégiscsak Ukrajnában van, és ez egy jelképes segítség lenne.
1: Hát van még egy érv, a magyarok sorsa Kárpátalján, ami ugye egy ütköző pont volt a két ország kapcsolatában, és hát most okkal mondja Magyar Péter, hogy várjuk meg, hogy Zelenszkij, amit ígért az ukrán delegáció, valóban megtartja, valóban változik-e a kárpátaljai magyarok sorsa, az oktatási, a nyelvhasználati lehetőségeik.
2: Na, ez nagyon fontos, hogy felvetetted, mert azért Ukrajnában is, ugye hivatalosan Ukrajna vállalta, hogy ezeket a megegyezéseket életbe lépteti, sőt belevette a cselekvési programba is, amit az Európai Uniónak készített, de a nacionalistáknak komoly befolyása van Ukrajnában. Lásd például ez a lengyel-ukrán botrány, ami szerintem teljesen fölösleges dolog volt Ukrajna részéről, amikor a nácik mellett ellen, de főleg a lengyelek ellen harcoló II. Világháborús ukrán hadseregről neveztek el egy ukrán egységet. Most a jelenlegi ukrán hadseregben ez megrontotta a lengyel-ukrán kapcsolatot. Tehát biztos, hogy van ellenérzés az ukrán társadalomban is, az amiatt, hogy most esetleg túl közel kerülnek az ukrán politikusok, vezetők Magyarországhoz. Pedig a kárpátai magyarság egyre kevésbé tényező sajnos, tehát egy 2000-ben 150 ezer fős közösség már a jóha 70 ezresre nem kevesebb.
1: Hát a fiatalok, a munkaképesek, a nyelvet tudók, ők gyakorlatilag az elmúlt években minden jött.
2: És a nyugdíjasok is, akik ugye a magyar nyugdíjrendszert tudják használni, a katonakorú férfiak, akik ugye nem feltétlenül akarnak mind bevonulni a cserekbe, tehát tényleg minden rétegében vérzik a kárpátaljai magyarság, tehát nagyon fontos lenne mondjuk az ő számukra az, hogyha ez a magyar-ukrán határ valóban átjárható lenne, amihez pedig ugye azért kellene az Ukrajna és az EU közötti gyorsabb közeledés.
1: Ugorjunk egy hatalmasat, menjünk át Trump irányába, ugye úgyis azzal kezdtük a beszélgetést, az egyiket kedveljük, a másikat meg még jobban kedveljük mi magyarok. Hát ezt a Trump iránti rajongást ezt végül is szintén elég nehéz megérteni, de azt gondolom, hogy ez is arról szól, hogy nagyon sokáig hallgatta a magyar társadalom, hogy Trump a béketeremtő, Trumppal majd minden másképp lesz. Az amerikaiak is szembesülnek vele, bár Trump azt mondta, hogy ha ő jön, akkor béke lesz, de inkább háború lett.
2: Igen, egyébként én, tehát ez az amerikaiaknál lesz, nem fogom tudni soha megérteni, hogy hogyan sikerült másodszor megválasztani Trumpot, tehát annak ellenére tudjuk, hogy demokrata jelölt sem volt első osztályú jelölt, de hát azért az első négy év is arról szólt, hogy Trump igazoltan naponta 15-20 hazugsággal lépett a közönség elő, ez az csak romlott. Ugye megint, ahogy így mondtad is, hogy visszatérhetünk a legelejére, hogy a magyar kormányzat Trumpot próbálta nyomni, és valóban sok magyar állampolgárnál ez szimpatikus lehetett, hogy Donald Trump amerikai elnök minden beszédében megveregeti képletesen Orbán Viktor vállát. Annak ellenére, hogy volt, amikor mondjuk török elnöknek nevezte, de hát ugye ezt Trumptól nem szokhatnak.
1: Mindent ő se tudhat.
2: És viszont az látványos egyébként, hogy hogyan állt ki mögül. Tehát Trump nem szeret lúzerekkel, vesztesekkel együtt mutatkozni, és az utóbbi időben nem igazán hallani azt, hogy Orbán Viktor lenne a legnagyobb.
1: Ha hozzáteszem, hogy Putyin is kiállt azonnal Orbán Viktor mögül.
2: Igen.
1: És az orosz politika sem nagyon akart már emlékezni rá, hogy idáig Orbán Viktor volt a legfontosabb partnere Európában.
2: Igen, viszont aki a leglátványosabban állt ki, az a visegrádi négyekből a cseh miniszterelnök és a szlovák miniszterelnök ezzel a híres képpel, hogy várják a negyedik muskétást a visegrádi négyekbe. Tehát én szerintem látványos, hogy Orbán Viktor korábbi valósnak tűnő nemzetközi tekintélye tényleg napok, hetek alatt elporlott.
1: De az is látszik belőle, hogy a politikában nincs barátság, csak érdekek vannak.
2: Igen, igen, és ez Oroszországra különösen igaz. Tehát az egyik kedvenc mondásom az, hogy Oroszországnak nincsenek, csak két szövetségese van, a hadi flotta és a hadsereg.
1: Ezt látjuk. Igen. Azt is látjuk, hogy mire mennek vele, de ez egy másik kérdés. Ha már flotta, ugye, ott van az amerikai flotta, amelyik küzd Hormuzi szoros biztosításával, meg eleve Iránnal. Irán most úgy tűnik, hogy Ománnal fog össze Amerikával szemben, ami egy érdekes új képlet az öbölben, mert Omán idáig az Egyesült Államok egyik szövetségese volt, de a pénz minden. Most arról tárgyalnak, hogy akkor ők ketten mégis fognak a Hormuzi szorosért pénzt kérni az áthajózás tekintetében. Ez romba döntheti Trump tervét a békére.
2: Sok minden romba döntheti, ez az egyik. A másik pedig ugye Izrael, amely korábban úgy tűnt, hogy hallgat arra, amit Trump mond, Dél-Libanonban változatlan nem állítja le a hadműveleteket, tehát ezt valószínűleg folytatni is fogják. Tehát ez a trumpi béketerv is vérzik ott a Hormuzi szorosban. Sok vélemény szerint ez a vereség, mert ez egy vereség az Egyesült Államok számára, ez súlyosabb következményekkel jár, mint a vietnámi vereség járt, ami azért szintén komoly presztízveszteség és minden szempontból veszteség a számára. Én nem látom azt, hogy ez hogyan és miként tud befejeződni. Pillanatilag ott tartunk, hogy az Egyesült Államok körülbelül annak örülne, hogyha visszaállna az, ami a háború előtt volt. Lásd, hogy a Hormuzi szoros szabadon járható, hogy valamennyire Irán betartja ezeket a korábban vállalt, és egyébként Trump által megszüntetett egyezményekben vállalt kötelezettségeit. Pillanatilag erre sem látok feltétlenül biztosítékokat, és ami nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdődött volna ez a háború, Iránban egy nagyon komoly tüntetési hullám indult be, mert ez ellen elnyomó rendszer ellen, ez megszűnt az ellenállás. Valóban az irániak többsége úgy érzi, hogy az egész államot sodorja veszélyben az amerikai fellépés, és ezért inkább kiállnak, vagy legalábbis hallgatnak. Tehát ez minden.
1: Ezt nagyon elmérték, nem? Hogy az Egyesült Államokban az első napokban még az volt a kommunikációja ennek a megkezdett hadműveletnek, hogy és buzdítják az irániakat, hogy folytassák a tüntetéseket, na abból egy szál nem volt onnantól.
2: Igen, és ráadásul azért látványilag is elképzelhetetlen, miközben azért bombázzák, Teheránt nem fog tudni fölvonulni 200 000 ember tüntetni, már csak ezért sem. De valószínűleg Trump elmért, azért mérte el ezt az egészet, mert ez a Venezuela, ez egy kalandja, amikor ugye elrabolták az elnököt, tulajdonképpen nulla veszteséggel, látványosan, gyorsan sikerrel. Ő azt gondolta, hogy ugyanez menni fog Iránban is. Pedig biztos vagyok abban, hogy olyan sokan figyelmeztették őt, hogy a Hormuzi szoros az egy nagyon fontos fegyver Irán kezében, és ez így is történt, és nem tud hogyan kimászni ebből arcvesztés nélkül pillanatnyilag.
1: Mondjuk Irán se nyeri meg, de az Egyesült Államok sem. Ez egy patthelyzet, és hát nem látszik, hogy mivel lehetne feloldani. Az izraeliek ellenállása a Trump-al szemben, illetve a harci cselekményei Libanonban belobbanthatja ismét a Közel-Keletet?
2: Szerintem igen, tehát ugye megint sokan mondták ezt az Irán elleni közös izraeli-amerikai háborúban, hogy az is egy nagyon súlyos probléma, hogy ennek a két egymás mellett hadviselő félnek mások a céljai. Tehát Izrael sokkal tovább menne, mint az Egyesült Államok, és most úgy néz ki, hogy a Trump az eredeti mérsékeltebb terveiből is visszavesz. Én biztos vagyok abban, hogy ez egy valós veszély, hogy ismét berobban az egész Közel-Kelet, mert szemmel láthatnak Netanyahu miniszterelnök Izraelben nem hajlandó most már hallgatni. Trump pedig pár héttel vagy egy-két hónappal ezelőtt pont ő volt az, aki nyilatkozatában azt mondta, hogy Trump a főnök és nagyjából követjük. Most ez az egység, ez eltűnni látható.
1: Hát mindenhol választások lesznek, az nyilván egy kicsikét befolyásolja azt is, hogy ki mennyire akar fegyverdörgést hallani a háta mögött. Trumpnak nem jó, Netanyahunak meg igen.
2: Igen, tehát ő valószínűleg arra számít, hogy amíg ez a háború tart, addig az ő személyes különböző ügyei nem kerülnek bíróság elé.
1: Német András, köszönöm szépen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Lucia jön a friss hírekkel, nem sokára, aztán pedig várom önöket vissza.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz között. A biztos szavazó pártválasztók között 73% szavazna a kormánypártra, és mindössze 21% a Fideszre, derül ki a Medián friss felméréséből. Magyar Péter szerint a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A helyzetet Galgóci Eszterrel és Kele Jánossal értelmezzük. Rohamosan romlik a közbiztonság a Józsefvárosban. Erről írt friss Facebook bejegyzésében Pikó András. A 8. kerületi polgármester szerint kábítószerektől beállt fiatalok fenyegetnek agresszívan helyi lakosokat. Hozzátette, az agresszió az eddig biztonságosnak hitt területeken is megjelent, a védett játszótereken, a házak lépcsőházaiban, vagy az eddig üresen álló, feltört szomszédlakásokban. Pikó Andrást kérdezzük. Hatalmas lyuk tátong a költségvetésen, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az év első három hónapjában több mint 2000 milliárdos hiányt hozott össze a kormányzati szektor. A Tisza kormány pénzügyminisztere a friss adatokat úgy kommentálta, a magyar gazdaság tényleges állapotával kapcsolatban nem volt őszinte az előző hatalom. Oszkó Péterrel beszélgetünk. Felszámolási eljárás indult a Kóka János által alapított Dr. 24 Medicina ZRT ellen, ami az ország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Az eljárást az egyik beszállító indította a szolgáltató ellen, mert a Dr. 24 nem ismert el egy 30-40 millió forintos követelést. A felszámolás ellen kifogással élt a szolgáltató, amit elutasított a bíróság. Vendégünk Kóka János.
2: Ez a mai kínálat kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Galgóci Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzője, és Kele János, sportszakíró, közgazdász, jól mondom.
3: Mind a kettő.
2: Sőjog Tamás aláírta a Tisza kormány új törvényeit, a közönyben meg is jelent, a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik, a polgármesterek fizetését befagyasztják, költségtérítésüket elveszik, és nincs megállás. Jövő hétre Ruf Bálint újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett. Ti hogy látjátok eddig az új kormány munkáját? A héten itt már hétfőn, ugye pont az 50 nap elteltével egy picit elemezték a kollégák. Szerintetek milyen a mérlege az új kormánynak?
4: Alapvetően azt lehet látni, hogy egy pillanatot sem pazarolnak el. Én úgy gondolom, hogy három nagyobb részre lehet osztani. Az egyik az elszámoltatásnak a témaköre, ami egyébként nem feltétlenül a kormánynak, ők inkább csak ilyen bemutató szerepet tudnak ebben formálni, de ebben is nagyon sikeresek. Alapvetően mellette ugye az Európai Uniós pénzeknek a hozatala az egy ilyen időnyomás alatt van, talán ez a legfontosabb témakör. És mellette, minthogyha abban is időnyomásban lennének, hogy végig menjenek a programpontokon, és a leghangzatosabb ígéreteket mondjuk azonnal el kelljen fogadni. Talán így is lehetne fogalmazni, hogy tényleg azt szeretnék, hogy minél hamarabb, minél több ígéretük teljesülhessen. Emellett én azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindenben még talán egy picit formálódni kell majd, például mondjuk a társadalmi egyeztetés témaköre, amiből most láttunk először egy ízelítőt, hogy a Tisza hogyan képzeli el, és hogy hogyan képzeljük el ezt az úgynevezett közös vagy nép által lévő kormányzást, ez még talán majd kialakulóban van.
2: János?
3: Hát ugye Tiborcz István üzleti géniusz óta tudjuk, hogy a quick winek és a low hanging fruitok nagyon fontosak az üzletéletben, a politikában is fontosak ezek, tehát igyekeznek, és szerintem elég jól beazonosították a kampány végén, a kampány után, a kormányzás megkezdésekor, hogy mik azok a nagyon egyértelmű, nagyon látványos, nagyon szimbolikus ügyek, amikben azonnal lépni kell, és minél hangosabban, látványosabban kell lépni. A legtöbb a nyilvánosságban nagy szerepet magának kihasító ügyet én ebbe tudnám besorolni. Ez főleg azért nagyon fontos, mert ugye egy hosszantartó 16 éves kormányzás után valakinek átvenni ezt a kormányrudat, az intézményeket átvilágítani, megszervezni, mi legyen helyette, az apparátusból milyen szintig menjünk át, hol érdemes, hol muszáj váltani, ki az, aki maradhat, ezekből is ugye vannak ilyen kibontakozó közéleti viták most már. Ez egy sokkal nehezebb feladat, egy sokkal aprólékosabb feladat, a nyilvánosság előtt is, hogy mondjam, nehezebben magyarázhatóak ezek az ügyek, ezt jó kitakarni olyan egyértelmű dolgokkal, mint hogy hát a megyei közgyűlési elnökök azért ne keressenek már x millió forintot, szerintem ez nem is 80-20-as, 90-10-es vagy 95-5-ös téma, és Magyar Péter azért a kampányban is láttuk, mint egy rendes technokrata populista, azért ezeket jól azonosítja, és nagyon hitelesen, nagy erővel tudja képviselni a nyilvánosságban.
2: Lehet éles konfliktus emiatt, amit említesz az önkormányzatokkal? Tehát az önkormányzatok és a Tisza között, hogy az előző kormánya bőven volt. Most aláírta Sülyök Tamás ezt a törvényt, ugye befagy a fizetésük, Gémesi Györgyit elmondta tegnap előtt, és találkoztak is az összes önkormányzati szövetség, mind a 8, nem is tudom, hogy volt-e ilyen egyébként, most együtt kiállnak azért, hogy nem a fizetésük mellett, bár az is csökken, így 20%-kal összesen, vagy 20%-ot mondott, hanem az egyeztetés, amit te említettél, Eszter, annak a hiánya miatt, holott erre ígéretet kaptak, például Lőrinc Viktóriától is.
4: Igen, én azt gondolom, hogy sok esetben ezek a feszültségek nőni fognak, miközben ezekről nem is feltétlenül annyira nyíltan, vagy annyira egyértelműen beszélünk, tehát azért látszik, hogy van egy türelmi idő, mindenki azt gondolja, hogy még fel kell állni az új kormányzatnak, még azért vannak sürgetőbb ügyek, akár az Európai Uniós pénzek. Én azt gondolom, hogy ez a választók is egy ilyen nagyon-nagyon türelmes pozícióban vannak a Tiszával kapcsolatban, miközben azt is látjuk, hogy azért vannak olyan kérdések, amelyekben azonnal lépni kellene, ilyen például az önkormányzatoknak az ügye. Egyes önkormányzatok ugyanis csődközeli állapotban vannak, és nem biztos, hogy az év végéig ki tudják húzni. Közben láthatjuk ezt az egyeztetések, megbeszélések, tárgyalások, ugye ezek már csak jogilag sem azonos kategóriák, amikről talán kevésbé beszélünk, az nyilván nagyon látványos, hogy az egyes miniszterek megpróbálják a legtöbb szervezettel felvenni a kapcsolatot, de ezek általában inkább beszélgetések, nem pedig egyeztetések.
2: Vagy ilyen bemutatkozó beszélgetések az önkormányzatokkal.
4: Alapvetően igen, bemutatkozó beszélgetés, vagy egy ilyen helyzetfeltérképezés akár. Tehát nyilvánvalóan azért látszik az a fajta kezdeményezés, hogy akkor próbáljuk meg felvenni a fonalat, miközben ezek nem tényleges egyeztetések, és még nem születnek megállapodások valódi egyébként kulcskérdésekben, és innentől kezdve azt gondolom, igen, tehát kibontakozhat egyfajta feszültség, hogyha ezt nem időben kezeli a Tisza.
2: Ugye azt mondta Eszter, hogy van türelem még a választókban, annyira van, hogy be is kérem a Median friss adatait a kollégáktól, van egy táblázatunk, ott láthatják rögtön a nézők. Mit gondoltak az új mérésről? Tehát a teljes népességben 60, a választani tudók között 71, a biztos szavazók között 73%-on áll a Tisza, tehát tovább nyílt ez a bizonyos olló, és a 67% szerint az országban jó irányba mennek a dolgok.
3: Van egy jelentős mértékű bizakodás, talán csak a rendszerváltás idejéhez hasonlítható általános társadalmi bizakodás van, tehát ezt a forint árfolyamon keresztül sok minden egyébben le lehetett mérni azonnal lényegében április 12-e után, meg hát azon a fesztivál hangulaton, ami a Budapesten meg más városokban is volt a választási eredmény hatására. És hát közben nyilván az sem mellékes, hogy az ellenzékbe kerülő pártok, vagy a Fidesz, amely ellenzékbe került, és a Mi Hazánk, amelyik ellenzékben maradt, ők milyen teljesítményt tudnak nyújtani egy olyan parlamenti munkában, ami a korábbiakhoz képest felértékelődött a nyilvánosságban, tehát emberek tömegei nézik a parlamenti közvetítéseket, egymást érik azok a short videók, reels videók a közösségi médiában, amik a parlamenti beszédekből vannak kivágva. Naponta gyártja a politikai sztorikat maga a parlament, hirtelen fontossá vált a parlament, de nekik ott valódi súlyuk, jelentőségük éppen a kétharmados Tisza többség miatt ugyanúgy nincs, mint hogy a korábbi időszakban a Fidesz ellenzékének nem volt. Tehát ezt nem igazán tudják semmire felhasználni, és nem ezt az Eszter jobban tudja nálam politikatudományilag nyilván, hogy a győzteshez húzás az meddig tart, vagy meddig erősödik, hát 50 napról beszélünk, a 100 nap szokott egy ilyen klasszikus türelmi idő lenni, hogy 100 napot adjunk az új kormánynak fölállni, meghozni a legfontosabb döntéseket, áttekinteni az aktuális helyzetet, ennek a felénél járunk most, szerintem még mindig erősödik ez a győzteshez húzás. Az lesz majd nagyon érdekes, amikor az első valódi konfliktusokkal járó döntéseket kell meghozni, mert itt visszatérve az előző témára, ez azért részben egy álkonfliktus, meg egy Tiszának jó konfliktus, ők nincsenek bent az önkormányzati világban, tehát ez nem egy belső konfliktus lesz nekik, hogy Tiszás polgármesterekkel kell vívni egy belső politikai vitát, ők azok mind egyébként nem velük vannak, tehát ebből a szempontból politikailag nem úgy relevánsak, és hát közben meg egyszerre két téma van, csődközeli helyzetben az önkormányzatok, a polgármesterek meg a fizetésük miatt konfrontálódnak a minden korábbinál népszerűbb új kormányjal. Ez egy nagyon nehezen védhető pozíció a nyilvánosságban, ha messziről nézek.
2: Igen, mondjuk mindig elmondják, hogy nem azért aggódnak, hanem nyilván hozzá kell most menyúlni az egész rendszerhez. Ha megnézzük újra ezt a grafikont, egyelőre hát nincs más párt a láthatáron, parlamenten kívül 1%-on áll a DK, 1%-on, ami az ENK ugye a bejutási küszöb körül van. A Momentumnak most lett új elnöke, de egyelőre még nincsenek jelen azért a közéletben hangosan, ugye konstruktív ellenzék szeretnének lenni. De hát a Medián is megállapítja, hogy a magyar politikai struktúra egyelőre tovább menetel a két párt rendszer felé, vagy az egy felé, ez most lehet, hogy inkább az mondható el. Szóval nincsen visszaút az új, a régi pártoknak szerintetek, és van-e innen visszaút a Fidesznek? Rögtön hozzáteszem ezt a kérdést.
4: Ja, alapvetően, amit itt látunk, az 1% körüli méréseket én például nem tenném fel a grafikonra, mert azok a pártok jelenleg tényleg nagyon kevés súllyal vesznek részt a politikai életben, ha egyáltalán részt vesznek. Itt a korábbi ellenzéknek a visszatérése az több szempontból is kérdés, és egyrészt azért, mert a választók azok egyértelműen jelezték, hogy nem fektetnek beléjük bizalmat, miközben egyébként olyan politikusok népszerűsége, akik mondjuk elsőként vállalták azt, hogy visszalépnek a Tiszának a javára, főként ilyen politikai influencerként kifejezetten megnőtt az ő támogatottságuk. Azt még nem látjuk, hogy szeretnék-e ők ezt visszaforgatni a politikába, és hogyha szeretnék is, akkor tulajdonképpen erre szoktuk Jakab Pétert felhozni, hogy lájkbajnokságot nem lehet lefordítani tényleges szavazatokra. Nagyon nehezen látom azt, hogy a korábbi ellenzéki pártok ténylegesen vissza tudjanak térni, vagy ténylegesen meg tudják szólítani a volt szavazóikat a jelenlegi állapotban, de itt meg én utalnék vissza, hogy igen, lesznek majd konfliktusok, és majd akkor lehet megnézni, hogy a szavazók azok elpártolnak-e a Tiszától, vagy előveszik-e a saját régi pártjaikat. És akkor ehhez természetesen hozzákapcsolódik az is, hogy milyen döntések születnek addig, például, hogyha a 12 éves korlátozást bevezetjük a képviselőknél, akkor kik azok, akik mondjuk még megmaradhatnak, mert azért az országosan ismert és közkedvelt volt ellenzéki arcok közül nagyon sokan már így nem kerülhetnének be az új parlamentbe, újakat felépíteni pedig hosszú idő, és bár ezt most nem látjuk, mert a Tisza ugye 2 év alatt tudta megépíteni saját magát, azért ez egy különleges helyzet volt, ez papíron nem így működik a politika, tehát ez egy nehézkes folyamat, hogy a Fidesznek van-e esélye visszatérni, jelenlegi pillanatban azt feltételeznénk, hogy nem. Én inkább azt látom, hogy annyira konfliktusokkal terhelt az a párt, hogy valószínűbb egy pártszakad, mint hogy együtt marad.
2: Belső konfliktusok,
4: mint hogy egyben maradjon, és aztán tudjon építkezni.
2: Hol látod ezt a konfliktust?
4: Hát alapvetően ugye azért minden egyes olyan nyilvánosság elé kerülő, vagy hát ugye a saját kongresszusaikon is látható, hogy nagyon erős belső bírálatokat is kapnak, vagy kibeszélnek egyébként azok a beszélőfejek, akik még mindig nagyon sokakat esetleg maguk mellett tudnak tartani. Nem is látszik az, hogy a Fidesz megtalálta volna azt az utat, ahogyan szeretné végigvinni a önmagának az újjá definiálását, vagy azt, hogy hogyan mennének tovább. Itt azért én egyelőre inkább megtorpanást látok. Talán az lehet a lehetőség, hogy itt azért a legfontosabb embereik majdnem mind egy évre vállalták a tisztségeiket, és az egy év után, hogyha itt valóban új arcokkal próbálják meg a Fideszt feléleszni, talán akkor lehetne esélyük, de ebben a pillanatban inkább egy ilyen lassú elhalást látunk.
2: Most nem csak belső konfliktusok vannak, hanem napról napra jönnek ki az ügyek. Most itt van előttem, az adás előtt beszéltük, ugye Várkai György László külügyi államtitkár közzétette egy listát, és előttem, az adás előtt beszéltük, ugye Várkai György László külügyi

0: ez is kicsit az a reflex, amit nem tudom, korábbi ellenzékhez szoktunk kötni, hogy persze értem, hogy ti ezt gondoljátok, hogy mint Gyurcsány Ferenc, hogy meg volt győződve arra, hogy ő remekül kormányzott, csak hogy az emberek nem voltak erről meggyőződve, hiába telt el 11-néhány év már a kormányzása után, továbbra sem, tehát lehet ezt ismételgetni Havasi Bertalannak, csak most úgy tűnik, hogy az emberek nem ezt gondolják, és még nem jött el az a pillanat, amikor esetleg olyan hibákat követel a Tisza kormány, hogy az emberek elkezdik visszasírni mondjuk Szijjártó Pétert, akit nem akarok Virág elvtárshoz hasonlítani a Tanú című filmből, de picit olyannak tűnik nekem ez, amikor az utolsó jelenetben felszáll a villamosra, hogy vissza fognak még maguk sírni engem, ebbe azért nem lennék olyan biztos. Tehát picit ebbe a kognitív diszonanciában vannak a fideszesek jelenleg. De nagyon érdekes, amit mondtál, konfliktusra a Fideszen belül. Van egy nagyon látványos konfliktus. Egyfelől a pártnak a központi irányvonala, a parlamenti kommunikációja, aminek egyfajta vezéralakja lett, nagyon érdekes elemzést kívánó módon Pócs János. És ez nyilván azt célozza minden egyes pórusában, megszólalásában, levegővételében, hogy a nagyon elkötelezett fideszes magot egyben tartsa. Valamiféle muníciót adjon neki a mindennapi kommentvitákhoz, és hogy ez kívülről nézve úgy tűnik, mintha folytatnák ugyanazt a kampányt, ami nagyon csúfosan elbukott, de politikai szempontból ez ennek a jelentőség, hogy legalább azt a most 21-nehány százalékra mért magot egyben tartsuk, aktívan tartsuk, ne engedjük el a kezüket, és legyen mire építkezni, elmondta Orbán Viktor, hogy a szélére kell most először kimenni. Eközben, ahol igazi politikai hátországa van a Fidesznek, az önkormányzati világban, azok a polgármesterek, akik helyben népszerűbbek is, mint a Fidesz, és talán még mindig esőjük van az újraválasztásra azzal együtt is, hogy mi történt a Fidesszel, hát nem győznek elhatárolódni a párttól, nem győznek ráeszmélni mondjuk Papp László debreceni polgármester, hogy hát itt van egy mérgező akkumulátorgyár, hát hogy miért nem szóltak neki eddig erről, most úgy csinál, mintha most venné észre. Ez nyilván annak a célja, hogy ő majd valószínűleg nem fideszes színekben szeretne indulni az önkormányzati választáson, és ez eleve egy olyan feszültség, ami előbb-utóbb ki fog türemkedni a felszínre, és már most látszik.
1: Önkormányzattal folytatjuk nektek, megköszönöm, mert hogy itt van már Pikó András.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.

0: mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatok vannak és forgatjátok, és amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt! Július 1-e van, egy szerdai nap, az év második fele elkezdődött, az Anna Máriák névnapjával nekik. Sok boldogságot meg a születésnaposoknak is. Köszöntöm szeretettel a kedves nézőket és a rádióhallgatókat is, hiszen most már a Spirit FM hallgatói is hallanak minket. Üveges Gábor politológust is, akivel a Start folytatásában találkozunk. Szervusz Gábor, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt, szervusz.
2: Mondtam az előbb a híradó végén, hogy hát a szuverenitás védelmi hivatal nélkül maradunk, hogy ez mit jelent számunkra, hát biztos nagy fájdalom, hát nem. Szóval, hogy igazából volt egy olyan eszköz, ami mint egy fegyver az asztalon ki volt rakva, azzal a fenyegetéssel, hogy ezt bármikor használhatjuk ellened. De használták-e igazán? És mire akarták használni valójában?
3: Én azt látom, hogy ez a gépezet ez most pörgött volna föl igazán, hogyha a Fidesz esetleg megint egy felhatalmazást kapott volna a választáson. De hát ennek az egésznek az abszurditásáról ugye nagyon sok beszélgetés és cikk született már, hogy egy normális demokráciában, most a 21. században egy ilyen nagyon dohos, avit, régi, rossz emlékű korszakot idéző szervezetek a létrehozása, és egyre inkább elmélettel, funkcióval való feltöltése, ezek olyan reflexeket erősítettek volna vissza, ami tényleg a legsötétebb időket idézi. És döbbenetes volt látni, hogy mintha a történelem nem változna semmit, hogy mindenhez is lehet találni olyan arcot, olyan embert, olyan végrehajtót, aki egy ilyen teljesen abszurd hivatalnak és ennek a már nem abszurd, hanem nagyon is fogható és nagyon is húsvér következményeibe akár bele tud állni. Én azt gondolom, hogy az a lázálom, ahogy ez létrejött, ennek meg kellett ekként szűnnie, hogy tényleg egy kicsit vissza tudjunk arra az útra térni, amit normalitásnak hívunk.
2: Egészen fura, hogy az ember azt gondolná, hogy egy ilyennek az lehet a célja, másképp minek csináljuk, hogy segítsen valamin. De ez a magyar érdek ellen jött létre ez a szuverenitás védelmi hivatal. Eleve a magyar állampolgárok ellen, egyfelől a civil szervezeteik ellen, amelyik valamit képvisel, valakiket képvisel az országban, meg hát olyan dolgok ellen, amik a mi érdekünk, például az Európai Unió befolyása. Hát az Európai Unió mi magunk vagyunk. Az a befolyás, az mi magunk vagyunk valójában.
3: Hát az a teljes téboly, hogy mindig valaki veszélyezteti a mi szuverenitásunkat, ez ugye a Fidesz kormány tébolyának a teljesen plasztikus, látható leképeződése volt, hogy mindig mindenki harcol ellenünk, mindig Magyarország van a célkeresztben, ugye hosszan tudnánk a sort egészen Sorostól kezdve mindenkin keresztül, aztán ugye Ukrajna, Zelenszkij és mindenki más, tehát mindenki, ami szuverenitásunkra tör, mindenki, aki kritikus velünk szemben, az alapvetően a magyar népnek a szuverenitását veszélyezteti. Tehát hosszú éveken keresztül a magyar kormány sportot űzött abból, hogy önmagát a magyar néppel azonosította, és mindenki, aki kritikus volt, vagy netán szembe ment azzal, amit ő képviselt, vagy netán tükröt tudott mutatni, az rögtön veszélyes volt az egész nemzetre. Ez egészen rossz helyről gyökerezik megint ez a fajta reflex, és nagyon messze van attól, amit fejlett és normális demokráciának, jogállamiságnak hívunk, ahol bizony ott vannak a csörték, ki kell állni, ha úgy tetszik, a kritikának a próbáját, de hát semmi másról nem szóltuk az elmúlt évek, hogy elhallgattassák azokat a hangokat, akik próbálnak valami mást, vagy próbálnak netán egy másik alternatív valóságot felépíteni Magyarországon, és szintet lépett volna ez a történet, és ezt ugye belengedték, aztán látszott, hogy a Fideszen belül van egy olyan szűk réteg, aki ennek nagyon durva eszközeit is előkapná, és felruházná ezt a hivatalt ezzel. Aztán valahogy a választásig megérkezve azért ez nem tudott bejönni a jogszabály erdőbe, hogy tényleges olyan fogható intézkedések legyenek, és olyan vegzálásokba menjenek át, ami már tényleg az 50-es éveket idézte, és hál' Istennek tényleg ennek a folyamatnak a végére értünk.
2: Van egy másik vég, a kekvák vége, illetve annak a formának a vége, ahogy ezt korábban ismertük, és ahogy létrehozta az Orbán kormány. Ugye néhány kekva már most is a kormánytagok felügyelete alá került. Ebben a legplasztikusabban megragadható az MCC például, vagy éppen mondjuk a Terrorháza, meg a 21. század intézet, amelyik ugye Schmidt Mária birodalma volt, úgyhogy itt azért vannak nagyon egyértelmű jelei annak, hogy egy teljes társadalmi hatalomátvétel zajlik.
3: Ennek is tanúi vagyunk, illetve annak megint csak, és nem lehet majd elégszer mondani a konkrétumokat, hogy a Orbán kormány konkrétan az, amit közpénznek hívunk, az, amit közbizalomnak hívunk, az, amire ő felhatalmazást kapott, hogy hű legyen a fölött, amit egyébként a társadalom, az emberek összessége összelapától, akár adóforintokból, és az felelősen költse el, felelősen fordítsa rájuk, felelősen működtessen ebből szektorokat. Ő ezt teljesen látható módon saját pénzként kezelte és bevitte. Ugye a kekvák is és nagyon sok minden olyan élő példái voltak annak a szürke zónának, ami már lassan fekete zónává vált, hogy hogy lehet eltüntetni a közpénznek a jellegét. Ugye a Matolcsi fél elhíresült mondattól ezt a Nemzeti Bank kapcsán folyamatosan ugye napirenden volt. És a kekvák valahol ugyanez a történet. Tehát oké, hogy megjelentek külső források, de az egésznek az átláthatatlan szerkezete, az egész mögött felsejlő egyéni érdekek, és az, hogy alapvetően ez a mi pénzünk, és majd mi úgy elköltjük, és azokra, és olyan klientúra növelésre, olyan juttatásokra, olyan egyéni sorsoknak a helyzetbe hozására, ahogy majd mi gondoljuk, és ez teljesen szemérmetlenül a kekváknál tényleg elszabadult a gyeplő, és a végén nem láttuk azokat a biztosítékokat, átláthatósági garanciákat. Tehát átment megint az ország abba, hogy gyakorlatilag nem a kormányzat van ugye a népért, hanem ti vagytok nép, értünk. És valahol ennek is egy nyoma leképeződése volt a kekva szerkezet.
2: Az, ami most történik, az vagyon visszaszerzésnek látszik, de valójában tényleg ez lesz a vége?
3: Az, hogy mi lesz a vége, azt még senki nem látja. A szándék az teljesen egyértelmű. És én csak bízni tudok abban, tényleg az egész társadalomtól, hovatartozástól és világlátástól függetlenül, hogy az, amit rá kell fordítsanak a szektorokra, ami fölött őrködnie kell a kormányzatnak, ami fölött felelős gazdálkodást kell, hogy mutassanak, az a lehető leghatékonyabban, legátláthatóbban fog a jövőben működni, és alapvetően az, ami viszont rossz helyen van kint, állami vagyontömeg, és mozdítható, és visszaszerezhető, ott mindent meg kell tenni, és azt látom, hogy a szándék az ez. Az, hogy mi lesz az output, mi lesz a vége, milyen csontvázak hullanak még ki a szekrényből, milyen bebetonozott, jogilag is megfoghatatlan, vagy már eltüntetett és láthatatlan vagyontömegek vannak, aminek a nyomaira bukkannak, de már esetleg nem megfogható. Szerintem ennek nagy részét még most nem látják. Én magam is csak bízni tudok abban, hogy ez a lehető leghatékonyabban és legszigorúbban, de legtranszparensebben fog végigmenni.
2: A végére az önkormányzatok, ugye egyrészt a polgármestereké, akiktől elveszik a költségtérítést, de végül is a fizetésükhöz nem nyúlnak, ettől valószínűleg egy kicsit megkönnyebbültek. Másfelől pedig például az a hír, hogy a paksi Fidesz-KDNP frakció hopp, megszűnik. Pedig Paks egy elég jelentős bázisa volt korábban a Fidesznek.
3: Hát sok ilyen kicsi dominó már megdőlőben van, vagy már eldőlt, ami a Fidesznek a háttér bázisát jelentette, helyi szervezeteit jelentette. Én azt gondolom, a Fidesz teljes szétesésének vagyunk éppen tanúi. Nem látom azt, hogy a Fidesz, mint brand, mint márka vissza tud jönni, és a hitelessége meg pláne nem. Az önkormányzatisággal kapcsolatban ugye rögtön felzúdult, mint a mékas az önkormányzati szektor, és én magam sem vagyok, és soha talán nem is leszek semleges a szektor ügye iránt, mint tényleg 18 éven keresztül, ráadásul kistelepülési origóból, optikából láttam, néztem, éltem ezeket a mindennapokat. Ahogy ezt próbálták beállítani, hogy hú, mennyire nem becsüli meg a Tisza kormánya a polgármesterséget, illetve akár az önkormányzatiságot ezzel az intézkedéssel. Itt szó sincs ugye fizetés csökkenésről, egy olyan teljesen organikus és a jogszabályokba beépített emelésnek most a megállítása volt, hogy alapvetően ne növekedjenek az illetmények, és valahol abba a rendszerbe, ahol tényleg elsőként húzott magán az országgyűlés, a képviselők, a minisztériumok, hogy csökkentek a fizetések, itt ez a költségtérítésnek az elvétele, talán ez a fajta szolidaritás az önkormányzati szektor részéről. Én azt látom, hogy egyébként nagyon is partnernek tartja és kezeli, és szeretnék kezelni az önkormányzatiságot a Tisza, viszont a folyamat elején vagyunk még. Most indulnak majd azok az egyeztetések velük, és ami eddig hiányoltak az önkormányzati szövetségek, én azt gondolom, hogy most figyelhetjük ezeket a lépéseket, de számomra sokkal inkább fontos az, hogy hogyan áll majd bele akár egy önkormányzati törvénynek az újraszabásába, egy választójogi törvénynek az újraszabásába a következő időszak, ennek hogy nyitja ki a társadalmasítását. Ez sokkal fontosabb lesz, mert amitől régóta szenved az önkormányzati szektor, az, hogy a minőség az hogy tud visszajönni, azok a minőségi emberek hogy tudnak újra megjelenni az önkormányzatiságban, hogy tud újra ez hivatássá, szakmává válni, beleértve akár a ma bár elfelejtjük sokszor a köztisztviselői karnak, ma van a hivatalosan dedikált ünnepe, hogy tud újra presztízse lenni akár a köztisztviselői munkának, és ide dobom a végére azt is, hogy maga az önkormányzatiság hogyan tovább, milyen feladatokat hagyunk akár a legkisebb településeknél, hogyan gondoljuk újra a feladatmegosztást, és hát itt vannak ugye a megyéknek a kérdése, hogy a megyék teljes kiüresedését láthattuk, vagy már kifizető ügynökséggé válását láthattuk. Van-e szükség? És érdemes az asztalra tenni nagyon sok tabu kérdést a megyékre, mint önkormányzati szint, vagy akár érdemes elgondolkodni abban, és most itt a végére tényleg egy gondolatébresztő, hogy az a járási szint, ahol térségi szinten még szervezhetőek szolgáltatások, gazdaságfejlesztés, talán sokkal hatékonyabban, mint a távoli megyei szinten. Ez is asztalra kell, hogy kerüljön, az egész önkormányzati szektor minőségi újratervezésért kiállt. Most indulunk el ezen
2: hát
3: az
2: lehet,
3: úton.
2: Hogy nem is a járási szint, ugye Budapest kapcsán is felmerült, hogy lehet, hogy nem 23 kerület kellene, hanem régiókra kéne osztani, mert lehet, hogy a fejlesztések például könnyebbek lennének, és nem kerületi megosztásban. Így felmerült az is, hogy régióban lehetne gondolkozni, és nem megyékben, vármegyékben még inkább. De még egy utolsó kérdést engedj meg nekem ezzel. Az egész önkormányzati egyeztetéssel kapcsolatban mennyire zavaró most az, hogy a Tisza nem indult az önkormányzati választáson, tehát egyetlen önkormányzati képviselője és egyetlen polgármestere sincs az országban, kivéve Budapesten.
3: Nyilván szakmailag ez egy hátrány. Tehát az, aki az elméletet ismeri, az az egyik dolog. Az, aki hallott hírből valamit, az a másik dolog. És más az, amikor valaki a hétköznapok valóságában van benne, és ezt az egészet ötvözi, és úgy próbál át vagy bét mondani, úgy próbál ebben az egészben megnyilvánulni. Én azt gondolom, hogy akkor jár jól el a Tisza kormányzat, hogyha ennek az ügynek a kinyitásánál az a fajta nyitott fül, értő fül, és azoknak a szakértőknek, tapasztalásoknak, tapasztalatoknak a bevonása megtörténik, akik az elmúlt években ott voltak, és látták ennek, ami pozitív volt azt is, ami a vadhajtások, vagy akár egy olyan zsákutca azokat is, és tabu nélkül tud az asztalra kerülni jó pár ügy. Én magam szívesen látnám azt, amire egyébként folyamatosan söpörték le az asztalról, és mondták, hogy hát ez nem lehetséges Magyarországon, mert a rendszerváltásnál emellett tettek le dolgokat, hogy amennyire lehet a politikától egyre távolabb lenne talán célszerű vinni, legalábbis a napi pártpolitikától az önkormányzati szektort, az önkormányzati kiválasztási rendszert. Ez megint egy olyan nagy falat, aminek az átrágása, a hogyanjai, pláne nagyobb településnél, ahol ugye listák vannak, és ott általában ugye pártok állítottak képviselőket, polgármestereket, és eleve a listás rendszer teljesen más, mint kis településen, ahol egyénekre szavaznak, de mégis hogy lehet akár kijebb szorítani a napi pártpolitikai csatározást, ami nem tett jót az elmúlt évtizedek, mondhatom azt, önkormányzatiságának, hogy ellenzékre és kormánypártra volt felosztva az önkormányzati szektor is, és az önkormányzatoknak, a településeknek a megítélése is egyébként történt. Tehát nagyon sok olyan húsvér valóság van, amiben bele kell nyúlni, bele kell kezdeni. Most van itt az idő.
2: Üveges Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rohamosan romlik a közbiztonság a Józsefvárosban. Erről írt friss Facebook bejegyzésében Pikó András. A 8. kerületi polgármester szerint kábítószerektől beállt fiatalok fenyegetnek agresszívan helyi lakosokat. Hozzátette, az agresszió az eddig biztonságosnak hitt területeken is megjelent, a védett játszótereken, a házak lépcsőházaiban, vagy az eddig üresen álló, feltört szomszéd lakásokban. Pikó Andrást kérdezzük.
2: Itt van már a 8. kerület polgármestere, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hosszasan írt a Facebook oldalán a romló közbiztonságról a 8. kerületben. Mi történik a kerületben?
3: Nagyon hirtelen jött, de több egymást erősítő esemény hozta ezt, hogy most ekkora nagy téma lett. Tényleg nagyon romlik a közbiztonság. Valami olyan szert használnak most azok, akik ezzel élnek, ami rettenetesen agresszívé teszi őket, és megszaporodtak ezek az esetek. Ki kezdte az eddig a, mondjuk így, mindenfajta kormányzás, önkormányzás talapzatát, társadalmi talapzatát jelentő középosztály, nagyon vékony középosztálynak a türelmét. Én nekem rengeteg olyan beszélgetésem van most, ahol hozzám hasonlóan gondolkodó egyébként a társadalmi, szociális problémák komplex megközelítését valló emberek mondják azt, hogy elég.
2: Tehát rengeteg lakossági Jánbor András írt erről egyébként, hogy minden oldal izzik így
3: van,
2: tulajdonképpen.
3: Így van, és nem csak nálunk, hanem a 9. kerületben másutt is Baranyi Krisztinának, más polgármestereknek ugyanilyen problémája.
2: Tehát akkor ez kifejezetten egy kábítószer vagy kábítószerfajta miatt van most, ami történt, mert a Telex összeszedte, vagy ő írta meg a mai napon, hogy a Budapesten regisztrált bűncselekményekre tekintve nem úgy tűnik, hogy vészhelyzet közelében lenne a főváros, és felsorolják az adatokat, de ez egy picit más, mert ez nem feltétlen csak a kábítószer miatt van.
3: Erre hadd mondjak most valamit. A rendőrség folyamatosan beszámol az önkormányzatoknak, mi nekünk is beszokott számolni a kerületi rendőrség, nagyon jó viszonyt ápolunk, most megnéztem, illetve Sátli alpolgármester úr, aki a rendészetért felel, ki is gyűjtötte ezt 2024-ben, 26 bejelentett kábítószer bűncselekmény volt, 2025-ben pedig 16.
2: Ez sokat mondott.
3: Igen.
2: Sokat mondott.
3: Igen.
2: Tehát nem egyébként nem jelentik be, vagy nem fogadja be a rendőrség, vagy nem foglalkozik vele, vagy mi történik?
3: Nagyon-nagyon sok, és szerintem arról sincsen, mint hogy egyébként közbiztonságról, oktatásról, bármi másról az elmúlt évtizedekben nem lehetett értelmes beszédet folytatni. Ebben az ügyben például olyan hiszterizált politikai lejárató kampányokat indított a Fidesz minden ellenzéki polgármester ellen, hogy nem volt ember, aki ebbe beszálljon volna, mi sem. Most lehet erről beszélni. Azt lehet látni, hogy önmagában azok az esetek szaporodnak meg, amelyekhez vagy már nem lehet, vagy már nem, vagy még nem lehet rendőrt hívni. Mondok példákat, tehát, hogy elállják az utat, agresszívan kéregetnek, megjelennek, berúgják az ajtót a társasházakban. Most, mielőtt idejöttem volna, pont kaptam egy levelet egy idős hölgytől, aki jó hiszeműen kiadta az egyik szobáját, és ott megjelent egy albérlő, majd utána egy másik csapat, majd utána egy harmadik csapat. Most abban a házban éppen ebben a kis szobában egy drogelosztó csapat működik. Egy ilyen lakás tönkretesz 15 másiknak az életét. Szóval itt most szerintem van egy váltás, amikor az embernek mérlegelnie kell a nagyon fontos és általam is vallott komplex megközelítéseket, és akkor azt mondjuk, hogy ő is áldozat, az az egy lakásban élő, vagy az a szerhasználó, aki rettenetesen agresszív, és azt is nézni kell, hogy van 15 másik, aki meg
2: érje a tovább.
3: És van még egy jelenség, bocsánat, ezt hadd mondjam el, és ígérem, rövid leszek. Az emberek elkezdték a kezükbe venni a saját biztonságukat. Ezt nem lenne szabad nem hagyni, hanem engedni. Szóval az, amikor nálunk a házi betegápolásra kimenő asszonyok kérnek paprikasprét, vagy amikor tudom, hogy lakó társasházakban férfiak összeállnak, és még hívnak magánbiztonsági szolgálatot, és úgy verik ki onnan az oda beköltöző szerhasználókat, Ki dönti el, hogy ez most önbíráskodás, vagy jogosan védelem?
2: Ugye azt mondta, hogy a politika miatt, meg nyilván kampány volt, meg mindig kampány van, nem lehetett erről normálisan beszélni. Most lehet, de azért nem lehetett, mert hogyha egy településen, egy kerületben valami nincs rendben, akkor azért általában mindig a polgármester a hibás. Ugye a polgármestert hibáztatják. Azt mondja, hogy mi az, ami ön szerint a kerület felelőssége ebben, mit tud tenni a kerület, mert leírta a Facebook posztjában, hogy egy csomó mindent megtettek, amit meg lehetett, de nyilván mindent nem tudnak. Mi az, amit már megcsináltak?
3: Létrehoztuk a főváros legnagyobb rendészetét, több mint 109 vagy 110 ember dolgozik ott. Megemeltük a fizetésüket 20%-a, most nálunk lehet a legjobban keresni. Folyamatosan az utcán tartjuk őket. Több mint körülbelül olyan 60 rendőrségi szolgálati lakást biztosítunk a rendőrség számára. 150 millió az a pénzbeli támogatás, és még ezen felül több 100 millió az általunk üzemeltetett kamerarendszer.
2: Tehát próbálják oda csábítani és ott tartani a rendőröket?
3: Igen, de ez önmagában nem elegendő már. Én beszéltem rendőrökkel, ez nagyon-nagyon sokrétű probléma. Az önkormányzat megpróbál egy olyan közhangulatot kialakítani a kerületben, amely, hogy mondjam, békés és polgári, jó élni Józsefvárosban. Ez egy nagyon helyes kerület, rengeteg problémája van. Most ez elillant egyik napról a másikra. Olyan dolgok történnek, nem akarom a morális pánikot így még feljebb strófolni, de tegnap, amikor kimentem az önkormányzat épületéből, a bejárattól jobbra vagy balra, nem is tudom, hogy pontosan hol, de ott az épületnél intézkedtek a rendőrök, mert az önkormányzat oldalához támaszkodva lőtte be magát két fiatal. Nem lehet aludni éjjel, mert folyamatos a hangoskodás. Elloptak egy babakocsit egy játszótérről, szerencsére nem volt benne baba.
2: Mi az, amit a kormánytól, az új kormánytól várnának? A kerület képviselőivel felvették el kapcsolatot, ugye Bódis Krisztával, igen, ő is posztolt egyébként.
3: Így van, és Krisztával folyamatos kapcsolatban vagyunk, és fogunk is találkozni, hogy tájékoztassuk is egymást, hogy ki mit csinál. Kedden fogunk találkozni az új budapesti főkapitánnyal. Nem lesz egy könnyű beszélgetés, mert nem akarunk olyat kérni, amit most a rendőrség, pláne egy két hónapos kormány által kinevezett új vezető nem tud biztosan teljesíteni.
2: Mit tudnak akkor kérni?
3: Szerintem az egy nagyon-nagyon komoly jelzés tud lenni. Ez a kormány azzal nyert, hogy azt mondta, hogy véget ér a blabla, meg a lopás, meg minden más, és valódi megoldásokat adunk a magyar társadalomnak. Engem megnyugtatna az, hogyha látnánk, vagy tudnánk arról beszélni, hogy a rendőrség rendbetétele, általában a közbiztonság rendbetétele mondjuk fél éves vagy egy éves időtartamban milyen lépéseket fog jelenteni, hogy van-e erről elképzelésük. Van olyan példa, nemzetközi példa, éppen most írta meg nekem valaki, Hamburgban ugyanez a helyzet volt. Ott úgy kezelték, hogy az elején volt egy rettenetesen szigorú, gyakorlatilag a bűnelkövetőkre és a terjesztőkre célzó rendőrségi akció, amikor bezártak mindenkit, és a szerhasználóknak pedig egy nagyon szigorúan őrzött és felügyelt egészségügyi intézményrendszert hoztak létre, ami rettenetesen alacsony küszöbű volt. Nagyon sok pénz. És azt hiszem, hogy nem csak Józsefváros, hanem egész főváros, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezek az emberek, amikor mindig azt mondják, hogy ki hozta ide ezeket, ugye ez az egyik ilyen nagy szlogán, hogy biztos a Pikó telepítette be ide, ugye emiatt nem lehetett erről beszélni. 16 éve ezek a 20 évesek, ezek óvodások voltak. Mi történt velük az elmúlt 16 évben? Mi történt a családjukkal? Mi történt a településükkel? Mi történt a munkahelyekkel? Mi történt a szociális ellátórendszerrel, az egészségügyel, és sorolhatnám, hogy kerültek ennyire?
2: Hát ugye erről kívül beszélt Jánbor András, és tulajdonképpen el kellene kezdeni újra felépíteni a rendszereket, mert hogy ez minimum kettős probléma, hanem még több.
3: Az, amiről én beszélek, az ahhoz kell, hogy a társadalomnak a támogatását egy ilyen nagyon hosszú, nagyon költséges, visszaépítő folyamathoz megnyerjük. Ha ezt nem tesszük meg, hogyha félnie kell mindenkinek, amikor hazamegy, vagy gondolkodnia kell azon, hogy akkor nála van-e a paprikaspré, az félő társadalom nem nyitott azokra a valódi megoldásokra, amelyek szükségesek, és amelyek középtávon kellenek. Ezért most szerintem a legfontosabb feladat az az, hogy rendet kell tenni az utakon, és az utcákon, meg a tereken.
2: Most azt mondta, hogy kedden találkozik a budapesti rendőr főkapitánnyal. A kormánytól mit várnának? Vagy Bódiski posztolt, azt mondja, hogy a szigettagokkal, kollégáival kint vannak a terepen, konkrét lépéseket tesznek a közösség bevonásával, össze tudják kapcsolni az államot, az önkormányzatot és a helyieket, azért, hogy az emberek hangja is ott legyen a döntéshozatalban, de konkrétan mit várnának?
3: Voltam én is újságíró, és pontosan tudom, hogy ilyenkor ugye az van, hogy bemondja a kormányfő, hogy 8%-os a hiány, bemondja, hogy milyen állapotban van az ország, bemondja, és tudjuk, hogy minden helyen, minden nagyon fontos társadalmi alrendszerben azonnali intézkedések szükségesek. Én a kormánytól azt várom, hogy mutasson egy egyértelmű és világos intézkedési tervet arra, hogy nem most azonnal is kell valami segítség, de hogy a közeljövőben ezen a helyzeten hogyan fogunk tudni úrrá lenni, és ehhez biztos, hogy minden önkormányzat, így a Józsefváros is partner lesz, és amit még várok, hogy legyen világos, tiszta beszéd. Tudjuk, hogy hány rendőr van. Tudjuk, hogy mik a statisztikák. Nem kell most már fényezni semmit sem, itt a baj. Szerintem az például biztosan nagyon-nagyon sokat segíteni, és én ezt javasolni is fogom a fővárosi rendőrkapitánynak, hogyha létrehoznánk egy olyan állandó grémiumot, ahol a fővárosi politikai vezetők, polgármesterek és a rendőrkapitányok közösen tudnak leülni, és át tudják tekinteni azt, hogy hol mit lehet tenni. Ebbe a magára hagyott helyzetbe, mint amiben most érzem magamat, nem szabad hagyni. Sem a kerületeket, sem pedig a polgármestereket.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én köszönöm, hogy meg.
4: Oh, I've been desperate.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kedden délután 3 órától.

kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vízfogyasztás ügyben nemzeti összefogást kért Magyar Péter a parlamentben a tegnapi napon. Hát, hogy milyen nemzeti összefogásra vagyunk mi képesek, arra mondjuk jó bizonyíték az áramszolgáltatással kapcsolatos hasonló kérés, mert ugye rögtön megjelent a DAC, amely úgy szólt, hogy akkor csak azért is bekapcsolom este 6-kor a klímát. Van, aki csak azért is autót mos, valószínűleg nem ez a helyes megoldás, és egészen biztosan valami megoldás mégiscsak kellene. Kurdi Viktort hívtuk, jó reggelt kívánok, aki a Mavíz Magyar Vízközmű Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt van.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És hát kérdezem, hogy mi a megoldás, mert az látszik, hogy a helyzet az gyalázatos.
2: Vannak azért jó példák, és én optimista vagyok e tekintetben is. Láthattuk, hogy a hőségrekordok dőlnek meg sorra napjában, és látjuk azt is, mi víziközmű szolgáltatók, hogy a vízfogyasztási rekordok is sorra döntögetődtek meg az utóbbi napokban. Tudok kis településről, 2000 lakosú településről, ahol vasárnap estére az látszódott, hogy a hétfő esti vízfogyasztásra esélytelen visszatölteni a víztároló medencéket. Minden szivattyú, minden kút működött maximális kapacitással. A vízművesek ilyenkor látják, hogy amennyiben nem lesz eső, nem lesz drasztikus változás, akkor mi várható 24-36 órával később. Az önkormányzat és a vízmű szépen kérte a fogyasztókat a tudatos vízhasználatra, és elértük azt, hogy a melegebb hétfői napon 10%-kal kevesebb volt a fogyasztás, és nem lépett föl vízhiány az este folyamán. Van mellette nem sokkal néhány 10 kilométerrel másik település, ahol pedig azt érzékeltük, hogy a vasárnap is csúcs volt, és a vasárnapi csúcsra még további 5-6%-os fogyasztás növekedés volt hétfőre.
1: Pedig otthon sem vagyunk napközben, azt gondolná az ember, tehát mitől fogyasztunk többet?
2: Így van, azért, mert a csúcsidőszakokban a vízigény jelentősen megnőtt. A normál napi rutin szerint, amikor munka után hazamennek, akkor rengeteg vízfogyasztás megy az öntözésre. Ez pedig összefügg azzal, hogy a talajvizekben talajvízszint jelentősen csökken az utóbbi években, a talajvizes kutak kiszáradtak, alig érhető el a talajhoz közeli vízből öntözési célú vízigény, a csapvíz megfizethető, elérhető, és nagyon sok ingatlan tulajdonos váltott a saját kútjáról a csapvízre azzal, hogy öntözze azt a kiskertet, nagyobb kertet, használja akár betonfelületek hűtésére is a vizet. Tehát látható, hogy a víznek, mint véges természeti előforrásnak a megbecsültsége, az nagyon kevésbé tudatos
1: hát
2: ma.
1: Kinyitjuk a sapot, aztán jön a víz, és ennyi a dolgunk vele. Ránézésre. Előbb volt egy fél mondata, nem ment el a fülem mellett, hogy a vízdíj az alacsony. Mihez képest alacsony?
2: Ahhoz képest, hogy például egy fél literes sör áráért 1000 liter vizet lehet kapni. Tehát 2000-szeres a különbség egy fél literes dobozos sör, és ugyanakkor a űrmértékű csapvíz között.
1: Ez máshol hogy van? Hogyha ezt az arányt nézzük, megnéztik, hogy mondjuk a cseheknél, akik nagy sörfogyasztók is, hogyan van ugyanez?
2: A cseheknél biztosan olcsóbb a sör. Múlt héten egy Pencsehországban jártam egy kerékpár túrán, így volt időm több helyen is megtapasztalni ezt.
1: De
2: ha már behozta
1: fizetett
2: ezt a témát, volt egy kis büfé egy kis településen, ahol feltűnt, hogy a WC-ben a WC előtt vízmérő van. Ki volt írva, hogy nem tudom mennyi korona a WC használat, de mivel csehül volt kiírva, mi azt gondoltuk, hogy ez a fogyasztókra nem vonatkozik. Majd amikor a hatodik emberünk is végzett, akkor mondta a hölgy, hogy tessék

0: kifizetni azt a X csekkoronát, mert hogy drága a víz. Tehát azt gondolom, hogy megítélésben, értékítéletben és fontosságban minden bizonnyal más szemlélet van Csehországban a vezetékes vízszolgáltatás.
1: Mi van, hogyha nem a sörhöz mérjük, hanem önértékén? Tehát az, amit mi fizetünk egy liter vízért, vagy 1000 literért, hogyha a sörben mértem már az előbb, az mennyiben arányos azzal, amennyibe kerül?
0: Erre az Európai Unió kitalálta a megfizethetőségi küszöböt, és ennek a vizsgálatát. 15 évvel ezelőtt Magyarországon egy átlagos keresetű, átlagos létszámú, átlagos fogyasztású család jövedelmének 3,5%-át költötte kb. Vízcsatornaszolgáltatásra. Ma ugyanez az arány 0,8%. Tehát kimondhatjuk, hogy háromszorosan, négyszeresen megfizethetőbb manapság a víziközmű szolgáltatás, mint 15 évvel ezelőtt.
1: Mi az uniós átlag ez ügyben?
0: Az nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy milyen díjpolitikát alkalmaznak az egyes országok. Az Unió előírja a teljes költségmegtérülés elvét, tehát ahogy említette, nagyon elvárás lenne az, hogy amennyibe kerül, az jelenjen meg a piaci árakban, a fogyasztói árakban, mert az határozza meg az értékét, a viszonyulását ahhoz a dologhoz. Mivel ez egy véges természeti erőforrás, ezért ez nem olyan, hogy ha én megfizetem, akkor elvárom, hogy bármikor kinyissam a csapot, és ott megfelelő mennyiségű nyomás legyen. Tehát pénzért nem lehet egy csomó mindent megtenni, előteremteni, ami végesen van jelen a környezetben. Tehát a díjpolitika kapcsán el kell dönteni azt, hogy mekkora felújítási, pótlási alappal, mekkora fejlesztési alappal, és milyen indokolt költségekkel kell egy szolgáltatásnak működni.
1: A felújításról még majd váltsunk néhány mondatot, de ha már itt tartunk, rezsicsökkentés. Ugye, hát nyilvánvalóan ennek a politikai terméknek az eredménye az is, hogy mennyivel olcsóbb ma a víz használata, mint volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, de hogyha kivezetjük a rezsicsökkentést, a szociális szempontokat hogyan lehetne érvényesíteni azoknál, akiknek viszont megfizethetetlenné válna a víz?
0: Azt gondolom, minden kompetencia, szakmai kompetencia rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy olyan vízdíjrendszer legyen Magyarországon, ami kielégíti a szociális szempontokat, kielégíti a természeti erőforrások kíméletének elvét, és kimeríti a teljes költségbe.
1: Van erre kész terv?
0: Elvét. Én azt gondolom, hogy van, és azt gondolom, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal munkatársai felkészültek arra, hiszen minden évben törvénykötelességük, hogy ezt az előterjesztést elkészítsék. De ma Magyarországon, köszönhetően a 2013-as rezsicsökkentési befagyasztásnak, több mint 1000 féle lakossági vízdíj van érvényben. Én is hallottam, hogy a főpolgármester úr szeretné, hogyha a főváros határozhatná meg a vízdíjat.
1: Ha már sávos vízdíjban gondolkozna.
0: Sávos vízdíjban. Ez rendben van, de hogyha az önkormányzatok 1000 féle megközelítéssel fogják a saját területükön ezt a dolgot megvalósítani, abból megint nem lesz egységes rendszer, megint nem lesz igazságos rendszer.
1: Na de más a költsége, minden településen szokták mondani.
0: Minden víziközmű rendszeren, minden vízbázisra, sajátosságokkal, stb. Épp ezért mondjuk azt, hogy határozzuk meg, és a szakpolitika mondja meg, hogy milyen vízszolgáltatást szeretnénk. 24 órásat, kiváló minőségűt, elérhetőt, üzembiztosat. A szakember, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozza meg ennek az indokolt költségét. Amikor ez megvan, akkor pedig döntsük el, hogy ebből mennyit fizessen a lakosság, mennyit a nem lakosság, ipargyárak, stb. És akarunk-e költségvetési támogatást, költségvetési forrás beletenni. Idén 150 milliárd forint költségvetési pénz van abba, hogy a vízművek működjenek, az indokolt költségek fedezete meglegyen, és egy minimális felújítási, pótlási forrás is rendelkezésre álljon. Ez most per pillanat ennyibe kerül.
1: Világos. Ha hallgatom a szakembereket, újra és újra felmerül az, hogy milyen elmaradás van a hálózat felújításában, mennyi víz folyik el, mire eljut hozzánk a csapba, tehát mennyi vizet pocsékolunk valójában a rendszerben. Itt van, aki azt mondja, hogy 300 év, meg 1000 év az, ami idő alatt vissza lehetne pótolni azt az összeget, és vele a munkát, amennyivel a vezetékrendszert ki kéne cserélni Magyarországon. Ez mennyire drámai?
0: 20-25%-nyi víz folyik el a betáplálási pont és a fogyasztás.
1: Az mondjuk drámai.
0: Ez drámai. Tudom, hogy Európában vannak olyan országok, ahol ez egy jó számnak számít, de vannak olyan országok is, amelyek ennél lényegesen kisebb hálózati veszteséggel működnek, és azt gondolom, nekünk is e felé kell menni, a 10-12%-os sávot kellene megcélozni 10-15 éves távlatban. Ma a magyar vízhálózat átlagos életkora 51,3 év. Azon csöveké, amelyeket 60-70-80 évre terveztek. Amit említett a pótlási referenciaszám, az körülbelül azt jelenti, hogy ha minden évben annyit költenénk a rendszerek megújítására, mint tavaly, akkor 300 év alatt érnénk végig. Tehát látható, hogy az élettartamának háromszorosát, négyszeresét, ötszörösét meghaladó időre lenne szükség. Ez nyilván, ez csak egy elméleti szám, és azt gondolom, hogy a 2024-es új finanszírozási modell, amit az energiaügyi miniszter bevezetett, az megteremtette azt, hogy elkezdődjenek a források megképződni, de ennek az ütemén jelentősen kell gyorsítani. És amit én tegnap a miniszterelnök úr felszólalásából kiértettem, az az, hogy a kormány elkötelezett az mellett, hogy egy átfogó víziközmű rendszer rekonstrukciós program meghirdetése kerüljön, ami a szakmai álláspontok szerint 10-15 éves távlatban hajtható végre, amely több ezer milliárd forint forrásigényű, de hozzájárul ahhoz, hogy ez a véges természeti erőforrásra tudjunk vigyázni, tudjunk vele gazdálkodni, és utódainknak is legyen megfelelő elérhető vízbázisa és vízszolgáltatása.
1: A Magyar Víziközmű Szövetség elnöke volt a vendégünk, Kurdi Viktor. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.